0: volt. De volt egy csomó, amit nagy élvezettel csináltunk végig, és az összehozza kicsit a rádiót, meg olyan emberek csinálnak, nem feltétlenül mindig a műsorok, hanem olyanok is összejönnek, akik ennyire nem szoktak. Hát nem tudom, remélem ez a mostan is elég érdekes lesz. És mivel a közösségi rádiókról kezdtünk el beszélgetni, a holnapi napon meghívtam a Molnár Pétert, aki volt jó darabig műsorkészítőnk is, és az igazság az, hogy nem volt túl jó a műsora neki, inkább kilógott egy kicsit, a rádióból, aztán a szerkesztőknek mindig a begyéb volt, és így után aztán megszüntették a műsorát. Péter rettetesen harcolt a műsoráért, de nem sikerült neki. Ellenben egy nagyon érdekes furcsa, a Fidesznek alapító tagja, és majd amikor az első nagy ilyen szakadás volt, akkor ő is eljött
1: és ment az SZDSZ-be.
0: És ő írta a média törvényt, ami aztán hatályba lépett 1995-ben, és az ő média törvénye említette meg, és legalizálta a közösségi rádiókat, és az ő média törvénye tette lehetővé azt, hogy Magyarországon egészen példaértékű közösségi rádiós, nem hálózat, mert nem igazából a szó szorosítani, ezek nem voltak hálózatba kötve, hanem inkább átvitt értelme hálózat, tehát hogy sokfelé meg szinte mindenhol megvolt a nyoma a közösségi rádió építésnek, működésének, működtetésének, vagy a szándékának. Pécsen 4 közösségi rádió működött például egy időben, és érdekes, a Gyöngyösről nem tudtam eddig, de akkor szerint lehet, hogy ott is.
1: Hát azt nem tudom, mondom, hogy egyébként jut eszembe, ha már itt tartunk, hogy ugye a DAB-nak a visszakapcsolás az egy csomó problémát megoldana. Azt például nem lehetne elérni? Persze nem én fogom elérni, hanem mert ugye azt egész egyszerűen lekapcsolták, miközben most már minden új autóban dabos rádió van, és szerintem otthonra sem kerül valami rettenetes összegbe egy ilyet venni, és a frekvencia mindjárt nem lenne kérdés.
0: Érdekes módon, amikor a dabot elkezdték meghirdetni, hogy most már a kísérleti adásokon, akkor még azt hiszem, még azon nem voltak túl, de az infrastruktúra már fölállt, már megvolt, hogy kik lesznek a szereplői, ki hány éves koncesziók, mindenféle. Akkor két akadály volt, hogy ez mégsem nekünk nem lett volna jó, még ha megvalósult volna. Pedig mi rögtön a leges legelején, amikor az első hírek jöttek, akkor mi írtunk az Antenna Hungáriának, hogy nagyon szívesen részt veszünk bármilyen kísérletbe, vagy ilyen próbaadásba, meg működtetési tapasztalatszerzésbe, és hogyha ha ilyesmi igényük van, akkor ott állunk rajtra készen. Aztán kiderült, hogy kijöttek az első, meg elküldték az első olyan tervezetet, hogy lehet aspirálni ilyen mondjuk frekvenciáért, tehát hogy ott labdába rúghassunk. És képzeld el, hogy a belépő összeg az 8 millió forint volt.
1: Azt hiszem, hogy ezt már mesélted egyszer.
0: És a következő 4 évben vagy 5 évben 57 millió forintra kellett terülni. És a 8 millió forint az azért nem mindjárt nagyon nagy számmal indult, mert hogy a lefedettség, ahogy terjed. Tehát először gondoltam, hogy csak Budapest környékén fog működni a rádió. Dabos rendszer, aztán digitális rádió tulajdonképpen, és aztán lassan lefeded egész országot, úgy el fogjuk érni. És onnantól kezdve az volt oda, hogy az éves díj lesz az 50
1: millió. Na de hát ezt lehetetlen kitermelni.
0: Hát mi is lehet, mi nem...
1: Nem a tilosnak, hát egy kereskedelmi rádiónak is erős érvágás lenne.
0: Mi pont ezzel érveltünk, mert mondtuk megbeszélésünk, mondtuk, hogy a rádiósok, pláne a közösségi rádiók nem heroin kereskedésből érnek. Úgyhogy

0: ez egy teljesen irreális dolog. Tehát ez volt az egyik, amelyik meghiústotta a dolgot. A másik meg az, hogy nem volt senkinek akkor még, azt mondta vevőkészüléke.
1: Hát az akkor
0: Antena Hungária kereskedelmi igazgató azt mondta, hogy ő megmondja őszintén, egyetlen egy olyan autót ismer, amiben be van építve a DAB, a kalocsai érseknek az autójában, szolgálati autójában. Úgyhogy így aztán a ilyen peremfeltételekkel senki nem jelentkezett.
1: Na de hát ez nem szól másról, mint hogy az Antenna Hungária nyerészkedjen rajta. Tehát ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt kikalkulálta ki, és hogy...
0: Tehát,
1: meg hát vannak közszolgálati kötelességei egy állami. Na mindegy, most nem, ne is menjünk ebbe bele.
0: Az ott volt benne, hogy amit mondasz, a közszolgálati rádiók azok díjmentesen csatlakozhattak volna föl, tehát őnek így nem kell fizetni. Uh-huh. És hát egészen... Akkor, ja, és akkor kaptunk volna, protestáltunk, de minket egyébként szerettek az Antenna Hungáriánál, és próbáltak, hogy valami nekünk kikalkulálni valami emberi vállalat, és valami nevet is adtak volna neki, hogy miért kapjuk mi ezt meg. De az is nagyon magas összeg lett volna, mert másrészt meg elkölcsön lett volna a többi közösségi rádióval szemben, hogy miért kapunk. Úgyhogy aztán semmiképp nem mentünk bele. De örömmel hallottuk, hogy nem sokkal, pár hónapban később fanfárok hangjával kikapcsolták az egész rendszert, és azóta sem történt semmi, azt hiszem. Na. És akkor megint zenéljünk egy picit.
1: Csak nyugodtan.
0: Csak nyugodtan, akkor azt hiszem, így értettem.

0: Thanks, everybody.
1: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, és Zsolttal, Papóval az éjszakás műszakot. Megfejtjük a rejtvényeket, jó?
2: De előbb azt még mondd már el, hogy mikor lesz ez a Molnár Péteres műsorod.
1: Csütörtökön, azt hiszem, 1-től 2-ig. De csak azt hiszem.
2: Oké. Na, fejtsük meg.
1: Na, volt egy olyan, hogy miért a kerozin? Kerozin egyébként mondja, az, mint a petróleum, tehát mondhatnánk az is helyette, és nagyon nagy a mint egyébként a foszilis, főleg kőolaj származékoknak az energiasűrűsége, 1 kilogrammból 4,3 megazsúl energiát lehet kivenni, ami nagyon soknak számít. A gázolaj egy picivel jobb egyébként, de a gázolaj ez egy nagyon herceutcás dolog, például megdermed hidegbe. A kerozin egyáltalán, tehát semmit nem veszed észre, olyan viszkózus marad a mínusz 40 fokban is akár, és hát ez fontos, mert a repülőgép nagy magasságban nagyon nagy hidegeknek van kitéve, és nagyon, nagyon stabil, és az égési tulajdonságai a legkülönbözőbb körülmények között is nagyjából ugyanazok maradnak, míg a dízel, a gázolaj az egy ilyen király kisasszony, akinek nagyon a kedvére kell lenni, hogy minden a legtökéletesebb körülmények között történjen. Úgyhogy ezért használják a kerozint. Az összes többi üzemanyag a szemben megvan az előnye, hogy ilyen mindent kibíró, és minden körülmények között könnyen használható. A másik az érdekes, hogy melyik volt az évtized, amikor a legnagyobb dolgok történtek, és a legnagyobb hatása van akár még a mai életünk is. És ez álltam volna ki különben.
2: Mert erre van egy exakt válasz?
1: Van.
2: Na, kíváncsi vagyok.
1: 1880-tól 90-ig, 80-as évek.
2: Akkor mi történt akkor?
1: Mondok néhány dolgot, hogy mi lett akkor. Tényleg teljesség igénye nélkül csak egy pár lett felsorolok. A elektromosság akkor fejlődött akkor át, hogy az elektromosságnak különböző tulajdonságai, felhasználási módjai életmódon megtörténtek. Megépültek az első vízi erőművek, megépültek az első hőerőművek, megkitalálták a transzformátort és az áramnak a elvezetését, távvezetékeken. Akkor történt a belső égésű motoroknak nem csak a megalkotása, hanem hihetetlen gyorsan a járművekben a hasznosítása. Mind az ottomotor, majd nem sokkal később a dízelmotornak a működése és elterjedése pillanatok alatt megtörtént. Aztán a Hertz akkor kísérletezett és jött rá, hogy elektromágneses hullámokat a távolba lehet érzékelni, és megfelelő antennával levenni, és hát elindult a rádiózás és a távközlés a megállíthatatlan útjára. Ez mind akkor történt akkor. De az elektromos áramnak ekkor találták ki például a vasalót. A fényforrások akkor terjedtek el a különböző és mind máig E-betűvel jelölt lámpáknak a foglalata, az a menetet jelenti, tulajdonképpen Edison menet, az E27-es például a körte. És pontosan ugyanazt a menetet használják, mint Edisonnak a szabadalma, amit leírt azóta is. És ezek akkor terjedtek el mindenfelé. Akkor terjedt el a Coca-Cola, akkor születettek abban az évtizedben, hogy egy kis lazaság is legyen. A villamos hajtásokkal, villanymotorok pillanatok alatt elterjedtek, és az első vasúti járművek, amelyek elektromos áramon mentek, a hévek voltak, hát nem hívnek hívták, de pont ugyanazt a funkciót töltötték az Egyesült Államokban, kisvárosokat kötött össze a környező településeket, a hévrendszerük. Aztán megépültek az első feldőkarcolók, és akkor építették meg az első biztonságos lifteket, és gyorsan terjedtek ezek is. Aztán ebben az évtizedben történt először, hogy a kerékpároknak két egyforma kereke lett, és lánchajtással működtek, és tulajdonképpen a 1880-as évek, ezt néztem is a Bringa kiállításon, Bringa Múzeumban, hogy az akkori lecsupaszított kerékpárban, hogy nincsenek rajta ilyen csomagtartók, meg bőröndök, meg itt olyan, csak maga az szerkezet, és egy mai korszerű, nem mai, mondjuk egy 20 évvel ezelőtti pályakerékpár, majdnem, hogy tökéletesen megegyezik egymással. Uh-huh. Alig különböznek, tehát hihetetlenül időtálló és klassz formát találtak ki a kerékpár, ami szinte nem lehet jobbat csinálni. És na mit hagytam még? Ja, a gázturbina, amit sokszor emlegettünk, ami a leghatékonyabb módja a robbanomotoros foszilis energiás betáplálásnak a leghatékonyabb, leggyorsabb, legkevesebb károsanyagot kibocsátó módja a gázturbina. És na, ennyi körülbelül. De szerintem ez épp elég, mert nagyjából kitaláltuk a világot.
2: Oké.
1: Okay. És egy érdekes, ha már a repülésnél tartunk, hogy se a hajózás, se a repülés sajnos nem várható más módon. Tehát soha nem fog, úgy tűnik, akkumulátorral ez működne ez a dolog, ez meg zöld energiával, ez sajnos csak foszilis energiával tudjuk megtenni, főleg a nagy hajóknak, a nagy konténer szállítóknak.
2: Hát az atomreaktorral még mindig mehetne. Repülő meg van már akkumulátoros. Kísérleti stádiumban.
1: Hát kísérleti stádiumban, de ilyen, hogy az óceán nem fogják átrepülni.
2: Hát azt valószínűleg nem.
1: A Boeingnek a 707-ese volt a leges olyan repülőgép, amire azt lehet mondani, hogy lökhajtásos repülőgép, ugye nem propelleres, és gázturbinás volt egyébként természetesen, és amivel stabilan át lehetett repülni az óceánt, és sok utat tudott vinni. Addig voltak kísérletek, tehát így hogyha minden áron elsőt akarunk keresni, akkor jóval többen megelőzték őt, de ez volt az első, amire már biztos azt lehetett, hogy ez egy utaszállító repülőgép. Nem, nagyon ritkán történtek a balesetek, nagyon megbízható volt, és előtte volt már olyan, amelyik menetrendszerű járatot indított Olaszországba egy légitársaság, egy év alatt 4 repülőgépig zuhant le, és az nagyon súlyosan
2: kellemetlen.
1: Visszavetette az egész repülőgépből a bizalmat. Úgyhogy nehezen heverték ki, de a Boeingok hozták vissza aztán az egészet a sírból, és hihetetlen gyorsan fejlődnek, még a Magyarország 1980-hoz képest most fele akkora mennyiségű üzemanyaggal tudják ugyanazt a távot lerepülni, tehát 50%-kal megnőtt a hatékonyság, az nagyon sok, mert a 80-as, 90-es években már az nagyon fejlett volt a repülés, de még ez a szemmel láthatólag van, mit tenniük. Aztán akartam kérdezni, de nem tudom sajnos a választ, hogy mit gondolsz, most a Viktor annyit biztos, hogy megtett, hogy elég híres volt a világban, mint ennek a illiberális rendszernek, ez a kicsit meglehetősen autokrata rendszernek a működtetője, és gondolom, hogy ilyen körökben nagy respektel, vagy elég nagy respektel is bírt. Most mit gondolnak a kínaiak, meg a törökök, meg jó néhány országban a vezetők, hogy nyilván ők is kell, hogy levonják ebből a tanulságot. És én attól félek, hogy olyan tanulságot mondanak, mint amikor még az első nap megkérdezték lehet, hogy még a választások előtt volt a kövér, hogy tudná olyat mondani, amiben hibázott a Fidesz, ő szerinte. És azt mondta, hogy igen, hogy ezt az úgynevezett független sajtót, ezeket a földszínével kellett egyenlőteni is.
2: Hát ugye az első, amit 98-2002 közötti első ciklusuk után is azt mondták lekövetkeztetésről, hogy nem voltak elég kemények. Puha vagy Jenő, ugye volt a mondás. De én nem hiszem, hogy egy diktátor hajlamú ember bármiféle tanulságot levonna. Ez legyen igaz Trumpra, Erdoganra, akár erre a Xi Jinpingre, vagy bárkire. Tehát én nem gondolom, hogy ebből ők bármilyen tanulságot levonnának. Az meg, hogy valószínűleg azt gondolják, hogy az Orbán az ugyan egész jól muzsikált, de aztán csak elcseszett valamit. Béna volt. És szerintem pragmatikusan egy másodperc alatt lépnek át rajta.
1: Én meg azt gondolom, hogy megfordul a fejükben, nekik vannak tanácsadóik, meg okos emberek a környezetükben, akár idézőjelben, akár komolyan, akik azt mondják, hogy na, hogyha itt is feltűnik egy ilyen Magyar Péter valahol, és szemáltatóan kezd nőni a népszerűsége, meg egész ügyesen csinálja dolgot, akkor ezt azonnal meg kell szüntetni valahogy tűzzel, vassal, bármilyen áron.
2: Oké, de ezt Törökországban aktívan csinálják. Hát ott lényegében véve hetente, naponta börtönöznek be ellenzéki polgármestereket, ilyeneket, olyanokat, de ez önmagában nem sokat jelent. Tehát sokat jelent, tehát nyilván a rendszernek a túlélését biztosítja egy ideig, na de Irán, ami még a töröknél is lényegesen durvább rendszer, most nézd meg, hogy mi történik ott. Oké, nem csak azért, mert Amerika megtámadta, de hát ott is tüntetések voltak az utcán. Tehát egy idő után bármiféle rendszerről beszélünk, tele lesz a hócipője vele az embereknek. És ezt nem tudod megakadályozni.
1: Tényleg most én teljesen tájékozottam, mert mi van most az iráni helyzet?
2: Hát attól függ, hogy hány óra van.
1: Hormuzban mi van? Hát
2: most mind a ketten Trump is bejelentette, meg Irán is, hogy győztek. Tehát ez most szerintem egy tök jó kimenetel. Úgyhogy hát most a hormuzi szorosban elvileg lehet közlekedni. Nem tudom, hogy ez hogy van ténylegesen, de ugye eddig az amerikaiak kísérgették a hajókat, mint most megtudtam, mert ugye nem vagyok ott, és most megszüntették ezt, mert hogy most már biztonságos, Iránnak kell elfogadni a bizonyos feltételeket, de hát eddig is ez volt, hogy Iránnak el kellett volna fogadnia, és nem fogadta el, hanem csak húzta az időt. Ráadásul olyan feltételek vannak, hogy nem csak, hogy be kell fejeznie az atomprogramját, hanem a most ledúsított atomot, vagy mi urániumot át kell adni az Egyesült Államoknak. Például ez egy feltétel a sok közül. Tehát ezeket az irániak nem fogják elfogadni. Tehát holnap valószínűleg megint az lesz, hogy jön Trump, hogy már megint a földbe bombázzuk az Iránt, aztán meg megint nyertünk, és így tovább, és így tovább. Csak ugye az a baj, hogy ezen közben Amerikában drágul a benzinára. És ugye, hogyha valami érzékenyen érinti az amerikaiakat, az a benzinár. Nem mint hogyha erőfeszítésbe kerülne neki kifizetni a másfélszeres benzinárat, de az egy ilyen emblematikus dolog. A benzinára gallononként mennyi. És ugye ez pontosan a Trumpnak a kék galéros szavazótábora fogja leginkább megérezni, vagy azok fognak legjobban felhorgadni erre. És ugye közelednek a félidős választások, szóval én nem tudom, hogy fog ebből kilábalni a Trump, aki nem tudom.
1: És akkor mi van Izraellel?
2: Izraellel? Hát Izraellel nincsen semmi, mi legyen vele?
1: Most éppen ő hogy áll Iránnal és a
2: hát én nem tudom, hogy ott most mi a helyzet. Én sem követem, megmondom őszintén. Ugyanis én is belefáradtam abba, hogy naponta két különböző egymással ellentétes hírt lehet olvasni ugyanabból a forrásból. Tehát Trump egy reggel délelőtt az egyik dolgot mondja, délután az ellenkezőjét. És ez szerintem egyszerűen már követhetetlen, meg nincs is értelme foglalkozni vele. Izrael az nyilván benne van ebben a háborúban, de hát akkor is az Egyesült Államok fogja lezárni így vagy úgy.
1: Na, akkor beszéljünk egy kicsit arról, amire múlt héten kellett volna.
2: Miről?
1: És tényleg mindenkit elnézést, hogy nem volt műsorunk, ez én hollandiai utam miatt mea culpa történt.
2: Ja, csak kiadjunk egy hetet, aztán már csak rohanunk az események után.
1: Múlt héten volt egy nagyon izgalmas maratoni futóverseny Londonban.
2: Ja.
1: Ahol nagy dolgok történtek, egészen még el is játszottam egy kicsit a gondolat, hogy lehet ezt interpretálni. Szóval egyrészt nagyon-nagyon durván megdöntötték a maratonfutás világcsúcsát, de a legfontosabb, hogy két órán belül történt először. Ugye néhány évvel ezelőtt volt, amikor a Eliud Kipchoge ilyen nagyon-nagyon mesterséges körülmények között felvezetőkkel, úgynevezett nyulakkal, igen, és terül körülmények között hát versenyen
2: Bécsben
1: kívül.
2: Bécsben futottak a Schönbrunni erdőben egy körpályán tulajdonképpen valahány kört, és ilyen gyémánt alakzatban a legjobb középtávfutók futották neki a tempót.
1: És így tudta.
2: És így ment be két óra alá.
1: Két óra alá éppen egy picikével. Most viszont teljesen normális körülmények között, és óriási mezőnyben, hát 59 ezeren futottak összesen. Természetesen a nagymenők azok előfutnak.
2: Figyelj, tudod, hogy hányan jelentkeztek a jövő évi London maratonra?
1: Úgy tudom, hogy millió fölött van.
2: 1.350.000.
1: Ráadásul itt komoly nevezési díj van, úgyhogy, és az egésznek jótékonysági célokra megy a bevétel, és itt sok-sok millió font jött össze.
2: Hát itt gondolom sorsoláson a New York maraton az úgy van, hogy azt hiszem, ha háromszor nem sorsolnak ki, akkor negyedszerre már automatikusan megkapod az indulási jogot. Na mindegy, igen, vissza London.
1: Tehát Londonba járunk, és a eddigi világcsúcs az két órán kívül volt természetesen, és az első három helyezett az eddigi világcsúcson belül futott, és az első kettő két órán belül. És a Kejelcsa elmondhatta magáról, hogy eddig a...
2: Hogy nincs két órán kívüli maratonja, de nem is nyert még.
1: Úgyhogy tényleg, hogy elmondjuk, hogy van egy versenyzőnk, aki még soha életében csak két órán belül futotta a maratont, és egyébként most ezzel az alkalommal 54 másodperccel megjavította a világcsúcsot, és jóval bővel két percen belül futott, ez fantasztikus teljesítmény, de csak második lett.
2: Igen, ez a vicc, hogy nincs két órán kívüli maratonom, és mégse tudtam nyerni.
1: És
2: de ugye még a harmadik is a régi világcsúcson belül ért be.
1: Már két percen kívül, de a régi világcsúcson belül futott, ugye ez egészen különleges dolog. És a két fél maratont, hogyha tekintjük, akkor a második része gyorsabb volt, mint az első.
2: Igen, hát ezt hívják negatív splitnek, és ez ezelőtt 10 évvel még egy különlegesség volt. Ma már lényegében véve alap a negatív split, tehát szinte minden ilyen nagyobb eredményben ezt tolják. Tehát ez csodaszámba ment mondjuk 15 éve, ma már nem.
1: És a vége felé volt már 35-40-ig az 5000 métert, azt 13-42-vel futotta, az most nagyon sok országban nagyon vidáman meg lehet nyerni az 5000 méteres bajnokságot.
2: Hát a 30-40 közötti 10 kilométer az gyorsabb volt, mint a magyar csúcs. Pályán, igen, szöges, igen, cipőben. Igen. Félelmetes futás volt. És ugye az az érdekes, hogy London bár nem egy lassú pálya, de nem számít a leggyorsabb pályák közé, mert az Berlin meg Chicago.
1: Berlin, igen, és utána.
2: És nem is volt extrém hideg, mert a nézők rövidújúinkbe ácsorogtak. Jó, mondjuk angolok, azoktól bármi kitelik. Tehát azért a maratonhoz ez a 10-12 fok lenne ideális, de akkor nem ácsorogsz rövidújúban. Tehát egyszerűen nem látom, hogy mi. Ugye most itt a cipő kérdés merül föl értelemszerűen, mert hogy ez a csávó, aki nyert, a Save, Sebastian Save, ugye ő három maraton nyert eddig, ugye nyert Valenciába, tavaly megnyerte a Londont és a Berlint, de minden esetben 2 óra 2 perc körüli időket futott. A körül néhány másodperc ide-oda. És ugye most jött ki az Adidasnak ez a bizonyos új cipője, ami tehát egyszerűen nincs más válasz rá, hogy ő és a második helyezett is, hogy a fenébe, aki ugyanolyan cipőben futott, hogy a fenébe tudtak 2 óra alá bemenni egyszeriben. Azért itt nem csak az, hogy 1 percet javított a világcsúcson, hanem 2,5 percet javított a saját standard eredményén, és az maratonon nagyon sok.
1: Nagyon sok. És ez az a cipőnek a neve. Megnézted, Adidas, Adi Zero, Adios Pro Evo 3. És nincs 10 deka. Kicsivel kevesebb, mint 10 deka.
2: Én egyébként megmértem a saját futócipőimet, hát az mondjuk egy standard, semmi különös, az 35-37 deka egy darab, ez meg 97 gram, és egyébként a harmadik helyezett az egy Nike cipőbe futott, az 175 gram. Tehát ott is majdnem a duplája a súlya, és pedig az is direkt ugye versenycipő, tehát ugye ez az egész sub-két óra, ez a Nike-nak volt a projektje, tehát a Kipchoge futását ők szponzorálták. Ugye nem is ez volt az első, mert az első az a monzai autóversenypályán próbálkoztak meg vele, ami egy nagyon rossz helyszín volt, mert az dombos, tehát az nem jó. Hajnalban futottak egyébként, hogy hideg legyen, ugyanígy ilyen trubban. Na mindegy, tehát a Nike eleve erre fejlesztette ki, és meg annak is majdnem a fele a súlya, ahhoz képest is majdnem fele a súlya ennek az Adidas cipőnek.
1: A cikket most ott az, hogy egy 10 deka az 1 percet jelent a
2: hát körülbelül. És akkor körülbelül ott is vagyunk, igen.
1: És hogyha a harmadik helyzetnek a levonnánk ezt a mondjuk a
2: nehezet,
1: lehet, hogy ő nyert volna, és ja. Átszámítottuk egy időre. Egyébként a lányok is nagyon gyorsat futottak, hogy
2: hát ez most is egy... világcsúcsot.
1: És ez most akkor ez mégiscsak egy gyors pálya, ez a londoniak szerint.
2: Lehet, nem lassú pálya, tehát nem olyan, mint Párizs vagy New York pláne, de nem számított extrém. Tényleg Berlinben futották mindig a világcsúcsokat.
1: Aztán lehet, hogy ehhez a cipőhez ez nagyon-nagyon ment.
2: Lehet.
1: Ja, és látod, hogy nagyon vastag a talpa neki.
2: Vastag, igen. Ugye ez is érdekes, mert a versenycipők azok mindig olyanok voltak, hogy nem volt bennük lényegében semmilyen csillapítás. Ugye csak versenyen érdemes használni, mert szétveri az ember lábát, hogyha abban edz. Tehát ugye ezek nagyon kemény cipők voltak. Az, hogy ilyen 5 centi hab legyen a cipő talpán, az teljesen, tehát ilyen nem létezett korábban. Ugye az volt a mondás, hogy ugye az az energia, amit a hab elnyel, ugye az nem kerül át az aszfaltra. Tehát az nem gyorsít téged. Ugye ezért nincs a versenykerékpárokon teleszkóp például.
1: De ez úgy látszik nem csak olyan nyelni, hanem rugózik is, és kirúg.
2: Hát ugye az a karbonlap rugózik, és gondolom, hogy az tolja vissza valahogy. És hát nyilván ez a hab is már valami speciális hab, tehát nem olyan, mint ami egy sima edzőcipőben van.
1: Hát ez majdnem biztos, hogy nem csillapító hang, hogy inkább ilyen rugót jelent szerintem.
2: Hát igen, valószínű.
1: Mi más lenne? Én is megnéztem, hogy mennyi az én cipőm, nekem 220 volt, amit eddig a legjobb cipőm, és emlékszem, hogy amikor vettem, így most fogalma nem volt, hogy örömmel néztem meg még egyszer, akkor kifejezetten nagyon könnyűt kerestem. És ilyen Kalendzsi, vagy mi a neve?
2: Nem, a Decathlonnak.
1: Egyáltalán nem szép, nem tetszik különben, de kényelmes és nagyon könnyű, de hát megdöbbentem, hogy háromszor nehezebb, mint a...
2: Kalendzsi, ez egy kenyai törzs egyébként, igen, arról igen. Nevezték el a futómárkájukat a Decathlonnál.
1: Én is megnéztem annól, hogy mit jelent ez a Kalendzsi, a kecsuát is, meg. Uh-huh. Az lehet, hogy más nem, ezt a kettőt megnéztem. Na szóval...
2: Akkor... Szóval ez egy sporttörténelmi esemény volt, erre azért úgy emlékezzünk, meg örüljünk, hogy láttuk.
1: És persze egy laikusnak nem mond semmit, hogy két órán belül vette. Ez azt jelenti, hogy 21 kilométeres átlagsebesség, eddig is azonban elmentek, mert ez igen. A pár másodperc mindegy, és 21 kilométeres sebességgel kerékpárral menni, hát sem bizony, annyira egyszerű.
2: Bizony.
1: És,
2: ugye most már az elektromos biciklikkel oké, de régebben aki kísérte őket két órán keresztül tekerni ilyen 20 kilométer környéket, nem egyszerű valóban. Mert ugye kísérik őket biciklisek általában. Ja, és hozzáteszem, hogy ugyanezen a London maratonon Sebastian Vettel, a Forma 1-es autóversenyző, 3 órán belüli maratont futott, és azért az egy kvázi amatőrtől, vagy nem...
1: Hoppá, ez nagyon jó.
2: Az bizony egy eléggé szép eredmény.
1: Hát nagyon szép lefutni az egészet.
2: Hát jó, oké, de hát mondjuk azért ők nyilván erre is edzenek, tehát nyilván állóképességi edzés, de azért 3 órás maraton, az már szép.
1: Mikor Armstrongot még nem zárták ki mindenből, és még 7-szeres bajnokként visszavonult, akkor egy csomó versenyrészlet is részlet a New Yorki maratonon.
2: Igen, tudom.
1: És egy egész közvetítő kocsi csak őt vette.
2: Hát meg 5 testőr futott körülötte. Szóval én ettől őrültem meg az Armstrong esetében. Tehát az, hogy mintha az amerikai elnököt kísérnék a New York maratonon, ugyan már. Egyébként ő triatlonozott utána, miután a biciklitől visszavonult, és hát nyilván nem is volt ügyetlen, mert hát az alapképességei megvannak, de hát nyilván azért az egy kicsit más. De azt hiszem ő is tudott 3 órán belüli maratont futni.
1: Van Amerikában egy híres kerékpárverseny, a 100 mérföldes ilyen terepverseny, és ott én indult az Armstrong, már szintén a pályafutása után, és úgy nyerte meg, ott annak is vannak specialistái, tehát volt, aki már háromszor megnyerte meg, ilyen nagy nevei vannak, semmi másban a százmérföldöken tündököltek ezek az emberek, és nagyon nehéz terep, ez egy nagyon komoly verseny, és az Armstrong elindult, és megnyerte, úgyhogy az utolsó 10 kilométeren leeresztett neki a gumia, és úgyis megnyerte a versenyt.
2: Hát én nem vonom kétségbe a képességeit, bár de mindegy, de én nem tudok jó szemmel nézni rá, ide vagy oda, bármi. Ráadásul ugye azt jegyezzük meg, hogy hajszál hiány úszta meg a börtön, tehát hogy azt egészen könnyedén börtönbe találhatta volna.
1: Miért?
2: Azért, mert a US Postalnak volt a versenyzője, és az egy összamerikai csapat, és az FBI hatáskör. Ez szövetségi bűnügy, hogy azon a csapaton belül drogoztatott más embereket.
1: Nem is hallottam erről.
2: Ez komolyan fölmerült, hogy ezért bizony bevarják, aztán valahogy nyilván megegyeztek, vagy valami.
1: Már sokszor elmondtam, hogy nem akarom most megint elmondani, hogy mi a véleményem nekem személyesen a dopingról, de ez egy egész más szemben nézem Armstrongot. Én pont úgy nézem, hogy ő pontosan azok közé a néhányak közé tartozik, akiknek nagyon sokat köszönhet a kerékpársport, hogy ott tart most, ahol. Nem a szürke vízhordók miatt nézték az emberek a kerékpárt, mindenki Armstrong akart lenni, és az ő lábmozgását utánozni, meg az ő áttételét, meg az ő kerékpárját használni, meg egyáltalán nézni a versenyt, hogy ma megint láthatjuk a nagy Armstrongot. És tulajdonképpen tudom, hogy szarul hangzik, mert hogy csaltak, de egyrészt ő csak ügyesebben csalt a többiek néven, szerintem mindenki többünk volt. De mindegy, ezt hagyjuk, ezt a dolgot.
2: Ez nagyon megúszós magyarázat, papu.
1: De ha megnézed, hogy kik miatt szerettek meg az emberek az elmúlt 20 évben a kerékpársportot, mondjuk Eddie Merckx-től kezdve, mondjuk az 50 év, de csak most a Jan Ulrich hihetetlen bálvány volt Németországban. De
2: mindenki csorol az Ulrichtól Pantánin keresztül, mindegyik, hát a Pantáninak a fülén folyt ki a Cox. Tehát egymás után nyert Giro-t és Tour-t, oké, most a Pogacsár valószínűleg egy évben megpróbálja mind a hármat megnyerni előbb-utóbb, de az akkoriban még teljesen lehetetlen volt két egymás utáni 3 hetest megnyerni. Hát ez tök egyértelmű volt, hogy ott mi történik. Olyan hematokrit szinttel, hogy volt olyan, hogy egészségügyi okok miatt nem engedték elindulni, mert egyszerűen annyira magas volt a hematokrit száma. Világos, én ezt értem. Az Armstrong esete az azért unikális szerintem, mert ő lényegében kényszerítette a csapattársait, ha akartak, ha nem, kokszolniuk kellett. Különben nem lehettek volna benne a csapatban, nem kerestek volna pénzt, és így tovább, és így tovább. Most lehet mondani, hogy el lehet menni másik csapatba, de hát most ez akkor is olyan, mint amikor megerőszakolja a színésznőt a rendező, és akkor miért nem megy másik színházba? Minek ment oda? Tipikus esete. Tehát az Armstrongnak ezért visszataszító a sztoria. Az Ulrich, az kokainozott. Az nem teljesítményfokozó, ő narkós volt, meg alkoholista. Tehát, és nem kényszerített senkit arra, hogy fogyasszon tiltott szert. Az Armstrong lényegében véve igen. És akkor és ezek után meg milliókat keresett ezzel a szánalmas Life Strong izéjével, ugye ez a rák elleni harcos karkötő, meg mit tudom én mi a fene, ott volt egy ilyen alapítványa. Most meg a podcastjával keresi betegre magát, és nincs olyan kerékpár közvetítés, hogy ne idézzenek az Armstrong podcastból. És én ezen is fel vagyok háborodva, én szerintem
1: azt
2: pont...
1: Hogy működik ez a podcast? Én nem láttam. Még.
2: Hát elő tudsz fizetni rá. A podcast felveszik a műsort hetente, vagy nem tudom milyen gyakorisággal. Előfizetsz rá x dollár per hónap,
1: és akkor... sport témájú beszélgetések?
2: Ez egy kerékpár témájú podcastja van az Armstrongnak, de a Brüné is benne van ebbe a podcastba, meg talán a Hinkepi, és mondom, folyton idézik az Armstrong podcastot, holott ugye rettenetes mennyiségű tartalom érhető el ebben a témában. Én nem idéznék Armstrongtól, hogyha rajtam múlna, de mondom, itt kétféle emócióval lehet viszonyulni Armstronghoz, és tudom, hogy ez így is van. Vagy imádják valaki, vagy imádja valaki, vagy gyűlöli. Na hát én az utóbbi vagyok, tehát én ezért nem idéznék tőle. Sokan meg odáig voltak érte, meg ezek szerint vannak még most is, hát ők meg nem értenek velem egyet. Ketten két különböző véleményt, vagy ellentétes véleményt képviselünk, de hát ez így jó.
1: És mivel teljesen jó ismered a kerékpársportot, neked ki az, aki kedvenced vagy?
2: Hát én ugye, amikor elkezdtem, akkor Indurain volt. Tehát tényleg emlékszem, Erdélyben voltunk, és akkor nyáron, és hazajöttünk, és még volt egy nap szabadságom, és hát nem voltam jól, meg kell mondjam, és akkor leültem ott a padlóra, így magam mellé raktam egy láda sört, és bekapcsoltam a tévét, és láttam, hogy ott egy ember tök egyedül teker a hegyekbe, és mondom, ez meg mi ez? És az volt Indurainnak talán a második vagy harmadik túrgyőzelme. És onnantól kezdtem nézni, tehát innentől kezdve nyilván Indurainnal nyitottam, és hát nekem Úrik is nagy kedvencem volt. Az meg konkrétan azért, mert amikor Indurain-t megverték, tehát már a hatodik ugye nem jött össze, akkor a Bjarne Riis verte meg, aki egyébként szintén doppingolt.
1: Szintén
2: el is vették tőle. És ugye az a Telekom csapat volt, és már akkor föltűnt nekem egy csávó, hogy az nyomja a tempót ülve elől. És ez volt az Úrik. Csak ő ugye akkor még nem nyerhetett, mert a Riis volt az első számú.
1: Ja, soha nem állt ki a nyerekből.
2: Nem szokott kiállni a nyerekből. És ugye az utána való évben volt az, hogy még mindig a Riis volt az első, de az időfutamon valami probléma volt a bicikliével. És Úrik meg nagyon jó időfutamos volt. Egyébként azt hiszem 6-szor volt második a túron, ha jól emlékszem. Na mindegy, egyszer nyert. És volt egy pont, amikor a Riisnek már harmadszor kellett leszállni, és fogta és így bevágta a biciklit az árokba. És akkor onnantól az Úrik volt az élen, és akkor már ugye csapaton belül ilyenkor nem lehet megtámadni. És akkor azt a verseny nyerte meg. Úgyhogy nekem ezek, hát most azért Pogacsártól nehéz elvonatkoztatni, azt kell mondjam. Tehát, tehát ő egy olyan egyénisége ennek a sportnak, ami... Tehát ő most a jelenkor Armstrongja, reméljük, hogy ő nem fog megbukni valami szerrel. És maradhat a csodálat tárgya, vagy a rajongás tárgya.
1: Nekem a Francisco Mancebo volt a kedvencem. Uh-huh. Aki nem volt egy győztes típus egyáltalán, hanem ilyen, de nem is volt vízhordó, hanem ilyen végtelen megbízhatósága, és szép lassan ment fölfelé, egyszer bekerült a tízbe a Tour de France-on, a következő a hatodik volt, aztán már negyedik volt, majdnem dobogós lett, amikor sajnos ő is megbukott a dopingon. Nem személyesen bukott meg, hanem akkor ilyen sorozatbukás volt, ez a doki, az a...
2: Ja, Fuentes.
1: Fuentesnek a ténykedése, és hát akkor az összes versenyzői, akivel kapcsolatban állt, sorra buktak meg.
2: Uh-huh. Ja, meg még egyet tényleg, ami eszembe jutottam, Evenepoel, azt meg azért kedveltem, vagy azért figyeltem föl rá, mert még valamikor sok évvel ezelőtt junior világbajnokságot közvetített a Eurosport. És akkor az Evenepoel, hát mezőnyverseny volt, és ugye a fiataloknál még nincs ez a csapatozás, mint a felnőtteknél, hogy egy ország összetart, megvárja a másikat. Tehát ott megy mindenki a maga feje után. És valami technikai hibája volt, és lemaradt vagy 2 perccel a csoportról. És utolérte őket, és így ment el mellettük, mint a szembe jöttek volna, és aztán vagy 2 perccel megnyerte egyedül a versenyt. Tehát igazából most is ez a szokása, hogyha a Pogacsár nincs ott, akkor ő egy ponton fogja magát, és elteker a többiektől. És ugye akkor fölfigyeltem rá, ugye ez csalóka, mert az ifjúsági versenyzőkből nem mindig lesz eredményes felnőtt versenyző. Ugye sokkal szűkebb a mezőny az ifjúságiaknál, ott 2-3 év átfogás van, míg a profi mezőnyben meg akár 15-20 lehet. De az Evenepoel azért beváltotta hozzá fűzött reményeket.
1: Ő volt az olimpiai bajnok?
2: Ő nyerte az olimpiát most mind a kettőn. Tehát a időfutamot is megnyerte, meg a mezőnyversenyt is.
1: Emlékszel, hogy megállt a cél előtt, és felevet a brigát. Eiffel-tor alatt ez egy fantasztikus kép lett. Ahogy mondtad, igen, nagyon szimpatikus versenyző. Még akartam valakiről mesélni neked. Ja, Istenem. Na mindegy. Ezt kiveséztük szerintem, akkor a picikét megint zenélünk, és mondjuk azt, hogy ezt erre tesszük.
0: baby in blue. Let it go on, and you got the silver.

0: Thank you, Ronnie. Cool, huh?
1: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en. Zsolt, Papó és az Éjszakás Műszak. Ez még bármilyen furcsa is, de egy Rolling Stone szám volt. És csak nem a Jagger énekelt, hanem a Keith Richards. És ismered a Ihász Sándort, aki volt fővárosi fellebbviteli főügyész.
2: Ja, az ügyész, igen.
1: Nagyon csípem, hihetetlen ilyen verbális képességet, nagyon, nagyon összefüggően, értelmesen is nagyon jó fogalmaz, és ilyen nagyon gyors észjárás ember lehet. Nem szerettem volna ellenfele lenni a ügyekbe. És megint megszólalt, és kíváncsiak, hogy beveszik a csapatba, tehát nagyon csúnyán kitették az ügyészségről, és meghurcolták valami teljesen légből kapott szemétséggel, és mások is hallottam, egy nagyon nagy szakember, és nagyon tisztességes, és nagyon tehát félelmetes ügyész, de igazságos, és abszolút szakmai alapon. És hát ő most elmondta, hogy mi a baj a mostani felállással, és hogy kik a felelősök, és nem csak a Pólt Péter, hanem ott jó néhány ember.
2: De most konkrétan melyik felállása?
1: Az ügyészségnek a teljesen kritikán aluli működésével az elmúlt időszakban. És
2: akkor a Pólt Péteren kívül ki még? Hát nyilván nem egy személyben, az valószínű.
1: Hát ő elmondta, hogy nem tudom először a hierarchiát, hogy vannak helyettesek, meg hogy néz ki, és hogy ez a családfa volt az ügyészségen is, hogy szóval nem egy ember csinált ezt az egészet, hanem itt nem sajnos nyakig benne voltak egy csomóan, hogy az ügyek, nagyon fontos ügyek, teljesen kivizsgálatlanul.
2: De miért?
1: Hát azt fogják most talán kideríteni, hogy történtek ezek a dolgok, és hogy most tulajdonképpen üdvözült helyzetben, mert csak hátra kell dőlnünk, és naponta olvasunk hajmeresztő történeteket, meg szólalnak, meg emberek, és mesélik el, hogy mit történt.
2: Igen, azért mondom, hogy egy hetet kihagyunk, és már el is robogott mellettünk a világ.
1: Már ami eddig történt, nem az, amikor egy Budai Gyula vitézkedett egymaga, és szólalt föl, meg próbált dolgokat kideríteni, meg utána mellé adtak egy-két sameszt, ha egyáltalán, hanem most ilyen intézményes alapján, és szemlélet a most nyilatkozók, híres ügyvédek, volt igazságügyminiszter, stb. Nyugodtan mondhatom, hogy 5 podcastból 4 ezekről a tényfeltárás, igazságszolgáltatás, elszámoltatás, vagyonvisszaszerzés, tehát ezek a kulcsszavak, és erről szól minden, és egyáltalán úgy tűnik, hogy itt most nem lehet megállítani ezt a folyamatot. Ez nem olyan, hogy gyorsan a szönnyeg alá sepünk, hogy jó, hogy nincs itt semmi látnivaló, majd visszatérünk.
2: Hát főleg, hogyha bizonyos szereplők elkezdenek kilépni belőle, mint most ez a Balázs Gyula, ami ugye nyilván ugye ő egy szereplője egy rendkívül bonyolult és hosszú láncolatnak, de ugye ezek a láncolatok nem csak a PR szakmában vannak meg, hanem mindenhol. Ugye még 2 hete átküldted nekem azt a cikket erről a Ferihegyi Földi Kiszolgáló, nem cikk volt, hanem egy interjú. És azt is az emberi megdöbbenve hallgatja, most nyilván nincs már idő, hogy elmondjam, de ez egyetlen egy cég. Az hány ezer közül,
1: havi 20 000 eurót kellett letenniük
2: a Sesták Miklósnak. Illetve hát valószínűleg a közvetítő levette a felét, de a lényeg az, hogy havi 20 000 eurót, és ez egy darab cég.
1: Mindenesetre, amikor elmaradt a pénz, akkor a Sesták maga reklamált. És igen, ez egy darab cég, és hát amit a Petényi Mirko írtán olvastad, tulajdonképpen a Balázsék cégére való kötelező együttműködést kellett produkálnia, mert hogy egy valami állami cégnél volt ilyen kommunikációs vezető, és Hát a Szegre végül is a Mirkót, amit leír, az a 100%-ig.
2: Most a Révész Máriusz is megerősítette lényegében azt, igen, amit ő elmondott. Mert hivatkozott rá, és mondta, hogy igen, valóban ez volt.
1: A Révész Máriusz, ez már kikerült a Pixisből? Vagy
2: hát mi? Ő most nem lett képviselő. Hát
1: jó ideje már csak ilyen kerékpáros díszizéket, tömegrendezvényeket gründolt meg ilyeneket. Szerintem a Mirkóira az nyilvánvalóan inkább szépített a dolgot, mint hogy hazudjon, és hát nem is akartam hinni a számoknak, amiket elmondta, de hát így lehetett ilyen százmilliókat, milliárdokat keresni.
2: Hát épp most ma pontosan azt feszegette a Telexen, volt egy interjú két ilyen reklámos emberrel, hogy azt feszegették, hogy oké, hogy durván 100 milliárd osztalékot vett ki a durván 1000 milliárdos megbízás állomány után, tehát 10% mondjuk, hogy a profit, de ötszörösen meg hatszorosan túláraztak mindent. Magyarul ott képződött ismét néhány 100 milliárdnyi valami, amit nem költöttek munkára, hiszen ugye, hogyha más meg tudta csinálni 100 forintért, ők meg 800-ért csinálták ugyanazt, akkor nyilván nem költöttek 100-nál többet, vagy 80-nál, vagy mit tudom, tehát és akkor az a pénz, az valahol van. Nyilván nem a cégben, mert akkor azt kivették volna osztaléknak, hanem azt valahova elszámlázták, vagy kifizették, vagy valakinek. Mert máshogy nem lehetséges.
1: Amit kivett magának osztalékot, azt próbálta meg most ők kiutatni külföldre, és leállították, igaz?
2: Hát azt nem tudom, nem. Hát azok magántőke alapban vannak azok a pénzek, illetve ingatlanban, meg ebben abban. A cégének a számláit fagyasztották be, és most ugye nem tud szállítókat fizetni, meg nem tud fizetést fizetni. Tehát úgy gondolt, hogy felajánlja az államnak az egész 500 darab munkavállalóját, akit ki kéne fizetni, az akkor vigye az állam. Neki már most nem kell, úgyse lesz több megrendelése. Kavari az egész.
1: Hát ez tényleg vicces, hogy azt gondolt, hogy bárki beveszok, hogy ezek a cégek valamit érnek még. Hát most hát innentől csak terhelés rajtuk. Nem.
2: Hát nyilván van valamilyen eszközállománya, biztos van ingatlan, stb. No, de hát szóval adna.
1: Ebben a cikkben volt az is, hogy viszont ilyen durva nagy fizetésekkel csábította maguk az embereket, hiszen ebből a bőséges haszonból akármennyit tudtak volna fizetni.
2: De egyébként jellemző, most belenéztem ebbe az ötbe, hát a... Ah, Istenem, Hont András természetesen közölt, hogy ez nem pénzszivattyú volt, mert hogy ők akartak írni egy cikket a főpolgármesteri hivatalról, és hogy ott is volt valami kommunikációs tender, és azt ez a Balázsi Gyula cége megnyerte, mert ott vannak a legjobb szakemberek. Na, ezt én mind készséggel elhiszem, de mit, tehát egy olyan tender, ahova elindulsz, és esetleg rendes piaci árakat adsz be, és megnyered, mert tudod, hogy nem a csókosnak adod be, aki ugye bármilyen összeggel keretszerződést köt veled, és onnantól kezdve azt számlázol, amit akarsz, hanem tényleg meg akarsz nyerni egy tendert. Oda be tudsz adni normális árakat is. Ez mennyiben verifikálja az összes többit, ami minisztériumok egyáltalán a kormány felé ment? Ez hogy gondolta a Hont, hogy ez egy érv? Fel nem fogom azt az embert, komolyan mondom most már. Na mindegy.
1: Viszont egyet magyarázza meg nekem, hogy az érdekelne a Lölőnél is, meg a Balázsi nagy, nyilvánvalóan a NER nem azért hízlalta őket szinte számolatlan nyereséggel, osztalékkal, meg egyébekkel, hogy ők személyesen gazdagodjanak, és jaj, de jó, hanem szerettek volna ők profitálni vele. Hogy jutott vissza a pártkasszába? Hogy jutott vissza a pártfinanszírozásába?
2: Én nem hiszem, hogy ez pártkasszába jutott, ezt személyesen rakták el emberek.
1: Tehát egész egyszerűen elnézték, hogy valaki közül, hiszen...
2: Azt gondolom, igen.
1: Ja, mert azt gondolom, hogy még a Fidesz belső köreibe is azért meggondoltak, hogy szeretnének ők ennyit felépkezni.
2: Hát figyelj, nyilván egyébként most már tényleg nincs idő ebbe belemenni, de nekem mindig az volt a véleményem, hogy ezek a úgynevezett cégek, ezek egy pseudo piacon működnek. Tehát az nem igaz, hogy nem piacon működnek, csak nem azon, amin mi. Hanem itt azon múlik, hogy ki kihez van bekötve. Ki melyik kormányemberhez van bekötve, ki tud neki kitaposni, ki kinek a protezsáltja. Ugye a Balázsi úgy maradt fönn a három céggel szemben, hogy a másik kettő, aki ugyanúgy csókos volt, azokat kitúrták onnan. Na de már most túlhaladtunk.
1: Hát sok érdekesről beszéltünk, és sok érdekesről is még elmaradt, úgyhogy jövő héten folytatjuk, de most
2: addigra újabb
1: ügyek jönnek. Meg a két tematikus nap következik, úgyhogy hallgassátok, biztos érdekes lesz a Tilos Rádió. Köszönjük, hogy elünk voltatok, további kellemes éjszakát.
2: Sziasztok! Jó éjszakát!

Shout out to my dog, let that man be shit.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A csíkos fejű nádi paszáta állományának 95%-a eltűnt a múlt évszázadban, így alig 50 költő állománya ismert világszerte. Utolsó bizonyított hazai költése 2011-ben volt Nagy Iván határában, a kunkápolnási mocsárnál. Olvasható a Portobágy Természetvédelmi Egyesület közleményében. 2020 áprilisában Tihanyban, majd Csornán észlelték az énekesmadár egyedeit utoljára. A természetvédők egy nemzetközi program keretében több ezer hektár vizes élőhely állapotát javítják, kímélő legeltetéssel, kaszálással és vízgazdálkodási beavatkozásokkal, hogy a szikes réteg 2030-ra ismét megfelelő költőhelyet nyújtsanak a fajnak. Idén, április 20-án Nagy Ivánnál sikerült befogni a csíkosfejű nádiposzáta egy példányát. Írta a Kubi.
2: Egy indiai nagyvállalkozó Anant Ambani felajánlotta,

0: Viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el. Az egy évvel ezelőtt az ibériai félszigeti elektromos hálózat összeomlása mögött összetett rendszerhibák láncolata állt, írta a Greenfo. Ennek oka az a változás volt, amelyet az elektrifikáció, a digitalizáció és a megújuló energiák gyors térnyerése együtt hoz. A 470 oldalas nemzetközi vizsgálati jelentés szerint a láncolat feszültségingadozásokkal és oszcillációs jelenségekkel indult. Számos erőmű inverterei automatikusan leálltak, majd leváltak. A hálózatról. A kialakuló túlfeszültség újabb sorozatos lekapcsolásokat idézett elő, a spanyol rendszer zavara átterjedt Portugáliára, az ibériai félsziget villamos energiarendszere levált az európai hálózatról, végül megszűnt az áramellátás. Tehát nem önmagukban a nap és szélerőművek okozták a problémát, hanem az, hogy a gyorsan átalakuló termelési szerkezethez a hálózati infrastruktúra, a szabályozás és az üzemeltetés nem alkalmazkodott időben.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Jó. Szép reggelt mindenkinek. Tilos Rádiót halljátok, épp elkezdődni. Az FM 90.3-on természetesen, vagy akár a www.tilos.hu oldalon streamelve, ezt csak ti tudhatjátok. Ez még nem a behangarangozott hét nagy lemeze, mert azt teljes egészében lejátszom, ha kivételesen nem rádumálósan. Ez egyébként egy 21-es, 2021-es Class Beams kislemez, szintén hát számomra mindenképp újdonság, nagyon örülök neki, végre egy szép fekete lemez, amit a hét nagy lemezéről hát sajnos nem lehet elmondani, az egy nagyon szép sárga lemez, és már le is lövöm a poént, már itt lövöm is. Az idei, még másfél hónapos nagyjából nagy lemez, tehát ennyire új dolgokra nálam ritkán szólnak, de mégis régi nagy lemez lesz. A hét nagy lemeze. Mi is a címe? This Music

Melyik aztán? Ah, megkeresem. Itt van, nincs többi sem dől föl. This music may contain hope. Ray 2026. És hát én egészen kb. Nagyjából 10 napja ismerkedtem meg ezzel a hölgyel, már úgy érte a zenéjével, szuper híres, nem hiszem, hogy személyesen összefutunk, úgyhogy ő is észrevegyen. Minden esetre nagyon fiatal, 2020 óta aktív, 5 nagylemezen jelent meg, 2 közülük élő nagylemez. Az első élő nagylemez a Metropol Orchestrával, és szerintem mindjárt nézem a helyszínt, hogy hol vették föl, az is hát a világ legimpozánsabb koncerttermeinek egyike. Mennyire egyszerűbb lenne, hogy ezek a dolgok lennének előttem készítve, de nézzük, de nem. Ez már így marad. Igen, Heritage Orchestra és Royal Albert Hall felvétel helyszín, egy 23-as nagylemez, és a Montreux Jazz Festivalról következő évben, 24-ben jelent meg a másik, és 26-hoz elérkezve még egyszer This Music May Contain Hope. Ez az aktuális nagylemez, gyönyörű szép egyébként. A másik nagyon fontos dolog, mondanom se kell, nincs még nyitva előttem, ma tematikus nap van a Tilos Rádión, sőt, igaziból ma és holnap, hogyha mindent egybe veszünk, a tandoori szalámival kezdődik, de szerintem legyen az, hogy a részletes műsort a rendszerváltó tematikus napok műsorát a műsor végén mesélem el, amikor már lesznek ébren hallgatók is. Most még egyszer, amit most még hallunk, Glass Beams, amit utána hallunk, Ray, This Music Contains, May Contain Help. Szép reggelt!

Christmas.

Nos, végéhez ért a mai Fullvokál, de ahogy az elején ígértem is, elmondom, hogy miről lesz ma szó a Tiloson, hiszen az alkalom nagyszerű, a műsor nagyszerű. Ma és holnap rendszerváltó tematikus nap lesz a Tilos Rádión, aminek keretén belül a következő műsorokat lehet majd hallgatni. Rögtön a hírek után Tandori művészet élet reggel, új reggel, aztán 8:30-tól nemzeti felkelés, milyen ma felkelni, 10-től társadalmi drámák, miben más 89, mint 26, majd egy kis zenei átvezetés jóvéthez szól a móka egyig. Aztán egy órán át méri a törvények Molnár Péterrel, Papó beszélget, 2-től Manamana susu vezetésével a délutánba. Aztán egy fúziós műsor, Planet Error meets erőmű, energia, paks, környezetvédelem, szabályozás. Ez 3-tól 4:30-ig lesz. Utána a punk műsor, Páholy, még hogy rendszerváltás. A punkunk megmondják. Utána Bandita Rádió 6-tól 7:30-ig, Kressz, különutas bringások és az Öcs. Este 8-tól 10-ig az utolsó műsor a mai tematikus napon, alkotás útján, mi történik az új úton, és következzen a péntek. 7-től szex, akció, haladás, belpolitika, drog és a rókák a műsor. 8:30-tól 10:30-ig haza és haladás, oktatás 2026. 9:50-től délig Széki János, a szigorúan józan politikus. Déltől 1-ig Podmanicki Rule, Zsupán András a városunkról. 1-től 2-ig Csonka Magyarország, László Géza, a történetek gazdasági vetülete. 2-től 3-ig mezítlábas mesék, zenei műsor Johnny Drámával. 3-tól 4:30-ig Politúr, Magyarország a nagyvilág felől. 5:30-tól 6-ig Utcarádió. Aztán 6-tól 7:30-ig valamiféle meglepetés következik, és a záró műsor 8-tól 9-ig Régen minden jobb volt. Ez most komoly. Tehát ezek programajánlók voltak, vagy inkább műsorajánlók a mai és a holnapi rendszerváltó tematikus napra a Tiloson. Következik a búcsunk szám, természetesen a feldolgozás remixe, Cantaloupe, Asfi, El Barrio Mix. Legyetek jók, ez az utolsó számot tesznek, üzenem a stúdióba. Ciao, ciao.

Fantasia. Dip, trip, flip, Fantasia.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy indiai nagyvállalkozó Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin-Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy

0: Kevesebb olajra van szükség, így kevesebb zsír kerül az ételbe. A hagyományos sütés azért kevésbé egészséges, mert az olaj beszívódik a krumpliba, a pórusokban lévő víz felfogja, de ahogy elpárolog, az olaj utat talál. A hagyományos sütés kívülről, a mikrohullám belülről melegít, utóbbi pépessé tenni az ételt. A kutatók először hagyományosan sütötték a krumplit ropogós kéregig, majd az egyedi mikrohullámos sütőben fejezték be az elkészítést. Az eljárás megőrzi az ízt és a textúrát, de kevesebb olajat szív magába. A kutatók által használt mikrohullámú készülék azonban egyelőre nem elérhető a nyilvánosság számára. 22 buddhista szerzetest vettek őrizetbe Sri Lankán, miután a vámosok összesen 110 kg kannabiszt találtak a podgyászukban elrejtve. A hatóságok szerint ez minden idők legnagyobb drogfogása a kolumbói nemzetközi repülőtéren, írja a Guardianre hivatkozva a Refresher. A kábítószert bőröndök dupla falai mögé rejtették. A lefoglalt drog úgynevezett kás volt, amely a kannabisz erősebb hatású változatai közé tartozik. A hatóságok becslése szerint a szárítmány értéke elérheti az 1,1 milliárd Sri Lankai rúpiát, ami kicsivel több, mint 1 milliárd forint. A helyi sajtó szerint az utazást egy szponzor finanszírozta, a lefoglalt telefonokban pedig olyan fotókat találtak, amelyeken a szerzetesek civil ruhában szórakoznak tájföldi nyaralásuk során. A szerzeteseket bíróság elé állították, az ügyben további nyomozás indult.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Jó reggelt, itt a Tandori Szalon Tüdő, egyelőre Hektorral, téged még várjuk, néhány perc és érkezünk a tilos tematikus napján, ugye ez a rendszerváltó tematikus nap második...
1: Első napja.
0: Első napja?
1: Hát, holnap lesz a második.
0: Ja, csütörtök van.
1: Hát megfordíthatjuk, ez az első. Ez a második nap, holnap lesz az első.
0: Oké, szóval ebbe a tematikus napba illeszkedve jött most a Tandori Szalontüdő, és a tanácskozó vagy deliberatív demokráciáról fogunk beszélni, illetve a digitalizációnak a helyéről a demokráciában. Gyertek vissza, nem sokára jövünk.
1: Van helye, ugye?
0: Abszolút.
1: Múltkor alkotmányt írtunk.
0: Igen.
1: Nem fejeztük be, tudjuk hozzá, csak elkezdtük a vázlat.
0: Van egy csonka alkotmányunk.
1: Csonka ország, csonka alkotmány.

0: Üdv újra mindenkinek itt a Tandoori Szalontüdő Hektorral és Traphencivel.
1: DJ, de tényleg, ne felejtsük már a nevemet.
0: DJ, de tényleg. Na, nekem ez új.
1: Hú, nagyon messziről indítjuk ezt a műsort. Több tíz évet kell bepótolnunk. Úgy látom.
0: Csak vicceltem.
1: Tudod, ki hiszi el ezek után, hogy vicceltél?
0: Figyelj, mielőtt még belekezdünk itt a mindenbe, nyomjuk be az 1% kampányunkat, ami most nagyon fontos hot topic, az egész országban mindenki 1%-ot gyűjt. Mi ugye egy teljesen non-profit rádió vagyunk, így szerintem jobban van jogalapunk 1%-ot gyűjteni, mint egy for profitnak, nem? Uh-huh. Úgyhogy támogassatok minket az 1%-otokkal, a Tilos Kulturális Alapítvány adószámára lehet ezt megtenni, ezt természetesen megtaláljátok a Tilosnak a weboldalán, de hogyha beírjátok az 1%-os rubrikába a Tilos Kulturális Alapítványt, ott is kidobja, hogyha automatikusan töltitek ki, vagyis digitálisan, de itt legyen most akkor az adószám. 18 00 24 54 2 41, és ez egy társadalmi célú felhívás volt.
1: Yeah!
0: Na, és akkor vágjunk bele a témánkba.
1: Mi a téma?
0: Az a téma, hogy tematikus napjaink vannak, most a rendszerváltást hogy mondják ezt, hogy ünnepeljük meg a rendszerváltást
1: ezzel? Hát gyakorlatilag
0: ezzel.
1: Erre azt mondják, hogy előrejni a medvebőrére.
0: Ja. De végülis most elkezdtük, még belebukhatunk, de valami remény csillant fel ebbe a kellemes kis langy meleg posványban arra, hogy valódi képviseleti demokráciánk lesz, és itt már is én tovább mennék. Mert
1: de várj, hogy... erre van remény a képviseleti demokráciára?
0: Hát
1: elvileg, csak úgy a demokráciára?
0: Elvileg erre van remény, és ami engem mostanában foglalkoztat, az, hogy 2026-ban mindent digitalizáltunk igazából, a kommunikációnk, a tudásunk, a közös döntéseink tere az digitálissá vált, akkor miért kényszerítenek engem arra, meg téged, meg a gondolkodó emberek millióit, hogy 4 évente egyetlen X-el egy papírlapon alkossunk véleményt. Nem azt mondom, hogy nincs létjogosultsága a személyes szavazásnak, van, de emellett egy tanácskozó demokráciát lenne szükségszerű bevezetni, amire minden, hogy is mondjam, eszközünk adott. Ugye, amit kérdeztél, hogy képviseleti demokráciánk van-e? Igen, az van.
1: Hogy arra ennek a hatékonyságának, vagy nem tudom, minek a minőségének a javítására
0: lenne ez.
1: Lenne most itten.
0: Aha, ez a digitális deliberatív demokrácia. Olyan szép alliterációt találtam ki rá.
1: Akkor definiáljuk, hogy mit jelent ez. Azt jelenti, hogy minden reggel mindenki föl kell és nyom egy gombot?
0: Nem.
1: Az napi témára?
0: Hát itt...
1: Kiszavazósó? Miben különbözik a deliberatív demokrácia egy Big Brother kiszavazósótól?
0: Ugye ez alapvetően azt mondja a deliberatív demokrácia, ez a konzultatív demokrácia, ez a modell, hogy a demokrácia minősége nem attól függ, hogy hányan szavaznak, hogy 80% ment el szavazni, hanem hogy milyen minőségű viták zajlanak a döntések előtt. És ugye a deliberáció lényege az nem egyszerűen egy véleménycsere, hanem az, hogy az emberek kapnak információt, hiteles információt, hogy több nézőponttal találkoznak, hogy tudnak mérlegelni, tudnak kérdezni, tudnak vitázni, és csak ezután alakítanak ki álláspontot. Tehát nem spontán véleményeknek az összegyűjtése zajlik, hanem egy kollektív gondolkodás, amire ugye lehet ami alá lehet egy platformot építeni.
1: Na jó, milyen feltételei vannak ennek? Mert azért ez messze menő. hát nem is tudom, mi a jó szó erre, változásokat igényelni
0: hát
1: az országban,
0: igen,
1: nem?
0: Persze, mert ahogy most a közvélemény működik, az abszolút információ hiányos, inkább az érzelmi reakciók dominálnak, és akkor itt még nem is beszéltünk a propagandáról, és igazából ez a deliberatív demokrácia, ez a döntéseknek a legitimációját erősítené.
1: De, és akkor ez miben különbözik a népszavazásoktól?
0: Hogy
1: a deliberatív demokráciának
0: a tanácskozás maga miben különbözik a népszavazásoktól? Hát attól, hogy biztosítasz háttéranyagot, hogy biztosítasz edukációt, hogy biztosítasz vitákat, vitáknak lehetőséget adsz.
1: Facebook? Komment? Poszt?
0: Nem, ez azért különbözik attól, ahogy most mondjuk a polgári közgyűlés, vagy egy Facebook működik, tehát, hogy...
1: Tehát először is mindenki névvel és arccal és lakcímmel vállalja a hozzászólását?
0: Nem tudom, hát ki az olyan részletkérdés?
1: Nem részletkérdés. Ezek a részletkérdések nagyon fontosak, mert ugye lehet azt mondani, hogy igazából a deliberatív demokrácia megtestesült, úgy hívják, hogy Facebook. Mindenki azt ír,
0: Nem. Állj, bocsánat,
1: akar,
0: bocsánat.
1: Érted?
0: Egy pillanat türelmet hadd kérjem. Szerintem azt lehet látni, hogy nem azonos az online vitával az, ami a social médiában folyik, hiszen a social médiában figyelemverseny van, polarizáció van, buborékok vannak, a provokációt jutalmazza a rendszer. Ez nemhogy erősíti a vitát, hanem kifejezetten rombolja, tehát, hogy a deliberáció ellenhat, úgymond. Egy deliberatív platform az úgy ad neked információt, hogy lelassít, hogy ad kontextust, tehát, hogy belehelyezi az adott témát a tartalomba, kérnek érvelést, a reflexiókat ösztönzik, tehát egy kulturálisan teljesen más tér lenne egy ilyen platform.
1: És van ilyen platform a világban?
0: Igen, vannak erre példák, természetesen nem országos, vagy hát ilyen kormányzati szinten, hanem például a Szilícium-völgyben az AI fejlesztések során nagyon sok ilyen deliberációt használtak, hogy egy platformon így a fejlesztéseknél, ami különböző tanácskozásokra szolgált, illetve Amerikában egyetemeken használják ezt ilyen platformokat, tehát hogy vannak erre példák.
1: Azt mondja, hogy állampolgári gyűlés Skóciában 2019-ben 100 fős csoport vitatta meg az ország jövőjét, ajánlásaikat a kormány figyelembe vette. Aztán Finnországban 2021-ben 33 darab állampolgár értékelte a klímapolitikát.
0: Ezek ilyen mini nyilvánosságok.
1: Aha, akkor ez nem egy
0: ez még egy nem egy kiteljesített, nem, hát nem is képviseleti, hanem ilyen konzultatív, tanácskozó.
1: Úgy értem, képviseleti, hogy a teljes lakosság képviseli nem saját magát.
0: Nem. Ez a klasszikus formája igazából a tanácskozó demokráciának, ennek a deliberatív demokráciának, ezek a polgári közgyűlések, vagy mini nyilvánosságok. Itt, amit említettél is, itt is ilyen véletlenszerűen kiválasztott állampolgárok találkoztak, szakértőket hallgattak meg, vitáztak, majd megfogalmaztak különböző ajánlásokat, és ezt ugye a digitalizáció abszolút ki tudja terjeszteni online közgyűlésekre, globális deliberációkra, platformalapú vitákra, tehát hogy a fizikai térből ki tudunk lépni úgymond ugye a hálózatba.
1: Nem egy totális utopisztikus gondolat az, hogy mindenki
0: bevallom, illetve tudod is, hogy van bennem egy ilyen technoszolucionista hajlam, valamiféle hit, hogy a technológia az nem csak egy kényelmi, vagy gazdasági problémákat tud megoldani, hanem a társadalomnak a működési zavarait is képes javítani, szóval igen, mondhatjuk, hogy idealizált, de talán kérjük meg a hallgatókat, hogy szóljanak hozzá, illetve Léci, telefonálj be nekünk, és mondd el a véleményed erről, amit most eddig hallottál.
1: Igen, a csipát Léci.
0: Mert nagyon kell nekünk a véleményed. Szóval mindig olyan jó ellenpont vagy.
1: Hát egyrészt, másrészt meg mit mond erre a Szentírás?
0: Arra, hogy az emberek több információt kapnak, és több nézőponttal találkoznak, erre mit mond a Szentírás? Egyébként a képviseleti demokráciának van egy ritkán tárgyalt sérülékenysége, az, hogy kevés emberre koncentrál, erre a kevés emberre sok hatalmat delegál, sok információt, sok kapcsolatot, sok döntési pontot, márpedig ahol kevés emberen áll vagy bukik egy politikai közösség sorsa, ott ugye kevés embert kell fogni, kevés embert lehet, vagy kell zsarolni, kevés embert kell megvenni, kompromitálni, megfélemlíteni, vagy egyszerűen csak így érzelmileg függő helyzetbe tartani. És ez nem csak a nagy állampártoknak a logikája, hanem a kis pártok, a mozgalmak, a civil párttá váló szervezetek strukturális kockázata is ugyanez. És persze van ennek produktív oldala, amiben élünk, hogyha ez jól működik, hogy tud fókuszálni, tud dönteni, tud reagálni gyorsan, arcot adni, az ügyek mellé felelősöket kihelyezni, de ebben van a gyengesége is, hogy a közösségi intelligencia az nem épül be a rendszerbe, az intézményes működésbe gyakorlatilag. És ezt egy digitális deliberatív demokrácia, főleg, hogyha mondjuk még megtámogatjuk AI-jal, az azért nagyon tudna segíteni.
1: Kell-e az AI korában az ember a döntéshozatalban?
0: Amikor a deliberáció ilyen nagyon nagy léptékűvé válik, tehát hogy több millió résztvevővel, akkor az emberi feldolgozásnak a határai eléggé adottak. Tehát, hogy ebben
1: a feldolgozás határa alatt?
0: Hát, hogy miket mondanak az emberek, hogy ezeket összegezni, ezeket a véleményeket, ja. Tehát az érvek összegzésébe, a vita struktúráknak a felismerésébe, sőt, tudnak segíteni olyan technikai dolgokba is, tudod, hogyha mondjuk egy globális deliberáció van, hogy fordítanak, segítenek feldolgozni az információt, tehát hogy kezelhetővé teszi a kollektív gondolkodást.
1: Jó, oké, akkor halló. Hello.
0: Jó reggelt.
2: Hello, jó reggelt.
0: Szia.
2: A Szentírást említettétek, ezzel kapcsolatban szeretnék mondani.
1: Végre, yes!
2: Okay. Van egy olyan rész, hogy mindenki a saját fügefája alatt ez a király...
0: Szundizik.
2: Tessék?
0: Szundizik.
2: Nem,
1: ez a mindenki saját fügefája.
2: Nem volt szükség királyra. A király kvázi büntetésként kapták a királysággal, ugye ezt most átvitt értelemben a politikát is.
1: Tehát, hogy azt mondod, hogy az emberek, ez arról szól, ha jól értem a gondolatmenetet, hogy az emberek csoportja büntetésként kapta meg a király vagy nem tudom minek az intézményét, azért, mert hogy lusta, vagy nem tudom, képtelen volt arra, hogy egyébként király nélkül működtesse a saját csoportját, jól értem?
2: A csoportját, környezetét, inkább saját magáról is szó van, egyszerűen lusták voltak arra, hogy az írásban, amit most kvázi a Tórára értek, ami akkoriban máshogy működött, nyilván a királyság kora előtt, tehát időszámításunk előtt 1000 évvel, még előtte, tehát máshogy működött a közösség, mindenkit a saját belső törvény, ami ugyanaz volt az emberekben, és ma is ugyanaz, ami megbolygatja ezt a belső azonos törvényt, az a mohóság, az irigység és a tömeg. A tömeg az egy olyan savszerű valami, amiben az emberi egyéniség elolvad, és biztonságot akar keresni, miközben önmagában és az egyben találná meg a biztonságot. Ez egy kvázi olyan hitetlenség, ami állandó forrongásba tartja a közösséget, és akkor maga a politika, hogyha nem tudjuk a miniszter elnök nevét mondjuk, akkor ez egy jó dolog, mert az azt jelenti, hogy működik a közösség. Ez mondjuk Borsodba, vagy Szatmárba, a kis falvakba, ottan előfordulhat egy olyan egyszerű közösségnél, aki csak a rőzsegyűjtésre koncentrálódik. Tehát most ezt így visszautaltam erre egy nonsens dologra, de a lényeg ez, hogy a Szentírás igenis ír erről, és azt írja, hogyha királyt akartatok, mint a többi nép, akkor megkapom, és Sámuel figyelmezteti őket, hogy a király el fogja venni a lányaitokat, a földeteket, minden. De ők beleegyeztek nyilván, de ez csak azért, hogy hasonlítsanak a többi népre.
1: Igen, azért gondoltam, hogy a Szentírás biztos, hogy mond erre valamit, mert hogy mindig az derül ki, hogy
0: azok... Nincs olyan, amire nem mondana valamit.
1: Egyrészt, másrészt, hogy mindig ugyanazokat a köröket futjuk, csak bétában, vagy körvessző variánsokként, és most itt a mostani téma is gyakorlatilag erről szól, és pont ezt akartam mondani, hogy hogyan oldod meg azt, hogy az a ember tömeg mint felelősséget akarjon, érezzen, tudjon vállalni, a felelősséghez fel tudjon nőni, a felelősséget tudja kezelni, tudjon információt gyűjteni. És
0: edukációval, és itt nem az iskolára gondolok, hanem úgy társadalmi edukációval. Köszönjük, hallgató, a hívásodat.
2: Igen, csak azt akartam még hozzátenni ehhez, hogy a tömeg az egy absztrakt fogalom. Itt az egyéni felelősségnek, a mai politikának is ez az értéke, a mai változásnak, hogy visszatolja az emberre az egyéni felelősséget. Tehát igen.
1: Igen.
2: Jó, köszönöm.
1: Igen, szerintem köszönjük szépen. Pont erről beszélgetünk, hogy itt azért van egy olyan előfeltétel, ami úgy gondolom, hogy a mai magyar társadalomban még messze nem teljesül.
0: Valószínűleg nem csak a magyarban nem teljesül.
1: Hát de most a magyarról beszélünk.
0: Hát nem? Jó, de...
1: Tehát, hogy... Igen, értem, amit mondasz, csak most annyira kevésbé érdekel a... mondjunk egy országot.
0: Mindegy, oké, rendben van, értem én. De hogy... mindegy.
1: Nem mindegy, egyáltalán nem. Én mondjad. TG, hallod, amit beszélünk? Telefonálj be te is.
0: Dehogy
1: nem hallja. Tudom, hogy hallja.
0: Szóval ott tartottunk, hogy az AI milyen szerepeket tud ebben a demokráciában vállalni.
1: De ne ugorjunk át az AI-ra, majd beszélünk az AI-ról is, de tényleg ez a felelősség kérdés körét, ez picit muszáj meg...
0: Hogy tudunk felelősséget ébreszteni az emberekben?
1: Nem, hanem hogy ugye itt azt mondod, hogy ennek a... Tehát, hogy előbb-utóbb a tanácskozás, vagy a konzultáció, vagy mi a szó?
0: Ezek mind.
1: A konzultációs folyamat az kicsúcsosodik egy döntésben, vagy egy változtatási irányban, vagy egy cselekvésben. Tehát, hogy valamilyen eredménye van az egésznek, és az eredmény az valahogy összpontosul valahol.
0: Ugye? Hát az intézményekben.
1: Az intézményekben, tehát hogy az állami szerkezetben, de abban sem tud így egy pontszerűen egyik másodpercen a másikra megtörténni, hanem ez egy hosszabb folyamat, ami elindul. Na, mindegy, szóval, hogy a lényeg az, hogy valaki a végén dönt, vagy valakik döntenek, ugye? Itt a konzultáció végén itt mindenki dönt?
0: Igen. Hogyha van egy kérdés, abban mindenki dönt a végén.
1: Uh-huh. Akkor ez most...
0: Mindenki leadja a szavazatát kvázi egy témában.
1: Igen, de akkor válasszuk ketté, hogy van maga a konzultációs folyamat, abban fontos, hogy mindenki részt vegyen.
0: A tanácskozás.
1: A tanácskozás, uh-huh. és van maga a döntéshozatalt megelőző szavazási vagy választási aktus, ami egyébként most is teljesül, csak x évente, esetleg nemzeti konzultáció forum követően. Hallgató.
0: Szia, hallgató.
3: Jó reggelt. Ez a felelős kérdéshez érdekes is, amikor ugye elmegyünk most választani, akkor ezt a felelősséget valahogy így át helyezzük.
1: Tudsz hangosabban beszélni egy picit? Kérlek, mert nagyon-nagyon halka a rossz a vonalad.
3: Tehát, hogy amikor elmegyünk választani, akkor ezt a felelősséget áthelyezzük.
1: Igen.
3: Na most viszont, hogy kire helyezzük át? Egy ugyanolyan hasonló, már hozzánk hasonló emberre, aki mindazokkal a gyengeségekkel, amit az imént az előző betelefonáló elmondott, hogy egy belső ilyen téves megvezetés által vállalja ezt föl. Mert hogyan felelhetne az összes olyan dologért, amelyért a tömegöt felhatalmazva, hogy felelősségét vállalját, hogy az az intézményrendszer a felelősségét vállalját, ha egyszer a kiválasztásban egy olyan gyönge embert és egy olyan kevéssé jól kiválasztott embert tudunk csak oda helyezni. Tehát, hogy ez nem méretkezik meg valahol. Én ezt úgy érzem, és amikor azt mondják, hogy ez egy felelős választásom nekem, akkor én azt gondolom, hogy ez egy hazugság. Mert nem vagyok felelős sem, még választani sem, mert arról nem tudok meggyőződni, hogy mennyiben kiváló nálam, vagy a szomszédomnál, vagy akárkinél. Tehát, hogy ez a kiválasztási rendszer sem engedi, hogy meggyőződjünk. És ha nincs meggyőződésem, akkor ez mitől lehet egy számomra egy felelős választás? Ez egy becsapása valahol, én úgy érzem az embereknek. Tehát, hogy ez nincs elég jó kimunkálva, hogy itt valóban a felelősség ne csak áthelyeződjön valaki másra, aki persze mondom ugyanolyan gyönge.
1: Hát vagy nem.
3: Tehát ugyanolyan gyönge ember, mint ahogy mindenki gyenge ember, és megvannak a saját emberi gyengeségeink, erre gondolok.
1: Jó, de ha jól értem, például a mostani választásnak ez volt az egyik novuma, hogy az előző rendszerből kilépett, kivált, idézőjelben gyenge ember mutatott olyan karakter és személyiségfejlődést, plusz még hozzátett egy-két olyan mondatot, ami aztán meggyőzött x millió magyar állampolgárt arról, hogy hát igazából ő érdemesült arra, hogy akkor inkább ő legyen az, aki folytatja, vagy újra kezdje ezt a dolgot, amit úgy hívnak, hogy magyar demokrácia. Nem?
3: Hát nézd, igen, lehet ebben egy ilyen magyarázatot keresni, viszont itt mindaz a bűne, mint az előzőnek a gyengeségei nyomán láttunk, hogy elkövetődött az a fajta zsarnokság, ami kifejlődött, az azért egy olyan fok elégedetlenséget hozott, hogy már ennek is ülünk, hogy egy ennyire gyenge ember kiválasztodott ebből.
0: Igen.
3: Tehát, hogy valójában ezt kompenzálta inkább, én azt gondolom, hogy már az nagyon-nagyon rossz volt, és most ugye most ez én mindig szoktam emlegetni, hogy ennek is van egy valahogy fejlődése, egy evolúciója, mint minden rendszernek, és hogy sajnos ez a rendszer most, hát nem tudom, valamerre fejlődik, de hogy...
1: Igen, de hogy ugye most pont az a mai műsornak pont az a témája, hogy a deliberatív demokráciának az én megértésem szerint pont ez a lényege, hogy nem az van, hogy 4 évente az egész cuccot a valaki számodra egyébként teljesen, majdnem teljesen ismeretlen ember nyakába tolott, hogy tessék, döntsél helyettem, meg csináld, intézd ezt helyettem, amit úgy hívnak, hogy Magyarország, hanem az, hogy rendszeresen konzultációk, tanácskozások formájában te, én, mi is hozzátegyük a saját véleményünket, tehát hogy folyamatos véleménygyűjtés, egyeztetés, csere van, és ezek a vélemények folyamatosan becsatornázódnak a döntési és cselekvési dolgokba, tehát hogy most pont arról beszélünk, hogy akkor lehet, hogy ezt ilyen irányba kéne tolni, hogy nem 4 évente egyszer lottószelvényezzünk, hanem folyamatosan, és ne lottószelvényezzünk. Jól értem, Henci?
0: Abszolút jól érted. Nagyon jól adtad elő.
3: Egy picit még visszakapcsolódnék az előző betelefonálóra még mindig, mert az nagyon egy értékes volt, és ő elmondta azt, hogy viszont van maga a tömeg, és amiről ti beszéltek, az való lesz, nem tudom, hogy hol veszi figyelembe. Tehát, hogy hol veszi azt figyelembe, hogy ez a fajta ilyen egyeztetés, vagy ez a fajta konzultáció, ennek vannak határai. Tehát, hogy itt a beleszólása azoknak, akik ezt a konzultációt, vagy a részvétele, az túl, tehát a tömeget itt most már nem nagyon tudja figyelembe venni szerintem. Vagy én legalábbis ebben kockázatot látok, hogy itt már olyan nagy az a tömeg, akinek beleszólása lehetne, akivel konzultálni kellene, hogy itt már jó döntés, itt már nem nagyon tud születni. Tehát, hogy ha csak nem egyetlen egy dolgottól kell képzelni, amit ha elfogadunk, hogy célként itt mindenképp a fenntarthatóság legyen az, ami mentén ezeket a döntéseket elsődleges célként az figyelembe kéne venni, hogy meghozzuk. Hanem, mivel nagyon sokan vagyunk, hogy ez valahogy nem tud megvalósítani, tehát nincsenek határok ezekben a dolgokban. Kicsit így lebontottuk ezeket, én úgy érzem.
0: Mármint a határokat?
3: Hát, hogy azokat a határokat, hogy meddig tudunk ebben, meddig számít az, hogy bizonyos számú tömegnek, vagy egyénnek a képviseletét valaki mondjuk el tudja látni. Tehát, hogy ezek a visszacsatolások, ugye például a visszahívás rendszere, vagy akár mi ilyesmi, hogy ezek megszűntek, és hogy ezek annyira csekély mértékben működnek, hogy azért sikerül mondjuk 16 évig valakinek ennyire elkúrni az egészet, hogy...
1: Hát most ezen vagyunk, hogy ez változzon, de most pont arra menjünk vissza, hogy akkor ez ne csak egy 4 éves ciklusokban történő választás, szavazás legyen, hanem egy folyamat, continuous, hogy hívják, mi ez a szó? Voting, vagy nem tudom mi.
0: Tanácskozás.
1: Consulting.
3: Igen, de nem látod a határait, tehát hogy ez meddig vezethet
1: el? Pont erről beszélgetünk.
3: Minden nap lehetne akkor szavazni
1: valamire. Így van. Tehát ez a kérdés el is hangzott, hogy akkor ezt úgy képzeljük el, hogy minden reggel föl kell a nép. És akkor
0: nem, hát politikai kontextusban ugye inkább olyanokról van szó, mint ahogy fenntarthatóság, éghajlatpolitika, alkotmánymódosítás, uniós reformok. Az ötlet lényeg igazából, hogy egy széles reprezentatív nyilvánosságtól gyűjtsenek véleményt.
1: Igazából elmondom, miről szól a műsor. Arról szól a műsor, ami egyébként már egy jó pár éve üzemelt az országban, és úgy hívták, hogy nemzeti konzultáció.
0: Nagyon vicces vagy. Zenéljünk egyet.
3: Oké, sziasztok.
0: Szia, köszi. Akkor kimegyünk egyet zenélni.
4: Várjál.
0: Most kimegyünk egyet, de kimegyünk zenélni.
1: Be kell zenét ahhoz, hogy tudjunk zenélni.
0: És nem biztos, hogy visszajövünk. Ez lesz?
1: Jó lesz?
0: Hát nekem jó, nektek jó?
1: Ez a...
0: Hallgassátok meg, hogy jó ez nektek.
1: Lada Merci. Mondja mindenki, hogy Lada Merci.
0: Puszi, Laza Merci.

0: Na?
1: Ugye az egyéni felelősségről beszélgettünk a demokráciában, a tanácskozó demokráciában, és eszembe jutott egy igazán techno-idealista elképzelésem a nem túl távoli jövőről, amiben aztán minden van. Egy pár mondatban összefoglalom ezt neked, Heki,
0: meg a hallgatóknak. Légy szíves.
1: Jó, oké.
2: És DJ-t tényleg.
1: Szóval, hogy ugye itt van a nyakunkon az AI. Az a mondás, hogy az AI elveszi a munkánkat. A legjobb kimenete ennek az egésznek, hogyha lesz alapjövedelem, ugye, amit mindenki megkap, és ezt úgy tudjuk kitermelni, hogy az AI annyira meg növeli a termelési képességét a vállalatoknak, hogy tudnak fizetni olyan típusú adót, amiből az állam ki tudja fizetni az embereket. És ahhoz kötni az alapjövedelmet, hogy részt kell venni a tanácskozásban.
0: Ha.
1: Vagy legalább egy részét ahhoz kötni. Mint ahogy Ausztráliában mondjuk ott büntető következménye van, tehát ott díjat kell fizetni, vagy pénzt kell fizetni, hogyha nem mész el szavazni, de itt pedig megfordíthatnánk, hogy akkor kapod meg a nemzeti alapjövedelmednek az egy bizonyos részét, hogyha részt veszel, a részt nem kommentelsz, hanem részt veszel ebben a...
0: Hát a részvétel az így tesztesül meg, nem?
1: A részvétel az azt jelenti, hogy azokat az információkat, amik egy témában vannak, azokat kvázi elsajátítod, vitázol, benne vagy. Tehát, hogy egy foglalkozós sztori. Ezzel nem csak a társadalomnak az edukációját lehetne megvalósítani, hanem tényleg meg lehetne erősíteni a demokráciát.
0: De picit menjünk bele, hogy akkor részvétel az most itt, tehát Mária néni, uh-huh. hogy vesz részt a deliberatív demokráciában? Mit kell tennie? Mikor? Hogy kapjon alapjövedelmet?
1: Hát Marika néninek ki kell használnia azokat a... Vagy hát vegyük fel a hallgatót?
0: Akkor utána.
1: Szia!
3: Hello! Az ipar, hogy mondjam, tehát az AI milyen iparilag megtermelt kaját fog előállítani?
1: Miért iparilag megtermelt kaját? Ezt most nem értem.
0: Az volt a kérdés a kollégának, hogy az hogy fog teljesülni.
1: A mezőgazdasági robotok azért már elég régóta vannak, tehát hogy ez nem egy új dolog.
3: Igen, de az az igazság, hogy azt látjuk, hogy a mezőgazdasági robot is csak majd egy valami olyan, hogy mondjam, tehát ő nem tud egy olyan...
1: Mit?
3: Mennyiséget tudunk

0: egyre betegebbé teszi az embereket szerintem, de hát jó, hát lehetünk ebben az irányba. Folytassátok akkor a gondolt kísérletet. Jó,
1: egyébként most a deliberatív demokrácia a téma, és most az volt a felvetés a kb. Az előző blogban, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy ennek a működési modellnek az egyik alapfeltételét teljesítsék a népek, hogy vállaljanak, akarjanak, tudjanak és vállaljanak is felelősséget azzal, hogy részt vesznek a tanácskozási folyamatban, egyébként felelős módon is, és azért is forszírozom ezt az aktust, hogy akkor hogyan kell a Marie néninek részt venni a deliberatív demokráciába.
2: Technikailag?
1: Mert hogy mi a részvétel feltétele, tehát hogy mitől teljesítjük.
2: Jó, lőjük be Marika nénit.
0: De várjatok. Hát technikai megkérdésekkel általában mindig olyan választottunk a dolgokra, amely a természettel pont szembe ment, és például a kaja egyre szarabb lett, azt látja mindenki.
2: De nem a technológia miatt, hanem azért, mert 8 milliárdan vagyunk.
0: Hát igen, az is egy olyan dolog, hogy 8 milliárdan vagyunk, nem kell, hogy annyian legyünk, hogyha azt most valójában kiterjeszted, mert ezzel csak növelni fogod, hogyha mindenkinek alapjövedelme lesz, és azért a pénzért, amit csinál, vagy nem kell csinálni semmit, vagy Isten tudja, elmegy szavazni, most azt mondtad, azért csak azt kell tennie, akkor ő azzal csak növelni fogjuk szerintem a számot, mert akkor hol a kontroll, a határ ebben, hogy most meddig tudunk bővülni, mennyi embernek tud előállítani az AI megfelelő mennyiségű, minőségű kaját, hogy ez a rendszer működjön. Mert elsősorban az élethez mégiscsak erre van szükség, hogy magunk szükségét fedezzük, és az élelem az egy ilyen alapvető dolog.
2: Egy másik műsorban megbeszéljük ezt az élelmezési kérdést az AI-jal kapcsolatban.
1: A deliberatív demokráciára ugye az a kérdés, hogy hogyan
2: vesz részt
1: Marika néni, vagy bárki, aki egyébként...
2: Be kell lőni Marika nénit, szóval hogy ő egy vidéki, zsáktelepülésen élő, akinek nincsenek digitális készségei.
1: Igen, akár azt is, de most beszéljünk
0: direkt. Bocsánat, hogy érted a be kell lőni?
1: Az, hogy megpróbáljuk elképzelni, hogy a Marika néni hogyan fog deliberatív demokráciás modellben részt venni, ezt próbáljuk elképzelni.
0: Na, akkor lőjétek be. Okay.
1: Köszi, szia. Mert hogyan? És azért tényleg fontos kérdés, hogy mit jelent a részvétel effektíve, mit tekintünk részvételnek, és nem véletlenül tolom be ezeket a szavakat, hogy komment, meg nem tudom mi, mert ugye innen indítottuk a műsort részben, hogy a Facebook, ha nagyon távolról nézzük, akkor ez már maga a deliberatív demokráciának
2: de nem, hiszen
1: az egyik.
2: Ezt már egyszer leérveltem, hogy miért nem.
1: Igen, de hogy ugye ott a Facebookon sokan nyilvánítanak véleményt.
2: Igen, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy konzultatív, vagy egy tanácskozó demokráciának az alapja lehetne, mert nem lehet.
1: Igen, és akkor hogyan lesz a vélemény nyilvánítás?
2: Hogyan lesz a polgári részvétel ebbe a buliba?
1: Igen, valami ilyesmi.
2: Hát úgy gondolom, hogy készít a kormány egy platformot, egy közbeszerzés útján, amit lefejleszt a Nem Balási, és ezt követően elkezdődik. Végülis erre jól lehetne használni a Szigeteket jelen pillanatban.
1: A Balási
2: pillanatban.
1: Az a kampánynál jöhetne be.
2: Jól lehetne használni a Tisza Szigeteket ennek a kiterjesztésére, ugye, mert az minden településben nagyobb számban megtalálható emberek közössége, és a polgárok aktív részvétele megvalósulhat ugye fórumokon, ahogy beszéltük, megvalósulhat akár személyes ülések formájában, vagy platformokon, de hát én ugye inkább a platformok felé mennék, de még azt is el tudom képzelni, hogy van ez az időseknek ez a kis csipogójuk, tudod, hogy arra érkezik üzenet.
1: Aha,
2: és akkor föl lehet menni akár
1: hogy
2: egy weboldalra, vagy lehet kérni, hogy te azt így papíron kéred, azt a dokumentációt, vagy a közszolgálati tévében lehet különböző deliberációkat megalapozni.
1: És nyitott kérdés, tehát hogy nyitott, vagy pedig zárt vélemény. De ezt figyelj,
2: Ezek
1: nagyon fontos kérdések, mert ugye a nemzeti konzultáció az önmagában, ami volt, a maga az egész koncepció, az nem azért volt gázos, mert hogy

0: hogy létezett, hanem a tartalmi, nem is a forma, hanem a tartalom miatt ja. volt problematikus, és ugye ott zárt választási lehetőségek voltak felajánlva az állampolgároknak, hogy legyen szívesek, mondják meg, hogy mennyire félnek attól, hogy az ukránok széjjel bombázzák.
1: Figyelj, ez a deliberatív kifejezés, ez azt jelenti, hogy egy adott témát alaposan megfontoltam, mérlegelsz, összekeverik ezt a vitával, meg a párbeszéddel, de képzeld el, az amerikai filmekben, az amerikai filmek bírósági jeleneteiben mindannyian hallottuk már a tárgyalás végén, hogy az esküdtszék visszavonul tanácskozni. Mielőtt ítéletet hoznak, időt kapnak arra, hogy megvitassák és mérlegeljék a tárgyalás során eléjük tárt bizonyítékokat. Ugyanez a mérlegelés zajlik a deliberációban is. Különféle forrásokból információkat gyűjt az ember, mérlegeli ezeket, majd döntéshoz. Különböző tapasztalatok, értékek, előzetes elképzelések és információk alapján. De ez még mindig nem a deliberatív demokrácia. Van ugye még a párbeszéd, ami egy ilyen külső, bizonyos mértékig együttműködő folyamat. Itt két ember között történik az információcsere, itt jöhet létre egy kollektív felfogása egy témának, itt lehet akár változtatni is a hozzáállásunkon a vita során. Van ugye a közvéleménykutatás, ami nem is tudom, az se volt a nemzeti konzultáció szerintem, de ezt ismerjük le inkább, itt inkább mérlegelés nélküli az egész, arra kérik az embereket, hogy mondjanak véleményt egy témáról, anélkül, hogy előzetesen háttérinformációkat kapnának. Itt biztos, hogy van személyes elfogultság, különböző zavaros médiakontextusoknak a hatása, stb. És akkor ezzel szemben, vagy ezekkel szemben a deliberatív közvéleménykutatás, vagy információval látja el a választót, időt ad neki ezeknek az átgondolására, és ezek az információk adnak egy körítést, egy kontextust, megmutatja az eltérő nézeteket, véleményeket, a lehetséges kimeneteket egy témáról. Tehát, hogy ez egy kicsit más, mint egy sima konzultáció. Szia, hallgató!
2: Tehát, hogy nagyon izgalmas műsorotok egyrésztről, másrésztről meg annyira elkanyarodtunk a képviseleti demokráciától, jogállamot az utóbbi 16 évben, hogy például Faluhelyen nem találtunk, Nógrád megyében inkább úgy mondanám, kis települést, ahol a képviselőtestületi ülések nyitottak volnának, vagy teszem azt, bárki tudna a napirendet, vagy bármilyen vagyonnyilatkozat, vagy bármilyen határozat elérhető lenne a kis települések önkormányzatán, beleértve a szervezeti működési szabályzatot is. És amikor mondjuk ilyet kikérsz, hogy edzőt a körbelevőknek mindenhol. Szóval szerintem az egyik nagyon fontos dolog, ha már így leváltottuk fent a fejeket, hogy itt lent is ezt az önkormányzati működés transzponenciáját visszanyerjük, mert hogy a lakosok már nem is tudják, tehát a fiatalok azért, mert ebben nőttek fel, az idősek meg már nincsenek ezzel kapcsolatban, de nem is tudják, hogy ezek a képviselőtestületi ülések nyíltak lap esetben.
0: És ha tudnák, akkor
2: remélem,
0: érdekelni
2: hogy
0: őket?
2: Erről több szó fog esni, mert...
1: Igen, de az elmúlt 16 évnek pont ez volt a lényege, hogy nyomják el a polgári véleményt, hogy nem kell a szabályokat betartani, csináljátok, ahogy akarjátok, csak nekünk legyen jó.
2: Igen.
1: És az önkormányzatokhoz ez abszolút leszivárgott.
2: Pontosan, csak hogy ugye mi most minisztereket váltottunk, meg kormányt, meg kétharmad, de hogy ez itt Faluhelyen azért nagyon sok idő még leszivárog. Csak mi most elkezdtünk egyébként egy kezdeményezést, pont az által említett szigettagokkal, meg megfigyelőkkel, meg akciócsoportosokkal, hogy elkezdjük ezeket a képviselőtestületi üléseket először is megtudni, hogy mikor vannak, milyen napirend, aztán pedig látogatni őket, és oda be fogunk szépen csücsögetni és nézegetni azt, hogy amúgy hogyan hoznak rengeteg jogszabálya, ellentétes döntést, határozatot, vagy hogy hogyan mutiznak. Mert alapvetően az önkormányzati munka itt Faluhelyen nagyon sok helyen már csak erre korlátozódott, hogy hogyan lehet valami haszonszerzést vagy spekulációt elvégezni ilyen keretek között. Nem véletlenül volt titkos.
1: Uh-huh.
0: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan fog egyébként az a mentális tér változni, ami itten az országot jellemzi.
2: Hát igen, ez is érdekes kérdés, ott például, hogy azt mondjuk, hogy vagyonvisszaszerzés, csak hogy ugyanezek az emberek, akikről mondjuk beszélek, és ez tényleg elég gyakori faluhelyen, ezek anyagilag érdekeltek voltak, tehát nem véletlenül volt ez a susmus, és hozod meg azt a vonalát, hogy akkor kinek kell visszafizetni és mit, mert oké, Balázs Gyula tök egyértelmű célpont, ott van, tudjuk mit csinált, de hogy itt ugyanezek az emberek az összes operatív fejlesztést igazából vagy a saját cégüknek közvetlenül érdekelten, vagy közvetett módon, de kiátszották.
0: Ugye itt, hogy... bocsánat, a fejétől bűzlik a hal, elf fog valószínűleg érvényesülni. Ha ne adj Isten, tényleg bekövetkezik az az utopisztikus gondolat, ami most ugye publikusan ki lett téve az asztalra, hogy az úrkormányban zéró tolerancia lesz a mire is nézve, a hogy hívták ezt a szót, ami Magyarországon volt, korrupcióra nézve zéró tolerancia van, ugye a csúcsfejnél ez elkezd működni, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy ez le fog szivárogni alsóbb szintekre, illetve más szintekre, lásd önkormányzatok.
1: Hát én úgy tudom, hogy a választási törvénnyel együtt az önkormányzati törvény is módosításra kerül 2 éven belül.
0: Lehet, hogy ott is lesz akkor zéró
1: tolerancia. Aha, lesznek változások, illetve szerintem ebben az egész nyilvános képviseleti önkormányzati testületi ülésekkel kapcsolatban is lesznek változások.
2: Egyébként nem kéne, hogy változtassunk, vagy hát nem tudom, oké, biztos lesz valami jó, amiben változtatnak, nem ezt akartam mondani, hanem annyi csupán, hogy a jelenlegi önkormányzati törvény és információ-kommunikációs törvény is egyértelműen kimondja, az önkormányzat képviselőtestületei alapesetben nyilvános üléseket tartanak, amire bárki igazából bemehet. És már az is óriási volna, ha mondjuk teszem azt holnaptól ezt meg tudnánk valósítani, mert az ez nem kell jogszabályt váltani, csak egyszer be kell majd mondani a valakinek, aki eléggé határozott a tévében egy rádióban, hogy amúgy ez van, és hogy hát, ehhez kéne visszakanyarodni.
0: De ha jól értem, akkor most a ti esetetekben arról van szó, hogy amikor a következő önkormányzati ülés lesz, akkor szépen megjelentek az ajtóban,
1: és szeretnétek
0: hivatkoztok erre a törvényre, és aztán utána nyilván a helyi polgármester.
2: Igen,
0: tehát várjál, és akkor a helyi polgármesteren és a képviselőtestületen múlik az, hogy felvállalják-e annak a kockázatát, hogy most már nem az a rendszer van, mint előtt eddig, hanem már más, és hogy ők ebben az új rendszerben is hajlandóak törvényt sérteni azon, hogy nem engednek titeket be.
2: Hát igen, ez most nagyon érdekes kérdés, tehát azt csináltuk azért, hogy most összefogott így 9 falu polgár aktivistája, és akkor most csináljuk a petíciót a jegyzőnek, meg a jegyzőknek, hogy nyíltan átláthatóan megtudni, mert hogy egész ideig csak zavaros dolgok jöttek ki, és igen, tehát hogy most ennek itt is változnia kell.
0: Jó, hajrá!
1: Ez jól hangzik.
0: Jó hangzik.
1: Köszönjük szépen.
0: Számolj be igen. Pár hónap múlva, hogyha esetleg olyan adást hallasz, ahol
1: itt vagyunk.
0: Itt vagyunk, és vagy más műsorban is lehet, hogyha éppen erről van szó, hogy mi a tapasztalat, hogyan változik ez a dolog a lokális kormányzatoknál, ez mindenképpen egy érdekes kérdés. Mert attól...
2: Ez annál is érdekesebb, hogy még egyszer ugyanúgy megy addig minden tovább, amíg ez nem történik meg.
0: Igen. Ide azért, bocs, hadd emeljem ki a ti szerepeteket ebben, meg a példátokat, hogy akkor ezek szerint ilyen helyi öntudatos polgári kezdeményezések által is lehet ad abszurdum bátorsokat.
1: Csak ezek a polgárok tudják azt a fajta tudásátadást elvégezni helyi szinten, amire szükség van. Tehát, hogy ők elmennek a testületi ülésre, és elmondják a Gizikének, a Marikának, a Pistának, hogy gyertek ti is, vagy képzeld, ez volt, az volt, amaz volt, és egy ilyen, tehát hogy egymás edukálása történik a demokráciára.
2: Hozzátenném, ez a lakosságnak körülbelül a 0,03%.
1: Nem baj, de most dolgozzatok ezen, hogy több legyen.
0: Így van, így van.
2: Egy-kettő, hogy ez nem egy nógrádi, vagy egy kis, tehát nem is csak a mi környékünk, mert ugye ezt megkérdeztem mondjuk lent, hogy van az Alföldön, vagy a Nyírségben is, így akiket megkérdeztem kis település, tehát ilyen 500 fő alattiaknál, ez teljesen általános.
1: Persze.
2: És ez egy olyan dolog, amivel központilag is ki kell rakni az indexet, tehát oké, hogy mi civilként elmegyünk, de addig a képünkben röhög a jegyző, meg a polgármester, meg a mindenki.
0: Értem, amit mondasz, de figyelj, volt egy választás. Most, amit mondasz, eddig ez volt, és most láthatod, hogy egészen abszurd dolgok, vagy korábban elképzelhetetlen dolgok történnek, hogy egy cégvezető papírzsebkendő halommal az asztalán elkezd online sírni. Tehát, hogy érted, miről beszélek.
1: Írgalom, atya, ne hagyjál, szánalmas.
0: Ezért mondom, hogy értem, amit mondasz, de a puding próbálja az evés, a következő ülésekre be fogtok menni, és meg fogjátok látni, hogy hajlandóak-e törvénysértés fel vállalni ebbe az új rendszerben is.
2: Na, meglátjuk.
0: Hajrá!
2: Így legyen.
1: Köszi!
2: Hajrá, nektek
0: köszön,
2: is!
0: Szia, szia! Nagyon jó.
1: Igen.
0: Tiszteletre méltó ez az aktivitás, amit a kollégák mutatnak. Hol tartottunk egyébként?
1: Nem emlékszem.
0: A tesz.
1: Bocsánat.
0: Ránk ez a gomb.
1: Ránk nyomta a neont.
0: Jaj, ezt feltoltam. Ezt. Ha, bőtt egy csöbe. Mondja valamit a hallgatóknak.
1: Ha? Szia, Atesz. Csak mutogat. Nemzetközi jelet mutogat.
0: A lélegzetvételt, Atesz lélegzetvételét hallottátok. Ő az az ember, aki ott se volt. Ott se akar lenni mindig a műsorban.
1: Hello, kedves hallgató.
3: Hello, Turbo vagyok.
1: Szia.
3: A visszakanyarodva a korrupcióhoz, azért ez oké, hogy a fejétől bűzlik a hal, de ez a társadalomra alulról is kell, hogy kialakulja, hogy nemet mondunk a korrupcióra. Ez például hozzátartozik olyan is, hogyha jön a kőműves bácsi, és megkérdezi a végén, hogy számlával vagy anélkül, akkor...
0: Köszönöm!
3: Kérni,
0: nem volt még műsor, amikor pont ezt mondtam, hogy hát akkor mostantól nem lesz fajn adót csalni?
3: Hát nem, részéről eddig se volt fajn, de
0: ez valami... De eddig azért volt az ilyen, hogy ez... Figyelj, eddig igen, azért volt, az volt, hogy ezeknek adót?
1: Igen, igen. Tehát, hogy volt egy ilyen ellenállás, nem?
3: Volt egy ilyen, persze, oké, de ettől még meg...
1: Mert ő befizették, mert ha nem, akkor zárolták a számládat. Tehát velünk azért kis emberekkel a NAV nem szórakozott az elmúlt 16 évben, se valljuk be.
3: Persze.
0: Na igen, folytasd, kérlek.
3: Nem is fizettük be az adót rengeteg.
1: Na szóval helyen. Szabályozás.
0: Nem, adófizetés. Igen, szerintem azt mondod, hogy ez az egy dolog, hogy most itt megválasztottuk az új királyt, de hogy igazából a kérdés az, hogy akkor ezentúl senki se fog ugye blitzelni. Mindenki vesz bérletet és jegyet, ugye? Ha jön a rendőr és megállít, akkor nem egy 10-es vagy 20-as, nem tudom mennyi most az árfolyam, az igazolványba becsúsztatva.
1: Ez már képzeld el, nincs.
0: Nincsen? Biztos.
1: Biztos.
0: Jó.
1: Nincs. Nagyon okay, súlyos.
0: Nem fizetsz külön pénzt az orvosnak, hogy túléljél, ugye?
1: Az sincs, mert járnak szúró próbaszerűen ellenőrző. Voltak orvosok, akiket elvittek?
3: Hozzáállását. Na, csak ennyi.
0: És te hogyan változtatod meg az életedet? Hol fogsz ezen túl tiszta életet élni, még tisztábbat, mint eddig?
3: Hát felelősséget
0: vállalva.
1: Nem nyírsz füvet?
3: Nem szívok.
0: Nem nyírsz.
1: Ez hülyeség.
3: Nem nyírok füvet, igen.
1: Szóval ne nyírjál füvet, de...
0: És nem is iszol, ugye?
3: Miért? Azt azért még lehet,
0: nem? Figyelj, az alkohol és a dohányzás az súlyosan egészségkárosító, tehát minden alkoholista és dohányos. Gyakorlatilag a társadalom miért szíve le? Tehát egy rakás pénzt elvisz, nem?
3: Igen, ez így van. Igen.
0: Na, tehát akkor el tessék leszokni. Tehát nagyon gyorsan.
3: Ez az, jó, akkor legyen ez a végszó.
0: És sok adót fizet. Minden...
1: Csók.
0: 1%-ot viszont azért addig ne légy szíves, jó? Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen, szia.
0: Nem jutottunk el a végére. De egyébként az AI-ról még nem beszéltünk, azért betenném ide a végére az atomot, hogy miért kell, de még megbedobtam egyszer, tehát hogy miért kell, amikor az AI-ban ott van az emberiség összes tudása és bölcsessége. Fel van töltve, ugye? Mindent tud, mindent lát, ott van benne az összes minden. Akkor miért kell hozzá az ember, hogy ezt itt megtanáskozzuk, hogy mi nekünk a jó? Nem jó, hogyha az AI mondja meg nekünk?
1: De én elképzeltem már ezt is, egy AI kormányzást, de ez tényleg egy hosszabb beszélgetésnek lehetne a kezdete. Én azt mondom, hogy ezt keverjük át egy következő műsor témájára.
0: Amikor az AI lesz a műsor, a trilosban.
1: De jó lenne. Szerinted lesz olyan?
0: AI-dait.
1: Szervezzük meg.
0: Szervezzük meg, jó, ennyi.
1: Annyi. Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. Csodás napot kívánunk nektek, puszi!
0: És hallgassátok tovább a Tilos Rádió mai és holnapi műsor folyamát, mert a rendszerváltás előrészünk a medve bőrére jellegű tematikus ünnepnapjai lesznek.
1: Vannak.
0: Egyrészt vannak, már ez már az, másrészt megfizessétek be nekünk
1: az 1%-ot.
0: Ne fizessétek be. Utaljátok nekünk az 1%-ot, az adószámot megtaláljátok a honlapon, és egyébként...
1: Én szeretek számokat mondani. 18-00-24-54-2-41, társadalmi célú felhívást hallottatok.
0: Tehát akkor ez volt a Tandori szalontüdő, mindjárt föl kell a nemzet, bár igazából mostantól nem kell fölkelni, nem?
1: Meg talán tégi is.
0: Igen, igen. Szevasztok, sziasztok.

0: 35 éves a tilos. Tegyél hozzá egyet, hogy jövőre meglegyen a 36. Neked csak 1%. Kedvenc rádiódnak viszont ez a jövő. A világ legszebb számsora következik. 18-00-24-54. Köszönjük, drága hallgató!
1: Jótékonysági felhívást hallottatok!
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: A szumátrai orángután a világ legveszélyeztetettebb állatai közé tartozik, ma már kizárólag az indonéziai sziget északi részén él. Az emberi tevékenység megváltoztatja, pusztítja élőhelyeit. Az egyik, körülbelül 350 egyedes populációját a helyi lakosok számára nélkülözhetetlen, forgalmas autóút szakította ketté. A beltenyészet kockázatának növekedése miatt ez az átjárhatatlan határvonal akár a teljes népesség eltűnésével fenyeget. A természetvédők 2024-ben kötélhidat húztak az út fölé, ám 2 évet kellett várni, hogy az orángutánok valóban elkezdjék használni, írja a 24.hu. Idén végre egy mozgásérzékelős vadkamera rögzítette, amint egy példány átjut a hídon fajtásaihoz, egy olyan erdőrészbe, melytől sokáig el volt zárva.
4: A neandervölgyiek és a modern emberek közötti kognitív különbségek kisebbek voltak, mint amekkorák a különböző populációk között manapság léteznek, az IFL Science ismertetője szerint írta meg a Qubit. A vizsgált 13 agyterület közül 9 esetében a tanulmány szerzői nagyobb mértékű különbséget találtak a mai amerikai és a kínai kohorszok között, mint a neandervölgyi és az őskori modern emberek között. Ez arra utal, hogy az esetleges kognitív különbségek evolúciós szempontból egyáltalán nem jelentősek, írják a kutatók. A tudomány jelenlegi állása szerint a két emberfaj hosszú évezredeken át együtt élt, ami nem elegendő ahhoz, hogy az egyik faj jelentősebb evolúciós előny nélkül a kihalás szélére szorítsa a másikat. Vagyis a neandervölgyiek eltűnésének oka nem a kognitív képességekben keresendő. Az Independent beszámolója alapján az Illinois Egyetem kutatói olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel a hasábburgonya egészségesebbé tehető, miközben megőrzi ropogóságát és ízét. A kulcs a hagyományos sütés és a mikrohullámú sütő kombinálása. Kevesebb olajra van szükség, így kevesebb zsír kerül az ételbe. A hagyományos sütés azért kevésbé egészséges, mert az olaj beszívódik a krumpliba, a pórusokban lévő víz felfogja, de ahogy elpárolog, az olaj utat talál. A hagyományos sütés kívülről, a mikrohullám belülről melegít, utóbbi pépessé tenni az ételt. A kutatók először hagyományosan sütötték a krumplit ropogós kéregig, majd az egyedi mikrohullámos sütőben fejezték be az elkészítést. Az eljárás megőrzi az ízt és a textúrát, de kevesebb olajat szív magába. A kutatók által használt mikrohullámú készülék azonban egyelőre nem elérhető a nyilvánosság számára.
5: Ezek voltak a hírek.

0: Kapcsolj, ó, már bekapcsoltam magamat. Na jó van. Meg vagyunk?
1: Hát nagyon siettél ezzel.
0: Meg vagyunk, ez a nemzeti felkelés. Egy nagyon finom zenével köszönt be László a pultból, velem szemben Béni.
1: Nem, ez egy feldolgozása.
0: Tényleg nem?
1: Hát hallod az eredetit. Ezt kérdezem az eredetit.
2: Ó, tényleg, beültem, 10 másodperccel vagyok a munkahelyemen, és már sarokba szorítottál egy kérdéssel.
1: Most én nem tudom, mi az eredeti.
2: Őszinte, a válasz is őszinte volt, hogy...
0: Hát én most megpróbálom találni, és ezt
1: nem válaszoltál, tehát mi az eredeti? Én azt hittem, hogy ez Morcsiba, de természetesen halványoztam. Egyszer voltam Morcsiba koncerten, és azon egy nő énekelt.
2: Mindig másik nő énekel Morcsiba koncerten.
0: Nem akarlak szerlesíteni, ezzel nagyon sok nő énekel.
1: Jó van, na hát.
2: Nem, éven, vagy nem tudom, gyakran.
0: Nem a Morcsibába, úgy általában.
1: Na, de most mi lesz? Ki fog énekelni a Morcsibába?
2: Megint visszajött az eredeti csaj, mint hogyha néhány éve visszajött volna.
0: Na mi az eredet, mi annak a feldolgozása?
2: Figyelj, azóta se tudom, hogy egy perce megkérdezted, és sem is
0: tettem. Ja, hogy nem tudod, mert ez nem hagyta el a szádat, csak...
2: Hangos, de...
0: Nem, azt mondta, hogy... Ja, hogy erre gondolt a sarokba szorítással.
2: Így, hogy megkérdezitek, hogy ennek a számnak mi az eredeti.
0: Na figyeljetek, egy vidám kis...
2: De már biztos...
0: Vidám kis szemantikai kérdéssel kezdenénk, hogy ti mit gondoltok a jelentésileg arról a dalsorról?
2: Még egyszer majd lejátszhatom ezt.
0: Persze, de lejátszuk egybe szépen. Hogy szólt a vekker 7 óra, visszaestem az ágyamba, mert az idő megtanít, hogy az álom nem segít. De hát most esett vissza az ágyába. De hát nem akar fölkelni. Hát
1: szerintem a... sarokba szorítjanak.
0: Vágjuk hát...
1: Visszaeste, szólt a vekker 7 óra,
0: meg jobban, menjen a munkához.
1: Visszaestem az ágyamba,
0: szólt a vekker 7 óra, visszaestem az ágyamba, mert az idő megtanít, hogy az álom nem segít, nem segít, nem segít.
1: Hát a,
0: már a mikrolid vokális beszállt. Tehát, hogy nekem olyan, mint ellentétes, tehát visszaestem az ágyamba, épp azért, mert még aludni akarok. Tehát nem tanított meg engem arra semmi, hogy az álom nem segít.
1: Életem legszebb álmát álmodtam tegnap reggel.
0: Jó, akkor majd a kedves csetes barátaim fejtsétek meg nekem ezt, hogy miért értelmezem én rosszul, és valójában, hogy miért jó ez a sor, és a Béni elmeséli élete legjobb álmát.
1: Hát nagyon, annyira, jó.
0: Egy paprikás szalámi zsömle.
1: Nem. Nem tudom elmesélni.
2: Szerinted inkább... tényleg nem akarja elmesélni?
1: Nem akarom elmesélni.
2: Ez arra mi van írva?
0: Ez a határeset. Ez az arca el akarja mesélni. Közben ez egy kicsit azért...
2: Pufolással nem mérünk el semmit.
0: Igen.
2: Vagy sehez kéne folyamodni. Vagy valami...
0: Nekem múltkor az volt az álmom, egyetlen volt jó álom, hogy egy autóbuszt kell vezettem, amit még életemben nem vezettem, és viszem vele kb. A családomat, vagy hozzám közelállókat. És valamiért... botváltója van a busznak, de el van rejtve egy ilyen, mint egy ilyen nagyon nagy kefe, tehát hogy meg kell nyúlnod egy ilyen kefesörték közé, és ott kell megkeresned a váltót, hogy egyáltalán tudj váltani, és hát aztán persze az, hogy fék meg. Na mindegy, hát ezt nem mondom, de most ebben mindig megúszom az ilyen autósámokat baleset nélkül, de mindig olyan, hogy éppen, hogy nem jó álló. Ez nem a legjobb álló.
2: Szerinted sikerült átvezetni?
0: Igen, Béni, és tehát ezzel szemben a legjobb álló.
1: Rájöttem, hogy kicsit.
0: Találj ki valamit.
1: Nem kitalálni, mert helyette. Nem volt egy nagyon-nagyon hosszú, de olyan...
0: Pikáns?
1: Azt álmodtam, hogy vonattal megyünk egy vidéki kispályás tornára, és gyülekezünk a déli pályaudvaron. És ott volt már 2 csapattársam, és egy sráci csörgött egy kis hátizsákkal a...
0: Peron szélén.
1: Nem, ott a váróteremben, hogy ő is jön velünk, és mondtam, hogy hát persze, hol. És az anyukája hozta ki a állomásra, és mondta, hogy mostantól akkor szeretne velünk fotbalozni. Hát majd, hogy eddig is elvileg velünk fotbalozott. És hogy ki volt ez az ember, ezt kitaláljátok? Orbán Viktor. Akit az anyukája kihozott velünk a... Életemben nem álmodtam. És mondtam, hogy oké, de előtte el kell beszélni. És azt mondta, hogy így hűn mögött.
0: Ilyen szépen besűríteni egy államba a rendszerváltást. És hát nem tudom, beállhatsz-e. Nem az enyém a labda.
1: És tudod? Már felültünk a másodás, és elkezdtük neki magyarázni, hogy miben kell megváltozni ahhoz, újra értékes tagja akar lenni a kispályás csapatunknak.
0: Ez egy másik csapat, mondtad. Itt
1: nagyon, és az egésznek volt egy ilyen nagyon-nagyon jó hangulata, és azt éreztem, hogy...
2: Hogy sikerült.
1: Igen, hogy érteni fogja. Hogy
2: integráltatok a csapatba ismét?
1: Hát odáig nem jutott az álom, de addig eljutott.
0: Tehát nem jutottak le a bajnokságra még.
1: Odáig eljutott.
0: Még mindig ott vannak a pályaudvaron.
2: Ez a legszebb kép, amit rendszerváltás kapcsán hallottam.
1: Mondom, odáig eljutott, hogy nyitott volt, és hogy kész volt arra, hogy elfogadja azokat az érveket, amiket a jelenbéli változásainak a feltételéül. Tehát, vagy hogy nem, miben kell neki megfelelően egyrészt felülvizsgálni eddigi hozzáállását a fotballhoz, másrészt pedig meg ígéretet kaptunk arra, hogy igen, érti, és na, itt már egy kicsit elvesztem, de erre így nagyon-nagyon határozottan emlékszem. A rendszerváltás napja van ma meg holnap a rádióban.
0: Tehát, hogy csak holnap?
1: Nem egyértelmű a kommunikáció. Igen, én kaptam olyan telefont, amiben erről kért papír, mondjam, hogyha lehet, akkor beszélgessünk mi is.
2: Mondjam, hogy milyen témát osztottak ránk? A felsőbb hatóságot?
0: Na.
2: 8.30-tól 10-ig nemzeti felkelés. Gondolatján, milyen ma felkelni? Ezt annak azzal összefüggésben, hogy mit jelentett neked a 16 év utáni újraébredés, azt gondolom, hogy...
1: Hát egyrészt az elmúlt 30 évben is mi vezettük a nemzeti felkelést, ha a hallgatók és a szerkesztőbizottság és a kuratórium nem gondolja másként, akkor még egy pár hónapig, évig talán vezethetjük.
2: Nem lehet, hogy a rendszerváltás erre is ki
0: lehet,
2: kell,
0: hogy úgy járunk, mint a tények.
1: Mondjuk aztán nem tudom elképzelni, hogy Vasili Miklós a Media Hungary milyen...
2: Az ma kezdődik, holra?
1: Már elmondta, hogy erodálódott egy kicsit az ő hírműsoruk, és hogy ezt el nem tudom képzelni, milyen komoly pofával vezette fel, hogy
0: ennek az ő karrierje az egy ív, igen, de majd a Balázs erről beszél magadat.
1: Nem fog ő ennél diszkrétebb.
0: Igen.
1: Hogy milyen, és hogy akik ott hallgatták, azok vajon mennyire bírták ki röhögés nélkül.
0: Hát mennyire biztos vagy benne, hogy a technikai személy...
1: Fordítottak neki hátat a cigifizőben a
0: kávészínetben. Nem tudom, hogy a tévéketen, gondolom úgy van, gyanítom, hogy az M1-nél is úgy van, hogy a technikai személyzetet nem rúgják ennek semmi értelme, hiszen azok nem politizálnak, és akkor viszont a technikai személyzet nagyon röhögött, az biztos.
1: Nem, én azt nem értem, hogy miért gondolják emberek, hogy csak Gönczi Gábor meg Mars Janikó kompromittálódott ebben a dologban. Tehát, hogy miért gondolja bárki, hogy ő hitelesen tudja adni a transformáció által a felvázott stratégiáját.
0: Nem úgy van, hogy azt ők maguktól mondták ott, amit mondtak, Béni?
1: De bolondozz.
0: Szerinted egyébként van az a kis nyugdíjas, aki azt hiszi, hogy Gönczi Gábor ilyenkor a saját gondolatait osztja meg vele? Én félek tőle, hogy van.
2: Na.
1: Nem, hogy milyen lesz felkelni?
2: Egyébként frappáns választ tudok adni, vagy nem, egy témát.
1: Egyrészt egyre nehezebb, másrészt egyre könnyebb. Hát egyre kevesebbet bír aludni az ember egy idő után. Én legalábbis így vagyok.
0: De életkori persze.
1: Egyre jobban fáj mindenem, és a kikászálódás az ágyból az nem kipattanás már, hanem inkább egy ilyen
0: figyelj, most én azt tudom mondani,
1: koncentrált lendületvételt követő.
0: Nálam annyiban más a helyzet, hogy én alszom belül a falnál egy jó nagy és magas ágyon. Én szerintem egy ilyen 5 perces videoklipet lehetne csinálni abból, ahogy én kijutok amúl az ágyból, ha Rita még nem kelt föl, ami ritkán fordul elő, hogy a később kell, mint én. De amíg ott van, akkor még rajta átjutni, úgyhogy ha lehetne, törjem el a lábát, és egyebek, az igen, szép videoklip lehetne.
2: Na, először ebben
0: de
2: a műsorban.
0: De hát ilyen felkelni ebben az új.
1: Nem, mert szerintem már kétszer folytottuk bele a szót.
2: Először ebben a műsorban megpróbálok egy témát felvezetni, és szerintem még kapcsolódni is tudtok rá. Tehát 3-4 hete...
0: Bicikli.
2: Nem Pogácsán.
0: Pedig hogy fölragyogtam.
2: Nem. Hogy 3-4 hete túl vagyunk a hát úgyis az eredmények ismeretében vagyunk, és azt veszem észre, az érzelmek domboltak, és egy idő után a lenyugvás és az eredeti mederbe való visszatalálás lenne a feladata. Mégis azt látom, hogy ez az eufória az elmúltával nem veszem föl. Tehát, hogy és a múlt héten is...
0: Balázs így nem jutott be.
2: Már a múlt héten is ezt pedzegettem, hogy azt veszem észre, hogy az élet de egyes vagy különböző területein ezt a felszabaduló űrt most egy színes vélemények halmaza
0: tölti ki,
2: és ezek a vélemények ezek egyre viharosabb vitákat generálnak. Nézd meg, például, például kezdjük azzal, hogy az történt, hogy nyilvánvaló volt, hogy a filmes szcéna az egy ilyen változás után átalakul. Mit látunk? Azt, hogy ezernyi, hát egymás, nem azt mondom, hogy kizáró, de egymással még nem
0: konszenzusra nem jutó
2: vélemények tombolnak. Elég volt Balázs Gyulának bemenni, vagy Balázs is, sose tudom, bemennie ezért, és azt mondta, hogy én itt befejeztem, és abban a pillanatban a reklámos, kommunikációs szakma kvázi felszabadult, mint amikor a, leszeded a fedőt, és így mindenki jön, és most azt halljuk, hogy hát egyrészt tetemre hívás, másrészt van a szakma azon résztvevői felől, akik hát nem rúgtattak labdába az elmúlt 10 évben, vagy nem annyit, és iszonyatos feszültségeket látok felszabadulni, akár ezen a szcénán belül is. Most akkor hívjuk őket nem szcénának, hanem...
1: De ez két különböző, tehát a Balázsi Gyula és a filmszakma az két különböző.
2: Azt mondtam, igen. Hogy
0: a Balázsi Gyula kapcsán a reklámszakma jön képbe.
2: Míg a múlt héten szóba hoztam, hogy azt látom, hogy lesz még meló azzal, hogy az új dolgokat kitalálni és az új irányt konszenzussal esetleg elfogadni. Tessék, itt van egy váratlan dolog, hogy a reklámszakma feje tetejére állt, mert azt gondolom, hogy a Lunch Médiának az eltűnése hónap után az súlyos következményekkel jár, és már is itt van a 77 fele szaladt reklámszakma, akinek az lenne a feladata.
0: Az elég egységesen állnak ki amellett, hogy mekkora rombolást hajtott végre.
2: Már kezdődik a mutogatás, már hogy
1: biztos nem fogják mondani
2: a rendszerben a másik.
1: Biztos nem fogják mondani szerintem, hogy nincs szükség a Paksi Atomerőmű, meg az MVM, meg a Szerencsejáték RT marketing költségeinek a radikális megkurtítására.
0: Ha valami...
1: Igen, ők számítanak arra, hogy az állami szféra reklámköltései azok számottevőek maradnak.
0: Biztos, lehet, hogy van, aki igen, de aki az egyik nagy hangadó, az elég jó barátom, és szerintem ő például biztos nem, tehát ők megélnek, annélkül is. Nem, itt a hogy mondjam, erkölcsileg érzik fontosnak, hogy elmondják, hogy mennyire tették. Nem, az állami megrendelések, nem, én 25 évig voltam a reklámban, állami megrendelésem egy se volt, és megéltünk. Tehát nem azon, hogy itt az a baj, hogy minden torzult. Ugye torzultak az árképzések, torzultak a tenderek, és attól van neki kiből, meg ugye mindenki a frusztrációját most kijönti, és egyébként a harmadik, aki felkészül, az a színházi széna, hogy téged idézzelek, szerintem hamarosan ott is jön a vihar. Tehát én azt látom, hogy mindenki most kirakja a dühét, mert hogyha megnéztél egy média hangerit az utóbbi pár évben, az előadók során... Mit?
3: Voltál most? Már azt hiszem ezen a héten volt.
0: Én nem járok már erre, nem nagyon hívnak meg olyat, akiben nincs haszon. És pont erre fogok kiukadni, hogy...
1: És Csermely Ákos szervezi mindig, ugye?
0: Igen. És minden harmadik előadó a Lounge Média embere volt. Most nem tudom, hogy a legutóbb, mint talán csak nem.
3: Mondom, most előttem nem már.
0: De hogy előtte, tehát hogy be lett oda feküdve szépen, és a szakma ugyanúgy lement, ugyanúgy berúgott együtt, gondolom, ugyanúgy díszkodott, és ugyanúgy nem ült be az előadásokra, amit ezúttal sok Lounge Médiát tartott. És most az, szerintem ugyanolyan ez, mint a múltkori rendszerváltásnál, amikor kiszabadult a szellem a palacból, érted? Az én anyukámék, akik azelőtt sose komcsiztak, meg én nem tudom, mit nem csináltak otthon, azonnal elkezdtek vadul komcsizni abban a pillanatban, hogy megvolt a rendszerváltás. Ugyanezt érzem most egy kicsit.
3: Tehát, ebben a Lunch médiában nekem az az érdekes, hogy szemben más dolgokkal, amik tényleg azóta kezdenek kiderülni, ebből mindent lehetett tudni előtte is.
0: Abszolút.
3: Nyilvánosan megjelent abszolút. Mindent.
1: De hát a filmszakmában is mindent lehetett tudni. Tehát az sem volt igen, olyan, ami...
3: De ott azért volt is bőven pampogás, meg szervezkedés, meg nem tudom mi, de mondjuk a reklámszakmában nem.
0: Reklámszakmában nem, én sem emlékszem, hogy nagyon hangos izék lettek volna. Volt, aki már...
3: Hang se nagyon volt.
1: Egyiket sem látom közelről. Egy kicsit kitágítva, vagy általánosítva, ahogy a reklámszakmában, a film, és főleg mondjuk a színházi szakmában nagyon fontos lenne, ugye, hogy mi lesz itt a következő időszakban, hogy ne legyen az a revans vágy, vagy az, hogy akkor most mi jövünk, és akkor most sok olyan ember, aki eddig teljes joggal érezte szerintem elnyomottnak magát, vagy
0: igen, szóval attól, hogy eddig pofozogép volt, nem kell rögtön pofonokat osztogatni. Ezt hívom én elegáns győztesnek. Ezt hívom elegáns győztesnek, hogyha sikerül ezt okosan megugrani. Halló!
4: Sziasztok! Talán azért nem volt eddig pampogás, mert a szakmának a tökeit a NER a kezében tartotta. Tehát nem tehetett olyat valaki. Hát most a legutolsó díjkiosztón tudom, hogy elvileg egy független tufedi tulajdonban álló reklámcégnél volt a díjkiosztó, de azt is tudom teljesen véletlenül, hogy maga az épület, amit bérelnek, az egy századvékhez kötődő faszinak az épülete. Tehát nem tudod megcsinálni, és gondolom, hogy ez valami egyességnek az eredménye volt, hogy ők bemennek az épületbe, és megkapnak bizonyos
1: ez volt a kompromisszum szerintem.
4: Így van, nem élhettél túl másképpen, mint hogy alkalmazkodottál a Deep State-hez, amelyik egyszerűen sakban tartotta, elrabolta az államot, és az összes eszköz a kezében volt. Nem mozdulhattál anélkül. Hogy nyitotta volna ki a száját? Hogy elveszítse...
3: Nem mozdulhattál anélkül
4: áldozatok nélkül.
3: Hát a nem mozdulhattál anélkül, ugye ezt most úgy mondod, mint hogyha ez valami természeti törvény lenne, de...
0: Ez úgy helyes, hogy
3: nem mozdulhattál anélkül, hogy ennek ára lett volna. És valaki ezt az árat vállalta, van, aki meg nem.
4: Azt gondolom, hogy például egy nemzetközi ügynökségnél nem úgy történik, hogy elég bátor vagy-e, hogy vállalod ezt.
3: Nyilván, mert...
4: Hanem megmondják, hogy túl kellene élned, és találd meg az útját, mondják.
3: Persze.
0: De egy nemzetközi ügynökségnél, de Józsi!
4: Nagyobb a Bencu, ha jól láttam a listán, a 99. a nemzetközi cégek közül. Biztos ők nem vállalták,
0: nem csak azért, de igen, ez is benne van. De figyelj, nemzetközi ügynökségnek...
4: Ott a te egyéni bátorságot túl sokat nem számít.
0: De Józsi, egy nemzetközi ügynökség könnyebb helyzetben van, mert megvannak a nemzetközi ügyfelei, adaptálja a hirdetéseket, megvan a pénz, azt kész, és akkor nem kell beszélni politikában, és nem kellett bemocskolnia sem magát, mert a L'Oréal attól nem lesz se NER-es, se semmilyen, meg a Renault se, érted? Tehát én szerintem a nemzetközi ügynökségnek ilyen szempontból könnyebb, már csak azért is, mert egy nemzetközi ügynökség hálózat meg tudja finanszírozni, hogyha egyik országában olyan helyzet van, hogy bizonyos okok miatt az az ügynökség kevesebb munkát kap, és amennyiben létezik bármilyen nemzetközi szolidaritás, akkor emberek ott maradhatnak.
4: Összefonódott-e valamilyen módon, vagy kiszolgáltalánért, vagy nem? Jó?
0: A Publicis? Fogalmam sincs. Én nekem a Publicisről nincsen információ.
4: Elméletileg beszélsz, a piacokban vannak tények.
0: Hát amennyit én tudok, a Publicis zömében adaptációkból élt az utóbbi években, de én csak ennyit tudok, többet nem. Nincs rálátásom.
4: És hol vásároltátok a médiát, nem mint az egykori céged?
0: Fogalmam sincs.
4: Hát az etmédiát meg tudta valaki kerülni?
0: Józsi, hát, mondom, hogy nem tudom. Tudod, hogy hosszú évek óta nem vagyok a szakmában. Én csak egy elméletet mondtam arra, hogy könnyebb lehet szerintem egy nemzetközi ügynökségnek. Lehet, hogy ebben nincs igazad. És ebben lehet, hogy igazad van, hogy a médiavásárlás részében nem gondoltam bele, pedig az a durva, hogy valószínűleg az megkerülhetetlen, igen.
4: Így van, így van. És akkor gondolj bele, mert én ugye voltam ilyen due diligence meg egyéb tárgyalásokon is, hogy nem az a lényeg, hogy, hogy mi a politikai helyzet, hanem hogy ezek részvény piacon lévő cégek, és mi van a könyvekben. Hozod a számot, vagy nem hozod a számot? Oké, köszönjük, hallgatok, hogy
2: elmetlenek vagytok. Én csak én vagyok, a többiek azok mit hallgatták volna, hogy én vagyok, szia. Én csak én vagyok türelmetlen.
0: Ez igaz, mit most tényleg nagyon türelmesek voltunk.
3: Én annyiból voltam türelmetlen, hogy a Bélinek az előző felvetésére akartam mondani, hogy oké, hogy egyrészt van ez a, de még nem mondanám visszatetszőnek, nyilván vannak, akik nagyon, hogy mondjam, nagyon átlátszóan fordítottak hirtelen
2: köpenyeget.
3: De hát ez természetes, vagy valamilyen módon ilyen helyzetben nem szimpatikus, de természetes. De hogy ezek a szakmák, ezek most mind elképesztő szervezkedés van. Tehát, hogy,
1: biztos vagyok.
0: Csak ez vezessen erre. Visszavették már kirúgott tanárokat?
3: Szerintem
2: én azt attól tartok, az én felvetésem az volt, hogy ezek a szakmák az első időszakban inkább szét fognak esni, ahelyett, hogy sikerülne. Ez az aggodalom.
0: Azokon lesznek enni.
3: Azokon a szűk területeken, ahol mozgok, ami itt olyan zene, film, média, hát most
0: világpolitika,
3: épp azt néztem a
0: sport
3: naptáramban, hogy hát naponta 2-3 ilyen gyűlés, olyan nem tudom mi.
2: Jó, ezek a jó jelek, igen.
3: Ami mind ilyen, akkor gondolkodjunk, programot kell csinálni, koncepciókat, javaslatokat. Tehát,
1: halló?
3: És rengeteg ilyet látok olyan területeken, ahol nem
1: bocs.
3: Mondjad.
5: Sneci, sziasztok.
0: Szia, Sneci.
5: Mondtátok előbb, hogy ne legyen bennük revansvágy. Miért ne legyen? Figyelj, annyi ember vért akar látni meg, hogy működjön a giotin. Én is.
0: Akkor azt mondom, hogy ne legyen céltalan csak
1: a revansvágyon. Én a most mi jövünk, eddig ti voltatok, most mi jövünk hozzáállást.
5: Bőven van oka annak, hogy működjön a giotin, nem céltalanul, nem a vér szeretetéért, hanem büntetésért.
1: Én azt nem revansvágynak definiálnám.
5: Hát az lehet. Az lehet.
3: Hát van.
5: De akkor mi valahol az is revans,
1: hogy egy jogos következménye azoknak, amiket csináltak. És szerintem az, hogy itt most mindenki, sokkal több ember érdeklődik a közélet iránt, sokkal több embernek van véleménye, sokkal szabadabb ez a vélemény, sokkal kevesebb ember gondolja azt, hogy neki megfontoltan kellene beszélni, ha egyáltalán. Ez azt is fogja eredményezni, hogy remélem legalábbis, hogy transzparensebb lesz minden olyan hatalmi megfontolás, meg döntés, mint korábban volt, és jobban ellenőrizhető, ezáltal jobban számunk kérhető.
3: Elképesztő.
5: Ez igaz, csak előtte lássák a szereplők, hogy vér folyik.
0: Várjál, Stecik, megmondom, hogy mi a különbség szerintem a között, amit te mondasz, hogy amit te mondasz, az az igazság iránti vágy, és a revans szerintünk a Bénivel nem az igazságról szól, hanem arról, hogy már pedig most mi jövünk, és most mi nyúlunk le mindent, meg ezt csináljuk, azt csináljuk. Tehát mi ezt szeretnénk elkerülni.
5: Jó, hát ilyen szempontból igazad van, hogy most ne az legyen, hogy azt követik el a...
3: De ha így érted, akkor nekem annyi alapja van, meg annyi ügy van, amiben eljárást, elkobzást, az Isten tudja mit volna alap csinálni, ezeknek egy kis részében fog majd sikerülni valószínűleg végül. De hát túlságosan látványosak és szem előtt történtek ezek ahhoz, hogy ne legyen valami.
5: Hát trambulinról pisáltak a vedetőt. Igen. Igen. Sziasztok.
0: Igen, hello. Egyszer kipróbál.
3: Igen, de engem meglepett a mértéke annak, hogy mennyire tényleg olyan most a helyzet, mint hogy kiúztak volna egy dugót, és így mindenkiből így ömlik a...
1: Ezt a Laci, amikor nem voltál itt a fazék a fedőjének leemelésével.
3: Igen, vagy én a...
1: Az talán még fontos.
3: Vagy amikor így fucizében, tudod, ilyen nehezékes mellén leveszed, és akkor úgy érzed, mintha egy repülő. Tehát annyira hirtelen annyival könnyebb lett. Ez az érzés, vagy ez érződik a... társadalom.
0: Vagy amikor hátszeled van.
3: Igen. Ez annyiból jó szerintem, hogy mondjuk ennek az előző 16 évnek az utórengésének lehetne az is a forgatókönyve, hogy mindenki nagyon dühös egymásra. Hogy hát végülis ezt egymással csináltuk.
1: Pillanat,
0: igen,
1: halló.
0: Igen, de szerencsére talán nem erre megyünk. Parancsolj!
6: Azt szeretném mondani, hogy ezt a revans, vagy most mi jövünk dolgot, én ezt azért tartom irreálisnak, és nem is értem, hogy tulajdonképpen ezt valaki gondolhatja komolyan. Mert hát amikor azt hallod, hogy négyszer volt túlárazva valami, és egyébként az, amire elköltötték a pénzt, azt nem is kellett volna csinálni, akkor ott nem négyszeres túlárazásról, hanem egyszerűen kidobott pénzt.
0: Abszolút, abszolút, igen.
6: Hát arról a pénzről beszélünk, hogy ezt másoknak kellett volna megszerezni, azt mondom, hogy hülyeség.
0: Nem, és szerintem senki nem gondolja így a Józsi Sáki az előtte.
6: Nagyon remélem, mert egyszerűen nem értem. Tehát, hogy az, hogy valóságos piaci helyzeteket, nem hiszem, én nem tudom, hogy ez hogy volt a Lunch médiánál, hogy mondjuk ők reklámozták ki a Túró Rudit, de mondjuk a Túró Rudi reklámjáért szerintem ők nem hajoltak le.
0: Hát őszintén nem tudom.
6: Volt ahogy... az, hogy ezt a mennyiségű pénzt, amit a kormány tisztára akart mosni rajtuk keresztül, azt ők lenyúlták. És én ezt nem
3: de voltak azért piaci ügyfeleik.
0: Voltak.
6: De
0: elsősorban az állami cégek.
6: Biztos, butaságot beszélek, de rendszerváltó számára ez elfogadhatatlan, hogy most akkor ugyanezt a pénzt az állam.
0: De nem, senki nem gondolja. Nagyon remélem, hogy senki nem gondolja.
1: Egyébként azért voltak piaci ügyfeleik, mert a iszony magas állami nyereség miatt megengedhették, hogy alá menjenek a piaci szereplők.
3: Most nem minden esetben, de szerintem olyan is volt, hogy legalábbis hát tudok ilyenről, nem csak náluk, hanem
2: másoknál
3: is, hogy de hogy volt olyan, hogy mit tudom én, valamiért ez volt egy alku része valakinek.
1: Ilyen is, persze.
3: Ugye, ha emlékeztek, szerintem, vagy valószínűleg erre már kevesen emlékeznek, de ugye 2010-11-ben, tehát rögtön az elején ennek a hosszú ciklusnak, ugye az volt a menet, hogy szép lassan, tehát ilyen szabályozói eszközökkel minél több iparágat tettek kiszolgáltatottá, ugye főleg kiléztek egy pár nagy iparágat, a bank, energia, a kiskereskedelem, telkó, biztosítás, stb. És ezekhez mind tettek valami olyan szabályozói eszközt, ami kiszolgáltatottá tette az államnak ezeket a szektorokat, és akkor ennek a Ez volt az a póráz, amint tartani tudták őket, és ennek volt az ára időnként az, hogy akkor innen vedd ezt, onnan béreld
1: én,
3: azt.
1: Én amit nagyon sok, 20 évig csináltam, azon pontosan el tudom mondani, hogy a szoftveriparban ez hogy működött.
0: Halló!
7: Hát jó reggelt
1: kívánok! Jó reggelt, szevasz!
2: Ami pentítónképpen megszólalt volna Benedek, de most...
1: Kis ember, hello!
7: Amit eddig sikerült összeszedni, de hát még az elég az elején vagyunk, a Magyar Zeneházának 90 millió forintos éves reklámköltése volt Balási cégénél.
2: És az szerinted sok vagy kevés? Az minimális?
7: Hát az elmúlt 4,5 évben ez akkor olyan kb. 500 millió forint csak a Zeneházának, csak a reklámköltése, csak a Balási cégénél.
2: Kigyűjtöd a többi kultúrcégeket is a környéken, és akkor hasonlítsd össze.
3: Azok az állami intézmények, akikkel én valamilyen módon kapcsolatban voltam, ezeknél mindenkinél óriási probléma volt, hogy nem lehet...
2: Hogy lehet kikerülni?
3: Ugye, és ez egy
2: belsős...
3: Ugye minden állami intézménynek kötelező volt, hogy rajtuk, illetve nem rajtuk, hanem az NKOH-n keresztül.
2: Erre egy megoldás volt,
3: ami,
2: hogyha...
3: Ami ugye az NKOH az a Rogán Antal alárendelt.
7: Én miért nem hallottam azokat, akik ott dolgoznak, én eddig miért nem hallottam azokat erről panaszkodni. Voltak
3: ilyen, aztán nem beszélsz velük, mert én hallottam.
7: Például a tilosban én ezt nem hallottam, hogy az ott dolgozók de erről panaszkodtak volna.
3: Például, ha már így szóba hozod, azt tudom, hogy a műpa az komoly konfliktusokba belement azért, hogy ne kelljen ott hirdetnie, és a végén...
2: És mentességet kapott, nem? Bizonyos hát, van ilyen.
3: A műpa egy-két évvel ezelőtt beperelt a Lancst.
7: De nem tudom, érted, amit kérdezek.
3: Igen?
7: Miért nem volt erről nyilvános vita? Miért nem jelent ez meg nyilvánosan?
3: Én szerintem...
7: Miért nem álltak ki az ottani vezetők
3: szerintem a launch ügynek annak az elég jól dokumentálva volt a sajtóban. Tehát arról most, amit megtudtunk, semmi olyat nem tudtunk most meg róla szerintem.
7: Révész Máriusz miért nem állt ki eddig a nyilvánosság elé ezzel?
1: Ezt Révész Máriusztól kérdezd.
7: Uh-huh. Egyébként... Akik a zeneházában dolgoznak, miért nem álltak ki ezzel a nyilvánosság elé?
3: Persze, és hát ilyet egy millió hasonló, ugye mondhatsz bármelyik szakmából.
7: Ez az én kérdésem, mert az, hogy egy független újságíró ezt megírja, az egy dolog, de amikor ez hiteles lenne, az úgymond mások számára is hiteles lenne, nem csak azoknak, akik hisznek a nyilvános a független újságírónak, hanem aki belső informátor, és az kiáll, és azt mondja, hát az azért elég sokat dobott volna rajta. Hol voltak ezek az emberek?
3: Hát egyébként ezeknek a független újságíróknak azért nagy részt ilyen állami intézmények vezetői súgtak ilyenkor.
7: De nem onnan nem volt, érted, amit mondok?
3: De értem, amit mondasz, kis
7: ember. Kiálltak az
3: alapjuk, figyelj, álkérdést teszel föl, te is tudod, hogy mi a válasz erre. Azért, mert valószínűleg nem volt annyi vér a pucájukban, hogy emiatt kockáztassák az állásukat. Ez egyébként az előző rendszerben nem is kockázt.
7: Magyarán gyárva szarok voltak, azt akarod mondani.
3: És ez nem is kockáztatás volt, hanem elég gyakorlatilag 99%-ra tudhatta valaki, hogy egy ilyen esetben őt onnan el fogják bocsátani, le fogják váltani, mit tudom én.
7: Hát
3: és ez, van, aki, vannak, akik

0: rendszerek az emberi gyengeségekre építenek. Tehát az emberi gyengeségek nélkül az ilyen rendszerek nem tudnának működni. Tehát ennek ez a természetrajza.
1: És ugyanakkor meg ezt az emberi gyengeséget nem kell feltétlenül gyarlóságnak, vagy hogy mondjam, jellemhibának titulálni. Egész egyszerűen sok gyengeség. Emberből most szabadul fel az elképesztő frusztráció, meg az a gyomorfekély eredményező lehetetlen szituáció, amiben élt nagyon sokáig.
0: És egyébként azért nem mindenki egyformán kezelte ezt a helyzetet, tehát volt, aki karakánabbul, volt, aki meg annyira belement, hogy még saját maga is...
2: Áldozatul esett?
0: Nem, hanem, hogy még saját maga is, hogy mondják ezt, a haszonélvezője legyen ennek. Tehát nyilván van. És ez nem mindegy, hogy valaki ezt hogy kezelte nyilván, tehát ezt nem azt mondom, hogy ez vérmérséklet kérdése, és akkor olyan, mint az időjárás, hogy hát most mit csináljunk, ha egyszer esik, vagy fúj a szél, vagy valami, hanem ebben van döntési lehetőség az embereknek. Minden ilyen az emberi döntéseknek az eredménye.
3: Halló!
4: Halló, sziasztok! Isten vagyok. A kis ember hozzászólásához, meg úgy az egész témához én annyit tennék hozzá, hogy tök jó két külön példa a Zeneháza és az a Balázsi Gyula féle pénzhivattyú, mert én úgy nem értek hozzá, meg nincs belelátásom, de én úgy látom, hogy kicsit egy spektrum két szélén van a kettő. Tehát, hogy az egyik egy ilyen teljesen eszetlen ilyen propaganda, ilyen utálatgyár volt, ami nagyon sok pénzt kiszeret, a másik pedig egy olyan intézmény, ami nyilván úgy született meg, ahogy, de hogy kívülről úgy tűnt, hogy azért történnek jó dolgok, tehát vannak jó rendezvények, szépen felépült, én is voltam a kislányommal ott, nem tudom milyen kiskolás koncerten, ismertem olyan embert, aki ott dolgozik, még 6 évvel ezelőtt hozzám járt, tök mindegy gyógytornára, tök jó fej, csajszi volt.
3: Ezt a telefonszámot szóval, mentsük el, gyógytornás.
4: Igen. Szóval, hogy a kettő nagyon jó kontrasztja egymásnak, és én a Balázsi Gyula féle izénél, mielőtt még nem jött volna ki ez az interjút vele, én ugye azt néztem, hogy vagy nem, pont az interjú közben gondolkoztam rajta, hogy vajon voltak-e olyan hülyék, hogy senki más nem bíztat meg normális embereket munkával, csak magukat. Mert ha csak magukat, akkor nagyon könnyen lehet őket szedni onnan, mert nem lehet azt mondani, hogy nézd meg, itt van ez a rendes ember, aki dolgozott, ezt most akkor tőle is vegyük el, meg nézd, ott van a másik ember. Tehát, hogy az egyik egy ilyen fullba tolt kreténség, ami úgy tűnik, most úgy néz ki, hogy így kirúgható az egy lába is, ami volt. A másik pedig a Zeneháza, ahol nekem úgy tűnik, hogy jó dolgok is vannak. Tehát, hogy és sok olyan ember, tehát ugye attól függ, hogy a kis embertől, hogyha mindenhez úgy állunk hozzá, hogy így tisztító tűz vége neki, akkor ez az egész tiszta dolog szerintem egy éven belül vége lesz neki. Tehát az, hogy túl sok ember ért, akkor én is dolgoztam ugye olyan helyen, amit megvett a mészáros. Egy idő után az lett, hogy egy mészáros, hogy hívják, lettem alkalmazott. És akkor döntöttem, hogy most hagyjam ott a francba az egészet, vagy pedig menjek tovább, és most nem tudok tenni, megveszi a cégemet.
3: Húznék én itt egy vonalat a között, hogy a dolgozom valahol, és megveszi a mészáros, és a között, hogy én vagyok az a szövegíró, aki hajlandó vagyok fölírni egy óriás plakátra, hogy a Soros meg akart ölni az anyját.
0: Szerinted ez kellett, szövegíró?
3: Stop, igen.
0: Soros?
3: Igen, sokkal egyszerűbb, hogyha őt tudom felelőssé tenni. Figyelj, de keményebben. Még keményebben tedd oda. Tehát szerintem azért azt érezni kellett, amikor azt elvállaltad, hogy ez az, amit nem vállalok el. És nem hivatkozom családra, nem hivatkozom sok gyerekre, nem hivatkozom adósságra, ezt nem hát vállalom
0: ott el. Ott ültek egy brainstormingon, és akkor az volt, hogy bombázzuk le Brüsszelt. Nem, ez kicsit túl sok, nem a kvárit.
3: Valád, igen, valószínűleg ez volt, de és azt mondom, hogy az, hogy most a te cégedet megvette a mészáros, és ez a cég mondjuk fát fűrészet, mondjuk egy egyszerű példát, azt nem érzem akkora problémának, mint az, hogy a Gönczi Gábor mély átéléssel az arcával azt mondja, hogy Magyar Péter a tökét fogdosta az Európai Parlamentben.
0: Meg volt.
3: Tudom, igen. Tehát ott azt igenis, azt nagyon komoly erkölcsi felelősségnek érzem, amikor egy szövegíró ezt

0: elvállalja ezt a melót egy reklámügynökségben, még akkor is, hogyha kényszerből, azért, mert nem kapott máshol munkát. Én se kaptam máshol munkát, de most lényegtelen vagyok. Tehát ezt akarom mondani, hogy ezeket válasszuk szét, szálazzuk át. Ezt a
1: szavonarólai purifikátori dühöt szeretném egy kicsit lecsavarni.
2: Én nekem sokszor jutott eszembe, nem csak most, hanem úgy egyébként az elmúlt évtizedekben.
1: Itt van még a hallgató?
3: Igen,
2: igen. Jó, az elmúlt évtizedekben mindig Antal József, akire nem tudom, emlékeztek-e még a 90-es évek elején,
0: mikor... Olyan híres műsorvezető volt.
2: Igen.
1: Na. A hülye hagyomány.
2: Tehát, hogy amikor előkerült ugye kvázi a semmiből miniszterelnök...
0: Orvostörténeti Múzeum.
2: Na, és pontosan erről van szó, ugye, hogy akkor... Ugye ő beszélt erről, hogy hát, hogy ugye volt ez a híres mondása, lemerülni és kibekkelni. És ugye emlékszem egy ilyen interjújáról, arról beszélt, hogy de hát, hogy ő azért, hogy akkor is azt gondolta, hogy de hát azért jó dolgokat kell csinálni. És az orvostörténeti múzeum igazgatója, hát oké, nem egy élvonalbeli.
0: Én voltam abban a múzeumban, nem volt nagy.
1: Műveljük kertjeinket.
2: De hogy azért mégse recski kényszermunka volt, hanem az orvostörténeti múzeum igazgatása, és akkor ott mondott ilyet, hogy hát addig is, amíg ugye nem nagyon van mit csinálni, az embernek valamilyen kis területen meg kell próbálni a értéket létrehozni, és hogy a legfontosabb, hogy intézményeket kell kreálni, mert az intézmények azok túlélik a rendszereket, és azoknak van valamilyen saját étosza, és akkor azon belül tudsz csinálni dolgokat, és biztos, hogy rengetegen ezzel a hozzáállással működtek.
1: Igen, illetve itt vagy, mondjad akkor szerintem, ha itt vagy még, és van benned valami.
3: Figyelj, igazából nem akartam beszélni, szerintem egyetértünk. Tehát, hogy okay. Meghúztuk a vonalat. Tehát, hogy,
1: jó. Oké, szia.
0: Okay,
1: csak azt akartam mondani, hogy a ne ítélj, hogy ne ítéltes, az egy eléggé érvényes szabály olyan szempontból, hogy nem lehet összemosni dolgokat, tehát nem lehet egyenlőségjelet tenni, látványos megalkuvás és haszonhúzás, és apró kompromisszumokban való ellavírozás, vagy lemerülés és kibekkelés közé. Számtalan olyan kulturális, például, hogy mit A38 hajó történetét, ha valaki majd egyszer hitelesen megírja, abban is találni majd olyan homályosabb sok epizódokat, igen, ami a kompromisszumnál talán már egy kicsit messzebbre menő epizóda. Csak hogy messzebb ne menjünk, a saját rádiónk, a Tilos Rádió 34 éves múltjában is vannak nekem olyan dolgok, amikre nem feltétlenül szívesen
0: olyan
1: emlékszem.
0: Vendéd, nem
1: olyan támogatás, amit nem kellett volna elfogadnunk.
2: Jó. Eszembe jutott.
1: Jó, olyan kiállás mondjuk, amikor emlékszem, volt néhány olyan pályázat, olyan frekvencia pályázat, aminél a döntés alapvetően látványosan jogtalan, vagy még a saját ócska jogszabályaiknak sem megfelelő eljárás után történt, amikor mi nem azt mondtuk, hogy jó van, menjetek a csodába, hanem jó, a Cigányrádió kapott a C2C-t, szeretjük annyira, hogy nem csinálunk ebből. Tehát nekünk is megvoltak azok az apró olyan
2: hát ezeket nem kompromisszumnak nevezném.
1: Ezeket lehet a karakán kiállástól egy kicsit eltérő viselkedésmódnak nevezni, és ezzel együtt nem érzem azt, hogy ezek miatt nekem be kéne mutatnom, vagy fel kéne állnom.
0: És semmiképp ne legyenek álmatlan éjszakáid, mert akkor nem igen. Tudsz ilyen dolgokról beszámolni, mint ma reggel.
2: Ami?
1: Hát kellett volna
0: az archívumból
2: meghallgatom. Volt egy álma Bénőnek?
0: Nem akármilyen.
2: I had a dream.
0: De ezt megirigyeltek volna a legnagyobb álmodozók is, azt hiszem. Laci, hallgassuk végig azt a számot, amit megígértek, hogy végig hallgatunk.
2: Ti nektek nem ette be az agyába teljesen magatok a gajdi csottó tangóval.
4: De azért, mert múlt héten nem volt, itt mondtam, hogy a folklór. Tehát, hogy a folklór újra született.
2: Egyszerűen egy hónapja...
4: Csak az.
2: Nem tudok zenét hallgatni, mert állam. Nagyon.
5: Óriási kognitív diszonancia lehet.
3: Bocsánat, megint nem vagyok, Tamás, hogy szeretném kérdezni, hogy bennem így az elmúlt 4 hétben fölmerült az, lehet, hogy már talán április 11-én is, de ebben nem vagyok biztos, és nem szeretnék nagyot hazudni, hogy azt elemeztem magamban, hogy hogy miért 94-ben jött létre a Tilos Rádió.
0: 91-ben.
3: Bocsánat, akkor...
1: Akkor ezt felülírja az egész koncepciót, ugye?
3: Nem teljesen.
0: Mondd a kérdésedet.
3: Elmondom, hogy mi a kérdés. Tehát, hogy elvileg a rendszerváltás után jött létre.
0: Igen.
3: Uh-huh. És hogy úgy elemeztem, hogy miért nem előtt jött létre a Tilos Rádió, és a, hogy ez azért van-e, mert hogy az egész annyira valóságosan világos volt valakiknek, vagy csak én nem értettem, hogy nem történt rendszerváltás.
0: Nem, szerintem nem, hanem én azt gondolnám, hogy ennél gyakorlatilag oka volt a rendszerváltás előtt, ritkábban
2: is... Kiskorúak voltak az alapítók.
0: Ritkábban
1: meg
0: is...
1: Meg a legjobb emberrel beszélsz egyébként.
0: Ritkábban és nehezebben lehetett utazni, gyerekek. Hát a, ugye a Vovának a holland kapcsolata, az körülbelül a Tilos az A-val egy időben kezdett létrejönni, mert oda jöttek akár kisebb holland csapatok, és hogy nem tudom én miért, és akkor kezdődött ez a nagyon sok holland utazás, tehát, és Hollandia volt mert annak, az, az... annak a fészke, hogy hogy kell kalózrádiót csinálni, ugye, mert ott borzasztó egyszerű, sík az ország, legkisebb adóval is bármeddig sugárzó, és tőlük kaptunk egy adót, tehát ilyen egyszerű volt a történet, tudod? Itt,
3: aki oka volt szerinted annak?
0: Szerintem, hogy... nem merült föl, én nem emlék, tehát hogy mondjam neked, sose voltam azon az oldalon, amelyik...
2: Az elvi kiindulópontja...
0: Várjál, ne beszéltek egyszerre.
2: Az elvi kiindulópontja a kalózrádiózásnak az az volt, ugye, hogy bevezették 91-ben az úgynevezett frekvencia moratóriumot, tehát való annyiban igazad van, hogy dacára annak, hogy már ugye akkor megtörtént a rendszerváltás, ilyen értelemben a média szabadság még korlátozott volt, mert nem lehetett szabadon... indítani tehát, rádiót, lázadás, vagy televíziót.
3: A lázadási vágy, bocsánat.
0: Mondjad?
3: Tehát, hogy a lázadási vágy, a rendszerváltás és az első parlamenti szavazás és új kormány megalakulása után történt. Érted, amire gondolok?
0: Tehát, igen.
3: Voltak előtte dolgok, amihez kapcsolódhatott volna ez az egész, és most attól függetlenítsük már, hogy kik csinálták az első kalózrádiót, mert megcsinálhatták volna idősebbek is, mások is, ahogy most is vannak fiatalok.
0: Igen, valószínűleg meg is csinálták, csak soha nem tudtunk róla, mert olyan hamar lekapcsolták őket, mert akkor még gondolom, hogy nem figyeltél.
1: Egyrészt szerintem...
3: Véleményem az lett volna, hogy én egy buta ember voltam, hogy én azt hittem, hogy megtörtént a rendszerváltás, erre akartam valahogy megismertetni veletek ezt a gondolatot, hogy a valóságos rendszerváltás az most van, és, az, és ti tulajdonképpen az előző rendszer ellen lázadtatok 91-35.
1: Jó, még szerintem inkább pro Attilos rádió, mint kontra.
0: Kapcsolt ki a telefont, mert különben bele fognak telefonálni a dalodba, amit végig szeretné játszani.
4: Melyik legyen, lehet választani. Vagy az óriási kognitív, amit féltem.
2: Annak most már van vagy 15 remixe.
0: Ma reggel volt interjú egyébként az alkotóval.
4: Én tényleg, és én a múlt héten is azon gondolkoztam, hogy a Gajdi Csottó akkor járna a legjobban, ha maga énekelni.
2: Én azt szeretném,
4: és a hangja olyan tökéletes.
1: Olyan legyen, mint Ukrin Benedek.
2: Szeretném, hogy mint a Pamkutya, Mronkkal együtt legyen 7 sold out MVM domjuk, Gajdi Csottó és Mronk. Vagy Mronk featuring Gajdi Csottó.
0: Kérdem Mronk.
1: Aki csinálta ezt.
0: Aki csinálta, jó.
2: Igen.
6: Halló.
0: Parancsolj.
6: Iván vagyok, sziasztok!
0: Szia, Iván!
6: Először is azt szeretném mondani, hogy én a falra mászok ettől a nem volt rendszerváltás dologtól.
0: Jó van akkor.
6: Igen, tehát volt rendszerváltás, és rohadt nagy különbség volt az előző és az utáni rendszer között. A másik, hogy pont elég gond volt az MDF kormánya akkoriban, amikor ti jártatok a bíróságra Bobával. Igen. Már akkor a kendővel a nyakadba, és én a tévében néztem, hogy milyen szépen belevigyorogtok a kamerába. Ez az egyik. A másik a hallgatónak, hogy miért nem volt rendszerváltás előtt. Nem tudom, hogy ő vásárolt-e beszélőt.
1: Igen, ezt akartam, igen. Illetve
0: igen.
1: Voltak azok a független színház, meg
2: persze.
6: Volt szamizdat, volt
0: de még a mozgóvilág is elég.
1: A Malgot is pláneféle,
6: ez az mi volt? A mozgóvilág Kulin Ferenc ugye az a mestje volt, amit aztán érdekes módon az MSZP Mészárról Prelpészűs Júliával, de ez messzire vezet. Uh-huh. Viszont voltak beszélgetések ugye a Stúdiókában.
0: Uh-huh.
6: A ami állítólag elég komolyan le volt ugye hallgatva, meg állítólag ezeket aztán visszajátották szerencsétlen Fodornak a rendőrsége. De hát megvoltak a fórumok, ha nem is egy konkrétan egy sugárzott rádióban.
1: Szerintem szabad emberek mindig voltak, és a kommunizmusban is
0: jó, hogy
1: voltak, akik teljesen szembefordultak a akkori rendszerrel, és nem érdekelte az egzisztenciális következménye őket ennek. Másrészt meg szerintem én legalábbis úgy érzem, hogy mondjuk 86-87-ig én nem egy vidéki városban nem éreztem azt, hogy a szabadság egyébként mennyire kitágítható még azon kívül, amiben én vagyok.
0: Értelek, uh-huh. De van igazság.
2: De szerintem ezt egyszerűen nyelvileg feloldhatjuk úgy, hogy ne azt mond, hogy nem volt rendszerváltás, hanem mondd azt, hogy volt rendszerváltás, csak az új se sikerült olyan jól.
0: Igen, egy közepesre rosszul sikerült.
6: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. És most kapcsolod le a telefont, hogy ne csöngjön, és tedd be a dalt. Mert kb. Az életben nem fogjuk
1: tedd
0: még hallgatni.
1: Tedd be a dalt!
0: Ebből is csinálunk egy mémet.
1: Tedd be a dalot! Elveszett tőlem a dal.
0: Húzd le minket!

0: Na, hát ez a zene többet már nem fog nyújtani.
1: Győzed, come on everybody.
0: Úgy. Arra, amire kellett, arra jó volt.
1: Na. Milyen témával folytatjuk? Én amikor... Papó, téged nem hívott, Balázs?
2: Papó?
1: Aha.
2: Mivel kapcsolatban?
1: Hogy mi is erről beszélünk.
2: Kapcsolatban nem hívott.
1: Nem, hanem nekem azt mondta, mert tegnap, na mindegy, hogy van hogy néhány olyan téma, aminek a közeli, vagy a jövőbeni változásokkal kapcsolatban érdemes az elemzésre. Én a kultúrát szántam neked. És amin én gondolkodtam, meg amin elég sokat olvasgattam, arról részben már volt szó például tegnap reggel az alkotmányozás, meg a különböző számonkérések jogi megtámasztottságának a lehetőségeivel kapcsolatban. Meg ugye a sport, ami minket, vagy engem legalábbis érdekel, a magyarországi sport helyzete hogyan fog megváltozni, mennyire lesz nek újraosztva, melyik sportot hogy fogja érinteni, erről is beszéltem.
0: Jó, de mi gondol erről Ápoló?
3: Sziasztok! Még az Iván előtti betelefonáló ötletéhez kapcsolódva,
2: az gondolom, melyik volt? Ugye, azért eleven is fölmer így.
3: Aki szerintem a 94-ben alakulhatott.
2: Uh-huh. Ez nem egy ötlet volt, hanem egy tévedés. De mindegy.
1: De igen, mondjál.
3: Én nem tiltakozom. Tehát, hogy ezt is éreztétek szerintem, meg ő lehet, hogy nem, de talán fiatalabb, hogy a rendszerváltás, amit annak nevezünk, és 90-ben, 89-ben történt, az nem volt igazából egy megélhető, egy belső azonosulást kiváltó folyamat. Az úgy ránk lett kényszerítve, többen elfogadták, mutatja ezt az is, hogy a választáson, akkor úgy emlékszem, 65% ember ment el, akkor még kétfordulós volt, a másodikon már csak 50-valamennyi. És azt úgy elfogadtuk, páran részt vettek benne, a legtöbb ember nem nagyon érdekelte, nem tudni miért, vagy hát vannak ennek okai, most ezt nem elemezném. De ugye az igazi rendszerváltás meg ezzel szemben, ez a mostani volt, április 12-én, 36 évvel később, ami tényleg az országnak a 60-70%-át látva hozta, és az emberek sírtak az utcán, hát ilyet nem láttál?
1: Én erről nagyon sokat beszélgettem barátaimmal, bocsánat, és egy kicsit én nekem eltörelt tőle a véleményem. Szerintem a 89 óta a legmámorosabb, meg a legjobb év a Magyarország 105-100 éves törvényletében. Ami egy elhúzódó egy évig, és nyilván én Budapesten jogi egyetemistaként ezt intenzívebben átélhettem, mint az a nem Budapesten élő, és nem mondjuk a dolgokat viszonylag a közelségből szemlélő ember, aki sokkal kevesebb információnak volt mondjuk a birtokában. Ez az április 12, meg egyszeri, nagyon intenzív és nagyon kitüntetett pillanat volt.
2: Attól a tényleg is nehezen választható el, hogy 17 meg 20, nem tudom hány évesek voltam.
1: Igen, 21, 22, igen.
2: Igen, de meg szerintem azt se felejtsük el, hogy az a rendszerváltás, az bizonyos értelemben fokozatosabb volt, mint ez, mert ugye gyakorlatilag 86-tól kezdve elég gyorsan változtak a dolgok, tehát egy csomó dolog már kvázi előre megtörtént. Abszolút, nem volt egy ilyen, ez a mostani az sokkal pontszerűbbnek tűnik, bár még ne ért, szerintem azért még ne úgy értékeljük, mintha már megtörtént volna, mert ez egyenlőre egy remény.
4: Te is a Radnotiban jártál. Radnotiban 81-ben meg volt a rendszerváltás, gyakorlatilag ezt kell mondjam. Nem volt már félnivalód 81-ben a Radnotiban.
2: Hát én 81-ben ugye én még nem jártam.
3: Ja, én most nem a szubkultúrákról beszélek, meg a gimnazisták, meg a szomjutatóolvasók, hanem ugye az egész országra.
4: Persze, de igen, pont ez az, amit a Bényi mondott, és ez így teljesen igaz.
1: Igen.
3: Csak még arra szeretnék utalni, aki kíváncsi a Tilos Rádió, hogy mondja a...
2: történetére?
3: Ősélményére. Uh-huh. Igen, az vegye meg a még mindig meglévő tilos kiadványt, aminek a címe a tintában mártott mikrofon. Ott van egy interjú Bovával, aki elmeséli az egész sztorit, hogy hogyan csempészte be a rádióadót Hollandiából, hogyan telepítették, hogyan jött a következő szállítmány, stb. Ott le van írva nagyon érzékletesen. Ő nem volt hajlandó leírni, de egy szóval riport alapján készült ez a sztori. És hát ott vannak még jelentős számban kiváló más alkotások is, csak ezt akartam.
1: Igen, és valószínűleg a június 5-én kezdődő maratonunkon hozzáférhető lesz.
3: Lehet majd kapni, igen.
0: Köszönöm. Szevasz, köszönöm.
4: Hello. Köszi. Ciao.
1: Mondja, te Balázs, valamit elkezdtél, amiben belevágtam.
2: Igen, de elfelejtettem közben.
1: Bocsánat, tehát hogy én most nyilván a kultúrára Balázs, hogy mondjam, felkentebb a kulturális változások prognosztizálására, meg abban milyen és hogy nem milyen módon milyen változások várhatók. Mondom, megint van hallgatónk?
4: Igen.
1: Akkor hallgassuk őt. Haló?
5: Bocsánat, nagyon rövid leszek, hogy nálunk ellenzéki kerekesztal volt, ezt így Béni már pedzegette, mert ki lehetett egyezni az előző hatalommal. Egy olyan katarzis, mint Romániában, amikor konkrétan emberek haltak meg az utcán, vagy...
1: Meg amikor...
4: Meg a laktanyában, laktanya falánál is meghalt egy fontos ember, vagy kettő.
5: Kucsma meg Csehországban, ahol ugye szépen volt Havel, és rázták az emberek a kulcsukat a rendszertéren, olyan nem volt nálunk, tehát az lett volna egy katarzis. Köszi, csau!
0: Már... Nekünk szépen elnyújtva volt az a katarzis.
4: Én emlékszem arra az érzésre, amikor vitték az emberek Erdélybe a csomagokat, a gyűjtötted neki.
2: De az nagyon kevés ember volt.
4: Az lehet, de ugye, ezért van az, amit a Béni is mond, hogy így budapestiként persze sokkal intenzívebb.
0: Viszont ezt a mozgalmat nagyon szépen dokumentáltam most a heti
2: Válaszolnánk.
0: Nagyon szép.
2: Igen.
1: Nekem egy ilyen a akkori rendszerváltásba berögzült momentum van a emlékeim között, amikor a egyetemen a Duna Gate kapcsán volt, tudod, a Bős Nagymarosi országgyűlési szavazás. És utána volt egy polgárjog előadás, tele volt a
0: nagy... Sólyom László tartotta nektek is?
1: Sólyom László tartotta.
0: Nekünk is, igen, a közgázor ugyanezt.
1: És Sólyom László nem a polgárjogról beszélt akkor másfél órában, hanem egy elképesztően nagy formátumú.
0: Hogy egy másik beszédet, rendszerben mit jelentett a szabadság?
1: Igen.
0: Személyi szám, meg ilyesmikről?
1: Meg arról, hogy ez a döntés, ez mennyire kilátástalanná tesz, vagy tehát már nem emlékszem a részleteire, de nekem az volt az ilyen revelatív.
0: Annak volt varázsos ereje annak, hogy ott állt egy kis ember, és igen, gyönyörűen beszélt arról, ami volt remélem.
2: Nem volt olyan kicsi Sólyom László. Nem,
0: én nekem
4: a Lacihoz képest, tehát a Laci 2.05.
1: Igen, és ahhoz képest.
4: De ezt már megbeszéltük.
1: Na, igen.
4: Én vagyok az egyetlen 150 alatt csapatból. Laci 2.05.
2: Pont idefelé egy piros lámpánál Bicskei Botondal találkoztam, aki ugye a kabinett főnöke volt Sólyom Lászlónak, vagy a hivatalvezetője.
4: És ő is biciklivel
2: volt? Alkotmánybíróságon is, meg a...
1: Bicskei Botond.
2: Igen.
4: BB.
2: Igen, hát nem...
4: BB.
1: Nem a Berke van? Mindegy, majd ezen majd gondolkodom.
2: Ja.
1: Ja, nem az más volt, bocsánat.
0: Nekem nem hiányzott bőven ki volt bélelve eufóriával az a 89-es
2: év. Persze, igen, de mondjuk ez, hogy ennek a katarzisnak a hiánya, ez már a 90-es években látszott, amit onnan tudok, hogy már akkor írtam erről, hogy ez nagyon megkülönbözteti.
1: Az is egy olyan pillanat volt egyébként, amikor piknikezni lehetett az Erzsébet hídon a taxis blokkád alatt.
4: Igen. Hát az eleve az a taxis blokkád alatt, ugye én elővettem a régen használt görkorcsolyámat, és kiválóan élveztem.
1: Mondjuk az a pillanat az egy kicsit ilyen konfúzabb, tehát hogy abban azért... Hát az ne, igen,
6: az aktív voltam.
2: Az már megosztó volt. Az emlékezetes volt, és nyilván buli volt, de katarzisnak azért igen. Nem hívnám, mert az nem volt, volt össznék.
4: Ugye egy biztos, hogy mind a két esetben, most ugye április 13-án ébredtem azzal, és azért akkor inkább, amit már mondtam nektek, a március 15-i cserhalmi 12 pont után, idézőjelben az esetben ugye ébredtem.
1: Az is ilyen volt.
4: Azzal, hogy ezt nem hiszem el. Tehát azért ez mind a kétszer bennem volt, legyen ez egy apró katarzis, de ez egy apró katarzis volt nekem, hogy nem hiszem el, meg van történve a dolog. Tehát, szóval azért ennyiben hasonlítottak.
2: A taxisblokkád az a taxisoknak volt katarzis, mert ennek az eredménye az, hogy azóta minden kormány rettek tőlük, és ők az egyetlen szakma, akik bármit el tudnak intézni.
4: Hát, akinek ilyen...
6: Nem tudták elintézni, ne legyen 700 a benzin.
1: Akinek ilyen vezére van. Meg jöjjön be az Uber újra.
2: Bejött az Uber, de ugye már rajzében, már főtaxiként.
1: Nem, az annak úgy jött be, hogy a főtaxi okosan beszállt a magyar Uber közös vállalatukban.
2: Igen, de hát gyakorlatilag ugye olyan Uber, aminek az égvilágon semmi értelme, mert hogy ugyanazt a hatósági árat, ugyanazt a szolgáltatást, stb.
1: A versenyelőny az erről volt egy hosszú cikk egyébként talán a Telexen ennek az elemzéséről, hogy azért a logisztika, a szoftver, a szám, az, hogy hány...
2: Brand.
1: Igen, hány...
4: Az Uber az eredetileg amerikai, ugye?
2: Igen.
4: És Magyarországon kizárólag a régi német kapcsolatunk mellett Uber a neve? Mert hogy ugye az Uber.
2: Uber.
4: Mert ők Uber. Egyáltalán nem ejtenek üt. És, nem, és okosan Magyarországon rögtön Uber.
2: Nem, érdekes módon én sehol nem hallom a világon. Hát Amerikában mondjuk nem emlékszem, hogy
1: Uber
2: nagyon rég voltam Amerikában, de mindenki Ubernek hívja.
4: Igen?
2: Nem Ubernek.
4: Ez vicces.
7: Hello, sziasztok. Hát én is a ti korosztályokat vagyok, és együtt kezdtük hallgatni a Tivos Rádiót, illetve kiadni. A Babcsomópontnál laktam, és tényleg egy jó érzény volt ez a új hang, és nagyon örültem neki. De rendszerváltástól nagyon, nagyon szomorú voltam akkor már, és akkor pont akkor született a fiam is, és tudtam, hogy ez teljesen le van fedve az egész dolog, tehát átlanszével az előző. Kicsit rákkal, ami nem lett volna igazán baj.
2: Valamilyen nagyon tompán hallunk.
1: Te a föld alatt maradtál, a föld alatt underground mozgalomba, gyere elő.
7: Oké, most jobban hallottok?
2: Nem.
4: Nagyon picivel talán.
2: Pont a lényeget nem hallottuk, hogy akkor született a fiad?
1: Igen.
7: Levettem a fejhallgatót. Na, azt akartam mondani, hogy az én elmé, amúgy térképzést élnék, de az elméletem szerint ilyen 600 évenként újulnak meg a történelem, durván nem tudom a Bibliát belekeverni, de Ábrahám...
1: 600 évenként? Azt mondtad?
2: Igen.
7: 600 évenként, igen, igen, és akkor ugye ott van az időszámítás közvete Jézus, akkor utána Mohamed, 1200-ban pedig Gingisztán, aki a legnagyobb birodalmat hozta létre, és utána 600 évig gyakorlatilag ez az erő a központból sugárkozott ki. Utána pedig a francia forradalom következett, aminek most a korszakát éljük, tehát gyakorlatilag ugyanazt éljük át, mint a
2: felvilágosodást.
7: Nem, a felvilágosodást ez nem, ez 1789 forradalom volna ki. Tehát annak az erőforrását használjuk most ebben a pillanatban.
1: Ja. Figyelemre méltó elmélet.
7: Hát van más is, de nem fogok ezzel utatni, de a lényeg az, hogy akkor még ez aztán még van 300-valahány évünk ahhoz, hogy egy másik erőforrás bukkanjon ki. Bár ez egy nagyon optimista feltételezés szerintem, mert a probléma az, hogy nincsen igazán célja a közösségeknek, csak nagyon rövid távú céljaik vannak, az embereknek pedig még rövidebb.
2: Ne.
7: És ezt nem tudjuk összefogni, ezeket az apró kis egyéni célokat, és forgatni az erőket.
2: Nem károsztatom az embereket a rövidebb céljaikért, mert hát kevesen terveznek 600 évre azért.
7: Nem erről, hát azt mondjam, az egy egész más dolog, az dolog. Csak azért, hogy nem az írbelóg ez az egész dolog.
1: Köszi.
4: Köszi.
0: Hello. Figyelj, nem hallottam ebből, nem értettem sok mindent. De ezt az elméletet 500 évenkénti fordulóval már hallottam. Tehát vagy Jézus, nulla.
2: Azon gondolkodtam közben, hogy igaziból bármilyen
0: Attila
2: évszázadban lehet találni ilyen határkőnek alkalmas eseményeket. Tehát, hogy
4: csak miért lenne pont 600, nekem ez a gyanús ezekben, 500, miért lenne pont 600, miért nem 547?
0: De Tomi, össze tudod rakni az 500 évenkénti jelentős embereket?
4: Össze tudom, de nem, ne vizsgáztas történelemből, mert fölállok és fejbe verjek.
1: De mind Jézussal kezdődik, nem?
0: Jézussal kezdődik, Attilával folytatódik, 500 évet tegyél hozzá. Igen,
4: honfoglalás.
0: Egy kicsit István.
2: Hiszen Jézus előtt nem volt történelem?
0: Na, onnan tesszük.
1: Haló.
0: Na és
4: nem érted?
0: 1500 környékén, újabb 500 év.
4: Mohácsi vész.
0: Mátyás, mint a dicsőség, és újabb 500 év.
4: 2000.
0: Az mi lehet?
4: Űrodüsszel.
0: Ja.
1: Halló?
8: Sziasztok, hadd legyen ez a kérésem, hogy szóljatok a hallgatóknak, hogy a következő 600 évben senki ne használjon bluetooth-os eszközt a petrolazokánáshoz, mert kurvára nem lehet érteni, mit motyog, jó?
2: Egyébként vannak olyanok, amelyek jók, de például az Üzbegisztánban vásárolt hamis AirPods-om.
4: Nem jó?
2: Az abban teljesen nem alkalmas.
4: De én egy kamion benzinkutnál vettem Németországban a bluetooth-os fülhallgatómat, teljesen jó.
2: Én két éve Üzbegisztánban elvesztettem a fülhallgatómat, és akkor ott vettem valamit, tehát egyértelműen kapott. Amit mondjuk az árából, ami azt hiszem olyan 3000 forint volt is, kikövetkeztetettem volna, mert igen. Mindegy, hirtelen kellett valami.
4: Jó, tehát. Jó, Laci, 400 évenként? Ugye? Úgy is haladhatnánk.
2: Jézus, Róma bukása.
4: Mindig Jézus. Halló!
2: Honfoglalás, aranybulla.
4: Ki fog jönni? Mindig ki.
0: Nem vagyok kíve a 400 éven két
4: picit. Ja, bocsára, hogy azt nem
0: az 500 éven.
4: Jó, tehát az 500-as csapat.
1: Az pending, hogy 400 vagy 500.
2: A 400 év az a gyengék menedéke.
4: Igen. Ott sokkal könnyebb találni. Halló.
9: Halló, sziasztok, Kami vagyok.
1: Szevasz, Kami.
9: Szerinted hány év? Annyi lenne hozzáfűzni valóm az előző témakörhöz, a taxis meg Uber dologhoz, ugye U-nak ejtik kint is Uber, és úgy tudom, hogy a főtaxinak a tulajdonosi gárdája, aki azt hiszem egyben a BÁV-nak is a tulajdonosa, ő játszotta magának
2: nagy be az Uber. Nagy Elek, igen, a... Iparkamara.
9: Ha jól emlékszem erre.
4: Nagy elek. Kár, hogy nem állt.
1: Igen. Jól tudod, erről beszéltünk, hogy a főtaxi volt annyira okos, hogy nem ellene ment és megpróbálta ellehetetleníteni, hanem beszállt és a saját bizniszévé tette.
9: Hát igen, és annyit, hogy hála Isten, ők ugye még akkor a leköszönő kormánynak voltak, hát szintén a nagy hívei, mert különben nem kapták volna meg.
4: Ja.
9: Köszönjük. Hát, ennyiben is összefűződik a dolog.
1: Oké,
4: köszönjük. 300 év.
1: Én azért gondolkodom egyébként például, hogy a foci az hogy fog változni.
4: A következő 600 évben.
1: Először azt hittem, hogy az Újpest fogja most nyerni egy-két-három év múlva
4: felfogadáig fejlődni. Hát most még ezt az utolsót még nem
1: sikerült. A Molnak lesz, ő neki ha akarja, akkor mindig lesz annyi pénze, amennyit legálisan fociba tud fektetni.
4: De a magára találó Újpest lehet, hogy kapott ötöt, Béni? Hogy kapott ötöt a magára találó Újpest?
1: Az
4: FTC. Hát a Fradikától.
2: Tényleg?
1: Hát nem tudom.
4: De nem újpestes volt előbb?
2: De egyáltalán nem követem már.
4: Ha még ez sincs, akkor tényleg nem követem.
2: Emlékszem egy nagyon fájdalmas. Nem.
1: Nem voltál sose volános?
4: Újpestes.
2: Hát, haló. Rákospalataiként valamennyire ilyen újpest szurkoló volt.
10: Reméltem, hogy nem kell beszélnem, mert az egész taxizásról merettől már kivagyok nagyon. De csak annyit, hogy az Ubernek volt annyi ez, hogy megvette a főtaxit. Tehát ez egy más, az egy fordított.
1: Igen, tehát az Uber vette meg a főtaxit?
10: Hát igen. Végül is ő fújja ott a passzát, vagy nem is tudom, ez rossz hasonlat, ugye nem, hanem szóval ő ott a főnök igazából szerintem. És a vegyépszernek volt a tulajdona a főtaxi, a vegyépszernek egyik tulajdonosa volt a nagyerek, vagy még ott most is, az nem tudom. A vegyépszer köthető első körben abban, nem tudom, már legalábbis én így tudom, ugye, aki a vegyépszer volt a Mészáros Lőrinc, mint annak idején, ők kaptak állami beruházásokat, mindegy.
2: Ja, hogy úgy volt a Mészáros Lőrinc, értem, de ez még
10: tehát igen,
1: én is azt hittem, hogy igen, emlékszünk erre.
10: Ennyi a különbség, de az Uber az egy hatalmas multicég, hát neki az Uber az. A főtaxi csak azért kellett szerintem, mert a főtaxi a repülőtér évek óta, és valamiért ugye a repülőtérből nagyon fuvarokat lehet generálni.
1: Az nem a Veres István volt, aki a reptéri
10: Nem. A Veres az a maffia része volt a repülőtér.
1: De volt egy-két évig, amíg a Veresé volt a Feri egy.
2: Igen, korábban.
10: A Veresnek a kezében voltak a reptéri mafiózók. A hivatalos, rendes, normális, fuvarozó cég, hagyj reklámozzam a volt cégemet, az a főtaxi volt a reptéren. Azt, hogy most milyen módszerekkel érte ezt, most hagyjuk, mert ez most egy óriási...
1: Erről nem is erről akartunk beszélni.
10: Hanem hogy mennyire nem volt rendszerváltás. Én amikor 89 volt, meg amikor volt a taxis blokád...
2: De már mondtuk, hogy volt...
10: De nem volt rendszerváltás, mert abban a pillanatban, hogy az ellenzéki kerekasztal, mint jelenség megjelent, és leegyeztették szerintem az rendszerváltást az ellenzék, meg az új, a régi MSZMP. Amikor én megtudtam azt, hogy a 89-es Nagy Imre tüntetés az MSZMP-vel egyeztetve az ellenzéki kerekasztal hozta létre, és gyakorlatilag annyira hülyék voltak szerencsétlen MSZMP-sek, hogy nem tudták, hogy mekkora tömeg fog kimenni. Ez egy véletlenszerű volt szerintem. Tehát, hogy senki nem gondolta azt, hogy kimegy 100 vagy 2000 ember, leegyeztették valahogy márciusban, hogy majd akkor eltemetjük a Nagy Imrét, mindenki megnyugszik és elvonul haza. Most ez nem így történt szerintem, véletlenül, az kész. A taxis blokád meg azért nem volt eurofória, mert például én már akkor se éreztem azt, hogy akkor se volt bennem egy ilyen dolog, én attól féltem, hogy nagyon nagyot fognak belénk rúgni, mint taxisokba, úgyhogy azért vettem részt a taxis blokkádban, hogy minél többet segítsek, hogy a sima polgári lakosság ne nagyot szívjon, amiatt, hogy el vannak zárva utcák. És úgy én is csodálkozva néztem, hogy úristen, hát mondom, miért nem ver valaki bennünket szálljon, hogy itt tényleg embereket komolyan megakadályoztunk abban, hogy bejussanak a munkába, meg hát azért csak le volt blokkolva a városért. És csak azért, hogy most egy benzin olcsóbb legyen. Én már mindig azt a kérdést tettem föl a taxis blokád alatt, és mi van, hogyha olcsóbb lesz a benzin? Attól a megyei pártitkár nem fog privatizálni, értitek? Mert igazából a privatizáció is egy igazi, nem nevezzük ezt egyszerűen, bocs, hogy én fogalmazott, de egy igazi maffia tevékenység volt az MSZMP és az új ízékkel leegyeztetve. Értitek? Tehát, hogy most jó, olcsóbb lesz a benzin, és te tudsz privatizálni, visszaadok neked bármit is, illetve hány és hány ember, ha most a privatizációt hozzuk példának, akkor hány embert ért akkor is sérelem, meg hány ember nem kapott úgy vissza, meg hány ember nem kapott annyit vissza, amit megérdemelt volna. Meg hány ember jutott ahhoz...
2: Szerintem kevered a privatizációt és a kárpotlás, de értjük a... frusztrációt.
10: Tehát, hogy simán volt egy ilyen tipikus, tudjátok, ahogy én szoktam mondani, hogy mi magyarok sajnos nem tudunk semmit rendesen csinálni, nem tudtuk rendesen csinálni a kommunizmust se, nem tudtuk rendesen csinálni a rendszerváltást. Talán, én most ebbe is hiszek, mert miért ne hinnék, hát mit tudom, őket van magam lógatni, én most jobban hiszek abba, hogy amit még hozzá kell tenni az egész magyar közélet, az, hogy talán most lesz következménye. Tehát 30 év után talán most lesz következménye annak, hogy valaki lopott.
1: Így legyen.
10: Én ebben reménykedek. Igen, ja.
4: Az élet véletlenszerű bölcsességekből áll össze. Ezt a cetlit valaki itt hagyta az asztalomon, az van ráírva, kevesebb lend és több kerék. Szerintem gyönyörű.
2: Egy szerencsés sütit.
4: Szerencsés sütit is, de ravaszabb.
2: Ravaszabb, igen.
4: Valószínűleg nem kínai, hanem mit tajvani.
2: Nem népi Kína?
4: Nem. Na, mondjad, Béni, bocsánat.
1: Csak az jutott eszem, hogy olyan a mai meg a holnapi nap alapvetően a rendszerváltás napja, tematikus nap.
2: És
1: hogy kinek mit prognosztizál, vagy mit gondol különböző területeken. És Nekem például nagyon komoly indikátora lesz a mostani, vagy most felálló új hatalomnak az, hogy mennyire lesz higgadt, és mennyire lesz őszinte és egyenes, és mennyire lesz mondjuk kompromisszummentes az, hogyha engem például nagyon érdekel, hogy a Pegazus botrány kivizsgálása az milyen konzekvenciákkal fog járni. Tehát az egy olyan vállalhatatlan periódus vagy eseménye volt az elmúlt, mert ez mikor volt? 22-23? Aminél én...
2: Nem, az még az a Covid előtt volt, nem?
1: Igen, szerintem. Nem vagyok biztos benne, a Covid környékén lehetett. Egyrészt a szoftveripar... Ja, igen, csak azt mondom, hogy ott például én nagyon-nagyon szeretném, mint ahogy akkor is szerettem volna, hogy az, ami napnál világosabban, bicska nyitogatóan társadalom ellenes, az ne legyen következmények nélkül.
2: Igen,
4: hallgatott. Ő az utolsó hallgatónk körülbelül.
1: Van hallgatónk, el is fel. Halló. Milyen türelmes volt.
11: Szervusztok, Gyuri vagyok. Hát imádom emberbarátunkat, de elég rendesen elterelt a témát, ahogy hallom
1: a
11: politikát Újpesttől. Én csak egy nagyon új híreket szeretnék hozni szegény Fazekas Latin kívül, aki meghalt tegnap. Mégpedig azt, hogy újpesti lakosként látom, hallom, hogy a népek lázonganak az új stadion ellen, és a polgármesterünk is most már jelezte, hogy szeretné, hogyha ki kerülne a kiemelt beruházások sorából a leendő újpesti stadion. Úgyhogy a foci körül én azt gondolom, hogy legalábbis nagyon remélem, hogy bár szeretem a focit, nagyon remélem, hogy itt lesznek megújulások.
1: Ha egyet tippelhetek, ki fog kerülni szerintem, és nem fog megépülni.
2: Hogy is mondjam, nem volt az elmúlt évtizedekben olyan pillanat, amikor azt lehetett volna mondani, hogy nem kellene, hogy megújuljon a magyar futball.
11: Na, hát egyetértünk maximálisan, és már csak egy mondat, amit minden nap fel szoktam tenni magammal Újpesten, hogy mikor lesz már Újpesten fizetés a parkolás. Oké, köszi, szervusztok!
1: Hello!
2: Ja, hogy mit akartam az előbb mondani, amit... Ja igen, hogy persze, ha nem lesznek következmények, akkor az egésznek nem volt semmi értelme,
1: igen.
2: De ha meg a jövőre nézünk, akkor szerintem az nem az a jó megoldás, hogy most, tehát nem azon kell gondolkodni, hogy lesz majd jó kormány, meg nem tudom mi, hanem a társadalom, hogy lesz jobb.
4: Hogy mert szeretjük egymást jobban?
2: Az is, de nem csak az, hanem hát amiről beszéltünk, hogy itt azért emberi gyengességekre épülnek a visszaélések többnyire.
1: Igen, és hogy én emiatt vagyok egy kicsit optimista, igen.
2: De, és hogy bizonyos szempontból ezeket a gyengeségeket, ezeket egymásnak engedjük meg azáltal, hogy egyrészt, hogy nagyon alacsony a társadalmi bizalom szintje, az lenullázódott az utóbbi évtizedekben, és ezt igaziból erre a gyengeségre épült az előző rendszer. Másrészt pedig mi volt a másik, amit mondani akartam? Ja, másrészt pedig, hogy ez akkor lesz igazán sikeres ez a rendszerváltás, hogyha mi sokkal kevesebben legyintenek a dolgokra azzal, hogy hát úgyse lehet semmit csinálni. Hát,
1: én ezért vagyok optimista, mert ebben látom adjuk azt, hogy kevesebben fognak legyinteni. Halló, szia!
2: Van rá esély, igen.
12: Halló, sziasztok! Igen, ez lesz a kulcs, szerintem is több ember van oda. Az előttem lévő behallgató vagy betelefonáló társhoz hozzácsatlakozva van remény. A mai hírekben az egyik legfrissebb hír az, hogy az a közlekedési meg mit tudom milyen batidai tolvaj visszavonta a Pázmánynak az összes tucát.
2: Most arra gondolsz, hogy a Pázmány kampusz építését a Volt Rádió helyén, ezt leállították.
12: Leállították, tehát azt gondolom, hogy egyrészt nyilván pénzük sem nagyon volt rá, bár arra van pénz, amit akartak. A másrészt meg, és a Pikó kijelentette, hogy az új kormánnyal abszolút egyetértésben kíván mozogni, tehát le akar velünk ülni, tárgyalni, és bármilyen megoldást készek gondolkozni, ami nem arra irányul, hogy csak letarolunk mindent. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden ilyesmi lesz, és azok a személyek, és nyilván a bizalom a legfontosabb, ezt ha valaki nyugaton járt, akkor vagy dolgozott, ezt mindig az órába ütik, hogy ha elveszíted a bizalmad, akkor le is van egy útnak fel is van egy. Tehát a mostani személyek, akiket felhoztak, én azt gondolom, bízunk kell bennük, és melléjük állni, és dolgozni. Tehát az tényleg nem megy, amit 89-90 után csináltunk, hogy EU-ba vagyunk, úgy de jó, akkor hajlá.
2: De az megvan, hogy az EU-ba csak 2004-be kerültünk be.
12: Igen, de a szelleme már ott volt. Tehát amikor az a Szűcs nevű ott kikiabált az elkéről, akkor
2: szűrös,
12: mindenki...
2: Szűrös.
12: Hát így felejtődik el a világ dicsősége. Akkor már mindenki gondolta, vagy remélte, hogy azért az az út az nekünk oda vezet. Csak nem tudtuk, hogy mivel jár. És az akkori politikusaink és az elmúlt 30 év politikusai nem készítettek föl minket arra, hogy ezért rohadtul dolgozni kell. Köszi szépen, további jó adást, sziasztok!
1: Szevasz! Bocsánat, elnézést közben itt. A sport egyébként melyik minisztériumhoz fog tartozni? Az belügy. Már belügy, a Posvaihoz. Mi gondoltam, igen. Hogy a dekatonos ember az fogja magának érezni. Hello!
13: Paki!
2: Igen, volt egy pont, amikor úgy nézett ki, hogy a kultúrához fog tartozni, gondolom akkor, amikor még úgy nézett ki, hogy esetleg majd Kulcsár Krisztián, aztán szerintem valószínűleg a dekatlon miatt átcsalódtak a belügyhez, vagy nem tudom.
1: Aha, és ki lesz vajon a sportért
2: felelős? Fogalmam sincs. Hát el tudom képzelni, hogy Kulcsár Krisztián.
1: Aha.
2: Nem?
1: Én lehetségesnek gondolom inkább, hogy a ma vagy a mobot.
2: De az már volt.
1: Volt, igen, de az tetszett neki. Aha, ja. Tibor Tamás. Emlékszel Tibor Tamásra?
14: Nem.
2: OTSH.
1: Igen. Én még vettem tőle focimest, miután kivett, akkor elkezdett ilyen műszállos mezeket gyártani. Jó fej volt. Halló, szevasz!
15: Sziasztok, Csaba vagyok. Béni említette a Pegazus botrányt. A Pegazus botrány az konkrétan Varga Judit, és akkor itt...
1: Ezt akartam mondani, csak nem akartam kimondani.
15: Remélem, hogy az fog történni, mint a Tanú című filmben, mikor a fekete vágásra fényderült, és megkérdezik Dániel Zoltánt, hogy hát Józsi, te ezt tudtad? Igen. Hát akkor kommunistákra 10-szeresen, 100-szorosan vonatkozik, vigyék el. Igen. Tehát körülbelül én erre számítanék, de nem tudom, hogy ez megtörténhet.
1: Én nem kimondatlanul erre gondoltam, hogyha ebben a dologban nem lesz kompromisszum, és kell egy nagy levegőt venni, és végigvinni az eljárást, akkor fog az én bizadalmam megerősödni.
15: Igen, mert akkor az bizonyítja, hogy akkor maga felé is.
1: Igen, tud igen. Na, ez lesz az indikátor. Hello, szia!
14: Már ne telefonáljátok, korábban kellett volna.
1: Mert itt vannak Basáik, és folytatják a...
2: De most ma végül is már tematikus
1: rendszer,
2: nap van?
1: Ma már ez igen. Volt. Igen. A rendszerváltás napja. De én úgy éreztem, hogy megfeleltünk.
2: Megütöttük a megfelelő a hangot.
1: Jövő héttől újra lehet a zenétsen rájátszásról beszélni.
2: Jaj, hála jó Istennek végre. Valami bringa verseny.
14: Elkezdődik a Giro már addig.
2: Jaj, de jó.
1: Visszatérhetünk az igazi témákhoz. Igen. Szevasztok.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Egy indiai nagyvállalkozó Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin-Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el. Az egy évvel ezelőtt az ibériai félszigeti elektromos hálózat összeomlása mögött összetett rendszerhibák láncolata állt, írta a Greenfo. Ennek oka az a változás volt, amelyet az elektrifikáció, a digitalizáció és a megújuló energiák gyors térnyerése együtt hoz. A 470 oldalas nemzetközi vizsgálati jelentés szerint a láncolat feszültségingadozásokkal és oszcillációs jelenségekkel indult. Számos erőmű inverterei automatikusan leálltak, majd leváltak a hálózatról. A kialakuló túlfeszültség újabb sorozatos lekapcsolásokat idézett elő, a spanyol rendszer zavara átterjedt Portugáliára, az ibériai félsziget villamos energiarendszere levált az európai hálózatról, végül megszűnt az áramellátás. Tehát nem önmagukban a nap és szélerőművek okozták a problémát, hanem az, hogy a gyorsan átalakuló termelési szerkezethez a hálózati infrastruktúra, a szabályozás és az üzemeltetés nem alkalmazkodott időben. A fecskéknek az idei tavasz végi napsütés komoly kihívást jelent, írta a NatGeo. A hazánkba visszatérő fecskék hagyományosan nedves földből gyújják össze fészkeiket. Ezek a sárgolyók biztosítják a fészkek szilárdságát, az idei aszályos tavaszon azonban sok helyen nincs elérhető sár. Az egykori utcai vízcsapok megszűntek, a hagyományos állattartás visszaszorulásával eltűntek a jószágítatók és rendszeresen felázó földes területek is. A Magyar Madártani Egyesület szerint egyszerű módszerekkel bárki segíthet a fecskéknek. A legegyszerűbb, ha egy kevésbé forgalmas földes területen alaposan fellocsoljuk a talajt, amíg az már nem tud több vizet felvenni és puha, ragadós sárrá alakul. De egy egyszerű, tálcás megoldással akár erkélyen vagy teraszon is kialakítható ilyen sárgyűjtő, egy lapos edény, benne földdel, amelyet rendszeresen nedvesen tartunk.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
2: Erre a...
3: I am in charge, that's what I wanna feel. Maybe I'm so low or it's just my nerves refuse to heal. My body aches, so it can't be me. The always pleasing brain has failed me, just won't let me be. How long does it take to return? Days going by and I turn inside and play the nerve. Visions of a positive future helps.

Halló, jó napot, sziasztok! Társadalmi drámák, Tilos Rádió FM 90.3-on vagy a tilos.hu-n. Egy bekapcsolódtunk mi is a rendszerváltás műsorfolyamba, ami ugye péntekre volt kiírva az összes műsorral, de olyan nagy volt az igény még, hogy csütörtököt is behúztuk, úgyhogy mi is vállaltuk, és hát már az előző reggel héttől ez a tematika. Tulajdonképpen már mi is ebben a tematikában gondolkoztunk már két héttel ezelőtt is, és azt gondoltuk, ezt folytatjuk, úgyhogy nekünk erre túlságosan nem kellett külön készülnünk, mert úgyis erről beszéltünk volna. Az egy más dolog, hogy azért akkor megpróbáltuk asszociatívan ezeket a rendszerváltásokat, legalábbis az elmúlt 40 év rendszerváltásait összehasonlítani, hogy összegyűjteni. Tehát körülbelül ezt hallhatjátok majd ebben a műsorban, és ismét egy kísérleti adás lesz, ugyanis Miklós Oszlóban van, ha minden igaz, ezekben a pillanatokban az Oszlói Állami Egyetemen tart előadást valamilyen AI témában, majd biztos el fogja mondani, úgyhogy ami már egyszer volt kísérlet, csak akkor a kabócák csiripelése Dél-Olaszországban egy kicsit megzavarta az adást, hogy Miklós felvett X darab fájt a rendszerváltásról, ez körülbelül egy olyan 40-45 perc. Ezek föl vannak szakaszolva, tehát kronológikusan, és akkor ezeket meghallgatjuk, és ezekről fogunk majd, vagy én ezekre fogok asszociálni, illetve én is készültem, amikor a papúval beszélgettünk, akkor ő azt mondta, hogy az lenne a jó, hogyha szociálpszichológiailag valahogy meg lehetne érteni például a fiataloknak a cselekedetét, vagy azt, hogy sikerülhetett a választáson ez a mozgósítás, illetve ez a nagy arányú győzelem. Én azt gondolkoztuk, hogy hívunk szociálpszichológust, és akkor a Miklósa úgy döntöttünk, hogy nem hívunk, mert az tulajdonképpen nálunk sokkal mélyebben a leckét mondanánk föl, hogy mit mond a szociálpszichológia, de a valós jelen helyzetről csak esetleg valamiféle vizsgálat után, vagy kutatás után fog mondani, valószínű egy-két hónapon belül várhatók az első ilyen eredmények, úgyhogy én egy másik megoldást választottam. Végignéztem az összes évértékelő beszédét a letűnt kornak. A 98-2002-t szerintem akkor, ha már volt akkor, de azzal nem foglalkoztam, hanem igazából a 2010-től, de 2010-es se találtam meg. Tehát van egy-két luk, de hogy ezeket néztem át, ebből a fiatalság szempontjából, illetve megpróbáltam összegezni, vagy értelmezni, elemezni azt, hogy ez mit jelent a fiatalság számára. Majd fogjuk látni, hogy vannak olyan évek, amikor a fiatalságról egy szó sem esik. Na, tehát Miklós jön felvételről, meglátjuk, hogy a különböző részek milyen szinten magyarázandóak, vagy milyen asszociációim vannak ezzel kapcsolatban, és aztán vagy beszélgetünk, vagy betelefonáltok, vagy lépünk a következő etapra, a következő pontra, és akkor azt fogjuk hallgatni, majd meglátom. Én egyébként már hallottam magát a felvételeket, de most nem emlékszem pontosan, hogy mikor voltak azok, úgyhogy én most szintén élőbe fogok jegyzetelni, és gondolatokat összegyűjteni, úgyhogy akkor be fogom állítani Miklós első felvételét, és azt fogjuk hallgatni, és utána pedig meglátjuk, hogyan tovább.

0: Erre a rendszerváltás. Én nagyon érdekes fogalomnak tartom a rendszerváltást, mint fogalmat így önmagába. Már csak azért is, mert látszólag egy rendkívül egyszerű jelentéstartalommal bíró szó. Annyit jelent, hogy a politikai rendszer megváltozik. De rögtön, ha megnézzük, hogy például a Magyarországon ezt egy történelmi eseményhez kapcsolja a közbeszéd, vagy megpróbálja leírólag használni, akkor már is látjuk, hogy antropológiailag, társadalmelméletileg ez egy sokkal bonyolultabb fogalom, és a jelentés tartalma is lényegesen egyértelmű, lényegesen kevésbé egyértelmű. És az jutott eszembe még, hogy nem véletlen, hogy van az 1989-es eseménysor, vagy egy esemény, teljesen mindegy, és ennek a leírására használtuk egy időben, egy ideig a rendszerváltást, mint fogalmat, és elég gyorsan elkezdte a közbeszéd, majd utána a leíró, tudományos vagy újságírói nyelvezet is átalakítani. Ugye gengszterváltás, vagy rendszerváltoztatás, tehát azért rögtön elkezdett átalakulni, mert egyszerűen nem látták benne valóban megjelenni azt a mélyebb jelentés tartalmat, amit a rendszerváltáshoz, mint fogalomhoz társítunk. Ugyanis a felszíni szinten, tehát valóban ez a politikai rendszer megváltozását jelenti, egyszerű leíró szó. De megint csak visszatérve oda, hogy társadalomelméletileg ennek a jelentésnek lényegesen nagyobb a mélysége, mert nem csak intézmények változnak meg egy rendszerváltozáskor, hanem az emberek időhöz, államhoz, hatalomhoz, az igazsághoz, a munkához, a morálhoz, és úgy egyébként egymáshoz való viszonya is szükségszerűen meg kell, hogy változzon. Így, ha akarunk egy mondjuk politikai, antropológiai munkafogalmat alkotni, akkor ebben a rendszerváltás kérdése nem pusztán az, hogy ki fog kormányozni, ki fogja a politikai döntéseket meghozni, hanem hogy hogyan szerveződik a hatalom, milyen nyelven beszél önmagáról a rendszer, kik számítanak legitim állampolgárnak, milyen szimbólumokkal működik a politikai közösség, és hogyan alakul át az állam és társadalom közötti morális szerződés. Ugye ez teljes egyértelmű, hogy hogyan szerveződik a hatalom, az egy alapvető kérdés minden új rendszerben. Mennyire vonódik be a döntéshozatalba, akár informálisan a közvélemény, magán az alakuló kormányt alakító párton belül milyenek a hatalmi viszonyok, ott milyen diskurzusok előzik meg a döntéshozatalt. Ez rendkívül fontos. A másik, hogy milyen nyelven beszél önmagáról a rendszer, ez teljesen közvetlenül is lehet egy kérdés, például mondjuk egy gyarmatbirodalom felbomlásakor, hogy önmagáról a rendszer hollandul vagy szuahéliül fog-e beszélni, vagy indonézül, vagy franciául. Ezek alapvető kérdések, de egy átvittebb értelemben is nagyon fontos erről beszélni, hogy milyen nyelven beszél önmagáról a rendszer. Mik lesznek azok a szavak, amikkel leírja önmagát? Milyen fogalmakat próbál meghasználni, vagy kisajátítani? A nyelv kizáró, vagy megengedő, befogadó lesz. És ebből következik bizonyos értelemben, hogy kik lesznek a legitim állampolgáraink, kik lesznek a legitim állampolgárok. Itt nem csak konkrétan olyan esetről beszélek, amire jó példa lehet a Jugoszlávia felbomlásához kapcsolódó konfliktusoknak az a következménye, hogy számtalan olyan ember kényszerül most is, még 2026-ban is egy ilyen jogi limbóban élni, akiket egyik utódállam se akart állampolgárként elfogadni. Tehát olyan volt jugoszláv állampolgárokról beszélünk, akik jelenleg nem rendelkeznek állampolgársággal. Tehát nem csak egy ilyen extrém és konkrét jogi státusz helyzetre kell itt gondolnunk, hanem arra is, hogy kitekintünk például a nemzet tagjának. Ki az, akinek valódi állampolgársága van, amely rendelkezik mindazzal a szimbolikus, informális és jogi képességgel, amit tulajdonítunk az állampolgársághoz, és kik azok, akik mondjuk adott esetben rendelkeznek valamilyen jogi státusszal, ami állampolgárként azonosítaná őket, de valójában kívülesnek az állampolgárság szélesebb értelmezési keretén. És a milyen szimbólumokkal működik a politikai közösség kérdése szintén fontos. Már az előző adásban előkerült rögtön, hogy a korona, hogy mi lesz a koronával, miért van a korona a parlamentben, és ennek milyen jelentősége van. És miközben én tudnék amellett érvelni, hogy jelen körülmények között, vagy akár más példákat is behozva, ez nem feltétlenül, tehát a megfelelő keretezés mellett ez nem feltétlenül probléma, hogy hol van a korona, de az, hogy a politikai közösség milyen szimbólumokkal működik, az ez ettől függetlenül releváns, mert lehet mondani, hogy a koronának a fizikai helye irreleváns, de a koronának a politikai legitimációban betöltött szimbolikus helye az már nem irreleváns kérdés. És hogyan alakul át az állam és társadalom közötti morális szerződés, az szintén egy óriási kérdés minden ilyen politikai változásban. Azt lehet mondani tulajdonképpen némileg túlegyszerűsítve a nagyon komplex politikai folyamatokat, hogy a 89-es rendszerváltás egyik keserű tapasztalata az volt, hogy az állam és társadalom közötti morális szerződés az nem feltétlenül pluszosan változott meg. Tehát ha nagyon szeretném leegyszerűsíteni, akár kicsit provokatívan megfogalmazni a 89-es rendszerváltásnak a problémáját, az az, hogy az emberek megélésében legalábbis ez nem minden esetben egy magasabb moralitásra épülő új társadalmi szerződés volt, miközben nyilván a felszabadulás, a karhatalmi megfigyelés, a központilag kikényszerített ideológiai igazodás az megszűnt, de mellette volt egy a társadalomtól való eltávolodás, a közös felelősségvállalástól való eltávolodás, és hát bizony tömegek kerültek kiírásra hát mondjuk a közös felelősségvállalás, nem tudom, keretein, és lett nekik felajánlva egy olyan új állam és társadalom közötti morális szerződés, hogy én vagyok az állam, és nem tartozom nektek semmivel. Ez lehet egy kicsit provokatív így, de azért szerintem, hogyha például a kelet-magyarországi üzemeknek a dolgozóival beszélnénk, vagy akik még él közülük, vagy mondjuk ilyen interjúkat gyűjtöttünk volna a 90-es évekből, akkor valószínűleg ezek az emberek nem feltétlenül mondanák azt, hogy ez az új morális szerződés, ez egy pluszos változás volt. De akár pluszos, akár mínuszos, és ez is nagyon fontos, hogy a politikai változás önmagában, a rendszerváltozás, az nem csak arról szól, hogy ki kormányoz, hanem mindezekről együtt szól, és ez akkor is változás, hogyha nem egy a mi pozíciónkból pozitívnak megélhető irányba megy. Tehát ha a hatalom önkényesen szerveződik, ha a hatalom idegen vagy éppen kisajátító és elidegenítő hangon és nyelven beszél magáról, ha tömegek kerülnek a legitim állampolgárok sorából kizártá, ha a szimbólumok egészen döbbenetes módon kerülnek megint kisajátításra és újraértelmezésre, és a társadalom és az állam közötti morális szerződés az megint csak a mi pozíciónkból egy ilyen horror forgatókönyv, akkor is valójában egy ilyen politikai antropológiai értelembe vett rendszerváltozásról beszélünk. Tehát az, hogy mi történik egy ilyen változásban, az komplex, és a tartalma bizonytalan.
1: Na hát ez volt az első rész Miklós tolmácsolásában. Tulajdonképpen ugye itt egy ráfutás van, tehát nem itt az első rendszerváltásról beszél, illetve próbál általánosságban arról beszélni, hogy mit tekinthető rendszerváltásnak. Ugye én annak idején foglalkoztam egy kicsit egy nagyon speciális szegmensébe a rendszerváltásba, tulajdonképpen a tulajdon, a magántulajdon változásával foglalkoztam. Annak idején, amikor én elkezdtem először, hogy szeretnék tovább tanulni doktori iskolába, akkor nekem ez volt a témám, de aztán ez senkinek nem tetszett, pedig nekem nagyon tetszett, hogy az volt a cím a dolognak, hogy a tulajdon mind deviancia, és tulajdonképpen akkor úgy nagyjából úgy megpróbáltam feldolgozni az akkor rendszerváltásnak az értelmezési keretét, mondjuk, ahogy mondtam, speciálisan, tehát elsősorban jogalkotás szempontjából, de ugye ezt szokták is mondani a mi rendszerváltásunkra, hogy ami kialakult, az nem jogállam volt, hanem jogászállam, és hogyha belegondolunk a április 12-ig regnáló hatalomba, akkor nagyjából azt látjuk, hogy a kemény magja a Fidesznek azok ilyen-olyan jogi végzettségű emberek, akik esetleg lehet, hogy még ügyvédek se voltak, hanem egyszerűen csak koron végeztek, és utána egész életükben politikával foglalkoztak. Ugye a Miklós már az elején problémát fogalmaz meg a rendszerváltás kifejezéssel, és ez egyébként nagyon értelmezhető dolog. Ugye annak idején ebből voltak is ilyen bonmonok, például Hoffi, ugye Hoffi azt mondta, hogy gatyát vált az ember, rendszert változtat, de Antal József is beleszállt egy mondásával, amikor a magyar ember lovat vált, és nem rendszert, és hogy tulajdonképpen ez a rendszerváltás kifejezésnek az el nem fogadása, mondjuk az ellenzék vagy az akkori új hatalom részéről, bocsánat, úgy is értelmezhető, hogy ez a kifejezés, ezt a kádári politikai rendőrség vezette be az ellenzéki csoportok tevékenységének a vizsgálatával, megfigyelésével és elemzésével, tehát ez egyáltalán nem egy émikus kifejezése a rendszerváltó értelmiségnek, hanem ez egy étikus kifejezés, amelyet a regnáló hatalom akaszt rájuk, tehát emiatt én megértem azt, hogy ez csúszkál, illetve hogy változtatás, váltás, ez nem igazán találja maga a helyét. Ugye mivel a keleti blokk, a szovjet érdekszféra egy időben bomlott le, ezért ugye ennek megjelent az angol általános kifejezése, és a transitionnek, tehát átmeneti folyamatoknak nevezi azóta is angolul a szakirodalom. Tehát mondjuk ennyit az elnevezésről. Igen. De igen, tehát majd egy pár szót igen fogok mondani a tulajdon mindevianciáról, de tulajdonképpen, tehát hogy most, hogyha elmondom, Marika, hogy mi még a nehéz ebben a rendszerváltásban, akkor fogod érteni, hogy a tulajdon mindeviancia az 1990 előtt volt deviancia, de és nem utána, de hogy ennek az átalakulása az 1989. október 23-án déli 12 órakor történt meg, amikor kijött az új alkotmányunk. Tehát ez egy jogi pillanat, és minden olyan dolog a jogi pillanat, ami mondjuk előtte megtörtént, például a 13. törvény, amely a privatizációról és az átmenet kezdeti privatizációról szól, szóval, hogy föl tudok sorolni egy egész halom törvényt, amit tulajdonképpen az ellenzéki kerekasztal és a hatalom résztvevői létrehoztak. 88-ban a tőkéstársaságok alakítása magyar és külföldi természetes és jogi személyeknek. Miközben szeretném mondani, hogy a 1972-es alkotmánymódosításban, amit van törvénybe csomagoltak, megszűnt a magántulajdonnak a kifejezése. Csak személyes tulajdon volt, míg a 49-esben még volt magántulajdon. Aztán a 88-ban szintén külföldi befektetések védelme, a műszaki fejlődés előmozdítása érdekében. Hogyha erre a törvényre gondoltok, 88-ban, akkor ennek a törvény alapján jöhetett például a McDonald's Magyarországra, mert hogy abban van valami műszaki fejlődés, hogy elérhető lesz a vágyott junk food. 89-es privatizációs törvény, a 89-es, mely megszüntette a szövetkezeti tulajdon oszthatatlanságát, a 89-es törvény az alkotmánybíróság felállításáról, 89 a pártok létrejöhetéről, 89 politikai rendezvények tüntetésnek az engedélyezése, 89-ben a népszavazás bevezetése, és aztán ugye 89. október 20-án a munkásőrség megszüntetése, és ugye utána pedig mindenki emlékszik arra a csodálatos, egyébként le is fotózott és díjnyertes fotót nyert pillanatra, amikor az országgyűlésnek a korlátján kihajol, mindjárt mondom, hogy melyik korifeusunk, és kihirdeti ugye a magyar köztársaságot, de Szűrös Mátyás volt az, igen. Tehát, hogy tehát ez egy jogászkodás volt, tehát ezt nem tekinthetjük, ezt a fajta rendszerváltást semmiféle szavazásnak, semmiféle tüntetéssorozatnak, hanem ez egy nagyon szűk elit jogilag megteremtette a lehetőségét annak, ami arról szól, hogy itt bevezethető legyen a piacgazdaság, a kapitalizmus és a képviseleti plurális demokrácia. Ezt senki nem akarta, ezt létrehozták, tehát fehéren, feketén leírták, és ez lett a dolog. Miközben, hogyha a különböző, hát nem az ablakon hajolt ki, hanem azon a gyönyörű szép neogótikus parlamenten vannak erkélyek, és ott hajolt ki. Tehát ennyit tudnék hozzámondani, hogy egyrészt ugye ez egy jogilag létrejött dolog, másrészt pedig nem szabad elfelejteni, tehát hogy itt van tehát a lényeg, a deviancia, hogy mondjuk képzeljétek el, hogy déli 12 után lehet az, ami addig tiltott volt. És ez csak annyit jelent, hogy hogy kijött az új alkotmány, hát nem ürgebőrbe kötve, de díszkötésben megjelent pirosan, és osztogatták a Kossuth téren az ott megjelent, jól értesült embereknek, amely már tartalmazta az új alkotmányt, amelyekben benne vannak mindazok a jogok, amelyek dél 12 előtt még nem léteztek, és hogyha ezt átgondoljátok, és aztán utána pedig tudjátok, hogy ugye már 88-ban, illetve már előtte, már törvény előtt elkezdődött az úgynevezett spontán privatizáció, akkor azt is észrevehetjük, hogy ennek a átalakulásnak, vagy rendszerváltásának különböző céljai voltak, és ezek a különböző céljaknak különböző csoportjai. Tehát, hogy nem mindenki a demokráciáért harcolt, hanem valaki azért a tulajdonért harcolt, ami mondjuk a 89. október 23-áig még tilos volt, illetve hogyha mondjuk tudott egy vegyes vállalatot, külföldi vegyes vállalatot alakítani, akkor valamilyen szinten lehetővé vált, de igazából ez egy szürke zóna volt, és valaki a pénzért, valaki a hatalomért, valaki a demokráciáért, és mindez egy időben történt. Tehát emiatt a korai recenziók, akik figyelték ezeket a folyamatokat, azt gondolták, hogy ez a fajta dolog, ami soha nem történt meg még a világon, hogy a demokrácia és a szabadpiac varázsütésre megjelenik egy társadalomba, ahol mondjuk se tulajdonosi réteg nincsen, se demokratikus elvek mentén működő, akár legkisebb közösségre is gondoljatok, tehát hogy se létezik, akkor ebből nagyon nem lehet jó dolgokra számítani. Én azt gondolom, hogy ez a fajta előrejelzés, ez nem teljesen valósult meg, illetve hogy ha a jelen mondjuk Nyugat-Európa, illetve a világ, illetve mondjuk Egyesült Államokban azt látom, hogy a populista politika erőknek a térnyerésével azt gondolom, hogy maga ahova csatlakoztunk, az a világrend is inkább devalválódott, mint hogy mi nem váltottuk be a hozzánk fűzött reményeket. Egyébként ugye az elmúlt 16 év azért azt mutatta, hogy ez a visszarendeződés, illetve nem is tudom, hogy valakitől idéztem azt a dolgot, igen, itt van egy lengyel szerzőtől, hogy mindaddig, amíg a valódi civil társadalom gazdasági alapjai nincsenek meg, a lakosság tömeges politikai mozgósítása csak nacionalista vagy fundamentalista elvekkel lehetséges. És ez egy 91-2-3-ban írt lengyel szerzőnek a mondata, ami valljuk be, az elmúlt 16 évre erősen jellemző volt. Nem tudom, hogy még akarok-e erről valamit mondani, de azt éreznetek kell, hogy ebben az átmeneti fázisban nagyon kevés ember tulajdonképpen az egész társadalom feje fölött hozott létre valamit, aminek viszont a hatása, ezt az akkori közgazdászok írták, tehát mondjuk a GDP-ben, vagy rombolásban, vagy kárban, az a második világháborús károkhoz hasonlítható, tehát körülbelül annyi nemzeti vagyon, annyi minisz GDP termelődött, és annyi keserűséget okozott az állampolgároknak. Hallgassuk meg, hogy Miklós akkor hogy megy tovább? Három egér van előttem, és ez jó lesz.
0: erre a rendszerváltozás definíció kifejtésre ráépítve szerintem egyel tovább is tudunk menni, és meg tudjuk nézni azt, hogy a nagy társadalmi változásoknak általában milyen közös tulajdonságai vannak. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy minden nagy társadalmi változásnak ezek az adott tulajdonságai vannak, de legalábbis ilyen értelmezési segédeszközként vagy eszközkészletként tudjuk használni. Az egyik ilyen tulajdonság az talán a legitimációs rend összeomlása lehet. Ez egy, azt gondolom, hogy szükséges előfeltétele annak, hogy, hogy rendszerváltozás és társadalmi változás tudjon létrejönni. Ez azt jelenti, hogy az emberek már nem hiszik el, hogy a fennálló rendszer természetes vagy igazságos lenne. Én tudom, hogy ennek akár ilyen negatív értelmezési dimenziói is vannak, hiszen ezzel azt állítom, hogy azok a rendszerek, amik nem omlanak össze, ott valamennyire ez a legitimációs rend stabil marad. És sajnos ez így van, egy ilyen politikai, antropológiai igazságnak tűnik, hogy a legembertelenebb és igazságtalanabb rendszerekben is, amíg az emberek belefásulnak adott esetben, hogy a fennálló rendszer természetes, nem megváltoztatható, és még ha számukra megélt módon igazságtalan is, azért mégis valami mélyebb igazságossághoz valahogy hozzá hajlítható, akkor ott nem alakulhat ki változás. Észak-Koreában is sajnálatos módon a lakosságnak egy jelentős része legalábbis természetesnek biztos, hogy elfogadja a rendszert, és az számukra belátható alternatívákhoz képest igazságosnak is lehet elfogadják. Nyilván nincsen információjuk arról, hogy ténylegesen mi történik a szüket körülbelül világban, és ahhoz képest ez még mindig egy jobb opció lehet. Ugye nyilván erről itt Magyarországból fogalmunk se lehet semmi ilyesmiről, hiszen Magyarországon a választópolgárok teljesen jól tájékozottak, és nem voltak nagyon hosszú ideig azzal letetve, hogy Nyugat-Európában a megfagyó éhező embereket a migráns hordák darabolták fel lecsóba, mielőtt elvitték őket harcolni az ukrán frontra. De mindegy. Tehát maradjunk annyiba, hogy a legitimációs rend összeomlása, amikor az emberek képesek felfogni azt, hogy nem szükségszerű, nem természetes az, amiben élnek, akkor el tud indulni egy nagy társadalmi változás. Az új politikai nyelvről ugye már beszéltem, de azért meg érdemes szerintem még egyszer aláhúzni, hogy érdemes megnézni, hogy amikor egy nagy társadalmi változás elindul, akkor milyen szavak kezdenek el dominálni, és milyen kontextusban. Tehát például a nép, a haza, a szabadság, a nemzet. Nyilván ezek tulajdonképpen folyamatosan jelenlévő szavak, de hogy hogyan használjuk őket, mit ért alattuk a beszélő, az nagyon sokat el fog mondani. Akár ott van szuverenitás, ugye? Tehát a szuverenitás alatt mit értünk, mit értettünk alatta eddig, és mit fogunk érteni ezután, az indikátorra lesz annak, hogy milyen minőségű és irányú lesz az a társadalmi változás, ami megtörténik. Mert ezek a szavak, amiket használunk, ezek nem puszta fogalmak, hanem morális kategóriák. És nagyon sok minden következik ebből a társadalmi renddel kapcsolatban. A harmadik az az elit és a társadalom viszonyának átalakulása. Ugye ez azért nagyon fontos, mert alapvetően felmerül kérdésként, hogy az elit milyen körülmények között és miről beszélhet a nemzet nevében vagy a nép nevében. Ki beszélhet a nemzet nevében, ki számít például igazi magyarnak, és ki a rendszernek a nyertese, vagy ki az árulója. A videó megosztó csatornákon jobb sorsra érdemes novellaíró Bayer Zsolt, a publicistának az egyik kis aranyköpését alakították át AI generátorral slágerré. Ugye mi az Isten bajod van, kis barátom neked, vagy valami ilyesmi, és tulajdonképpen ez azért nagyon izgalmas és meghallgatandó egyébként, dalként, mert ha már csak ezt az utolsót vesszük, hogy kit tekintünk a rendszer nyertesének, és kit tekintünk a rendszer árulójának, az nagyon sok mindent elmond magáról a rendszerről, mármint, hogy a rendszer kit tart, ugye, nyertesnek, és ezáltal árulónak. Tehát nagyon érdekes, hogy egy Bayer Zsolt mondataiból teljesen kitűnik, hogy ő azt gondolja, és őszintén azt gondolja, hogy a magyar fiatalság az elmúlt 16 évnek a nyertese volt, és ennek a nyertességnek az el nem ismerése, a lehetőségekért való nem a hála, az ugye árulóvá tette. Például nagyon izgalmas lesz, hogy ebben az új politika környezetben hogyan kezdünk el arról beszélni, hogy kik a nyertesek és kik az árulók, és egyébként, hogy azért itt kritikált élesse a magyar közbeszédet, bizony már most nagyon lehet látni, hogy a régi struktúra, amiben az emberek hatalom normalizálásához, a hatalom megkérdőjelezhetetlenségehez voltak szoktatva, a Facebook kommentekben, nyílt levelekben mindenfajta kritikus hang elfolytására szólítanak fel, hiszen ugye az alapállítás ebben a beszéd dimenzióban, hogy önmagában a korábbi kormány távozásával mindannyian nyertesek vagyunk, és mindenfajta a változás lehetséges, vagy várható, vagy éppen tapasztalt változásával szembeni véleménykritika az árulás, a változás veszélyeztetése, az bizony egy érdekes keret, és az megint csak ugye a szokásos veszőparipámmal élve, ugye a mély struktúrák, a mély gondolati struktúrák nehezen átalakíthatóságát jelzik, de az is nagyon fontos, hogy ezt a párbeszédet az igazi közösséghez tartozásról, a nemzet nevében történő kommunikációról és a rendszer résztvevőinek azonosításáról ki fog és milyen szinten beszélni. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem kell a Facebookon terjedő kommenteket és nyílt leveleket túlhiszterizálni, miközben jeleznek valamit, de nagyon fontos, hogy ezek jelen pillanatban egyáltalán nem az elit szintjéről, és egyáltalán nem, hogy is fogalmazzak, ilyen elnyomó normatív módon jelennek meg. Ez egyelőre egészen biztosan elmondható. De érdemes figyelni rá, hogy fog alakulni az elit és a társadalom viszonyának az alakulása, és ha már itt tartunk, ugye a kettes ponthoz visszatérve, a nyelvezete. Az idő újra szervezése, az is egy nagyon izgalmas kérdés, és itt most nem arról beszélek, hogy lesz-e nyári idő átállítás, vagy óra átállítás, vagy nem, hanem arra gondolok, hogy a rendszerváltozás, a nagy társadalmi átalakulások mindig új történelmet írnak. Ők hozzák létre, hogy mi volt a bűnös múlt, mi a nemzeti újjászületés, és mikor kezdődik, vagy kezdődött az új korszak. És ebben az új időben határozzák meg magunkat szükségszerűen. Illetve az ötödik pont, az pedig az új ellenségek és új áldozatok megjelenése. Hasonlóan a történelmhez, az időhöz, minden rendszer újra definiálja hogy kit kell féltenie, és kitől kell félnie. És itt most élnék azzal a normatív kijelentéssel, hogy az, hogy egy rendszer mit gondol arról, hogy kit, kiket, mely társadalmi szereplőket, rétegeket, osztályokat, kisebbségeket kell védeni, akik kell félteni, és kitől kell félni, az alapvetően határozza meg ennek az új rendszernek a minőségét. Tehát erre én nagyon kíváncsi vagyok. Tehát maradjunk annyiban, hogy amikor egy nagy társadalmi változás létrejön, akkor arra kell figyelnünk, hogy tudjuk azonosítani, hogy ténylegesen új társadalmi rend jön-e létre, ténylegesen történik-e a szó kifejtett értelmében rendszerváltás, hogy ténylegesen összeomlott-e a korábban fennálló rendszer természetessége, megmutatkozott-e természet ellenessége és igazságtalansága, kialakul-e új politikai nyelv, új értelmezési kerete a politikai nyelvnek, vagy csak beköltöznek abba a korábbi nyelvezetbe, megváltozik-e az elit és a társadalom más rétegeinek a viszonyrendszere, és megint csak ugye az a nyelvezet, ahonnan kommunikál egymással a társadalom, mennyiben és milyen módon alakul át a történelemnek az értelmezése, hogyan definiálja például az új rendszer az őt közvetlenül megelőzőt, és hogyan viszonyul az őt korábban megelőzőkhöz, és hogyan azonosítja, és még egyszer elnézést kérek a nem objektív fogalmazásért, de azt hiszem, hogy ez egy kulcs kérdés, hogy hogyan definiálja újra a rendszer azt, hogy kit kell féltenie, és egyáltalán megnevezze olyan részeket, vagy szereplőket, akár más társadalmakból, akár más világpolitikai szereplőkből, akiktől félnünk kell. És ez nagyon fontos, hogy félni szerintem nem kell senkitől, mert a félelem és mondjuk a racionális távolságtartás vagy racionális viszonyrendszer az nem egy és ugyanaz. Tehát én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy félni nem kell se Ukrajnától, se Oroszországtól, se Amerikától, se Irántól. És nagyon kell félteni a magyar társadalomnak egy jelentős részét, sajnos jelen pillanatban.
1: Tilos Rádió FM 90.3, 2026. május 6-a, a rendszerváltás különleges műsorfolyamnak az első napja, vagy nulladik napján vagyunk, társadalom drámák. Miklós felvételről, Basa élőben, és Miklós ismét, tulajdonképpen elmondta a véleményét magáról a politikáról, a rendszerváltásról, illetve ezeknek a diskurzusáról. Amikor sokat gondolkozok azon, hogy van ennek a két, lehet-e a mostani pillanatot rendszerváltásnak nevezni, illetve lehet, illetve hogyha ez most egy rendszer, vagy egy átmenet, akkor a 90 mi volt, illetve hogy a 90-hez képest mi lehet a különbség. Ehhez segítséget ad nekem, ugye, amit már említettem, Klaus Offénak 91-ben megírt tanulmánya, ami a demokratikusan tervezett kapitalizmus címet viselte, és tulajdonképpen ez volt az első olyan tanulmány, amely a tranzitológia, ugye, mert ez aztán később tudomány terület lett, ugye a volt szovjet érdekszféra tartozó országok demokratizálódása és piacgazdaság felé való nyitásának a tudománya lett ez, mert azért nem csak mi ütköztünk problémákba, hanem több, főleg a balkán délszláv országok, de akár Csehszlovákiának a szétválása is valamiféle dolgot megmutat. És ugye Offe írja azt, hogy a különbség az volt tulajdonképpen, és akkor itt tulajdonképpen Debornak is, ugye, aki, illetve TGM is mondja, hogy tulajdonképpen az, hogy valami államkapitalista módon, vagy kapitalista, szabadpiaci kapitalista módon működik, tehát az egyik mondjuk a nyugat-európai, a diffúz spektákulum, egészségedre Marika, a kelet-európai, az intenzív spektákulum volt, hogy tulajdonképpen lényegében hasonló gazdasági folyamatokat szerveztek, ugyanakkor, ami különbség volt ezeket a két rendszer között, Offe szerint, az az, hogy a politikai hatalmi rétege a szovjet érdekszférába tartozó államkapitalista országoknak teljesen rugalmatlan volt bármiféle változással szembe. Tehát egyszerűen ők nem tudtak változtatni, és nem is nagyon szerették, éppen ezért felügyelték ugye a társadalmat felülről, hogy nincs változás, változatlanság van, bármilyen változás történne, vagy kiugrana, de itt tényleg akár popkulturálisan, vagy akár csak a fiataloknak a új kultúrájának a kialakulásáról, ugye emlékezünk vissza a csöves jelenség, vagy a Ricse azonnal a tiltott, tűrt mezőbe kerül, ugye, ahogy ezt nálunk mondták. És ez a fajta változatlanság az, ami rigidé tette a rendszert, és hogy az Offe szerint pontosan, amikor Gorbacsov bevezette a glasnost és a perestroika mozgalmát, ez volt az, ami elindította a folyamatokat, mert ezek olyan változásokat generáltak, amelyet nem tudott a politikai hatalom, szétrázta a rendszert, és utána ez szétterjedt a teljes érdekszférában. Mégis azt mondja, hogy ugye azért a Európában is és a világban is a második világháború után voltak országok és voltak területek, ahol hasonlóan, mint mondjuk nálunk az átmenetben, valamiféle demokratizálódás folyamata játszódott le, és tulajdonképpen három csoportban foglalja össze ezeket Offe. Az egyik az a második, közvetlen a második világháború utáni átalakulás, ugye itt a vesztes hatalmakról van szó, Olaszország, Japán, Németország, ugye ekkor alakulnak ki a háború után demokráciák, aztán van egy másik vonal, az a 70-es évek, amikor Európán belül, a Görögországban, Spanyolországban és Portugáliában az addigi diktatórikus hatalom gyakorlás demokratizálódási folyamaton megy keresztül, illetve még megemlíti a 80-as években Argentina, Brazília, Uruguay, Chile és Paraguay, ahol hasonlóan ugye diktatórikus vezetés van, és az is átmegy valamiféle ez mondjuk nagyon nehéz, mert ugye tudjuk jól, hogy nem engedte el az Egyesült Államok ezt az érdekszférát, tehát minden, ami ott történt, az az Egyesült Államoknak a befolyásával történt, de ott is egyfajta demokratizálódás elkezdődik, még hogyha a jellemzően korai populista demokratizálódás. Ugye ez a három rétegnek a demokratizálódása viszont egyáltalán nem összehasonlítható a kelet-európai államoknak a demokratizálódásával, és És leginkább azért, mert tehát a tőke tulajdon az nem változik ezekben egyik három csoportban sem. Tehát ezek a csoportok diktatórikusak, ugye nagyon szépen mutatják azt, hogy nincs összekapcsolva a demokrácia és a szabad piac, tehát a demokrácia és a kapitalizmus. Még akkor se, hogyha azt azóta már tudjuk, hogy ennek, hogyha rosszul épül rá mondjuk a politikai hatalom, és mondjuk a szabadpiac helyett kialakul a krónikus kapitalizmus, a baráti kapitalizmus, vagy a felülről vezérelt kapitalizmus, akkor az bizony megroppanthatja nem csak a gazdasági szerkezetet, hanem magát a politikai szerkezetet is, de én nem tudom elmondani, de egészen biztos vagyok benne, hogy a 70-es években Görögország, Spanyolország és Portugália gazdaságilag a diktatúra éveiben sokkal rosszabbul teljesített, mint a demokratikus érában, de ugyanakkor azt meg el sem tudom képzelni, hogy Kína mennyivel lehetne jobb, hogyha demokratikusan működne ott a politikai rendszer, illetve nem is tudom, hogy Kínában ez megteremthető lenne, de emiatt a kelet-európai országok ugye nem férnek bele, ugyanis a politikai változtatások mellett létre kellett hozni a tőkés osztályt is, és a gazdasági szereplőket is, akkor semmiből kellett összegyúrni, hogy legyen a szabad piacot működtető társaság. És míg azt mondja Offe, hogy éppen ezért ezek Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban, Argentina, Brazíliában, ahol a úgymond a tőkés tulajdon az változatlan maradt, egy alkotmányos változás történik, tehát hogy egy picit nálunk minden volt egyszerre, nálunk is volt alkotmányos és jogi változás, de ebben az előbb felsorolt három csoportban csak jogi és csak alkotmányos változtatások voltak, és maga a tehát ahogy a marxisták nevezik, az alap, a gazdasági rendszer az nem volt megváltoztatva, míg Kelet-Európában azt is meg kellett változtatni, tehát nagyon speciális ez a változás. Aztán idéz még egy, és hogy ezzel kapcsolatban nekem, most nem akarok erről szaradni, mert biztos fogja mondani Miklós, de ezzel kapcsolatban nekem az jut eszembe, hogy míg valóban 89-90-ben az átmenetnél mindent kellett változtatni, azt gondolom, hogy most 2026-ban inkább egy alkotmányos és jogi változásokra van szükség. Azt gondolom, hogy természetesen, hogy van magyar tőkés osztály, még akkor is, hogyha a krónikapitalizmus miatt, vagy a baráti kapitalizmus miatt ennek a torzulásai tetten érhetők, és nyilvánvaló, hogy ezek a torzult dolgok legyenek azok bármilyen nagyra fölpumpált entitások, ezek nagyon gyorsan el fognak olvadni, és ugyanakkor pedig a 16 évet, aki túlélte, vagy aki tudott működni, azért megvan valamilyen szinten a magyar tőkés osztály, illetve hát ugye mivel mi egy elég kitett és kicsi ország vagyunk, nagyon sok multinacionális cég itt van, tehát hogy nagyjából a tőkés termelésnek a szereplői itt vannak. Tehát ezzel nem kellene foglalkoznunk, azt gondolom, hogy a piac ezt el fogja intézni, viszont ami mondjuk nagyon hasonlatos mondjuk a Salazar Portugáliájához, vagy a görög diktatúrához, vagy a spanyol Franco diktatúrához, hogy, hogy a jogi kereteket és a demokratikus működést kell helyreállítani, és emiatt szerintem sokkal inkább a 70-es évek görög, spanyol és portugál, tehát a mediterrán Európa demokratizálódási folyamataira, hogyha valamihez hasonlítható, akkor szerintem erre hasonlítható ez a 2026-os változás, amit Magyarországon remélhetőleg létre fog jönni. Egy másik szempontból is Offe ír erről, hogy például megnézhetitek, hogyha egy Easton nevezetű ember azt mondja, hogy a politikai rendszereknek három hierarchikus szintjük van. Az egyik az, hogy kik vagyunk. Az identitás, állampolgárság, területi igény, társadalom és kulturális hatások. Ebben benne vannak az erények, a szenvedély, a becsület, a hazafiság. Aztán ugye van ennek a politikai rendszernek a maga a rendszere, az alkotmány, intézményi keret, szabályok, eljárások, több évtizedes alkotmányok. És van még ebben a politikai és gazdasági hatalom elosztásának a folyamata, hogy döntések mikéntje. Azt gondolom, hogy viszont ebben a felosztásban a politikai rendszernek Magyarországon mind a háromban valamilyen szinten meg kell változnia. Hogyha szeretném ajánlani a tegnapi Kolorlokál műsorát, amikor a vendég a könyvéről beszélt, mert ott pontosan körvonalazódott, hogy ez a kik vagyunk, az identitás, az állampolgárság és a területi igénynek, tehát hogy ebből a vesztes buslakodó és hogy pessimista nézőpontból ebből, illetve az ebből való, tehát a többiektől való félelem, hogy rettegünk attól, hogy megmaradunk-e holnap, hogy ebből valóban változtatnunk kell, és mondjuk az, hogy az alkotmányos intézmények meg a politikai és a gazdasági hatalom összefonódásának a változtatása szükséges, az nem kérdéses. Jó, most berakok egy zenét, hogy kicsit lazítsuk a hangulatot. Egy nagyon érdekes zenét fogtok hallgatni. Hagy szóljon felső PC.

Hát ez volt a téli hadjárat nevezetű finn pszichedelikus zenekarnak a 60-as évekből a száma. Ez a téli hadjárat, amikor 40, mikor 40, mindjárt mondom 40, valamikor 39, akkor megtámadták az oroszok a finneket, és ugye mondom, mert az együttesnek az a neve, hogy téli hadjárat 1939-40. És akkor ilyen zenét csinál. Tudjátok, amikor az oroszok meg beletört a bicskájuk a finnekbe. Na, hát akkor

De problémás volt, és nem volt teljes. És azt hiszem, hogy biztosan állíthatjuk, hogy a 89-90-es átmenet valódi politikai fordulat volt. Persze, hogy mi alapján állíthatjuk ezt, az önmagába kérdéseket vet fel, hiszen maga a rendszerváltás, én azt mondom, hogy alulkutatott, tényleg alulkutatott, történetileg és társadalomkutatásilag szintén. Úgyhogy itt azt remélem, hogy amíg még élnek a rendszerváltásban aktív emberek, van élő emlékezet, van ezzel kapcsolatos gondolat, intenzív kutatómunkát kéne végezni a következő 10 évben a kollégáknak, akiknek erre lehetősége és megfelelő disziplináris képesítése van. Én magam is két cikkre, főleg két cikkre támaszkodom most ebben a rövid ismertetésben. Mind a kettő külföldi folyóiratban jelent meg, az egyik 96-ban, a másik 99-ben. És egyébként szándékosan külföldieket választottam, mert a idegen nyelvű elfogadási, tehát ugye a tanulmány elfogadási és szerkesztői folyamat szükségszerűen kikényszerített valószínűleg egy ilyen nagyon analitikus nézőpontot, ami talán egy kicsit segíti, hogy tudjunk róla beszélni, és segíti azt, hogy én is jobban használjam a saját elképzelésem keretezéséhez. Ugye alapvetően 89-90-ben valódi politikai fordulat volt, hiszen megszűnt az egypártrendszer, plurális lett a választások rendszere, tehát pluralista választások jöttek létre, ha ki tudom mondani. Piacgazdaság alakul ki, és létrejött a liberális alkotmányos demokrácia, tehát ez kétségtelenül egy politikai fordulat, és egy új politikai rendszer is, már ami a politikai infrastruktúrát és a gazdasági infrastruktúrát jelenti, még akkor is, hogyha mondjuk az előképei már megvoltak, de nagyon fontos, hogyha valami úgy egyébként második gazdaságban, vagy közepesen láthatóan jelen van egy társadalomban, az olyan más, mint amikor a hivatalos politikai aktualizáció részévé tud válni. Ugye ennek a korszaknak a kutatói szokták azt is hangsúlyozni, hogy azért ez egy elitalkú által menedzselt, egy elitalkú által létrehozott átmenet volt. Ugye egy olyan vértelen forradalmi átalakulás, ahol a kommunista elit és az ellenzék, hát bizony kompromisszumokon keresztül hozott létre egy új rendszert. Ugye ez a politikai antropológiai értelmezésben, amit már említettünk, ugye amikor megpróbáltam leírni, hogy mit is jelent egy rendszerváltás, akkor tehát ebben az értelemben rögtön látszik, hogy problematikussá válik egyébként ez a folyamat, mert az államigazgatás jelentős része megmaradt 89-90-ben, a késő kádári technokrata elit jelentős része túlélte az átmenetet, a társadalmi reflexek nem tűntek el, a paternalista államkép fennmaradt, és nem történt teljes morális újraalapítás, sőt, ahogyan ugye az előbb említettem, a morális újraalapítás az hát éppenséggel moráltalanítás volt sok esetben, vagy kifejezetten mondjuk az útszélén hagyás. Ugye az intézményi átmenet gyors volt, de a társadalmi transformáció sokkal lassabb és konfliktusosabb maradt, hiszen szükségszerűen ugye a mély struktúrák azok nem tudnak egyik percről a másikra átalakulni, még akkor sem, hogyha mondjuk elég hosszan készült elő. De megint csak be kell látnunk, hogy a társadalomnak magáról, a rendszerváltásról szerintem egy nagyon szűk értelmezési kerete van. Én arról beszélek jelen pillanatban, hogy mi, akik beszélünk róla, azért alapvetően abból a középosztályi pozícióból tekintünk rá, és tapasztaltuk meg, akár mondjuk a szüleink generációján keresztül,

0: nagyobb rálátás, tehát még hogyha nem is voltak ezek a családok integrálva az átalakuló gazdasági viszonyokba, de volt valamilyen szintű rálátásuk, valamilyen módon tudtak hozzá alkalmazkodni, és ebből a nézőpontból a átalakulás tekinthető nem feltétlenül a előkép nélkülinek, és mondjuk úgy, hogy nem tűnik feltétlenül teljesen váratlannak. Értem ez alatt, hogy a társadalomnak az elitje és a középosztálya úgy gondolta, hogy mindenki készen áll arra a gazdasági ideológiai átállásra, mely készenlétről egyébként, hogyha nagyon kritikusan ránézünk Magyarországra 1989-ben, a dolgozók, a gyári munkások, a mezőgazdasági munkások jelentős része nem volt tájékoztatva, és így aztán nem véletlen, hogy annyi ember nem tudott alkalmazkodni, és vesztesként tudta csak megélni ezt az átalakulást. Ugye ezért mondjuk, hogy 89-ben politikai rendszerváltás történt, de a társadalmi és kulturális értelemben nem történt meg. És ez a kádárista rendszer logikája bizony túlélte önmagát. Ugye itt elsősorban gondolok nem csak arra, hogy emberek hogyan viszonyultak egymáshoz, hanem gondolok akár olyan nagyon egyszerű dolgokra, mint a régi politikai racionalitásoknak a továbbélése. Tehát egész egyszerűen az első pont, vagyis az, hogy az emberek már nem hiszik el, hogy a fennállrendszer természetes vagy igazságos, ez nem volt feltétlenül igaz minden magyar állampolgára ebben az időszakban, és a politikai racionalitás túlélése azt mutatja, hogy emberek még mindig a korábbi természetességben gondoltak létezni. És ugye ezekből következnek ilyen posztkádári bölcsességek azzal kapcsolatban, hogy mondjuk mi a jó kormányzat, vagy mit várhat az ember mondjuk az államtól, vagy milyen képesség alapján kell mondjuk politikusokat választani. Tehát talán ez egy fontos gondolat lehet, hogy 89-ben tényleg mondhatjuk, hogy a rendszer nem tűnt el, hanem átalakult.
1: Tilos Rádió FM 90.3, benne a társadalom drámák. Éppen Miklós beszélt felvételről, és így felváltva beszélgetünk. Hát egy kicsit én meg, igen, tehát, hogy fáziskésés, belőle hamarabb beszéltem erről, amiről most Miklós beszélt. Egyébként tök érdekes, hogy erre emlékeztem erre a részre, hogy ugye Miklós azt mondja, hogy középosztály, és hogy nem nagyon sérültek a rendszerváltáskor, amit én el tudok képzelni, ez valóban így lehetett, mert hogy például Budapesten ez sokkal kevésbé volt érezhető, mint például vidéken, mert ugye hát már akkor is Budapest volt tulajdonképpen a kormányzati, közigazgatási, tudományos média mindennek a központja, ugye elég egy központú volt. És itt azért szeretnék megemlékezni arról, hogy ebben az időben bizony a rendszerváltáskor és még utána is egy ideig igenis léteztek a megyei lapok, és igenis jó minőségűek voltak. Mint tudjátok, én miskolci vagyok, és hogy ott két napi lap is volt, az Észak-Magyarország, illetve a Déli Hírlap, És mind a kettőben velem egy idős fiatalok és forradalmárok dolgoztak már így már a rendszerváltás előtt is, és jó újságíróktól tanultak már, amennyire hát a szocializmusba be lehet edződni, de hát mégiscsak magát a szakmát tudták, és aztán ugye nem szabad elfelejteni, hogy 2010-ben, és itt most nem csak a technológiai fejlődés, változás okán történt ez, hiszen lehetne a Déli Hírlapnak, vagy az Észak-Magyarországnak akár online verziója is, ha már a papír nincsen. De hát, de 2010 után nem azért jelentéktelenedtek ezek a megyei lapok el, mert jött az internet, hanem mert jött egy olyan centralizált propagandagépezet, amelyre nem volt kíváncsi arra, hogy mit jelent, hogy a helyi hírek, helyi események, helyi szinten való feldolgozása a központi eseményeknek, ahol azok akár plurálisan beszéljenek erről, arról, ők azt szerették volna elérni Orbán Viktor, Rogán Antal, ugye a rendszer Göbbelsze, hogy mindenki ugyanazt a propagandát hallja és kapja, ami a központból kijön, attól a pár embertől. Na de visszatérve, vidéken azért sokkal nagyobb zúzást okozott a rendszerváltás. Miskolc, nehézipari központ. Azt hiszem, hogy már beszéltünk egy valamelyik műsor, őszi műsorban, tavaly őszi műsorban, Katowicében végre eljutottam először az életembe, és megdöbbentő volt összehasonlítani a Katowice és Miskolc, ugye Miskolc testvérvárosa a Katowice, Miskolcnak van is egy olyan része, amit Katowicének hívnak, ott aki járatos Miskolcon, ott a Szentpéteri kapunál, ahol van a 20 emeletes, illetve a kórház, ott balra van egy lakótelep, egy ilyen téglaépítésű 4 emeletes lakótelep sor, azt hívják, ezt a területet hívják Katowicének, és egyébként tökre izgalmas, hogy emögött van a zsarnai telep, és a zsarnai telep volt a legnagyobb lengyel piac Észak-Magyarországon. Mint tudjátok, a 80-as években és a 90-es évek elején, amikor szükségállapotot bevezették Lengyelországba, akkor tulajdonképpen, és aztán majd a rendszerváltás után is, akkor volt egy ilyen tűrt módszere a lengyel államnak és a lengyel gazdaságnak, hogy engedte az alattvalókat, illetve az állampolgárokat üzletelni úgy, hogy ezek a jövendelemek tulajdonképpen feketék maradtak. Volt egy átmeneti időszak, amikor próbálták kompenzálni a szükségállapot miatt bekövetkezett áruhiányt, illetve pénzhiányt, illetve egzisztenciális problémákat. Na de honnan is indultunk, szóval, hogy ugye, ja igen, a rendszerváltás. Hogy igen, azt gondolom, hogy igen, a vidék azért ezt jobban megsínylette a rendszerváltást, és hogy ugye Katowice, és hogy bár itt is az Antaliék itt is próbálták a privatizációt lassítani, de hát erre esélyük nem volt, ugyanis nem volt olyan, aki ebben a lassításban részt vett volna, tehát ugye ott van az LKM, a Diósgyőri gépgyár, ami aztán a DAM lett később, tehát ez a konglomerátumot mint valami forró pitét dobálták el az emberek, és hogy várták, hogy jöjjön az, aki majd privatizálni fogja, mert senki nem vállalta föl annak az ódiumát, hogy akkor itt több ezer ember iszonyú költségekkel valamilyen szinten megtartja, és piacképessé tegye az acélgyártást. Ez Katowicében sikerült bizonyos tekintetben. Katowice lehet, hogy egy nagyságrendel nagyobb iparral rendelkezett, és elsősorban ugye a sziléziai szén, acél, ón bányákra gondolok, amiket a mai napig használnak és termelnek, de hogy a lengyel privatizáció ebből a szempontból nagyon sokáig óvta ezeket a úgymond állami tulajdonokat, és nem akarták azonnal eladni külföldi befektetőknek, tehát hogy megvárták, hogy amit az előbb mondtam, hogy volt egy amnestia azzal kapcsolatban, hogy az első milliódat hogy kaparod össze, várták azt, hogy megjelenjenek azok a lengyel tők és csoportok, akik majd működtetni is tudják ezeket a dolgokat. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb problémája a magyar privatizációnak az volt, hogy azok a menedzserek nagy része, aki ezeket privatizálta, azok azonnal nagy pénzzel akartak kiszállni. Tehát nekik ez volt az exit stratégiájuk, és ez volt elejétől fogva a stratégiájuk. Megveszem a szegedi konzervjával, és eladom a Bonduelnek, és akkor én abból nagyon gyorsan pénzt keresek, amiből nem fogok vállalkozni. Tehát, hogy ezért is szokták mondani marxista magyar közgazdászok, hogy a rendszerváltás óta folyamatosan csökken a működő tőke arány Magyarországon, és ez 2010-től felgyorsult, mivel az új gazdasági elit ezt olvastuk a megmaradt szabad médiumokban, hogy minden évben kiveszik a termelt nyereséget, mintha nem lenne jövő év, hanem csontig kivesszük, mindent kiveszünk. Ez tulajdonképpen én nem vagyok közgazdász, de azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy amikor tehát hogy nem lesz újabb befektetés, és a régi az pedig amortizálódik, nem csak a könyvekben, hanem a valóságban is. Emiatt el tudom hinni, hogy egy 2010-től a működő tőkének az aránya az drasztikusan csökkent Magyarországon, tehát hogy ez az, ami majd a magyar gazdaságnak sokkal hosszadalmasabb és kínosabb feladata lesz, mert ehhez ismét kölcsönöket kell fölvenni, és ismét be kell indítani a működését a gazdaságnak. Na most nem beszélek túl, mert hogy van még két rövidebb Miklós dolog, és ugye szeretnénk a jelenre is, meg a fiatalokra is valamit reflektálni, úgyhogy el is indítom a Miklóst. Túl sokat beszéltem.
0: Hát, és hát akkor itt van az elefánt a szobában, nem igaz? Hogy mi volt az Orbán rendszer? Hát a 2010-es választás után nem egyszerűen egy új kormány alakult, hanem egy új legitimációs rend kiépítése kezdődött meg. És a rendszer alapja nem elsősorban a liberális demokratikus pluralizmus volt, hanem a nemzeti szuverenitás, a kulturális homogenitás, a politikai centralizáció és a morális közösség fogalma vált az az alappá, amiből ez a rendszer építkezett. Az Orbán rendszer lényegében azt állította, hogy a liberális rendszerváltás nem fejezte be a történelmi átmenetet, ezért nekünk a nem tűnt el, hanem átalakultat most meg kell haladnunk, és ennek nem az lesz a módja, hogy akkor ténylegesen létrehozzunk egy olyan rendszerváltást, amiben helyre tesszük a legitimációt, egy emberi politikai nyelvezetet alakítunk ki, az elit és a társadalom viszonyát kiegyensúlyozzuk, tisztázzuk az időt és történelmi sérelmeinket, és megfelelően kezeljük a társadalmi hovatartozást, hanem azt gondolta, hogy itt a nemzeti szuverenitással, a kulturális homogenitással, az intézményi centralizációval és egy felülről vezérelt moralitás alapú közösségben fogjuk akkor kialakítani azt a magyarságot, amit 89-ben nem sikerült. Ugye így a rendszer saját narratívája az az volt, hogy volt egy formális átmenet, az ország továbbra is a posztkommunisták fogja maradt, és a globális, liberális elit kisajátította az államot. És ezért nemzeti korrekcióra van szükség. Tehát a 2010-es váltás az egyáltalán nem egy egyszerű kormányváltás, hiszen új alkotmány, új médiarend, új gazdasági klientúra, új emlékezetpolitika, új nemzetfogalom és új kulturális hegemónia alakul ki. Tehát egy ilyen posztliberális nemzetállami projekt indult el, és különösen nagyon erős volt, hiszen a szimbolikus politikában, az ellenségképzésben, a történelmi narratívák újraírásában és a nemzeti közösség morális újradefiniálásában egy borzasztóan sikeres projektet hajtott végre. Én közvetlen családtagomon láttam, hogy egy fekvő betegség következtében M1 nézés esetében egy néhány hét alatt a döbbenetes változások állnak be az ember személyiségében és világlátásában. És azt talán érdemes kimondani, vagy fontos is kimondani, hogy ellentétben azzal, amit a baloldal ellenes, liberalizmus ellenes ideológusai az Orbán rendszernek állítottak, ez nem a kommunizmusból való megkésett kilépés volt, nem a liberális posztkommunista konszenzus lebontása volt, hanem a soviniszta hatalom maximalizáció. Tehát azt hiszem, hogy ez így 16 év táblatából egészen biztosan elmondható. Tehát innen nézve, ha úgy merül fel a kérdés, hogy 2010-ben rendszerváltás volt-e, akkor azt mondanám, hogy intézményileg részben igen. Politikai kultúra szintjén pedig mindenképpen, hiszen ugye az állam logikája teljesen megváltozik, tehát konszenzus helyett lesz centralizáció, pluralizmus helyett átveszi a nemzeti oldal igazsága és logikája, a liberális individualizmus helyét egy ilyen közösségi nemzeti identitás, uniformizált közjó veszi át, és az államigazgatás szakmáját egy ilyen technokrata nyelvként bélyegzik meg, és a helyébe tulajdonképpen identitáspolitikát és identitáspolitikus nyelvet erőltetnek. Így azért tehát sok szempontból a 2010-es kulturális fordulat, az az én állításom az, hogy mélyebb volt, mint az 1989-es. Mert 89-ben akár konszenzuálisan, akár tárgyalásos alapon, de egy rendszer összeomlik, és a helyébe épül egy másik. 2010-ben pedig egy új politikai mitológia épül, és egy olyan viszonyrendszer, amit szerintem hát még most is meghatározza az emberek valósághoz való viszonyát. És a nagy kérdés az lesz egyébként, hogy ez a viszony, ez a bennünk élő rendszer, a valóság érzékelésünk mély struktúrájává vált felépítmény, ez meddig fog megmaradni, és meddig fog kísérteni minket?
1: Hát engem nem fog kísérteni, én immunizálva voltam ez ellen, de azért ha pessimista vagyok, akkor egy kisebbségnek érzem magam, ha optimista, akkor azt mondom, hogy hogy én abba a felébe tartozom a nemzetünknek, akik ezt tudták a helyén kezelni. Ugye elérkeztünk akkor most már végre az Orbán rendszernek a rendszerváltozásához is, és a specializációjához is, mert ugye most egy rendszerváltás tematika van, és hogy én mondom, amit tettem, azt, hogy az évértékelő beszédeket ugye elemezgettem és nézegettem pár szempontból, és ugye azt úgy összességében azt lehet tudni az Orbán rendszerről, hogy én kb. Három ideológiai hullámot, és a telefonáljátok be, hogyha ez nem így gondoljátok, érek tetten az ő az elején, mondjuk ami mondjuk ilyen 14-ig érvényes, az a Carl Schmitt-nek a barát és ellenség politikai antropológiája, amely Carl Schmitt ugye hát a náci Németországban is egy magasan tartott jobboldali ideológus volt, aki igaz, hogy a politikai mezőre terjesztette ki a barát és ellenség viszonyrendszert, de minden olyan álomalakulatban, akár a náci Németország, de itt az Orbán rendszerben is, akik használták ezt a fajta dolgot, mindig egyfajta az ellenségnek az elpusztítása, vagy a dehumanizálásával végződött ez a dolog. És emlékezzetek vissza, hogy a különböző a 16 évet átívelő áttelelt poloskák, vagy a lipsik, vagy segítsetek, hogy milyen dehonestáló kifejezések voltak, ezek megmutatták, hogy itt a barát-ellenség modul az nagyon erősen beégett az Orbán Viktornak, és igenis ez alapján választották el, hogy ugye már a polgári körök kialakulásakor ugye ez volt a szlogen, hogy a haza nem lehet ellenzékben, hogy a hazának a különböző demarkációs vonalak mentén való definiálása az mindig azt hangoztatta, hogy bizony a hazában vannak olyanok, akik nem a haza része, nem a nemzet része, hanem azok idegenek, árulók, stb. Ez tökéletesen a Carl Schmitt-i barát ellenség momentumnak a megragadása. Ugye amikor elkezdtek ömleni az EU-s pénzek, ezt most csak ilyen zárójelben mondom, akkor egy kicsit puhult, finomodott a rendszer, tehát elkezdték szerintem jól érezni magukat, és emiatt tovább léptek, és akkor pedig egy a Gramsci-nak, az Antonio Gramsci kulturális hegemónia modelljét kezdték el ilyen 16-17-től használni, amelyet ugye, hát hogyha vannak jobboldali think tankek, akkor ők ezt átfordították, hogy tulajdonképpen arra van szükség, és ez egy nagyon erős identitás képző, amiről beszélt a Miklós is, indított el, ugye amikor megjelentek a kultúrában azok a toposzok, azok a szerzők, amelyekről mondjuk addig, amit liberális kultúrának, vagy kultúrpolitikának hívnak, azt mondták, hogy hát nem üti meg azt a színvonalat, amely azt jelenti, hogy ez magas irodalom, amit mondjuk gondolhatok például Vas Albertre, és ugye mert azt mondta Gramsci a kulturális hegemóniával, hogy mivel forradalom nem lehetséges, ezért a kulturális téren kell az embereket tulajdonképpen tanítani és képezni és szocializálni arra, hogy mi az, amiben mi élünk. Ugye hát ez a baloldalnál ugye a tőkés termelési kapitalista világrend ellen való valamiféle immunitásnak vagy a lépéseknek az előmozdítását jelentette. Itt jobb oldalon átvéve pedig azt mondták, hogyha elég sok embernek tanítjuk a Vas Albertet, meg a Szent Koronasztant, meg minden olyat, ami a Horthy korszakban is már nagyon divatos volt, például a Trianon diktátumnak hívjuk, egy be nem gyógyulósa, amit mindig felszakítunk, és folyamatosan félelembe tartjuk az embereket, akkor egy idő után, mondjuk 50 év után, ez beivódik a társadalomba, és az a hegemónia, az a kutas hegemónia, ez átveszi a hatalmat, és már senki nem akar mást hallgatni. Tehát egy ez volt a filozófia, és aztán utána ezt szerintem 2016-18-ban ugye a Trumpnak az első megválasztása a 16-ban, ugye elindult ez a maga mozgalom, ugye, hogy megint Amerika nagy legyen, és ugye ezzel együtt megindultak azok a homofób, szexista, rasszista, erőszakra buzdító tartalmak. Gondolok itt ezért itt ugye a vókizmusnak, tehát a nem létező vókizmusnak a felfújása, vagy a BLM mozgalomnak a kifigurázása, azt is vókká tevése, illetve hát az LMBTQ mozgalmak, mint identitás politikai mozgalmak a teljes ellehetetlenítése, ami Magyarországon is jellemző volt, ugye hát az ELTE-n még ezt a tanszéket is bezáratták. És én azt gondolom, hogy ha itt most visszakötök ugye, mert a kérdés az volt, na jó, de hogy mit csináltak a fiatalok ezt hogy vették, azt gondolom, hogy ez az utolsó dolog volt az, ami már egyáltalán nem fekít nekünk, de úgy most gyorsan nézzük át a korszakait az évértékelő beszédeknek, ugye, mert hogy ezek ugye a köcsével együtt, a köcsei beszéddel együtt, a köcse mindig a jövőkép volt, és ott lehetett kimondani minden olyat, amit máshogy nem lehetett kimondani, vagy ami tényleg ki kellett vinni, már bocsánat, nem akarok ilyen mondani, hogy Európa széléről lehet ilyeneket kiabálni, mert nem gondolom Erdélyt Európa szélének, sokkal inkább a közepebbének gondolom, mint akár még Magyarországot is, de hogy valahol mindig ott jelentek meg a legordasabb mondatok, de hogy ugye az évértékelők pedig mindig az előző évet foglalták össze, és hogy tulajdonképpen két dolgot kerestem ezekben. Egyrészt, hogy a fiatalok hogy vannak megszólítva, vagy mit gondol a fiatalokról a diktátorunk, illetve, hogy a nők hogy említődnek meg, és ezekből egyébként nagyon izgalmas az, hogy ugye 2010-ben ugye még a választás előtt történik ez a dolog, még mit tudom én, melyik polgárok házában történik ez a dolog, és ott a új korszak ígérete van, itt nem találtam text, csak videót, erre nem volt időm. 2011-ben van ugye az első választás megnyerése, kétharmados választás megnyerése utáni beszéd, itt se a nők, se a fiatalok nem kerülnek szóba, illetve csak egy negatív mondat van a beszédben, ami úgy hangzik, hogy de a Somogyban a fiataljainknak sincs munkája, ezért nem mondhatunk le a fiataljainkról sem. Tehát itt mindenféleképpen ugye erre az időszakra még az jellemző 2010-2011, ugye ezt a héten valaki valamelyik műsorban mondták is, hogy elszámoltatási kormánybiztosok voltak, hogy az előző szisztém szétlopott mindent, és ezért nem jutott a vidéknek semmi, és ugye a fiatalok éppen ezért menekülnek el vidékről, ami ez így is volt, sőt 1985 óta menekülnek a fiatalok a vidékről, és sajnos ez ma sincs másképp. Ugye 2012-ből nem találtam szöveget, 2013-ban és 2014-ben nagyon érdekes, itt kicsit a szövegírók elaludtak, vagy ugyanazt, nagyjából ugyanazt mondta Orbán Viktor, ez nem tudom kinek tűnt föl akkor, nem néztem utána, de, de amikor a nőkről beszél és a fiatalokról, akkor pontosan ugyanazokat a mondatokat használja. A nőkkel kapcsolatban ugye ez a mondata van, hogy 1000 roma nő állt be a Dajka szociális gondozó és otthonápolási képzésekbe. Ugyanezt elmondja 13-ban és 14-ben is. Utána pedig emeljük hát a kalapunkat a tehetséges fiatal magyar szakmunkások előtt, és hogy a előző rendszer elvette az otthonteremtés lehetőségét a fiataloktól. Ez 13-ban és 14-ben elhangzó ugyanazok a mondatok, és ugye ez időben van az, hogy elkezdődik a munkatársadalmának az építése, ugye amikor azt a sajátos szociálpolitikát próbálják bevezetni, hogy a munkaalapú társadalomban, aki nem dolgozik, az ne is egyék, teljesítmény, munka, család, kötelesség és nemzeti felelősség, és a fiatalok szerepe az körülbelül mondjuk 15-ben is csak addig van kifejezve, hogy dolgozzanak, családot alapítsanak, és ők lesznek a nemzet jövőjének a fenntartói. Tehát, hogyha már ismerős lehet, mert szerintem Dávid Fecó is sokat beszél a biopolitikáról, a fukui biopolitikáról, akkor így teljesen jól érezhetjük, hogy ez történik a modern államban is, nem csak az Orbán Viktor államában, de Orbán Viktor, mint egyfajta diktátor, és az ő kinyilatkoztatása az bizony azt mondja, hogy neki egyféleképpen van szüksége egyébként mind a nőkre, mind a fiatalokra, hogy dolgozzanak. Tehát a munkatársadalma egészen kitart a 17-18-ig. 18, ugye annyit szeretek mondani, hogy 16-ban se nő, se fiatal, 17-ben se nőről, se fiatalról nem beszél, 18-ban hát borzasztó módon beszél mind a fiatalokról, mind a nőkről. A fiatalokról csak úgy beszél, hogy elmélázik azon, amit ugye volt itt nálunk egy demográfus tudós vendég, Kucsera Csaba, és ő mondta, hogy így most már megváltoztak a demográfiának ezek a folyamatosan emelkedő tendenciái, tehát hogy nem úgy fogunk túlnépesedni, hogy fölfele megy a dolog, hanem ez már megtört, és már a pík az nem ott lesz, mint hogyha exponenciálisan növekedne ez a dolog, de 18-ban még Orbán azzal számol, hogy a 2,5 milliárd afrikai népességnek a nagy része fiatal lesz, akik mert ők gyereket mernek vállalni, és hogy előzönlik majd Európát, és akkor nekünk végünk lesz. Tehát azért itt már tetten érhető az, hogy féljél valamitől féljél, mert főleg attól féljél, hogy nem mi vagyunk a hatalmon. Hát a nőkről pedig egy gicses mondatot mond, ha ma azt mondják valakinek Magyarország, akkor az Budapestre, a Balatonra, a szép magyar nőkre, a gulyáslevesre és a jó borokra gondol. Hát ez a mondat, ez szerintem Kádár és Horthy korszakban ugyanúgy elhangzott volna, ennyi. Tehát, hogy mondjuk ez a szűk magyar ideológia, ami borzasztóan szomorú, hogy még mindig itt tartunk, és mondjuk folytatja, hogyha meg a politikára gondol, akkor meg hát magára, Orbán Viktorra gondolnak, meg a pártjára. 2019 az egyetlen olyan beszéd, ugye emlékezzetek vissza, ekkor azt mondja, hogy Trianon óta, illetve a Trianon 100 éve óta az elmúlt 10 év az a legcsodálatosabb 10 év volt. Tehát akkor nagyon ment a szekér. Tehát akkor tényleg ömlött be az EU-s pénz, és hogy ezeknek a hatása, ez igenis, amiről már beszéltünk többször, ha nem is mobilitásban, de gyarapodásban megjelent a legalsóbb rétegekbe, akár a romák között is, hiszen a valakikkel kellett pótolni a Nyugat-Európában dolgozó szakmunkás réteget, illetve a segédmunkás réteget, és erre a romák jók voltak. Az egy más kérdés, hogy ez a pótlás, ennek a jellege, és sajnos erre már nem lesz idő, de majd biztos fogunk beszélni erről még Miklóssal, hogy ennek a jellege egyáltalán nem jogilag és állampolgárilag nem végig gondolt dolog volt, hiszen ezek feketén dolgoztak, napi bejelentéssel dolgoztak leginkább, vagy valamilyen kata, vagy valamilyen kín vállalkozással adták a számlát, amit aztán bedöntöttek, vagy ha már nem volt pénz, vagy nem fizették a hozzájárulásokat, és akkor már adósok azok, akik valamikor ebből jól éltek. Én azt gondolom, hogy nagy része a legalsóbb rétegeknek, akik bevonultak ebbe, azok így jártak, de hogy a fiatalok ekkor kapnak ugye olyan ígéreteket, hogy fiatal házasok gyermekvállalási támogatása, aztán, hogy aki két gyermeket vállal, akkor ennyi pénzt kap, a hármat, akkor ennyi pénz, és minden fiatalnak lesz nyugdíja, és még aztán bevezetné azt, hogy a kormány döntött, és a középiskolai nyelvoktatás rendszerét korszerűsítik, és minden középiskolást 9 és 11 között kétszer két hétre külföldre az állampénzén elviszik. Na már most ez nem történt meg azóta se. 2022-ig nem történt meg, és utána se történt meg, tehát ez egy rohadt nagy kamu volt, és ugye 2022-ben be is vezette az Orbán, hogy a első a BA-hoz nem kell semmiféle nyelvvizsga, van ahol az MA-hoz se. 2020-ban ingyenes nyelvvizsga volt, illetve bevezették, hogy sok ember dolgozik, 21-ben Covid volt, 22-ben megjelenik a nagyon erős ideológia, ugye ez már a wokizmus és az LMBTQ elleni ideológiai küzdelem, hogy a férfi, az apa férfi, az anya nő, a gyerekeket pedig hagyják békén, tehát ez 2022, ugye 24-ben ez a mondat az ami azt gondolom, hogy rászárad erre a rezsimre, és ez az, ami le fogja taszítani a trónról őket. És hogy az is nagyon érdekes, hogy 2022-ben ugye az évértékelő még azelőtt van, hogy az oroszok megtámadják Ukrajnát, de már ismét előveszi a fiatalokat mind, akik készen állnak szolgálni, és ha kell megvédeni a hazát, tehát a hadsereg reform ekkor vezetik be, ugye erről már sokat hallottunk a választás előtti megszellőztetett tanúktól, hogy bizony ezeknek csak a ideológiai háttere volt meg, de semmi más háttere nem volt, se az anyagi, se az infrastruktúrális háttere nem volt ennek. 23-ban a nők megint adócsökkentés, a fiatalokról nem beszél, 24-ben a fiatalokról nem beszél, 25-ben nem beszél a fiatalokról, nem véletlenül, ugye 24, 25, 26 azért itt már benne vagyunk abban az ellenhatásban, amit tulajdonképpen létrehozta a Magyar Péter és a Tisza mozgalmát is, illetve a különböző skandalumok ilyenkor elkezdenek hullani, mint csontvázak a szekrényből, és 26-ba pedig már most a választások előtt már kimondottan csak ijeszgeti az ukrán háborúba vitellel mind a fiatalokat, mind a nőket, és Orbán Viktor, aki valószínű, hogy a felhők felett létezett, és fogalma se volt a valóságról, az azt gondolja, hogy az ő fiataljai vannak többen. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta biopolitika, amikor használják a fiatalokat és használják a nőket valami céllal, viszont normalizálják azt, hogy ők nekik milyen, tehát milyennek kell lenni a fiatalnak, tehát annak erényesnek kell lenni az a férfi, tehát annak cis heteroszexuálnak kell, szexuálisnak kell lenni. Tehát ezek a dolgok, azt hiszem, hogy olyan erős normatív elvárások, amelyekre a fiatalok nem tudtak, és nem is akartak megfelelni, arról nem is beszélve, hogy amikor elkezdtek ez a fajta állami gondozottokkal történő szexuális és egyéb visszaélések felszínre kerülni, akkor egyszerűen alaptalan igények, és az, hogy ezek a vén emberek, ugye megkapja az ember, hogy amikor ezek az emberek, ezek mit keresnek a fiataloknak a ruházata alatt. Úgyhogy van egy telefonálunk, röviden meghallgatjuk. Hallgatlak.
2: Szervusz, egészen megdöbbentően jó volt ez az összefoglaló, és órákig el lehetne hallgatni, hozzácsatolva a gazdasági bűncselekményeket. És igazániból én, ha ezt várnám az nálam értelmesebbjétől, az úgynevezett értelmiségtől, hogy itt szépen összeszedve a saját szakterületüken és hozzácsatolva azokat a szakterületeket, amit lehetni az emberek kapcsolatolják, hogy tessék, kérem, elszavazhatok négyszer-ötször, gondoljátok át, hogy mit csináltatok, és gondoljuk át az egészet. Köszönjük szépen, nagyon jó.
1: Köszönjük, hello.

0: És akkor az 1 millió dolláros kérdés, hogy és most rendszerváltás van-e? Hát ez attól függ, mit értünk alatta. Ha pusztán választási ciklust, akkor nem feltétlenül. Ha legitimációs válságot, akkor lehetséges, vagy eléggé valószínű. A politikai rendszerek nem attól omlanak ugyanis össze, hogy veszítenek egy választáson, hanem attól, hogy elvesztik a jövő ígéretét, megbomlik a morális rendjükbe vetett hit, a saját nyelvük már nem képes magyarázni a valóságot. Jelenleg azt hiszem, hogy ezt elmondhatjuk, hogy mind a három igaz. Tehát 16. év végére, de talán valahogy 2 évvel ezelőtt széles társadalmi rétegek számára vesztette el a rendszer a jövő ígéretét. Megbomlott a saját morális rendjükbe vehetett hit, tehát felbojdult az a morális építmény, amire magukat felpozícionálták, felsegítették, hogy úgy is fogalmaznék, hogy építettek sokáig egy ilyen morális dzsengát, és aztán annyira sok darabot húztak ki belőle, hogy összedőlt, és nyilván így ők lehullottak a tetejéről, egy dobozról, ez meg képzavar, mindegy, nem érthető. És azt hiszem, hogy ami abszolút mértékben igaz állítás a választási kampány környékén, sőt azt megelőzően, akár a félre sikerült, vagy nem sikerült botrányok, hogy nem tudtak problematizálni olyan dolgokat, amiket szerettek volna, az pedig, hogy a saját nyelvük nem képes magyarázni a valóságot, tehát 3,3 millió ember, ugye, azt hiszem körülbelül, arra szavazott, hogy ő nem hiszi el azt a valóságot, vagy egész pontosan úgy fogalmazom, hogy az a valóság, amit ők észlelnek, az nem találkozott azon a nyelvvel, amin az állampárt vagy a kormány kommunikált velük, nem hitték el, hogy egy létező, értelmezhető morális rendben működött ez az állam, és nem hitték el azt, hogy ez az állam, ez egy értelmezhető jövőt ígér. Egyébként jellemző probléma minden ilyen totális irányba mozgó rezsim esetében, hogy nem egy pártnak kell jövőt ígérnie, nem egy pártnak kell a morális rendet megteremtenie, és nem egy párté kell, hogy legyen a nyelv, amivel a valóságot elmagyarázzuk. És bizonyos értelemben maga a demokrácia azért létezik, hogy a társadalom tudjon dönteni arról, hogy a többség mit gondol a jövőről, a más lehetséges jövők megtartása és igazolása mellett, mit gondol közösen arról a morális rendről, ami alapján közösen dönthetünk arról, hogy melyik jövő irányába akarunk inkább mozogni, és közösen alakít ki a társadalom több párton, több társadalmi mozgalmon keresztül olyan nyelvezetet, amivel viszonyrendszert akar építeni a valósággal. Tehát minden olyan rendszer, ahol megpróbálja akár egy politikai aktor kisajátítani ezeket a folyamatokat, tehát a jövőt, a morált és a valóságot, az előbb-utóbb a rigidség, tehát a változtathatatlanság miatt hát bukásra van ítélve. Nyilván az, akik benne élnek ezekben a rendszerekben, azokat nem különösebben boldogítja az, hogy szükségszerűen valamikor a rendszer el fog bukni, hiszen lássuk be, hogy minden más rendszer is el fog bukni és el fog múlni, de Na mindegy, ez messzire vezet, de maradjunk olyanban, hogy tehát nyilván az észak-koreai népet nem különösebben segíti meg az, hogy előbb-utóbb az a rendszer is véget fog érni. Úgyhogy így. Hát most mi van? Átmeneti bizonytalanság van, hiszen politikai, antropológiai szempontból a legfontosabb kérdés most talán nem is az, hogy megbukik-e, vagy megbukott-e a rendszer, egyébként mondjuk szerintem megbukott, vagy ezt el lehet mondani, nem, ezt állítsuk, ezt merjük kimondani, hogy a rendszer megbukott, de ott van a kérdés, hogy milyen új morális közösség képzelhető el ezek után, ki tudja majd hitelesen megnevezni a népet, és milyen történetet mondanak majd arról, mi történt velünk 89 után, 2010 előtt, 2010 után, és 2026 után. Úgyhogy ezek lesznek azok a kérdések, amiket majd figyelnünk kell, elemeznünk kell, és kellő kritikával kell majd fordulnunk a társadalmi folyamatok és az állami döntések felé. És reménykedjünk benne, hogy tényleg most végre egy olyan rendszer alakul ki, ahol a valóság nem egy valakinek a kezében van, ezáltal mindenfajta diskurzus, vagy a konszenzus keresés az a másik valóságának a megtagadása, tehát egy ilyen zérőszögű játszma, hanem tényleg az, hogy itt van ez a valóság, beszéljünk róla, hogy melyik irányba érdemes menne menni. Mert hogyha engem kérdeztek, hogy mi volt a legpusztítóbb egyébként ebben az elmúlt időszakban, bizonyos értelemben egyébként ez valamennyire túlél a kommunista időkből, ha ki akarnám bontani. De maradjuk annyiba, hogy a 2010-es években egészen biztosan elharapódzott. Része lett az ellenzéki narratívának, része lett a kispártok saját narratíváinak, része lett az intézményi kommunikációknak, intézményi belső kommunikációknak az egyetemeken is, az az, hogy van egy látszat egyeztetés, amely tulajdonképpen kinyilatkoztatás. Tehát az nem egy párbeszéd, az nem egy társadalmi egyeztetés, amiben nem lehet egyetérteni, és ahol nem lehet megváltoztatni az egyet nem értésen keresztül az eredményt. Ugye az a parancsuralom. Az az, hogy nekem lehet az az elképzelésem, úgy egyébként, sőt, akár még este el is mondhatom a párnába, hogy szerintem szemétség, hogy 10 fekvőtámaszt kellett csinálnom reggel a törzsőrmester, nem tudom, utasítására, de meg kellett csinálnom. És így vagyunk ezekkel az egyéb társadalmi folyamatokkal is, hogyha úgy egyébként, nem tudom, nekem meg lehet a véleményem arról, hogy a szegregáció az rossz dolog, de nem csak, hogy nem veszik figyelembe az én véleményemet, de az én véleményem automatikusan ellenségpozícióba is tesz. Tehát nem csak, hogy én nem értek egyet, hanem akkor ezáltal én mindenfajta közösségi együttműködésnek az ellensége is vagyok. Ugye ez egyébként nagyon izgalmas, tehát hogy tulajdonképpen úgy tagadjuk le a közösségi döntéshozatal nem működését, hogy elfedjük a látszatával.
1: Sziasztok! Társadalom drámák, ez volt a műsor. Sok mindent elmondott a Miklós, amit én is elmondtam. Ne felejtsétek el, május 20-ig 1%-os bevallási időszak van. Adjátok nekünk az 1%-otokat. És utána pedig gyertek a maratonra, aminek elkezdődött a hirdetése. Nézzétek a műsorokat. Nagyon jó műsor lesz, én most ezt nem fogom elmondani, mert hogy lejárt a műsorunk. 2 hét múlva szerintem biztos, hogy reagálunk, folytatjuk, mert bennem is maradt 1-2 mondat. Sziasztok, ez volt a Társadalom Drámák.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A neandervölgyiek és a modern emberek közötti kognitív különbségek kisebbek voltak, mint amekkorák a különböző populációk között manapság léteznek, az IFL Science ismertetője szerint írta meg a Qubit. A vizsgált 13 agyterület közül 9 esetében a tanulmány szerzői nagyobb mértékű különbséget találtak a mai amerikai és a kínai kohorszok között, mint a neandervölgyi és az őskori modern emberek között. Ez arra utal, hogy az esetleges kognitív különbségek evolúciós szempontból egyáltalán nem jelentősek, írják a kutatók. A tudomány jelenlegi állása szerint a két emberfaj hosszú évezredeken át együtt élt, ami nem elegendő ahhoz, hogy az egyik faj jelentősebb evolúciós előny nélkül a kihalás szélére szorítsa a másikat. Vagyis a neandervölgyiek eltűnésének oka nem a kognitív képességekben keresendő.
2: A szumátrai orángután a világ legveszélyeztetettebb állatai közé tartozik, ma már kizárólag az indonéziai sziget északi részén él. Az emberi tevékenység megváltoztatja, pusztítja élőhelyeit. Az egyik, körülbelül 350 egyedes populációját a helyi lakosok számára nélkülözhetetlen, forgalmas autóút szakította ketté. A beltenyészet kockázatának növekedése miatt ez az átjárhatatlan határvonal akár a teljes népesség eltűnésével fenyeget. A természetvédők 2024-ben kötélhidat húztak az út fölé, ám 2 évet kellett várni, hogy az orángutánok valóban elkezdjék használni, írja a 24.hu. Idén végre egy mozgásérzékelős vadkamera rögzítette, amint egy példány átjut a hídon fajtársaihoz, egy olyan erdőrészbe, melytől sokáig el volt zárva.
1: Egy indiai nagyvállalkozó, Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin-Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el.
0: Ezek voltak a hírek.

A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és tematikus nap lévén egy kicsit felborult programban kedves vendégemet, akit mindjárt bemutatok, egy órán keresztül hallhatjátok. És mindenek előtt elmesélek nektek egy anekdotát, amelyik egy nagyon fontos epizódja volt a tilosos létemnek. Csak egy pár másodpercre volt szó, de fantasztikus volt a dramaturgiája. Éppen perben és haragban váltunk a elmúlt idők ORTT-jével, még nem a médiatanácsról van szó, az előtti testületről. Annyiszor álltunk peresügyben velük, meg bíróságban, hogy nem is tudom, hogy akkor éppen miért volt. És akkor történt, hogy a bíróság ítélethozatalra visszavonult, mindenkinek el kellett hagyni a tárgyalótermet, a mindenki alatt kellett érteni,

0: a médiatörvényben nem így rendelkezik arról a helyen. A nő így kicsit felsőbséges tudattal így oldalra fordult, nem nézett rá pontosan a beszélőre, csak úgy a többieknek, a társágnak mondta, hogy nem tudom, ki tiszteltek az úrba, de talán a médiatörvényhez mi jobban értünk. Erre a kedves úrat hátul megszólalt, hogy engedje meg, bemutatkozom, Molnár Péter vagyok, én írtam a médiatörvényt. És na hát fantasztikus pillanat volt, megfagyott a levegő, meg sokan röhögtek, meg minden, óriási élmény volt, és ha én a bevezőt után gondolom, nem tudok kitalálni, itt ül velem szembe Molnár Péter. Szia, Peti!
1: Szia, szia, papu, és nagyon szépen köszönöm a kedves meghívást.
0: Szeretnék majd tudod beszélgetni arról, hogy születik egy ilyen médiatörvény, de mindenek előtt te alapító tagja voltál a Fidesznek, ugye?
1: Igen.
0: Te hányos számú tagkönyvnek voltál tulajdonosa?
1: Én nem emlékszem ilyen számokra. 37-en alapítottuk a Fideszt, 88. március 30-án a Bibó kollégiumon, amit akkor még nem lehetett Bibóról elnevezni, de nem sokkal később már igen.
0: És meddig maradtál Fidesz tag?
1: 93 végéig. Akkor...
0: Ez volt a nagy szakításnak a pillanat, amikor a Fodor Gáborék is, meg a Szelényi Zsuzsa, stb. Elhagyták a régi Fideszt.
1: A Szelényi Zsuzsa és a Hegedűs István még maradtak, ők a 94-es választások után mentek el. 92 végén mondtam, úgy nevezem, hogy a Fideszben lévő belső ellenzéknek, hogy már olyan megalázó lett a helyzet a kiszorításunkkal kapcsolatban, hogy én azt nem fogadom el tovább, és akkor megpróbáltuk megállítani azt a hatalomközpontosítást, ami aztán az országban is
0: pontosan mi volt a kiváltó oka? Tehát mi kezdtetek el torzsalkodni, vagy szembe venni egymással?
1: Hát nem torzsalkodás volt tulajdonképpen, hanem hogy a 88-tól kezdve volt egy szereposztás, erőszakmentes harcos társak voltunk, amikor felosztottuk a feladatokat, akkor én azt választottam, hogy én a Fidesz kulturális tevékenységeivel szeretnék foglalkozni, és így is kerültem aztán a Parlament Kulturális Bizottságában. És akkor a kiszorítás, az én kiszorításomnak például az volt a része, hogy nem úgy tekintettek rám egy ponton túl, hogy most akkor én vezetem a Fidesz kulturális tevékenységét, sőt, ezt megelőzően már 91-ben megpróbáltak leváltani a Fidesz kulturális tevékenységét átfogó, az én vezetésem elért jött Narancs Alapítvány kuratóriumából, és a fő vádpont éppen az volt, hogy a Narancs Klubok támogatásán kívül külső pályázatokat is támogatott a Narancs Alapítvány, és a Tilos Rádiónak is adtunk 20 000 forintot, és akkor hát az egy megbocsáthatatlan dolog volt többek vagy szemében, hogy akkor azt hiszem már akkor még Kalóz Rádióként működő Tilos állampolgári engedetlensége sem volt elfogadható a parlamenti frakció egy része számára, és lehet, hogy már a Tilos multikulturalizmusa is zavaró volt. Elég az hozzá, hogy a parlamenti frakcióban volt erről egy döntés. Úgy emlékszem, hogy már 91-ben, 22-en voltunk a frakcióban, én vettem a fáradtságot, minden egyes frakciótaggal beszéltem, a szemükbe néztem, és mondtam nekik, hogy tudjátok, hogy ez az én vezetésem előtt jött létre, ne támogassátok a leváltásomat, és a szavazást úgy sikerült megnyernem 8 hétre, hogy előtte Hegedűs Istvánnal uszodában voltunk, hát pár nap előtte, és végig mentünk a frakció, hogy vajon ki hogy fog szavazni, amikor én magamhoz értem, és hát talán azt mondom, hogy hát én tartózkodj, Hege azt mondta, hogy ne hülyéskedj, te magadra szavazol. És magamra szavaztam, és így sikerült megvédenem. Tehát azért mondom, hogy nem torzsalkodás, mert nem azt akarom mondani, hogy én vagy a belső

0: ellenzék többi tagja is semmiben nem hibáztunk, de mi a magunk részéről, vagy én biztos, hogy a magam részéről abban voltam, hogy közösen végigküzdöttük a 80-as évek végén a rendszerváltást, és utána mi teljes együttműködésben igyekszünk gyakorlatilag egy olyan demokráciát csinálni, amire az egész világ azt mondja, hogy wow.
1: A székházügy az mikor volt?
0: A székházügy az 93-ban volt. Azért is emlékszem pontosan, mert amikor megpróbáltunk föllázadni, és 93-ban az áprilisi Debrecenben tartott Fidesz kongresszuson én újra vállaltam a vezetésben a jelölést, az is így a hatalomközpontosítás megállításának a kísérlete volt részemről, meg a belső ellenzék részéről, és engem meg is választottak alelnöknek, és amikor nem sokkal utána robbant ki a székházügy botránya sajtóban, azt hiszem egy hétvégén jöttek ki ezek az információk, vagy hétvég előtt, akkor én hát akkori technikával egy telefaxot küldtem az Orbán Viktornak, és kértem, hogy a szokásos hétfő reggeli frakcióülés előttre hívjon össze egy rendkívüli elnökségülést, amit ő össze is hívott, és akkor...
1: Bocsánat, mondjuk el a hallgatóknak, ha esetleg valaki nem tudja, hogy mi ez a székház, hogy ugye a szabadon választások után a pártok kvázi föltőkésítése történt, meg többek között kaptak viszonylag forgalmas, frekventált helyeken székházakat, minden párt, és ezeknek aztán az elkövetkezendő években vagy időkben különböző sorsa lett. Volt, ahol nagyon kevés pénz, anyagiak álltak a rendelkezésükre, és ezért például egyszer eladták ezeket a házakat, vagy áruba bocsátották üzleti piaci viszonyok között. Többek között ez történt legalábbis külső szemmel a Fidesz-szel is, és úgy tudom, hogy a Tiszti Kaszinó volt a Erzsébet hitpesti lábától nem is túlságosan messze egy kőhajításnyira a Fidesznek az otthona, és ez került egyszer csak egy banknak a tulajdonába.
0: Igen, hát régen volt, de amennyire
1: jól
0: csak kiegészítés, hogy az is része volt, hogy valahogy az MDF-fel az akkori nagy kormánypárttal egyszerre egy időben zajlott ez a dolog, és azt hiszem, hogy mind a két párt nagyobb épületet kapott, mint ami úgy észszerű lett volna, vagy járt volna a törvény szerint, és aztán lett eladva. Nem akarok semmilyen hamis vádat mondani, most mondom hosszú idő távlatából így tudom fölidézni, és emlékezetes számomra, amikor az elnökség ülésen mondtam, és hát az Orbán Viktornak külön címezve, hogy hát mondtam, hogy Viktor, hát ez abszolút szembe megy a alapértékünkkel, alapértékeinkkel. És érdekes, hogy nem azt mondta, hogy nem Péter nem megy szembe, hanem azt, hogy igen, Péter, ez hardcore. Emlékszem a szavaira. Tehát, hogy hát ezen aztán lehet még gondolkodni, hogy ezt hogy értette akkor, hogy tudatában volt a károkozásnak, bajnak, csak úgy gondolta, hogy ezt mégis meg kell lépni.
1: Erről érdekes módon szereztem tudomást. Akkoriban a Bayer Zsoltán viszonylag jobban voltunk, és gyakran meglátogatott engem Balatonon, és egyszer jöttem hazafelé, Veszprémből autóztam le a Balaton felé, amikor a reggeli, vagy a déli krónikában bemondták, hogy lemondott Bajás Zsolt a Fidesz szóvivője. És na, mondom, hát ez meg mi történt? És akkor leértem ott ült a barátnőjével a kert sarkába, és teljesen magába volt zuhamozás, és akkor kérdeztem, Zsolt, mi történt? Most hallok a rádió hírekben. És akkor mondta, hogy hát éppen reggeli stábértekezlet volt, amikor valaki rémülten rájuk nyitott az ajtót, egy csomó újságíró van lent az ajtó előtt, és valami székházügyben kérnek nyilatkozót. És megfagyott, megdermett a levegő, mesélte a Zsolt, és azt mondta, hogy majd egyszer csak valaki felállt, hogy menjél le, mondjál valamit. De hát mit mondjak, azért te vagy a szóvívő. Azt mondta, hát nem tudok semmit mondani, azért te vagy a szóvívő. És elkezdték lelődösni a lépcső, hogy menjél már. és azt mondta, hogy olyannyira nem tudtam mondani, hogy a végén csak számolt a lépéseket, hogy még négy, még három, még kettő, még egy, és hogy fölcsatantak a reflektorok, és ott állt szerencsétlenkedett, és utána azt mondta, hogy de megmondtam a Tamásnak, a Deutschról beszélt, hogy Tomi, nem erről volt szó, ezt én nem vállalom tovább, és rájuk vágta az autót, és akkor tényleg el is jött, és úgy emlékszem, hogy a Népszabadság volt, vagy a 168 órában is volt neki állandó rovata egy darabig. Na mindegy, nem róla van szó. Tehát ez volt a székházügy, és az, hogy az Orbán bányáknak a története, az mikor kezdett-e világosodni, vagy egyáltalán megtörtént-e ez a tagságon belül, a párton belül, hogy mivel lettek a bányák feltőkésítve, mert akkoriban a székházügyben befolyt pénz, ez a Orbán bányáknak a története, mint hogyha túlszoros lett volna egymással.
0: Hát itt az az igazság, hogy ezt azért nem tudom felidézni, mert hogy tehát 93 tavaszán robbant ki, ha jól idézzük fel, a székházügy, és akkor a rákövetkező fél évet azt azzal töltöttük, hogy a Fideszen belül igyekeztünk, ahogy mondtam, megállítani a hatalomközpontosítást, és azután én is eljöttem a Fideszből, ami egy nagyon megrázó és traumatikus élmény volt a részemről, vagy a részemre, hát nyilván sokak élték így át a Fidesz tönkremenését, és utána én nagyon sokat gondolkodtam is azon, hogy legyek-e tovább még úgynevezett politikus, mert az SZDSZ részéről volt egy fölkérés felém is, mint Lodor Gábor és Ungár Klára felé, hogy legyünk SZDSZ-es képviselőjelöltek, és akkor én ezt nagyon sok gondolkodás után elfogadtam, és akkor SZDSZ-es képviselőjelölt lettem, amivel párhuzamosan elkezdtem médiajog, szólásszabadságjog órákat tartani.
1: Bocsánat, miért rátérünk a témák, nagyon ügyesen arra felé keverte a dolgot, hogy beszéljünk arra, amire elhívtalak, de még hadd kérdezzem meg, hogy a nyilván, amikor eljöttél a Fideszből, azért maradtak ismerősök, barátok, akikkel beszélő viszonyban voltatok, hogy tévedek? Vagy maradtatok beszélő viszonyban?
0: Hát rögtön mondok egy történetet ehhez, csak szól, hogy azért mentem abba az irányba, hogy utána akkor én SZDSZ-es képviselőként majd azt elmesélem, hogy hogyan megint belekerültem a média törvénnyel kapcsolatos munkába 0-24-ben minden nap, úgyhogy én azzal nagyon el voltam foglalva. Hát igazából olyan, aki általam aztán már Fidesznek nem nevezett pártnak, ez egy magányos dolog a részemről, mert mindenki ilyet, ugye zúgott a mocskos Fidesz, meg lehet, hogy még most is fog egy darabig. Én meg nem azért, hogy ezt kikerüljem, de én nem nevezem Fidesznek a nagyon-nagyon régóta, és azt hiszem azóta, hogy mi eljöttünk, és nem azért, mert hogy akkor csak velünk lehetett Fidesz, hanem mert egyszerűen onnantól kezdve elkezdte feladni egyre rohamosabban a Fidesz azokat az alapértékeit, amiért létrehoztuk. Na és hogy nem az volt, hogy nem is volt igazából alkalom. 99-ben Orbán Viktor már miniszterelnök volt egy ELTE jogi kari évfolyam találkozónk, ugye mi egy évfolyamra jártunk, és akkor már úgy vége felé tartott a találkozó, amikor valaki megkopogtatta a hátamat, és az hátra néztem, és Orbán Viktor volt, és akkor így mondta, hogy csak indul, és el akart köszönni, és akkor találkoztunk utoljára személyesen, de például van olyan élményem, hogy odaértem a Kossuth térre egy tüntetésre, amikor már át volt alakítva a Kossuth tér, mentünk a tüntetésen, egyébként éppen ott Rév Istvánnal sétáltam egy darabig, és akkor egyszer csak ott volt a Vaxler Tamás, aki nagyon kedvesen köszönt, és azt mondta, hogy szeretem a szlemjeid. Aminek örültem, akkor még egy anekdota, hogy volt egy Wallenberg emlékév, már nem emlékszem, hogy hányban, és a CEUN is a Wallenberg családtagjaival is volt beszélgetés, és akkor ott mondták, hogy a Nemzeti Múzeumban is van velük egy esemény, ahol beszélni fognak, beszédet mondani. És hát én azt akartam hallani, fölültem a biciklire, átbicikliztem a Nemzeti Múzeumhoz, mondták, hogy zárt körül az esemény, én szerettem volna hallani a Wallenberg családot, és tudtam, hogy a német Zsolt volt a fővédnöke a Wallenberg emlékévnek, és a kapunál lévő embernek mondtam, hogy meg tudnák mondani a német Zsoltnak, hogy Molnár Péter szeretne bemenni, hogy hallja a beszédet. És ez az ember volt annyira kedves, vagy hát ez alapnak is tekinthető, de biztos lett volna, aki azt mondta volna, hogy nem, nincs nekem erre időm. Fölment, nagyon rövid időn belül eljött, és azt mondta, hogy parancsoljon. Tehát valahogy azt hiszem, hogy én úgy érzékeltem legalábbis, hogy megmaradt valami tisztelet a részükről. Az egy bonyolultabb kérdés, hogy az én részemről milyen vegyes érzelmek.
1: Ezt hagyjuk, és igazából kivesézték, és köszönöm, hogy ezt mind elmesélted. Szóval térjünk rá, hogy elkezdtél foglalkozni médiaügyekkel. Én megmondom összetek, de azon gondolkoztam most, hogy befelé, hogy miről fogunk dumálni, hogy ha én megbízást kapnék, hogy foglalkozzam, vagy tervezzek meg egy magyarországi új médiatörvény, én megnézném pofátlanul, hogy hogy csinálják ezt a nagyok, és megnéznék egy dán, egy angol, egy BBC-s, vagy mint olyan országnak a médiatörvényt, amit úgy mondjuk, vagy Hollandiát, amit valószínűleg el tudok fogadni én is, vagy bárki, és akár csak lefordítanám és adaptálnám magyar viszonyokra. Rosszul gondolom?
0: Nem. A külföldi példák abszolút szóba jöttek, tehát például a közszolgálati média etikai kódexének, a BBC etikai kódexe volt egy mintája. A 95. decemberében elfogadott 96. évi első törvénynek, amin én ebből következőleg kb. 6 évet dolgoztam, meg még utána is. Szóval abban pedig voltak ezek a nagy társadalmi kuratóriumok, amiben sok civil szervezet legállatott tagot, az meg például osztrák-német mintára született.
1: Minden országnak van médiatörvénye?
0: Igen. És hát lehet, hogy van, nem tudom, olyan ország, ahol ilyen típusú intézmények még kevésbé alakultak ki, de amennyire tudom, igen.
1: Azért kérdezem, mert amikor rövidenig a Majtényi László volt a ORTT-nek az elnöke, akkor ő azt mondta, hogy ő tulajdonképpen nem is egészen érti, hogy miért van szükség médiatől, vagy ORTT testületre, vagy ilyen hivatalra. Ez azt mondja, hogy mi egy show hivatal vagyunk, hogy néhány egyszerű szabály kéne is kész, és ezt erre külön nem kéne egy egész ilyen hatalmas vízfelt intézményt lehozni és megtartani.
0: Hát tisztelem Majtényi László, de itt ezzel nem értek egyet, azt hiszem, mert vannak azért, tehát mondjuk ennek az internet korában most már csökken a jelentősége, de még mindig számít, hogy milyen rádiók, televíziók használhatják azokat a műsorszóró frekvenciák, aminek a révén nagy örömömre a Tilos Rádió egy régi rádiókészüléken fogható például otthon nálam, a Klubrádió viszont nagy szomorúságomra pedig nem, mert ugye a frekvenciáját teljesen önkényesen elvették. Még hogy készül a médiatörvény, ugye kétszer futottunk neki annak az első médiatörvénynek, és először 1990-ben, akkor még a Magyar Televízió és a Magyar Rádió hát egy majdnem monopól helyzetben voltak, és ugye az első elnökök, akiket mind a 6 parlamenti párt egyetértésével választottunk meg, Hankis Elemér és Gombács Csaba, ők is részt vettek a törvény előkészítésében, akkor én egy kis ellenzéki pártnak, a Fidesznek a képviselőjeként, ugye mi nagyon aktívak voltunk, és ezért azért sok mindenhez hozzá tudtunk szólni, meg befolyásolni tudtuk a folyamatokat, de, de mégis egy kis ellenzéki párt képviselőként emlékszem, egy jó példa erre az, hogy például ott akkor a közösségi rádiózás elnevezése abban a törvénytervezetben az volt, hogy korlátozott vételkörzetű műsorszolgáltatás. Amerikában egyébként egy hasonló formának az a neve, hogy Low Power Radio, és aztán, amikor viszont 94-től kormánypárti képviselő voltam, akkor, akkor egyrészt az SDS választási programjába is, azután pedig a MSZP-vel közös kormányprogramba is én írtam bele azokat a részeket, amik arról szóltak, hogy hogy kell majd a médiatörvényt előkészíteni, és már ebbe beleírtam azt is, hogy kell egy kodifikációs bizottságot fölkérni a törvénynek a szövegezésére, és ezt pont azért gondoltam, hogy így érdemes csinálni, hogy ne valami nem jó alkuknak a eredménye legyen egy-egy megoldás, hanem tényleg ehhez értő szakértők részvételével működő bizottság segítse azt, hogy amikor aztán a parlamenti pártok egyezkednek, megvitatják, hogy végül is mi legyen a törvény, akkor egy olyan minőségű tervezet legyen előttünk, ami eleve egy jó alapot ad, és akkor ez zajlott úgy, hogy, hogy a bizottság elnökének fölülök utólag is, hogy fölkérhettem Sajó Andrást, aki hát egy fantasztikus alkotmányjogász, és az Európai Emberi Jogi Bíróság bírója is, és az egyik alelnöke is volt sokáig, és aztán a bizottság tagjai között volt például azokat is, tehát most nem emlékszem, hogy ez akár valamiféle hatalomkoncentrációnak is tűnhet, de hát én tényleg úgy kértem föl embereket, hogy csak azon az alapon, hogy ki ért hozzá, és kiről lehetett. Szóval lehet, hogy mindet én kértem föl. Nem, hát, ja nem, az SZDSZ és az MSZP együtt, tehát az MSZP is javasolt néhány tagot. Tudom, hogy én például Timár Jánost kértem föl egyik tagnak, aki utóbb aztán az SZDSZ által jelölt tagja lett az Országos Rádió és Televízió Testületnek. Szóval ez a hosszú válasz, de az a lényeg, hogy...
1: Mindenesetre van egy picit, egy nagyon fontosat mondtál, ez bekerült a csapatban nálam, hogy hol az a Low Power Rádió, mert hogy eddig azt tudtuk, hogy a közösségi rádió megnevezés előtt voltunk, mi non-profit rádiók, independent, független rádiók, non-government rádiók, szabad rádiók, nem tudom, 5 vagy 6 terminus, vagy terminológia volt forgalomban, de ezt az alacsony power-t, ezt mosolom először, úgyhogy ez egy újabb variáció.
0: Igen, ez az ott egy külön nagyon érdekes sztori egyébként, mert én Amerikában, amikor a disszertációmhoz, szólásszabadság disszertációmhoz kutatni kezdtem ott hosszabban, akkor emlékszem, egy péntek este egy Time Out magazinban láttam, hogy hát ott a Lower East Side-on New Yorkban van egy kalózrádió, és akkor én tudatlan voltam ebben, és meglepődtem, hogy hogy kalózrádió, hát Amerikában szólásszabadság van, nem? És aztán kiderült számomra, hogy az történt, hogy sajnos az amerikai közrádió, az amúgy nagyszerű National Public Radio, és a Kereskedelmi Rádiók Szövetsége együtt sikeresen lobbiztak az amerikai kongresszusban, hogy az amerikai médiahatóság, a Federal Communications Commission által megfelelőnek tartott frekvenciákat, ilyen low power, kisható sugarú frekvenciákat se kaphassanak meg közösségi adók azon az alapon, hogy zavarnák a létező adók frekvenciáit. Szóval, amire egy a legjobb amerikai szólásszabadság professzor barátom Robert Post, amikor ezt meséltem így dömenten, azt mondta, hogy mindjárt lefordítom csak úgy az angol mondat eredetileg is, hogy Peter, this country also have a power structure. Vagyis az volt a válasz, hogy Péter, ebben az országban is van egy hatalmi struktúra, amit egyáltalán nem cinikusan mondott, és én egyébként most április 12-e után is kulcskérdésnek tartom, amit most kicsit patetikusan úgy fogalmazok, hogy a magyar szabadság mindannyian múlik, minden egyes emberen, aki amikor egy olyan viccet hall, hogy hazudott, mint egy politikus, akkor jót nevete, azt gondolja, hogy hát igen, én is ismerem, hogy így működnek a dolgok, vagy pedig megdöbben, és szól, hogy hogy érted ezt? Ne tekintsük természetesnek, egyáltalán nehogy a politikus hazudik erről. Van egy külön, ha belefér az időben, majd elmondom, egy nagyszerű Bibó István idézet, ami ezt a kérdést nagyon jól tisztázza.
1: Ja, akkor most térjünk vissza a akkor egy 95-ös médiatörvénynek a megalkotáshoz. Tehát akkor egy ilyen kodifikációs bizottság fölállt, akkor a te javaslatodon, és együttműködő munkát is végeztek?
0: Abszolút, hát ugye tavasszal volt 94-ben a választás, és emlékszem 94 forró nyarán ezt is beleírtam akkor az SZDSZ programba, aztán a kormányprogramba, hogy összehívtunk nyáron, a nyár közepén, már nem emlékszem, melyik hónap volt, csak arra emlékszem, hogy nagy meleg, és egy hatpárti, akkor ugye hat párt volt a parlamentben, a négy jobboldali párt köztük a Fidesz utód pártja, azok kicsik voltak, és az SZDSZ-MSZP koalíciónk volt 72%-a, és úgy működött, hogy a kodifikációs bizottság Sajó András vezetésével szállította a tervezetnek, talán egészen úgy, hogy ahogy elkészült egy-egy új része a tervezetnek, azt mi már tárgyaltuk is, és
1: hogy került bele egyáltalán a közösségi rádiózás ebbe az egész katyvazva, hiszen ezek az emberek nem ismerhetek, talán nem tapasztaltuk közösségi rádiókról, és eszembe is jutott, hogy sok helyen, sok országban harmadik típusú rádióknak hívták őket, ugye a kereskedelmi és a közszolgálatunk kívüli valami, egy harmadik. Itt ki volt az, aki valamelyest hozzászagolt, és hogy értette, hogy miről van szó, és hogy egy tulajdonképpen olyan törvényt sikerült is aztán kihozni, amelyik kifejezetten termékenyen elősegítette a közösségi rádiók alapítását, létezését, működését.
0: Hát itt tényleg nem szerénytelenül akarom mondani, de hogy én voltam ott helyből, akinek ez abszolút szívügye volt, és aztán, ahogy mondtam, Sajó András, Tímár János is, a Sajó András vezette a bizottságát, Tímár János is benne volt, és János, ő a Fideszben, ő volt a média szakértő, egyébként a Mediának az egyik alapítója volt, és akkor is még a Mediánban is volt, de ő volt az, aki média szakértőként mellettem volt, úgyhogy együtt csináltuk vele végig azt az időszakot, amikor 90-től 92 végéig az első médiatörvény akkor megbukott a parlamentben, ugye akkor nem volt kétharmados többsége az MDF kormánynak, a médiatörvény elfogadásához pedig kétharmados többség kellett, és mivel nem lett, tehát vagy egy példát mondok, hogy az MDF kormány egy pontodul nem fogadta el, hogy az Országos Rádió Televízió hivatal elnökét nem nevezheti ki a miniszterelnök, mert akkor az a mindenkori miniszterelnöknek, mindenkori kormánytöbbségnek nagy befolyást jelentett volna nyilvánvalóan, sőt, hát meghatározó befolyást, akkor gyakorlatilag és még néhány hasonló kérdésen annak a lehetősége megszűnt, hogy közösen tudjunk elfogadni egy médiatörvényt, és akkor és a Sajó András, tehát a János is abszolút benne volt a közösségi rádiózásról való gondolkodásban, és Sajó Andrásnak se kellett ezt kétszer mondani, és csak még annyi gyorsan, hogy mivel akkor már kormánypárti képviselő voltam, és mint hogy kiderülhetett a történetből, azért a koalíció médiapolitikusaként hát tudtam befolyásolni, hogy mi történik, akkor már tudtam azt mondani, hogy nem korlátozott vételkörzetű műsorszolgáltatás, hanem egyenrangú a kereskedelmével és a közszolgálatiban, és így lett az a definíció, hogy nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatás, ami ugye egy tartalomsemleges definíció, és sikerült azt is elérni, hogy a frekvenciaelosztásnál is a közösségi rádiók, vagy nem nyereségérdekelt rádiók egyenlő módon tudjanak hozzáférni a frekvenciákhoz, a másik két típusú rádióval egyenlő módon, illetve, hogy a műsorszolgáltatási alapba is pályázhassanak támogatásért.
1: Hogy a hallgató is elképzelje, és ennél jobb példát nem is nagyon lehet mondani, az ennek a médiatörvénynek, amiről most beszélünk, összehasonlítva a most hatályos, tulajdonképpen a Fidesz által ránk oktrojált médiatörvénnyel, abban az időszakban sorra születtek a kis településeken, egyetemi kampuszokban, városokban, közösségi rádiók, például Pécsen 4 működött egymás mellett békésen, és egész kis falvakban nagyon klassz kis közösségi próbálkozások voltak, és olyannyira, hogy aztán létre is jött a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, amelyik egy ilyen ernyő szervezet, és ilyen kicsit a szárnyal alá vette ezeket a kezdődő, főleg kezdődő rádiókat és tanácsokat adott, tanfolyamokat tartott, stb. Az ő számukra, illetve az érdekeiket képviselte sok helyen. És nyugodtan mondhatom, hogy egy nagyon komoly közösségi rádiós, hát nem igazán hálózatnak kell mondani, de mégiscsak az volt, szinte mindenhol találkoztunk el az országban, tehát egy nagyon virulens, klassz közösségi rádiós élet zajlott Magyarországon, és ezeket a kis közösségi rádiókat mindenhol elfogadták, mint ilyen kis demokrácia szigeteket, mint egy ilyen kis civil próbálkozásokat, civil véleményeknek, ötleteknek, kreativitásoknak hangot adó kis valamik. És ezt az egészet, tehát nyugodtan mondhatom, hogy lesöpörte az asztalról ez a médiatörvény, ami most hatályos, és hogyha csak a végeredményt kell nézni per pillanat, egykor volt, hogy egyszerre több mint 63 tag, a rendes tagja és 20-valány várakozója volt a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének. Hát most nem tudom, hogy a néhány rádió, amelyik még életben van, az darabszámra mennyi, de hát valószínűleg maximum két kezemmel meg tudom számolni. Hol van például a civil rádió, aztán Pécsen egyetlen rádió vegetál, amit az előbb meséltem, hogy milyen klassz volt náluk a 4. És de gyakorlatilag szinte megszüntették Magyarországon a közösségi rádiózást. És a részletekben tulajdonképpen itt nem is nagyon kell belemenni, hogy pontosan mivel az egész így egyben olyan ellenséges és olyan követelményeket támasztott a közösségi rádiózókkal szemben, amit a legtöbb kis rádió nem tudott megugorni, és inkább feladták. Így látod te is?
0: Hát abszolút, ez egy nagyon nagy veszteség, és remélem, hogy most, amikor újraindul a szabadság Magyarországon, és az elmúlt lassan 4 évtizednek a tanulságaival, akkor újra tudjuk éleszteni a közösségi rádiózást is. Ehhez azt nagyon jól ki kell találnunk, hogy a internet korszakban is azért továbbra is jelentős média hatóság, vagy szerintem továbbra is jelentős média hatóság és azt felügyelő testület, illetve a közszolgálati médiát felügyelő testület, hogy ennek a tagjait ebben az új helyzetben hogy lehet kiválasztani, ugyanis amikor a 90-es évek közepén annak a koalíciónak, aminek én médiapolitikusa voltam, masszív kétharmados többsége volt, akkor mi olyan törvényt csináltunk, hogy az Országos Rádió-Televízió Testület és a közszolgálati médiát felügyelő kuratóriumok elnökségeinek is a tagjainak a felét az ellenzéki képviselőcsoportok jelölték. Hát ami, ha belegondol, bárki látható, hogy egy nagyon nagyvonalú dolog volt abban a helyzetben.
1: Szemben a mostani média tanács, ahol kivétel nélkül mindenkit a Fidesz jelölt. És ugye megvolt a lehetőség, hogy azt hiszem egy vagy két tagot a ellenzék választhatott, de nem külön az ellenzéki pártok, hogy te is, meg te is, hanem nekik egyszerre kellett, össze kellett volna fogni, és közösen kellett volna jelölni, amit nem volt a hajlandók ilyen megalázó összeterelés részt venni. Ráadásul úgyis csak egy teljesen súlytalan létszámot produkálhattak volna az egészben. No, annyit hagyjáruljak el, hogy óvatosan megtettük a tapogatózó lépést a mostan alakuló kormányunk felé. Csupán szakmai alapon is jeleztük, hogy amennyiben új médiatörvényt hoznának létre, nagyon szeretnénk a kodifikációs munkában részt venni, sok évtizedes tapasztalatunkat és a tudásunkat vegyék már igénybe. Mi ezt megtettük még a Fidesznek is, hogy az egészen sokkolóan szörnyűséges, nem is tudom hányos számú paragrafus, amelyik a közösségi rádiózás leírta, az olyan mértékben elhibázott, hogy ezt az egészet újra kéne fogalmazni, hogy ezek nem mi vagyunk. Ilyen állat pedig nincsen. És de hát szóba se álltak velünk, és nagyon reméljük, tettek már gesztust, hogy most ezerre vannak foglalva itten a kormány alakítással és a parlament felállásával, de mielőtt kapnak egy kis levegőt, akkor visszatérünk a témára, és fognak értesíteni minket, hogy szükségem le ránk, vagy sem. Viszont most egy picit másra beszélünk, mert tulajdonképpen zenélhetünk is, de olyan kevés ideig vagyunk, csak hogy hagyjuk a zenét most. Előttem egy papír, ahol még magunkat is figyelmeztetjük, hogy el ne felejtsük bemondani, hogy 1%-os rendelkezési időszak van, és még a pár nap hátra van, hogy bárki, aki bevétele van és elszámolni valami az adóhivatalban, az a személyi jövedelem adójának 1%-áról rendelkezhet, és kérjük szépen, hogy ezt idén is tegyétek meg a Tilos Kulturális Alapítvány javára, és abból mi csak rádiózunk, mi kereseteket, profitot nem veszünk ki, csak a nektek szánt műsort tudjuk biztosan elkészíteni, és a bérleti díjainkat és a kötelezettségeinket kifizetni. Viszont ennek az 1%-nak a jelentőségéről, meg lehetőségéről nagyon kevesen tudják, hogy neked nagyon-nagyon sok közöd van hozzá. És elmondom azt az anekdotát, amit a Bajer Tamás mondott nekem, hogy kettőtöknek volt annó a parlamentben egy fontos előterjesztése, tehát akkor kapta meg a Horn kormánytól óriási gesztusként az egyház azt a lehetőséget, hogy az adók a személyedben 1%-án lehetett egy egyháznak utalni vagy rendelkezni, hogy eljusson hozzá. És a ti ötletetek volt, hogy a civil szervezetek között is lehessen 1%-ot kiosztani, egy másik 1%-ot. De hát nagyon csehül állt a költségvetés, és a Horn Gyula őrjöngött, hogy szó nem lehet róla, hogy még egy büdös fülén bárkinek ebből a költségvetésből kimutaljunk, hogy nem lehet. És olyan nagynak tűnt az ellenállás, hogy a Bauer Tamás azt mondta neked, hogy Péter, hagyjuk ezt, most ezt el kell engednünk, ez most nem fog átmenni, van más fontos dolgaink, hogy törődjünk azzal. És ő le is szállt a témáról, de mondta, hogy a Pétert nem lehetett megállítani, és képes volt, tehát gyakorlatilag levadászni a teljes frakciót, és megálltál a parkolóba, megvártad a WC előtt, éjjel fölhívta a telefonon, és kevesen tudják, hogy nálad szörnyűségesebb levakarhatatlan ember nincs, amikor te elhatároztál valamit, és egész addig ment a dolog, amíg végül nagyjából sikert mindenki megjegyezni, hogy csak hagyjál békén, értem, jó, rendben van, de szálljál el rólam. És így aztán, amikor ugyan a bizottság nem támogatta az előterjesztést, de magán előterjesztésként bárki a parlament elé vethet dolgokat, legfeljebb nem sok reménye lesz, hogy megszavazzák, és a te felvetésedre, vagy előterjesztésedre a Horn Gyula elképzelésére a parlament pici többséggel, de megszavazta az 1%-ot, és azóta vannak a civil szervezetek ennek a lehetőségnek a birtokába is. Javíts ki, hogyha rosszul mondta a dolgot nekem, én majdnem szó szerint visszamondta, amit hallottam annól.
0: Köszönöm, hogy elmesélted ezt, és csak két kiegészítés, az egyik a személyes részéhez.
1: De akkor igaz volt?
0: Abszolút, abszolút. Picit kiegészítem és pontosítom rögtön, de így történt alapvetően, ahogy mondtad, csak néhány kiegészítés, csak előtte a személyes részéhez, hogy az az igazság, hogy ezt valahogy az utóbbi években kezdem jobban érzékelni, hogy én nagyon végig gondolom a dolgokat, nem ezt érzékelem az utóbbi években, hanem azt, hogy amikor nagyon végig gondolom, és nagyon elképzelek valamit, akkor ahogy azt kommunikálom mások felé, az valamiféle erőltetésnek is tűnhet, és ezt korábban kevésbé vettem észre, és az utóbbi időben viszont...
1: Tehát egy nyugodtan kérdezel, te egy szörgeteg vagy ilyenkor.
0: Értem, hogy ezt mondod, de hogy én meg azt mondom, hogy ezt szóval, hogy tanul az ember, és hogy látom azt, hogy az az igazság, hogy fölmer, most nem biztos, hogy ezt éppen, vagy jó, azért említem, hogy volt, aki mondta, hogy ebben van valamilyen mértékű autizmus is, és abból is tanulok, ahogy látom azt, ahogy mások, akikben szintén lehet, hogy van valami autizmus, tényleg úgy rá tudnak valamire úgy, nem szép szóval, görcsölni, hogy pedig észre kéne venni, hogy az nem megy. Na most itt viszont ez tök jól működött, illetve nem ez, hanem itt arról volt, itt én ezt egyszerűen kitartásnak gondolom, kiegészítésül a történethez, hogy a kormányprogramban két ponton is volt benne, 1% az egyik az egyházakkal kapcsolatban, a másik a kulturális résznél. És amikor már a Fodor Gábort nagyon támadták, akkor én, mint kultúrás miniszter, akkor talán egy péntek délután leültem a Fehérházi irodában, és átnéztem a kormányprogramnak a kulturális részeit, és összeraktam egy 12 pontos kultúrális finanszírozási javaslatcsomagot, és beletettem abba az 1%-ot is. És úgy volt benne, hogy civil szervezeteknek is lehessen felajánlani. És az történt, és ez szerintem nagyon érdekes történet, mint egy jogalkotási folyamat is, és ezt tök jó szerintem, hogy a Magyar Péter így Brüsszelből is mondja, hogy működik ez az épület, az Európa Tanács, hogy lehessen látni, hogy mi történik. Ezáltal is hozzuk közelebb a politikát, és egy utált, divatosan utált dologból legyen egy olyan dolog, amiben fontos mindannyiunknak részt venni. Na szóval az történt, hogy lett belőle törvényjavaslat, a parlamentben két körben zajlott a vita, általános vita, részletes vita, általános vitában keresztül ment a törvényjavaslat, és akkor Horn Gyula, ő ennyiben pontosítom, hogy nem azt mondta, hogy akkor erre nincs pénz, hanem telefonon megszavaztatta valahogy a kormányt, és kiletette a törvényből pont a szívét, lelkét, hogy bármilyen civil szervezetnek lehessen az 1%-át az SZIA-nak felajánlani, vagyis olyan civil szervezetnek is, amit egy adott kormány többség nagyon nem szeret, vagy akár támad, hanem csak országos kulturális körítményeknek lehetett volna adni. És akkor úgy tűnt, hogy ez nem fog menni, és akkor volt tényleg egy olyan jelenet, hogy álltunk a alsóházi plenáris ülésteremben, és a Bauer Tamással, és akkor én mondtam, hogy tegyük vissza, és a Tamás azt mondta, hogy Péter, ez nem fog menni, megmaradtak ezek a szavak is bennem, és én mondtam, hogy de fog. És abban a részében a vitának már csak kapcsolódó módosító javaslatot lehetett írni, és akkor én azt hiszem, hogy ezt írtam meg, és akkor valóban nem csak az SZDSZ frakcióban, hanem az MSZP frakcióban is körbejártam. Emlékszem, Pécsi Ildikó, a színésznő, akkor MSZP-s képviselő volt, mondjuk. Egyébként nem nagyon kellett nagyon sokszor mondani. A Pécsi Ildikó például azt mondta, hogy drága Péter, mit írjak alá. De igazából szerintem egyszerűen a döntő, én nem tudom fölidézni azt, hogy bárkivel valami olyan nehéz dolog lett volna. Egyszerűen csak venni, hinni kellett benne, hogy ezt át tudjuk vinni, le tudjuk szavazni a saját kormányunkat, és venni kellett a fáradtságot, hogy ebben az esetben most kicsit utalásszerűen is mondom, bizony körbe kell járni az országot, ebben az esetben nem azt, hanem a két kormánypárti frakciót, aminek ugye az akkor majdnem 400 fős parlamentben nagyon sok tagja volt, nem kellett mindenkinek az aláírását megszerezni, de azért nyilván ahhoz, hogy átmenjen a javaslathoz, kellett sok MSZP-s is. Hozzátartozik az is, hogy akkor a azt hiszem ez 97-ben volt, akkor azért nem volt még olyan nagyon messze a 80-as évek végi rendszerváltás, tehát a civil társadalom, a szabadság kisköreinek az értéke azért az még élő elgondolás volt, és szóval minden esetre így történt, hogy akkor sikerült ezt ehhez olyan támogatást összeverbúválnom, hogy leszavaztuk a saját kormányunkat, és visszatettük, és erre azóta is nagyon büszke vagyok. A másik ilyen dolog, amire nagyon büszke vagyok, és ami így külön nagy öröm számomra ebből, abból a 8 évből, amit a parlamentben töltöttem, az a közösségi rádiózás. Hogy ez két olyan dolog, ami képviselőként az én szívügyem volt, és most tényleg az a helyzet, hogy nélkülem ezek nem mentek volna át abban a formában, ahogy megvalósultak. Tehát nem hiába őrlődtem föl bizonyos mértékig egy életre szólóan traumatizálódva azokban a politikai harcokban, amiket ott végig kellett csinálni egy hát akkor még a későbbiekhez képest viszonylag jól működő, de már akkor is sok szempontból romboló hatású színvonalú politikai életben, amit most hát nagyon figyelnünk kell, hogy meg tudjunk haladni.
1: Egy érdekes ellentmondás kíséri a jelen napjainkat, hogy a tulajdonképpen hiába is szépítjük a dolgot, a rádiózás, hatóköre vagy hatásossága az erősen megcsapant az elmúlt időkben, és ez így is fog valami, ha csak valami nagyon okosat ki nem találunk, bár így lenne. És be kell látnunk, hogy némely podcast csatorna nézettsége olykor nagyságrendekkel haladja meg a rádió hallgatottságát, és azt hiszem, hogy a per pillanat, hogyha a rádió, a közösségi rádiózásnak vagy a tilos értékeit vesszük, akkor már csak az interaktivitás az, hogy közvetlenül a műsorkészítés folyamatában az élő beszéd kellős közepébe bele lehet tromfolni, bele lehet szólni, kérdezni, felelősségre vonni, tetszést nyilvánítani, vagy éppen ellenkezőleg. És ezt a podcastokban nyilván nem lehet, hogy utólag nézzük csak meg őket, de egyébként ez, és a podcastok világáról pedig elmondható, hogy tulajdonképpen nincs különösebben szabályozva. Tehát neki nem olyan, hogy egy podcastban mennyi zenének kell szólni, mennyi szövegnek, mennyi magyar tartalomnak, mennyi ilyennek, olyannak, meg ezer más dolognak. Ennek a tulajdonképpen lassan jelentőségét vesztett műfajnak, amit mi rádiózásnak hívunk, viszont döbbenetes korlátjai, szabályai, kvótarendszere van, tehát tiszta nevetség az egész ilyen szempontból, és teljesen ma már ilyen még félre sikerültemnek tűnik ez a mostani rendkívül olyan médiatörvény, ami már lassan megcsinálja helyettünk a műsort, annyira szabályozza, hogy minek kell szólni a rádióban, mikor és hogyan és mi módon.
0: Igen, ez nagyon meggyőzően hangzik, amit mondasz, tehát egy új médiatörvénynek nagyon föl kell szabadítani azt, hogy egy közösségi rádió működhet, hiszen valóban, amit korábban mondtál, a közösségi rádióknak a megritkulása, hát ha belegondolunk, próbálnak, és pláne egy kisebb településen, városban akár csak pár ember csinálni önkéntesként egy adót, hát az ugye eleve egy nagy egy rádiót, eleve egy nagy energia, és akkor ráadásul még előjönnek nekik rengeteg mindenféle olyan adminisztratív és műsortartalmi követelményt, mint ami a mostani törvényben van, akkor az egészen egyszerűen ellehetetleníteni azt, ellehetetlenítheti azt, hogy hogy meg tudják csinálni. Szóval ez remélem, hogy fog változni, mert szerintem a rádiózásnak azért tényleg én nem vagyok az autóknak egy rajongója, szerintem jó lenne minél több autót felváltani biciklivel és egyéb járművekkel, de mondjuk például az autórádiót, meg egyéb, szóval lehet, van azért nem kevés olyan helyzet, amikor, vagy nekem is van, ez egy old school dolog, de van otthon olyan rádiókészülékem, hogy szeretem azt, hogy egyszerűen ott bekapcsolom, és akkor megszólal a tilos. Amúgy egyébként említem gyorsan, hogy régen nekem is volt a tilosban műsorom, egy utóbbi években Gondolatbátorság címmel, és most nem gyakran egyelőre, de akarom majd többet csinálni, podcastokat csinálok, ami a Tilos Rádió és Földalatti Iszlám Akadémia közös podcastja, és most örülök, hogy a legutóbbi podcastok Sugár Jánosék műsorában itt a Tilosban lement.
1: Igen, de egy olyan fejezetet megérdemelt volna a te szlem kalandod és ottani erőfeszítéseid és eredményeid. Még szlem bajnokságot is nyertél, úgy emlékszem, jól mondom, ugye?
0: Igen, esetleg köszönöm, hogy még ezt szóba hozod, ezt gyorsan említem csak akkor, hogy 2018-ban én lettem az első az országos magyar bajnokságon, és az Európa bajnokságokon mindig az országos bajnokok képviselik az országot, és akkor én lettem az Európa bajnok, ami erre is büszke vagyok, meg az egész magyar szlem mozgalomra is büszke vagyok, meg a közösségi rádiós mozgalomra is, de szóval, hogy ez az Európa bajnoki cím azért is jelentős, mert eddig összesen 12 szlem Európa bajnok van, és Közép-Európából én vagyok az egyetlen, meg Magyarországról, és hát ennek megfelelő elkötelezettséggel igyekszem csinálni a Föld alatt Iszlám Akadémiát, aminek sok sajátosság van, most már nincs idő elmondani, hogy mik ezek. Azt hangsúlyozom, hogy kettőt, hogy ez az egyetlen olyan slam klub, ahol csak fejből lehet mondani a szövegeket a versenyben, ahol a teljes második része az esnek arról szól, hogy zsűri mond észrevételeket.
1: Köszönjük szépen, Peti!
0: Köszönöm szépen, Papó!
1: És köszönjük, hogy eljöttél, és kár, hogy olyan gyorsan elökült az egy óra.
0: Igen, köszönöm szépen!
1: Szevasztok!
0: Nekem jó része az ünneplésnek, hogy veled beszélgethettem.

Sziasztok, a Tilos Rádiót halljátok, FM 90,3. Mana-mana most kivételesen 2-től 3-ig lesz. Egy rendszerváltás kaszettel jövök.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A szumátrai orángután a világ legveszélyeztetettebb állatai közé tartozik, ma már kizárólag az indonéziai sziget északi részén él. Az emberi tevékenység megváltoztatja, pusztítja élőhelyeit. Az egyik, körülbelül 350 egyedes populációját a helyi lakosok számára nélkülözhetetlen, forgalmas autóút szakította ketté. A beltenyészet kockázatának növekedése miatt ez az átjárhatatlan határvonal akár a teljes népesség eltűnésével fenyeget. A természetvédők 2024-ben kötélhidat húztak az út fölé, ám 2 évet kellett várni, hogy az orángutánok valóban elkezdjék használni, írja a 24.hu. Idén végre egy mozgásérzékelős vadkamera rögzítette, amint egy példány átjut a hídon fajtársaihoz, egy olyan erdőrészbe, melytől sokáig el volt zárva.
2: A neandervölgyiek és a modern emberek közötti kognitív különbségek kisebbek voltak, mint amekkorák a különböző populációk között manapság léteznek, az IFL Science ismertetője szerint írta meg a Qubit. A vizsgált 13 agyterület közül 9 esetében a tanulmány szerzői nagyobb mértékű különbséget találtak a mai amerikai és a kínai kohorszok között, mint a neandervölgyi és az őskori modern emberek között. Ez arra utal, hogy az esetleges kognitív különbségek evolúciós szempontból egyáltalán nem jelentősek, írják a kutatók. A tudomány jelenlegi állása szerint a 2 emberfaj hosszú évezredeken át együtt élt, ami nem elegendő ahhoz, hogy az egyik faj jelentősebb evolúciós előnynél a kihalás szélére szorítsa a másikat, vagyis a neandervölgyiek eltűnésének oka nem a kognitív képességekben keresendő. Egy indiai nagyvállalkozó, Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin-Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Na most tényleg hova tűnt az, hogy a jótékonysági felhívás meg az adó, már nem kell mondani, jó, oké? Okay.
4: Nem kell mondani.
3: Ja, ott van, igen. Jótékonysági felhívás következik. Légy szíves, adjad már nekünk a személyi jövedelem, az 100 000-eket nagyon szépen megköszönnénk, a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma. 18, Balázs?
4: 0-0.
3: Béni?
5: 24-54-2-41.
3: Ennyi. És tudjátok, hogy mondta? Behúny szemmel fejből. Csak mondom. És ami ennél még sokkal, ez egy jótékonyság felvásod.
6: Sziasztok, és akkor most pedig folytatódik a rendszerváltás napja, 2 napja itt a Tilosban. Csütörtökön és pénteken reggel 7-től este 10-ig. A mostani pedig egy zöld és klímatémával fogunk foglalkozni az elkövetkezendő másfél órában. Ugyanúgy élőben vagyunk, úgyhogy ha gondoljátok, akkor hívjatok minket, és Eszter akkor gyorsan fel is vezeti.
7: Igen, vendégeinkkel vagyunk ma itt, Szabó M. István energetikai szakújságíróval, és Pribéli Leventével, a Greenpeace Magyarország kampányosával.
6: Hello. És mi pedig vagyunk az Erőmű és a Planet Erőtől Ági. Sziasztok!
8: Sziasztok!
6: Várjál. Levi, hallasz minket?
9: Igen, hallottak ti is.
6: Igen, sziasztok. Igen, meg vagy. Nagyon Ez szépen köszi. Jó, szerintem kezdjük azzal, hogy ugye igazából ennek a 2 napnak a témája az az, hogy mit várhatunk ettől. Ugye sokan mondják azt, hogy ez rendszerváltás, meg szerintem gyakorlatilag reggel óta ugye erről beszélgetünk. És az lenne most a nagy kérdés, hogy egy picit járjuk körbe azt, hogy mi mit várunk attól, hogy mi fog változni, akár a környezetvédelemben, akár a klímában, az energiapolitikában, azzal, hogy egy 16 évet most magunk után hagyunk, és egy teljesen másik rendszernek tűnik most jelenleg, ami ki fog alakulni. Először is vegyük szerintem végig azt, hogy ugye eddig hova tartoztak ezek az ügyek. Ez szerintem az egyik legfontosabb, ugye, amit már korábban is tudtunk, hogy lesz egy külön környezetvédelmi minisztérium. Viszont az energiaügyek azok meg a Kapitány Istvánhoz fognak tartozni.
4: A gazdasághoz.
6: A gazdasághoz, így van. István, erről mit tudunk egyelőre, hogy ezekre a minisztériumokra, a feladatokról, illetve hogy ezek mennyire tudnak majd együttműködni, vagy mennyire fogják egymás munkáit átlátni, vagy mennyire egyértelmű az, hogy kihez mi tartozik, amit most tudunk jelenleg.
4: Jó, akkor most végig megyek ezen a bevezetésen, hogy mit kérdeztél végig.
6: Nagyon szépen köszönöm.
4: Én azt várom, hogy, tehát, hogy nem lehet megoldani ezt az egész dzsungelt, amit itt csináltak 16 év alatt, és vannak új kihívások is, de hogyha változást remélek, akkor mondjuk az a low program, tehát az a minimum, hogy transzparencia legyen. Tehát, hogyha valami gebasz van, akkor legalább tudjunk róla. Uh-huh. Ez nagyon sok esetben energetikai témában is, környezetvédelemben is, fenntartható fejlődés kérdésben, minden kérdésben el tudunk jutni oda, hogy valójában az volt a leg-

0: akihez tartozott, és akkor maradt ott egy ilyen béna kacsa, aki ráadásul nem is politikus, és nyakába volt ültetve három ilyen súlytalan, de nagyon hűséges, fideszes mameluk, ugye a Cepek, aki egy évig volt az MVM-nek korábban az elnök vezérigazgató, és egyszer se engedték nyilatkozni, mert annyira kuka volt, nyilván, mert tehát a lottó sorsolós cégből jött. Uh-huh. Tehát, hogy ennyire értett az energetikához. A Steiner Attila az ugye a kampányban többször is elhangzott, hogy abban a kerületben mérrette meg magát, ahol a Magyar Péter agyonverte, és akkor csak annyi volt a kérdés is, ez az ő munkáját is minősíti az elmúlt mondjuk 4 vagy 5 évre, nem tudom hány évig volt államtitkár, hogy who the fuck is Steiner Attila, tehát hogy hello. És akkor volt a Kon Zsófi, akit meg így időközben találtak, mert apuka meghalt a szerencsi körzetben, és akkor gyorsan ő.
1: Igen.
0: Ő, és akkor ő, aki hát a 2 vagy 3 gyermek édesanyja, ez volt a legtöbb, amit produkciót fel tudott mutatni, és akkor ő lett az energetikai miniszter helyettes. Hát ehhez képest azért csak jobb lehet, akárki jön, akármi jön, hogyha az energetikai témát azt nem minisztériumba viszik, ahogy mondjuk az a jellemzően Európában igen, tehát vagy klíma és energetika, vagy fenntartható fejlődés és energetika, vagy átmenet, vagy ilyen energetikai átmenet és bármi más, hanem a gazdasághoz csapják, hát lássuk meg, hogy mit tudnak csinálni. Inkább így látom.
2: Levi, te hogy látod a környezetvédelmet? Mert ugye környezetvédelmi minisztérium nem volt, volt környezetvédelmi államtitkárság, ott mi? Mire számíthatunk?
3: Én azt gondolom, hogy az mindenképp egy nagyon nagy és fontos előrelépés, vagy hát, hogy mondjam, visszalépés, tehát volt már korábban környezetvédelemért felelős minisztérium. Most az talán egy újdonság, hogy élő környezetért felelős minisztérium, vagy valami hasonló névvel illetik, ami egyszerre így szépen hangzik, hogy élő, másrészt meg egy kicsit felveti azt a kérdést, hogy hogyan lehet az élő meg az élettelen környezetet szétválasztani. Tehát, hogy itt valójában, ez kicsit játék a szavakkal, de az a szemlélet lenne nagyon-nagyon fontos, hogy az élő és élettelen környezetünket együtt az emberi élet alapjának tekintsük, és az tehát egy nagy előrelépés intézményi szinten, hogy lesz egy ilyen önálló minisztérium, ugye itt a visszalépés meg azért említettem, mert ezt a Fidesz kormány szüntette meg a környezetvédelmi minisztériumot, és azt láttuk, hogy nagyon-nagyon rossz helyen volt az agrárminisztérium alatt, például a természetvédelemnek az ügye. Itt, tehát ez mindenképpen pozitív, és az is szerintem egy pozitív dolog, hogy ahogy eddig látszik, a vízkérdés is a környezet védelmi vagy élő környezetért felelős minisztériumhoz tartozik majd, ami szintén egy nagyon-nagyon lényeges dolog. A korunk, meg a hazánk egyik legmeghatározóbb kérdése az az asszálya vízhiány lesz valószínűleg a következő években is. A jelenben egyértelműen ez az egyik legsúlyosabb kihívás, akár élelemtermelésről beszélünk, de egyébként természetvédelmi szempontból is nagyon-nagyon súlyos problémákat jelent. De szerintem ez mindenképpen pozitív. Nyilván itt is abban reménykedünk, amit az előbb ti is elmondtatok, hogy olyan kompetens, szakmailag rátermett emberek fognak oda kerülni a megfelelő pozíciókba, majd alacsonyabb szinteken is a struktúrában, akik tényleg a legnagyobb szakmaisággal képviselik ezeket az ügyeket, mert teendő az rengeteg van, és az biztos, hogy, és én ezt látom az egyik legnehezebb kérdésnek egyébként, hogy vajon lesz-e kellő súlya ennek a minisztériumnak ahhoz, hogy azokat az elhibázott döntéseket, amiket eddig láttunk és vétózni kellett volna, azokat majd a jövőben tudják ezek vétózni, akár itt az ipari vízigénynek a növekedése, akár az elhibázott mezőgazdasági modelleknek a további támogatása. Tehát itt egy csomó olyan probléma van, ahol azért vannak érdekkonfliktusok. Vannak nagyon tiszta helyzetek, ahol viszonylag kis fájdalommal nagyon nagy pozitívumokat lehetne elérni a természetvédelem ügyében, és vannak nyilván itt is olyan nehezebb, konfliktusosabb ügyek, ahol viszont arra lenne szükség, hogy egy erős környezetvédelmi minisztérium legyen.
1: Ehhez azért hozzátartozik az, hogy ne csak a minisztériumok legyenek megerősítve, hanem a különböző egyéb szervezetek is, tehát mondjuk akár az OAH-tól elkezdve a hú, segítsetek még.
0: MVM.
1: MVM, igen, köszönöm
0: Energiahivatal.
1: Igen.
0: Bármit végülhetünk, hogyha energiáról beszélünk, mert egyébként szerintem általánosságban az a, tehát úgy kéne nekünk valahogy ehhez hozzáállni, hogy ne essünk nagyot. Uh-huh. Mert ugye most azt gondolják sokan, hogy hát rendszerváltás van, és akkor haza majd fényre derül csak úgy magától. Nem, igazából szerintem az lenne jó hozzáállás, hogyha azt gondolnánk, hogy mi az, amit mi is hozzá tudunk tenni, uh-huh. és hogyha nem aktívan, akkor passzívan, hogy mi az a minimum elvárás, amit várnánk. Tehát az, hogy én mondjuk a választástól azt vártam, hogy a hálószobából, de legalább a foci meccs szünetéből húzzon el a politika, és ne baszogassák az anyamat ilyen hülyeségekkel, ez már megvan, ez már tök jó eredmény. Ez. Tehát, hogy szépen lassan kell ezt visszaépíteni,

0: És ha csak az energiáról beszélünk, akkor ott annyi minden van, és annyi minden mindennel összefügg, hogy szerintem minden minisztériumban, meg minden szakterületen, ami tárcát kapott, mindenhol lehet ezeket a hibalistákat sorolni. Türelmet kellene a leginkább tanúsítani az iránt, hogy azok, akik most oda kerültek, szembesülnek ezzel a hosszú to-do listtel, mit lehet megcsinálni. Azért azt látni kell, hogy a kormánynak a mozgástere meglehetősen korlátozott. Ehhez azt kellene hozzátenni, hogy minden minisztériumban, minden tárcánál, minden szakterületen olyan problémáknak a megoldásával kezdjenek el foglalkozni, ami nem kerül sokba időben, térben, pénzben. Tehát az, hogyha mondjuk én azt mondom, hogy a saját házam táján sertepertél, hogyha a kormány azt mondja, hogy ő neki nincsen a továbbiakban 870 milliárd forintja arra, hogy a rezsicsökkentésnek a támogatását az MVM felé megtegye, tehát hogy azt a illúziót adja a lakosságnak, hogy akkor olcsó az áram, meg olcsó a gáz, vagy hát lehet így csinálni, akkor legyen már az, hogy akkor ebben legyünk úgy partnerek, hogy gondolkozunk mi is azon, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Tehát ez nem ördögtől való dolog. A Covid alatt egy hétvégén megtanult a pedagógus társadalom, hogy kell a tabletet meg a digitális oktatást legalább elkezdeni csinálni. Amikor a rezsicsökkentés csökkentése 2022. augusztusától élt, akkor egy hónap alatt megtanulta azt az országnak a jelentős része, hogy nem kell az utcát fűteni, és hogyha túl sok gáz fogyasztasz, akkor vegyél 2-300 ezer forintért egy légkondit, és legalább próbálj meg kombinálni. Baromi jól megtanultuk ezt a megosztott figyelmet, hogyha a pénztárcánkra van szó. Szóval én most szerintem az lenne a legfontosabb, hogy derüljön már ki, hogy mekkora a baj. Minden tárcánál. Oda mennek ezek az új emberek, nem politikusok, kapnak egy nagy bürokráciát maguk alá, ki kell ezt fésülni, ki kell gubancolni az összes területet, és aztán akkor lássuk meg, hogy mi van, és akkor mi az, amit a kormány ebben az ügyben tenni tud.
1: Nekem ez egy nagyon nagy kérdésem különben, hogy bocsánat, Levi, hogy mielőtt szóltál volna, így belekotyogok, csak az, hogy a minisztériumokban, hogyha szakemberek mennek, akár mondjuk államtitkári pozícióig is, ők hogyan tudnak mondjuk egy adminisztrációt vinni, tehát hogy egy minisztériumot és a hozzátartozó összes különböző hatóságot fenntartani, és azokba, tehát átlátni ezt az egész minisztériumi, illetve államháztartási bürokráciát.
0: Hát ez ugyanaz a történet, mint amikor az én szakmámban, az újságírásban a jó újságíróból csinálnak egy szerkesztőt, de attól, hogy jó újságíró, nem biztos, hogy jó szerkesztő lesz. Tehát attól, hogy valaki jó energetikai szakember, attól, hogy valaki jó környezetvédő, nem biztos, hogy tud politikus lenni, nem biztos, hogy tud majd a kormánynál megfelelő nyomatékkal könyökölni, hogyha kell, vagy érdeket érvényesíteni. Ezeket ugye, tehát ezek az új emberek, akik bekerülnek a parlamentbe, bekerülnek a bizottságokba, bekerülnek a minisztériumokba, fel kell venni ők ezt az újfajta formulát. Erre idő kell. Tehát, hogy én már öreg vagyok ahhoz, hogy ne emlékezzek rá, hogy a Megyó is ott szúrta el a Megyesi, amikor jött, hogy azt mondta, hogy 100 nap alatt itt a csodát megcsinál. De hogy lehet itt 100? 16 év után 30 év kell, hogy most tart van arra visszamegyünk.
1: Tehát, hogy ez a 100 nap után megnézünk, semmi nem lesz.
0: Így van, de nem is lehet. Tehát, hogy ugye nem tudja, hogy mivel szembesül. Én tényleg azt mondom, hogy és már olyan öreg vagyok, hogy én olyan környezetvédelmi miniszterrel is csináltam interjút, akinek azért volt számítógép a szobájában, hogy a képernyő kimélőn a otthon lévő három cicája az így ott legyen vele mindig. Tehát ilyen környezetvédelmi miniszter is volt. Maga az, hogy van egy tárca, hogy magában nem jelent semmit, a tárca nyomatéka számít, az, hogy van egy gesztus, hogy a környezetvédelmet ilyen módon tárcai szintre emelik, az egy ilyen gesztus, lássuk meg, hogy mit tudnak majd mögé pakolni, és hát ebben mondjuk ilyen civil oldalról azt lehet hozzátenni, hogy a szemünket rajtuk tartjuk, de hogy azért legalább az elején toleránsabbnak kell lenni, hogyha vannak ilyen botlások.
1: Mm-hmm. Levi, hogy látod?
2: Hát egyrészt nyilván én is egyetértek azzal, hogy itt nem lehet azonnal óriási változásokat várni. Én így a botlást azt lehet, hogy kicsit konkretizálnám, hogy
0: persze, ne lopjanak pénzt, persze, sikerül, persze.
2: Igen, tehát hogyha nem sikerül nagyon gyorsan megoldani valami óriási, példátlanul bonyolult problémát, akkor azzal elnéző vagyok egy kicsit, de hogyha mondjuk esetleg ilyeneket kezdenek el okozni, aminek egyelőre nem látom jelét, tehát nem akarok itt vészmodárkodni, semmiképp azt akarom csak mondani, hogy én azt azért nagyon-nagyon egyértelműen elvárom, hogy az eddig akár a programban leírtak, akár a nyilatkozatokban kimondott ügyekben tényleg nagyon progresszív legyen az, amit kezdenek. És teljesen értem az összes olyan szempontot, hogy nem tudják még, hogy mi vár rájuk, költségvetési hiány van, stb. Stb. De hogy akkor a probléma, tehát mondjuk akár az asszályra gondolva, ahol egyszerűen nincsen egyetlen és egyszerű megoldás, hanem egy csomó bonyolult dolgot kell egyszerre csinálni ahhoz, hogy ezzel a problémával tudjunk valamit
0: nagyon kezdeni. Nem, sose voltunk még együtt műsorban, nagyon ugyanazt gondoljuk, pontosan. De pont az éremnek a másik oldalát mondod. Én pont arra gondoltam, hogyha mondjuk az energetikára ezt átfordítom, hogy lehet gyorsan eredményt felmutatni. Hát holnap utána nem lesz 3000 megawattnyi szél turbinat, de hogyha elkezdjük ezt a dolgot Magyarország szintjén a helyre tenni, akkor lássuk már azt az irányt, hogy arra felé haladnak. Arra felé haladásban persze lesz botlás, meg lesz bénázás, hát hiszen meg kéne azt is tanulni, csak legyen világos, hogy merre tartunk, és az is legyen világos, hogy mi miért történik. Én erre gondoltam a transzparenciával, hogy igen, én az aranykort várom a részünkre, tehát hogyha nem lesz transzparencia, akkor hogy mondjam, tehát a kutya kakiba az ő orruk is bele lesz tolva. De azt gondolom, hogyha az ígért transzparencia és átláthatóság, és az, hogy a civilek felé, a szakemberek felé, a szakma felé nyitottság lesz, és nem az lesz, hogy akkor holnap megjelenik a magyar közlönyben egy jogszabálycsomag, amit utána 3 hónapig a szakma segítségével majd módosítgatnak jobbra-balra, és tulajdonképpen azt se tudja senki, hogy melyik verzióhoz kellene igazodni, hogy ennek vége lesz, hanem hogy először lesz a társadalmi és szakmai egyeztetés, és utána lesz majd döntés, és a mentén pedig a döntés után végig lehet vinni a projektet. Tehát ez hiányzott az elmúlt 30 évben a magyar politikából, hát most az új garnitúrától én ezt várnám leginkább, hogy ebben változzon meg, és akkor utána szépen lassan szerintem a hazafélre derült tényleg.
3: István, ezeket a pletykákat, vagy legalábbis a jelölteket te átvetted egy nagyon jó cikkben. Hogy látod ezeket az embereket?
0: Nagyon jól látom, mert a tegnap este, tegnap délután ment ki, tehát nyilván egy egoista állat vagyok, de hogy tegnap este kiment ez az anyag, azóta azt hiszem, hogy 7 telefonhívásom volt, ebből 5-en voltak olyanok, akik korábban nem nagyon jelentkeztek be, hogy ők akkor válaszolnának a kérdésekre. Most mindenki arra kíváncsi, hogy akkor ezeket én honnan tudom meg, hogy ez mennyire biztos. Figyelj, semmi más nem csináltam. De tényleg jó jel. Tehát úgy, hogy megráztam a pofonfát, és akkor volt, aki alatta állt, meg volt, aki elugrott. De ez tök jó. Tehát nekem ez a dolgom. Tehát én ezt mindig is így, tehát 20 éve ezt csinálom. Hogy ez a dolgom, hogy én nem vagyok bíró, nem vagyok ügyész, nem vagyok legfeljebb nyomozó hatóság vagyok azért, hogy a szerintem az összerakható igazságot azt más is lássa. Ez az anyag arról szólt, hogy a kapitány minisztériumában, ami ugye gazdasági és energetikai minisztérium néven fut, majd meglátjuk, hogy mi lesz felírva a homlokzatra, az nem lesz már fejlő, hogy Waberer, ugye azt nem engedik felírni, de az látszik, hogy a kapitány nem akar energiával foglalkozni. Tehát a kampányban is látszott is, hogy valójában ő inkább ilyen gazdasági, magas makropolitikai, majd nem tudom, milyen makrogazdasági és gazdaságpolitikai kérdésekbe akar megnyilvánulni, meg a social médiában.
1: És érdekes, különben ez csak zárójel, hogy mondjuk a beruházások azok, nagy beruházások azok meg, hogy jól értem, akkor nem hozzá fognak tartozni.
0: De miért tartoznának hozzá? Nem kell, hogy hozzá. Az nagyon jó, hogy nem tartozik hozzá. Ez szerintem egy nagyon jó. Ugye azt tegyük helyre, hogy tehát a kapitány István egy sikerember, de nem a Jockey Ewing, hanem a Jockey Ewingnak az ingatlanfejlesztője. Tehát ő a Shell-ben úgy volt alelnök, és tudjuk már ezeket a paneleket, hogy 500 000 munkavállaló dolgozott neki, meg tudjuk, mert ő volt a fáraó. Nem ő volt a fáraó, hanem hogy ő tulajdonképpen benzinkút hálózatokban nem a benzinért volt felelős, hanem azért, hogy hol legyen a benzin, milyen infrastruktúra legyen, hogy lehet azt kiszolgálni. Tehát ő ilyen szempontból egy ilyen rendszer szintű menedzser pali, és az látszik, hogy az energiával nem akar foglalkozni, ami azt jelenti, hogy valakire rá kell bíznia. Hogy ez egy államtitkár lesz, vagy több államtitkár lesz, ezt nem lehet tudni, de hogyha egy államtitkár lesz, akkor annak nagyon sok mindent kéne tudnia, vagy legalábbis sok olyan embert kéne bevinnie, akiken keresztül le tudja fedni azt, hogy a távhőhelyzetet kezelni kell, a szél parkok kezelése, a rezsi, Paks 2, MVM, MOL, MET, nem tudom én, hálózatfejlesztés, energetikai, az összes európai energetikai is dolog, így van, és akkor minden, hogy mi legyen a földgázzal a következő időszakban, ugye én már szerintem 3-4-5 éve mondom, hogy a földgázas történetben valamit mondani kell, hogy hogyan fogunk lejönni a földgázról, hogyha mindig csak importból próbáljuk meg ellátni az ipart, meg a lakosságot, egy idő után dönteni kell, hogy melyik tud életben maradni, nem tudunk elég gázt hozni, és akkor ebben is valamit kell mondani. Tehát ki kell találni olyan dolgokat, meg kell fejteni, vagy meg kell oldani olyan dolgokat, ami jelenleg sem volt benne egy ember fejében, de hogyha a kapitány nem csinálja, és lesz egy államtitkára, aki ezzel foglalkozik, akkor neki hát nagyon sok munkája lesz. Most, hogy ki lehet ez, nem tudjuk, hogy kit húz elő a cilinderből. Az előző kormányzatba bekötött világgazdaság megírt egy embert, aki egy egyszer már megbukott MVMS korszaknak az egyik stratégiai alkotója, hát nem biztos, hogy jó lenne, hogyha ő lenne. Van egy másik pali, aki a KPMG-ből érkezne, 20 éve ott van a KPMG-be, és ott tanácsadó. Magyarországon ez a 4 könyvelő cég, ez az elmúlt 20 évben egymásnak adta a kilincset, hogy ki fogja az MVM-et könyvvizsgálni. Szerintem mindegyik megbukott abban, hogy azért rendszeresen, és akkor ez nem általános vádaskodás, hanem általános gyakorlat, hogy azért mindegyik úgy dolgozott, hogy a végeredményből visszafelé megcsináltak a könyvelést. Ez volt a gyakorlat, igen, ezért fizettek, igen, de hogy ezekre kéne bízni a következő időszakot, hát nem tudom. És akkor szépen lassan így el lehet jutni odáig, hogy akkor van egy menedzser, aki az EON-ban, már Németországban ül, ő hazahozható-e? Van egy Varó László, igen, aki a Shell-ben, ugye mondhatnánk azt, hogy istálon belül a kapitányhoz képest istálon belül, de hát a Varót csak önállóan érdekelte volna a minisztérium, én úgy hallom. Aha. És hogy így beosztottnak meg, hát nem biztos, hogy ő jó, hallom máshonnan, mert hogy ő nagyon jól érzi magát a Shell-ben, ahol van egy csapata, akik kutatnak, nagyon sokat utazik, nagyon sok óriási network-je van, óriási nimbusza van a Varónak a világban, tehát hogy egy ilyen látnok, ilyen tényleg ilyen vizionista pali, miért cserélné le ezt? Egy Franciaországban élő család miért cserélné le egy magyar politikai államtitkári pozícióra? Ezt is meg kell érteni, meg azt is, hogy persze van az a szint, amikor azt mondja a haza, hogy már pedig a hazának szüksége van rád, és haza kell jönni. Tehát ilyen is van. Oké, okay. Van még egy játékos, aki szerintem érdekes lenne, de ő sem fog beülni. Ugye az ifjabb Sikán Attila, aki elmúlt 20 évben annak a rendkívül jó példája, hogy ebben a meglehetősen zavaros és ide rángatott energetikai ágazatban is lehetett úgy kvázi birodalmat építeni, hiszen felépítette az Alteon eredetű birodalmat, amit olyan nagy volt, hogy fel kell zabálni a MOL-nak, és most a MOL-nak a torkán keresztbe áll az Alteo, mert hogy jobban csinálja, mint a MOL, olyan, mint egy kicsit, mint a Volkswagen Skoda történet, aha, hogy a Skoda egy kicsit a fejére nőtt a Volkswagennek, és akkor az a kérdés, hogy a MOL most akkor kiköpi, lenyeli, felosztja, és az Alteónak az első ember a kis Csikán, és akkor ő most akkor váltana? Megelégedne azzal, hogy egy államtitkár, tehát lenne a feje fölött egy miniszter, akinek a feje fölött van még egy feljebb miniszter, most meg egy menedzser, aki, hogyha minden kötél szakad, akkor a részvényeiből, meg a végkielégítéséből mondjuk a következő 7 generáció azért jól fog élni, de meg dolgozott érte. Tehát, hogy van egy ilyen fura helyzet, nem tudjuk, hogy kit fog előhúzni. Az biztos, hogy ha egy ember megy be a minisztériumba, akkor azt az energetikai bürokrácia fel fogja zabálni. Tehát én nem tudom, hogy láttatok-e már minisztérium működés, vagy valamelyikötök dolgozott a minisztériumban, tehát hogyha a bürokrácia nem akarja, akkor a főszervezetőtől lefelé azt a 35 pecsétet a jóisten nem bírja megszerezni, ami a nem tudom én a WC-be a WC-papírhoz kell. Tehát hogyha betart a rendszer, akkor, és nem tudom, hogy van-e ilyen menedzser, aki így ezt így átlátja, meg is tudja csinálni, meglátjuk, hát néhány nap. Mm-hmm. És szerintem minden tárca így van ezzel.
3: Levi? Tudsz te valami ilyesmi hasonló iparág?
2: Én ennyire részleteiben nem tudom azt, hogy pontosan kik jönnek szóba, ugye itt, mármint a természetvédelmi vonalon, itt pár nappal ezelőtt volt egy cikk, hogy lehet, hogy a WWF igazgatója lesz az egyik helyettes államtitkár. Tehát ez mondjuk egy info, ami nemrég nyilvánosan is megjelent. Én nem bánnám, sőt, nagyon örülnék neki. De teljesen jogosak azok az észrevételek is, ami... Tessék?
3: Nem csak akartam mondani, hogy annak azért sok esélye van, nem? Mert meghirdették azt az állást.
2: Igen, ez elég gyanús valóban. De hát szerintem a hivatalos bejelentés itt azért ki tudja még, hogy mik történnek. Az biztos, hogy azzal nagyon egyetértek itt is, hogy nem csak az számít, hogy ki milyen szakmai múlttal rendelkezik, hanem hogy mennyire tudja azokat a folyamatokat menedzselni, amire itt szükség van. És értem, hogy ez két különböző képesség, jó esetben egy személyben találkozik, de hogy azt szerintem iszonyatosan fontos, hogy nyilván minél alacsonyabb szinten, vagy hogy mondjam, minél inkább a terephez közel van valaki, annál fontosabb a szakmai tudás. És ez az, ami szerintem az elmúlt évtizedben, másfél évtizedben azért nem egészen teljesült, vagy hát mondjuk nyíltan, hogy nagyon-nagyon nem teljesült nagyon sok esetben. Tehát, hogy olyan emberek voltak pozíciókban, és most itt nem csak a minisztériumra gondolok, hanem nemzeti parkigazgatóságok, meg hasonló helyek, vagy akár hatóságoknál, ahol nagyon erősen megkérdőjelezhető volt az, hogy ott milyen folyamatok és hogyan zajlanak, és itt ugye visszakapcsolódhatok megint erre a transzparencia kérdésre, hogy ott is, tehát természetvédelmi oldalon is ezzel kapcsolatban abszolút vannak problémák. Tehát itt az például, hogy ugye sokan hallották szerintem, hogy az egészségügyi dolgozók meg tanárok nem nyilatkozhattak, de hogy például természetvédelmi dolgozók és állami természetvédelem dolgozóinak is olyan nyilatkozási tilalmak voltak érvényben, ami teljesen ellehetetlenítette azt, hogy akár valami nyilvánosságban zajló párbeszéd legyen szó mondjuk a védett erdők kezeléséről, a nagy ragadozók kérdéséről, akár az aszályról, meg más konfliktusos vagy nehéz kérdésekről, akkor nem szólalhattak meg hivatalosan, és olyan is volt, hogy olyan közlemények jöttek ki egy Nemzeti Park Igazgatóságtól valamilyen ügyben, ami szerintem szakmailag nem volt védhető. És hogy ebben én nagyon-nagyon nagy változásokat remélek, tehát
0: ebben igazad van, csak ugye azt kell meghúzni azt a vonalat, hogy akkor, vagy nem tudom, görbét, hogy egyébként akkor mennyi új embert tudsz bevinni, aki az új szelet fogja fújni, és azt az új szelet a régi garnitúrából ki az, aki át tudja venni, képes átvenni. A nagyon fura helyzet van mindig így a forradalmak után, hogy a forradalomnak vége van, akkor ugye a forradalma már nem kell, mert hogy nem kell már lázítani, működtetni kéne a rendszert, és akkor ki az, aki működtetni tudja. Tehát, hogyha én ezt lefordítom mondjuk egy MVM-re, ami egy állami cég, akkor lehet azt mondani, hogy a Mátrai Károly, az MVM-nek a jelenlegi elnökvezérigazgatója az így vagy úgy mit csinált, jó az vagy nem jó az. Én szerintem a Lantos Csaba miniszternek az egyik fegyvertény az, hogy az MVM-et ez a menedzser lábon tudta tartani, de ő nem maradhat a helyén, hiszen ez egy politikai pozíció is, ezt pontosan tudta. Na de az MVM-ben milyen szintig kell lefejezni a garnitúrát? Ma reggel kaptam egy telefont bentről, egy elég jó ismerősöm, akivel sajnos elég ritkán tudok beszélni, pont az általad elmondott dolgok miatt, hogy még négy szem közt zárt szobában, hangtompítóban, mobiltelefon nem ott lévén sem nagyon akar beszélni, de most gyorsan felhívott reggel, mert olvasta a cikket, nyilván írtam, és akkor mondta, hogy náluk is mi van, és akkor ott az ő cégükben is ugye az a kérdés, hogy van egy MVM leányvállalat, nem a hardcore vonalban van, de hogy megy-e a vezérigazgató. És ha megy a vezérigazgató, akkor nyilván van egy bizalmasa, vagy több bizalmasa, akivel a céget irányította. Azok, hogyha nem rúgják ki, akkor benne van, hogy akkor szabotálni fogják az új főnöket, hogyha kirúgják, van-e ember a helyére, aki működteti. Ez minden tárcánál így lesz, minden egyes olyan területen, ahol itt az elmúlt 16 évben ezeket a Fidesz bólogató embereket odaültették, jogosan vagy jogtalanul. Ebbe is azt mondom, hogy türelem kell, mert az új ember, aki be fog ülni, annak át kell látnia, hogy mi az Úristen van ott, amit ő hogyan próbál megoldani.
2: Igen, és azért én itt nagyon határozottan azon az állásponton vagyok, hogy semmiképp nem jó az, hogyha itt egy teljes lefejezés van minden esetben kritikátlanul, tehát szerintem az nem csak ilyen működésbeli problémákhoz tud vezetni, hanem annak a motivációra is nagyon kérdéses, tehát hogy szerintem az pont azzal menne szembe, hogy azok az emberek kompetens, szakmailag nagyon erős képviseletet mutató emberek maradjanak ott, akik jelenleg is vannak ezekben a pozícióban, vagy az előző, vagy a leköszönő kormányzat alatt is voltak, akár a minisztériumban, akár nyilván nemzeti park igazgatóságoknál is egy csomó olyan ember, magas szinten is viszonylag, aki szerintem szakmailag nagyon jó. Itt bennem komolyan forog az a kérdés, hogy hol van annak a határa, amikor valaki olyan kompromisszumokat kötött az előző rendszerrel, ami szerintem nem lett volna rendben szakmailag, és akkor ez valószínűleg mindenkinek kicsit máshol húzódnak ezek a határok, de az biztos, hogy az szerintem az egy elhibázott döntés lenne, hogyha az összes olyan ember elkerülne most, aki vezető pozícióban volt ebben az előző érában. És igen, itt is nyilván kell türelem, megint csak ugyanaz, hogy azért itt vannak olyan dolgok, nekem ugye én a védett erdők kezelésével sokat foglalkozom a Greenpeace kampányosaként, az például egy olyan terület, ahol lenne egy csomó olyan döntési lehetőség, aminek én úgy látom, hogy az anyagi vonzata az nagyon csekély, sokkal inkább szemléleti, meg strukturális kérdések, amiket meg lehetne csinálni. Ezt se várom, hogy jövő hétre kész legyen, de hogy van egy csomó olyan hely, ahol szerintem nagyon nagy mozgástere lenne, vagy van az új kormányzatnak majd, és a másik pedig, ami tényleg nem győzök hangsúlyozni, hogy az elhibázott döntésekből legyen sokkal kevesebb. És itt most az elhibázott alatt nem a botlásra gondolok, hanem arra, amikor valami súlyos környezet és társadalmi károkat okoz, és minden figyelmeztető jel, meg jogszabály, meg egyéb akadály elhárításával mégiscsak átnyomnak ilyen folyamatokat. És itt azért erre bőven látunk példát az elmúlt másfél évtizedben, szóval én azt szeretném, hogy ezek például nagyon gyorsan megszűnjenek ezek a jellegű. Nem az eddig elindult beruházások, az egy kérdés, hogy ezzel mit kezdjünk, hanem az új hasonlók esetében. És hogyha meg el is indulnának ilyenek, akkor pedig mindenképpen legyen az, hogy legyen egy olyan csatorna, ahol a társadalmi elégedetlenséget meg lehet mutatni, és a civil szervezetek meg más szakértői szervezetek bevonásával jobb döntések szülessenek, tehát korrigáljanak tőlem, hibázzanak nyugodtan az új kormányzat is, csak legyen korrekciós lehetőség.
0: Abszolút. Melyikötök látta a Borgen című sorozatot? Tehát a Borgen című sorozat, ez 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtti, ugye arról szólt, Svédország, Dánia, ugye a Fellegvárat hívják Dániában, ahol a kormány ülésezik. Az a sorozat arról szól, hogy hogyan működik egy normális országban egy bürokrácia, hogyan működik a rendszer attól függően, hogy a belpolitikai csúcsfejek azok hogyan mozognak egymáshoz képest, és milyen akaratok merre mozognak, merre rángatják a kormánynak a manőverezését. És ott van, abban a sorozatban van egy nagyon-nagyon-nagyon erős két perc, ahol egy államtitkár és a új padaván beszélgetnek, illetve az államtitkár mondja, hogy kérdezi tőle a Pali, hogy akkor hogy milyen régóta vagy itt 20 éve, igen, és mondja, hány kormány volt, mondja 13, nem tudom én mennyi, és akkor azt mondja, hogy de azt kell megértened, hogy itt jönnek, mennek a fejünk fölött a politikusok, nekünk pedig egyben kell tartani a kormányt, és egy irányba kell tolnunk ezt az egész minisztériumot, tehát működnie kell a rendszernek, és attól függően, hogy egyébként a felszínen milyen habok vannak, azért a víz az úr. Tehát, hogy ezt kellene megérteni szerintem mindenkinek, aki bemegy a új emberként a minisztériumba, a háttérintézmények élére, és stb., hogy igazából van egy neki dolgozni hajlandó rendszer, de azzal meg kell találni a hangot.
1: Igen, különben még ide tartozik az igenis miniszter úr, tehát sorozat ugye az egész erről szól. Hogy
0: ilyet Netflix generáció vagyunk, teljesen Netflix generáció.
1: Jó, ez még az előző generáció.
0: A pre-Netflix, igen.
1: De hogy
0: tényleg sokat lehet ebből tanulni,
1: hogy
0: így van.
1: Igen, ez az egyik, és ugye ez pont arról szól, hogy jön a miniszter, és akkor azt gondolja, hogy majd új irányt vesz a minisztérium, és hát nem, mert az megy arra, amire eddig is ment. Viszont mi van akkor, hogyha mondjuk nem Dániában vagyunk, és 20 év alatt nem 13 kormány volt, hanem 16 alatt mondjuk egy, amelyik egy picit mindig változott. Jó,
0: hát most 4 év alatt egyre rosszabb lett.
1: Igen.
0: 4 évenként egyre rosszabb lett, szerintem a teljesítmény. Igen.
1: Ez így van. És eljutottunk egy odáig, hogy és ez a Levinek a felvetésére is egy ilyen új kérdés, hogy tényleg meddig lehet azt mondani, hogy valaki mondjuk szakember ott volt akár egy nemzeti parknak, vagy akár egy bármilyen hivatalnak az élén, politikailag korrumpálódott, azáltal, hogy mondjuk ő is betartotta azt, hogy akkor nem állt ki amellett, hogy mondjuk nem lehet ilyen mennyiségben erdőket mondjuk tarvágás egy nemzeti parkban, és akkor ezt itt lehet még nem tudom még hány ilyen pontot fölhúzni, és hogy ő csak azért, mert hogy szakember, azért ő mennyire maradhat mondjuk ott.
0: Purgatóriumnak hívják ezt, ugye, a Bibliában, igen, vagy hogy hívják, amikor vannak ilyen bűnök, és akkor a megbocsátás, tehát hogyha ugye a purgatóriumon túlestél, akkor a pokolban ékszel, nem tudom. Nem vagyok nagyon vallásos, de hogyha a purgatóriumba kerülsz, akkor onnan még van visszaút. Uh-huh. Tehát ugye az nem megy, hogy azt mondjuk, hogy hát ez csak egy kis náci volt. Tehát ez nem megy, hanem az megy, hogy akkor ez... Figyeljetek, szerintem ilyen univerzális dolog zajlik Európában, ebben mi szokás szerint kimaradtunk. Az elmúlt 15 évben a, nem tudom, Liechtensteintől Lengyelországig, meg Romániáig minden országban eljutottak odáig, hogy a ilyen történelmileg kényes korszakokról, meg döntésekről, meg időszakokról megcsinálták a maguk filmét, irodalmát, nem tudom, szoborcsoportját, és nem tudom miért. Tehát megtörtént az a fajta szembenézés, ami után lehet venni friss levegőt, és azt mondani, hogy akkor ez már nem nyomaszt. Most Magyarországon még jó, hogy a Kálmán nem csinálja meg a Mohácsi Vészről is a filmét, mert baszki, hát abból se lett volna semmi. De az az igazság, hogy csak azért mondom, hogy ezt minden minisztériumban, minden szakmában meg kell csinálni, hogy szembe kell nézni azzal, hogy ki a felelős azért, hogy mi lett itt elszúrva. Uh-huh. Tehát, hogy ez ugyanúgy igaz a mezőgazdaságra, ugyanúgy igaz a közlekedésre, mert akkor lehet megfogalmazni azt, hogy akkor ehhez képest mit lehet másként csinálni, hogy jobb legyen az output. Uh-huh. Hogyha csak így a finkfestésnek hívják, hogyha csak így felvázolunk az égre ilyen rózsaszín felhőket, meg lufikat, meg nem tudom mit csinált, és akkor semmi kapaszkodó nincsen. Ha tudod, hogy milyen mélyről kell felépíteni a magyarországi környezetvédelmet újraépíteni, ha tisztában vagy azzal, hogy mi minden lett, miért lett elszúrva, annak ki a felelőse, akkor ennek a konzekvenciáját minden esetben le lehet szedni úgy is, hogy tudod, hogy az az ember ezt csinálta, és el tud dönteni, hogy ebből ő képes-e kijönni, és te a purgatóriumból kiengeded, vagy sem. Az nem lehet, hogy hát akkor, ahogy szoktuk csinálni, hogy akkor vállat vonunk, és akkor legyünk ilyen elnézőek, mert hogy nyomás alatt tette. Kell következmény legyen, mert a következő alkalommal is megcsinálja, hogyha nincsen ilyen. Uh-huh. Én tudom, hogy nem mindenki forradalmár, és nem mindenki ellenálló Magyarországon, bár azért a történelemben azért láttuk azt, hogy itt volt 10 millió partizánból lett, 10 millió ellenállóból lett, 56-osból 10 millió foci szakértő, igen, és 10 millió neresből most hirtelen már, most 7 millió tiszásnál járunk, ugye a 70%-ot, de hogy könyörgöm, nem tudunk tovább menni, nem tudunk. Hogyha nincsen szembenézés, nincs elszámoltatás, akkor onnantól kezdve mindig mindenkinek meg lesz a maga mentsége, mert mindig mindenre mindenkinek megvan a maga mentsége.
1: És úgy, hogy azok viszont, akik meg kiálltak mondjuk amellett, hogy a különböző hatóságokat, engedélyeket, ellenőrzéseket, mondjuk azokat ne vonják be a kormányablakba, akik azt mondták volna, hogy szakértőket tegyenek a különböző pozíciókba, vagy mondjuk ne csak a Szijjártónak, vagy bárki másnak a különböző érdekei alapján legyenek mondjuk az akúgyárak telepítve, azokat meg ugye amennyire lehet ellehetetlenítették, meghurcolták, és azért ez nem egy olyan
0: igazságot.
1: És az a kérdés, hogy aki ehhez asszisztált, ő ugyanúgy részese, vagy hogy vele hogyan tudunk tovább menni.
0: Így van, tehát hogy az hogy engem az nem persze jó érzés az, hogy a rendőrség meg a nyomozóhatóságok így hirtelen ilyen nagyon proaktívakké váltak, de hogy akkor most, hogyha azt mondjuk, hogy jó van, akkor hagyjad már, mert már régen volt. Figyelj, nem tudjuk megúszni, hogy a következő alkalommal is ez lesz. Nem, ez így nem lehet.
3: Egy icipicit beszéltünk arról is, mert ugye beszéltünk a hatóságokról, a különböző minisztériumokról, de ugye a civil szféráról is sok adásunk volt, rengeteget beszélgettünk ezekről. Ugye Levi, te azt nem mondtuk be, de te anno az egyik alapítója voltál a Fridays for Future-nek is, tehát hogy végigkövetted a fiatal mozgalmakat. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hogyan élitek meg most ezt belülről, ezt a rendszerváltást, és hogy mondjuk ilyen szempontból, tehát egy zöld mozgalom szempontból mire vártok?
2: Hú, az a helyzet, hogy én azért már jó pár éve nem vagyok aktív a Fridays for Future mozgalomban, és ezért arról semmiképp nem tudok beszélni, hogy ott belül most mi a hangulat. A saját véleményemet nyilván el tudom erről is mondani. Én azt gondolom, és ezt az előbb már be akartam igazából hozni, de most nagyon jó ez az átvezetés, hogy azért is nehéz arról beszélni, hogy milyen legyen a magyar környezetvédelem, vagy fenntarthatóság, vagy természetvédelem, vagy akármi ezeknek az együttese, mert szerintem itt már a Fidesz kormány alatt és előtt, és más helyeken is, a világ más részein, ennél egy sokkal nagyobb rendszerszintű változásra lett volna, vagy lenne továbbra is szükség. Tehát, hogy én nagyon meg vagyok arról győződve, hogy az a társadalmi-gazdasági rendszer, az uralkodó kultúra, amiben élünk, az nincs összhangban a földi valósággal, azzal, hogy más élőlényekre vagyunk utalva, hogy az életünk alapvető fenntartója a természet, és nyilván a technológiák egy csomó mindenben tudnak segíteni, de hogy akkor is mindig kell, hogy ott legyen valami természeti alap a háttérben, bár messze ködbeveszve, de ott van. És ezt azért hozom be, mert mi már Fridays for Future alatt is valami ilyesmit szerettünk volna közvetíteni, ez az, amit én személyesen meg tudom, hogy több szervezőtársam akkoriban úgy gondolkodott erről, hogy tényleg itt akár a gazdasági növekedésre alapuló gazdasági rendszernek a meghaladására is szükség van, meg egy csomó minden másra, és ez az, amit nagyon kevéssé látok nyilvánvalóan az új kormánynál képviselve, aminek sok oka van, most ezt nem tudom, akár bele is mehetünk majd, hogy ennek milyen okai lehetnek, de az egyik ilyen teljesen nyilvánvaló dolog az, hogy a magyar hétköznapoknak a valósága az jelenleg az, hogy azt tapasztalja meg az emberek többsége, hogy amikor a gazdasági növekedéssel baj van, akkor a gazdaság rossz helyzetbe kerül. Ez ugye alapvetően nem azért van, mert a gazdasági növekedés az életnek egy fenntartója, hanem azért van, mert egy növekedésre épülő rendszerben, hogyha hiányzik a növekedés, az nyilván egy anomália, az egy probléma, abból baj lesz, ezt értjük. Nem is emellett akarok érvelni, hanem amellett, hogy egy olyan fajta más rendszerre lenne szükség, aminél nyilván bejön megint az, hogy ezt most Magyarországon, csak Magyarországon nem lehet bevezetni, hogyha a világ összes többi országa más csinál. De azért beszélek erről ilyen hosszan, mert nekem azért ez a cél lebeg távlati szinten a szemem előtt, hogy egy olyan fajta társadalmi gazdasági átalakulást szeretnék látni, meg személyesen én is szorgalmazni, amiben ezek a változások bekövetkeznek. És itt ez azt is jelenti, hogy az én szememben kevés az, hogyha van egy erős hatósági ellenőrzés, ez a minimum, ennek meg kell történni, ez minden rendszerben kéne, hogy működjön, de nagyon nagy szükség lenne arra a stratégiai szemléletre, ami abból a szemszögből néz rá, akár a magyar gazdaság problémás helyzetének a rendezésére, hogy hol vannak azok a beavatkozási pontok, ahol a társadalmi jólétben a haszon az minél nagyobb, tehát hogy ne csak a gazdaságot tekintsük, és itt látok pozitívumokat, például az energiahatékonyság kapcsán. A szociális tűzifa mondjuk egy olyan téma, ami természetvédelmileg nem előnyös az, hogyha ezt az energiaszegénységet így próbáljuk kezelni. Én társadalmi érzékenység miatt teljesen elfogadom azt, hogy ez részben, tehát hogy ez átmeneti megoldásként itt van, hogy szociális tűzifát növelni kell, mert energiaszegénységben élnek emberek, de hogyha mellé nem tesszük oda az energiahatékonyság növelését, meg az energiaigény csökkentést, akkor nyilvánvalóan nincs annyi fa, amennyit ne lehetne eltüzelni, hogyha az utcát fűtjük vele. Tehát, hogy ezek a szempontok, ezek szerintem nagyon fontosak, hogy hogyan fognak alakulni.
1: Bocs, közben van egy telefonálunk, hallgatunk téged. Hello.
4: Hello, sziasztok. Egyetlen egy pár percre korábban beszéltetek arról, hogy van elég új pozícióra jelölt szakember. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy 16 évig a legjobbakat nélkülözték. Szerintem van választék, csak adni kell nekik lehetőséget. Ennyit szerettem volna.
0: Így legyen.
4: Köszönöm.
1: Köszi.
0: Igazad van, Levente, csak hogy ebbe is szerintem tehát, hogy tudjuk-e, hogy valójában mennyien vannak Magyarországon, akik tűzifával kell, hogy fűtsenek. Ugye azt sem tudjuk valójában pontosan, hogy mennyi ember kényszerül erre. Amíg nem tudjuk ezt, nincs ezzel szembenézés, addig nem lehet olyan programot érdemben indítani, ami ezelől megszabadítja a gazdaságot, meg a társadalmat. Szerintem, ha nem is a nullat kilométertől, de azért elég alapszintről el kell kezdeni itt az okoskodást. Tehát akkor, amikor energiahatékonyságról beszélünk, én 25 éve nyomom ezt az energetikai újságírást, most jutottunk el odáig, hogy az embereket, akik most már tényleg évek óta bőrükön is érzik ennek különböző hatásait, elkezdték ezt megérteni, meg elkezdte őket érdekelni. Addig én évekig azt éreztem, hogy így túl okoskodom a dolgokat, mert az embereket ennyire nem érdekli. Pedig akkor is pont ugyanebbe a cipőbe jártunk, hogy nem tudom én, kell-e atomerőmű, jöjjenek a zöld energiák, legyen energiahatékonyság, fogyasszál kevesebbet, mind-mind nagyon jó, csak nagyon nehezen lehet ezt áttolni egy putnok melletti faluban, hogyha ő neki az a problémája, hogy egyébként mint a penészes lakásban is csak egy nagy vaskályha van, amiben lopni kell a fát. Tehát, hogy nagyon messziről kell sok esetben ezt a missziót megugrani, amiről beszélsz, és teljesen egyetértek vele, csak az nulla kilométer, vagy az kiinduló pont az, hogy tudjuk már, hogy hol mit kell kezelni. Én itt kell kezdeni.
2: Persze, én ezt nem vitatom, tehát hogy ez nyilván egy minél valósághoz közelibb helyzetkép nélkül iszonyatosan nehéz konkrét javaslatokat tenni, tehát ez nem is ezt akarom átugrani ebben, csak mint távlati cél, én azt gondolom, hogy az én szememben nem az van, hogy legyen egy dübörgő, jól iparosodott gazdaságunk, ami a környezeti károkat mérsékli azzal, hogy megfelelő hatóságok legalább azt nem engedik, hogy mondjuk a legvédettebb erdőnek vagy gyepnek a helyén legyen ez a gyár, hanem az, hogy meg mondjuk a víz kapcsán, hogy nem tudom, előírnak vízigény csökkentés, meg ilyenek, hanem hogy tényleg ezek Tehát ezekben szerintem nagyon radikális változásra van
0: abszolút,
2: szükség.
0: Abszolút.
2: És azzal együtt, hogy, hogy nyilván ennek a társadalmi igazságossági oldala is nagyon fontos, és véletlenül se a Putnok melletti lakásokkal vagy házakkal kezdeném ennek az egésznek az átalakítását. Azt szerintem arra egy nagyon jó példa, hogy van egy olyan társadalmi probléma, ahol van egy környezetileg jó megoldás, meg van egy környezetileg rosszabb megoldás.
0: Így van.
2: A környezetileg rossz megoldás az az, amikor olcsó, nedves, vagy ingyen nedves tűzifát adunk embereknek, ami légszennyezettséget okoz, stb. Ezt nem sorolom, nyilván itt biztosan ti is sokszor beszéltetek már ilyen témákról, de hogy átmenetileg értem azt, hogy nem lehet mindent leszigetelni és mindent megjavítani. Itt szerintem megint tényleg az a cél, vagy az a kérdés, hogy mi a cél. És a másik, amit mindenképpen behoznék, és talán erről is időnként beszéltek itt, az a biomassa erőműveknek a kérdése Magyarországon, ami, ami természetvédelmi szempontból, meg ökológiai szempontból általában egy nagyon-nagyon-nagyon rossz irány. Nyilván itt olyan költések voltak már, olyan állami finanszírozás, meg olyan szerződések, ami nem is tudom, hogy ennek mekkora része nyilvános egyébként, tehát hogy itt sem biztos, hogy minden részlet, sőt biztos, hogy nem látunk minden részletet, de az egyértelmű, hogy ezeknek a működésében alapvető változásokra lenne szükség, és ez például egy olyan terület megint csak, ahol viszont szerintem a hétköznapi emberek szintjén nem lenne, egyáltalán nem lenne jelentős az érezhető. De ennek nem lenne lényegi változás, hogyha mondjuk az a ugye durván 3% a villamos energia mixben, amennyit a biomassa erőművekből vagy faégetésből nyerünk. Tehát, hogy, hogy nem ez az a mennyiség, vagy nem ez az a jelentőség, aminél társadalmi katasztrófát okozna, hogyha rájönnénk, hogy nem jó amúgy az öreg erdőket eltüzelni.
1: Szerintem most csináljunk egy nagyon rövid kis zenei szünetet, és akkor az energia mixel folytatjunk. Oké?
0: Csak végén bekeretezzük, amit rajzoltál.

0: energiamix.
1: És itt a műsor, itt a szünetben pont lemaradtatok ti hallgatók arról, hogy egy nagyon jó kérdést felraktunk, de amúgy miért nincsenek szélerőműveink, vagy miért állították le, nem tudom, 10 évvel ezelőtt kb. Minimum a beruházásokat, maximálisan úgy, hogy nincsen terület, vagy szabad terület, ahol lehetne.
2: Elmondjam az elejét.
1: Igen.
2: Tehát az a magyarországi szélerőmű történetnek az eleje az, hogy 2006-ban egy rendkívül ilyen konszenzuskereső, de azért az MSZP gazdasági holdudvarába bekötött eredmény hirdetés után kihirdettek itt 330 megawattnyi szél építési lehetőséget. Előtte évekig ment az a duma, hogy de hát nem lehet, mert szétveri a rendszert, nem lehet. Majd 2006 és 2010 között úgy épültek meg ezek a szélturbina csoportok, hogy hát meg se, tehát hozzá se kellett nyúlni a hálózathoz, és akkor már kiderült az, hogy lehetne még további alsó hangon számolt a 440 megawattot betenni, tehát ez egy 770 megawatt lett volna nagyon gyorsan. Akkor a szocik ezt eltolták a falig, mielőtt megbuktak 2010-ben, már a eredményhirdetésig jutott el ez a rendszer, tehát ez az újabb 440 megawattos újabb tétel, amit 2010-ben hatalomra kerülő Fidesz előbb lefagyasztott az eredményhirdetést, majd ideiglenesen felfüggesztette, majd eltörölte. Én nagyon sokat rágódtam ezen, az első tendernek a botrányát, azt én írtam meg, még Magyar Narancsban dolgoztam ifjú újságíróként, iszonyat jó szakemberekkel, de tényleg, tehát az pont egy ilyen pillanat volt, mint a mostani, csak picibe, tehát amikor elkészült az első tender, akkor lehetett érezni, hogy akkor így belépünk így a 21. századba az energetikába, tehát nem ez van, hogy biomassa, meg akkor tényleg, hogy akkor geotermia, meg mindenféle ilyen lópityula, hanem hogy láthatóan a jövő, és ez annyira láthatóan jövő, hogy a Magyarországon egyébként betiltott szélerőmű projektek ellenére az MVM-nek a fejlécében a legfeltűnőbb figura, erőmű figura az a szélturbina volt, miközben az égvilágon, tehát be volt itt. Na és az a történet lényeg, ezt sokan tudják, hogy igazából Orbán Viktornak nem tetszett ez. Tehát, hogy nem tetszett neki, hogy a magyar tájban...
3: Ez egy hoax.
2: De Gábor, annyira nem hoax, hogy ezt nekem államtitkári szinten mondták be már évekkel ezelőtt. A saját kormányából bemondták, hogy ez azért van, mert az a ukász, hogy nem lehet, pont.
3: Na, és meg szerette...
2: Nem szerette meg, hanem hogy a vő szerette meg, szerintem. Ja. Tehát, hogy a terepasztalt addig-addig forgatták, ez ugyanaz, mint a napelemben, a terepasztalt addig-addig forgatták, míg a Magyarországon elhangzó duma, hogy éjszaka ugye nem süt a nap, nem fúj a szél, és hogy 100 év alatt sem fognak ezek a beruházások megtérülni, hát látjuk, hogy 9000 megawattnál jár a nap, annyira nem térül meg, mert hogy a időfaktort meg a technológiai fejlődést azt ugye ezek a mamelukok sose kalkulálják be. A szélben van nekünk most nagyjából olyan 300 megawatt, mert egy része az már ugye kikopott meg eltűnt, és a 2010-ben még ezzel nagyjából az élvonalban voltunk, most meg mint mindenben az Európa meg a regionális ilyen, hát hogy mondják, tehát ez a karikás ostornak a végén a rafia, tehát mi vagyunk a sor végén is, a csattog a néha a fogaskerék, de most nagy változás lesz. Tehát, hogy a technológia oda jutott el, ezt mindig mindenki csak odáig jut el, amíg nem beszél a Munkácsi Bélával az ELTE-n, mert ott kezdődik a megvilágosodás, hogyha Bélával valaki beszél.
4: Mi már beszéltünk.
2: Ugye az 20 éve ő is tolja ezt, és ő ilyen nagy dán szélmumus.
3: És ráadásul neki van egy ilyen szélerőmű kitűzője, nekem azt tetszik nagyon.
2: Én a Bélát imádom, mert hogy tényleg, tehát hogy nem olyan módon nem elvakult, hogy ő minden más zöld energiás dologba is keresi azt, hogy ez hogyan lehetne Magyarországra behozható. Tehát azt kevesen tudják, hogy az a nagyon-nagyon rossz technológiai megoldás, amiben néha a kormányok előállnak, hogy akkor a hegytetőre csinálnak egy teknőt meg a hegy aljába, és akkor egy ilyen szivattyús tározós erőművel majd ők megoldják. Azt a Béláék lekutatták 2010-ben, hogy hát nem nagyot kell csinálni, hanem kicsit. És akkor kijött volna, hogy nem 600 megawattba kell gondolkodni, hanem 10-be, mert Magyarországon rengeteg olyan bányató van, aminek a megléte legalább az egyik részét ennek a szivattyús tározós erőmű dolognak megoldaná. Ezt úgy dobták be a szakmába a fiók mélyére, hogy ahogy az tényleg, hogy nem porzik, de hogy a Bélák ezt megcsinálták. Na és a Béla nagyon bírja a szelet. Mindig erről mesél, de hogy tök igaza van. A jelenlegi kormányzat már, amikor még a Palkovics volt a miniszter, akkor rákényszerült arra, hogy szélről beszéljenek. És a Palkovics félig titokban elment az ELTE-re kunyerálni szakértelmet a Béláikhoz, hogy hogyan lehetne ezt úgy bevezetni Magyarországon, hogy elengedni, hogy ne látszódjon. De ez a kiderült, elmesélték. A Lantos ugyanígy jutott el, hogy hogyan lehetne úgy a szelet, mert ugyanis tehát szakmailag az a helyzet, hogy kiderült, hogy a technológia a szél energia termelésbe arra jutott, hogy ugye magasabb és nagyobb teljesítményű egységek születtek, ami nem lett annyival sokkal drágább, mint amennyivel több energiát termel, és azt ugyan sokan tudják, hogy a németek amilyen hülyék és időzőjelben az északi tengeren ott offshore szélerőműveik vannak, de azt kevesen tudják, hogy sokkal-sokkal több szárazföldi turbinájuk van, főleg Kelet-Németországban, illetve ott a középső részen, és ez csak azért érdekes, mert a Siemens volt a technológiai fejlődésnek egyik ilyen motorja, és azt eredményezte, hogy Magyarországon mondjuk ilyen 800 wattos, meg 1 megawattos, meg másfél megawattos 2010-ben üzembe állított turbinák helyett most már 2,3 a legkisebb, és 5,6 a legnagyobb szárazföldi, és nem annyival magasabb, és nem annyival nagyobb. Tehát az azt jelenti, hogy egy ilyen telephelyre eddig kitermelt Magyarországon mondjuk 1 megawattot egy ilyen optimálisan pörgő turbinát, most meg ki tudna termelni 5-öt. És a technológia az két szálon rohant előre, az egyik az, hogy pontosabb lett a meteorológiai előrejelzés, hogy mekkora szél várható, a másik pedig az, hogy kiderült, hogy a nap és a szél sokkal jobban működik együtt, mint korábban gondolták, tehát nem úgy van, hogy egy és egy, hanem a kettő pont szinte szinkronba egymás mellett működik. Ezt néhány nappal ezelőtt, mikor itt a HVG-ben tegnap megjelent cikkben beszéltem egy szakemberrel, a erőműves, tehát hogy van konkrétan erőmű üzemeltető, akkor azt mondta, hogy végeztek számításokat, nem Győr környékén, hanem az Alföldön, és ott az van, hogy 15% körülbelül az a átfedés, hogyha építene egy magas szélturbina parkot, ez 4 darabot lehetne a maximum, és oda tenni a napeleme mellé, akkor a napelem és a szél 15%-ba fedné le egymást. Mit jelent ez? Az, hogy az a duma, hogy akkor a napelemek szétverik a rendszert, mert hogy délben nem kell senkinek az áram, mert hogy túl sokat este meg nem termel napelem, hát akkor termelne a szél. És akkor innen nagyon gyorsan eljutunk oda, hogy akkor a magyarországi import áramkérdés az drasztikusan csökkenthető lenne, és tulajdonképpen megszüntethető lenne azáltal, hogyha az energiatárolásba is fektetnénk ennyit. Most csak azért volt ez a nagy petting az elején ennek a történetnek, mert hogy jelenleg az a helyzet, hogy a 300 megawattnyi szélre alsó hangon a 10-szeresét rá lehetne tenni 4-5 éven belül a magyar rendszerre. Tehát 3000 megawatt szél bepakolható a rendszerbe, amit nem az államnak kell megépítenie, ez nem állami pénz, hanem meg kell hirdetni, hogy jöjjön ide vállalkozó, aki megcsinálja. Szabályozni kell, hogy hogyan tud ide jönni, és az hogyan tudja a magyar rendszert érvényre juttatni az ő érdekeit, és nem egy egyszerű üzleti beruházásként működtetni. Ez az, ami hiányzik a magyar energetikából, hogy az
3: hát
2: állami
3: meg egy hálózat, bocsánat, tehát hogy azért, tehát hogyha itt szeretnénk több, nem tudom, főleg az, hogyha ilyen kieső területeken energiát termelni, szélerőmű napelem, akkor azért a hálózatot azt ugyanúgy kellene fejleszteni. Én most, ha jól tudom, akkor ez kb. Ilyen gatya állapotban van.
2: Nem, ez nem igaz, ezt nem tudom ki mondja, meg attól függ, hogy hol. Tehát, hogy ott, ahol a napelem meg a szél együtt tudna működni, ott jelenleg ugye az a helyzet, és akkor azért cáfolnám, tehát, hogy ahol neked napelem erőműved van, annak a csatlakozási pontja, meg a feltekerő trafója, tehát ami a hálózatra szinkronizálja a megtermelt energiát, az megvan. Hogyha ez a két erőmű nem egyszerre működik, tehát nem egy meg egy lesz, hanem egyszer az egyik, másszor a másik. Az átfedéses időszakban pedig el tudja egymástól reszetelni, nem tölt fel a hálózatra, vagy energiatárolásba, elhelyezi, akkor ugyanarra a hálózatra, amire egyszer már felengedték a napelemes parkot, ugyanarra a hálózatra egy sokkal jobb 24 órára vetítve egy sokkal jobb kihasználási lehetőséget teremt meg. Mm-hmm. Tehát ez ezért nem igaz. Kettő, meg hogy a Nemzetközi Energia Ügynökségnek a legutóbbi jelentésében, a 2025-ös beruházásokban egy dolog volt nagyon érdekes számomra, hogy azt mondták, hogy igazából a világban, de főleg a fejlett világban, mondjuk úgy a civilizációban, ez az energia beruházási trend, ez így elbillent, és nem az a lényeges, hogy te termelőerőt építsel. Nem az a lényeges. A beruházásoknak több mint 50%-a az hálózatfejlesztése és energiatárolásra megy el. Tehát a világban, és lehet, hogy ez Magyarországon nem így van még, de a világ arra felé halad, hogy jobb hálózat kell, energiatárolás kell. Ebben mi alapvetően nem vagyunk rosszak, mert a részdrót kint van meg az alállomás. Meg kell találni azt az optimális megoldást, ami viszonylag kis hálózatfejlesztéssel nagy eredményt tud elhozni. Ezért mondtam ezt a napelemes dolgot, és ezért mondom azt is, hogy ahol most mondjuk például Nyugat-Magyarországon szélturbina áll, és már köhög, mert már nyugdíjba kéne menni, mert lejárt az ideje, már régen megtermelte azt az árammennyiséget, amiből a beruházás. Ott van egy csatlakozási pont egy hálózatra, ott van egy kiépített infrastruktúra, ott el kell dönteni, hogy az a infrastruktúra, ami jelenleg van, az lecserélhető-e egy magasabb toronyra, egy nagyobb blédes turbinára, és ötször annyit fog termelni. És akkor nem kell engedélyezés külön, vagy az egész engedélyezés nem kell végigtolni, megspórolsz vele másfél évet, nem kell az égvilágon semmi más csinálni, mint frissíteni kell azt, hogy neked milyen széltérképed és tapasztalatod van, és el kell tudni érni a világban a szélturbinát gyártó vállalatoknál, hogy téged is bevegyenek a sorba, mert ugye most az sorban állás van. Tehát azt ne felejtsük el, hogy azért, mert mi 16 évig, vagy igen, 16 évig így álltunk azért a szél energiaipar az technológiailag is, sorozatgyártásban is, beruházás szempontjából is úgy elrobogott mellettünk, mint a sic. Tehát, hogy az a helyzet, hogy nekünk be kell állni abba, hogy Olaszország azt mondta, hogy hát tök jó, hogy Németországnak van 8,8 gigawattnyi tengeri ilyen kapacitása, de nekünk kéne 10. Uh-huh. És hónap. És akkor kezét, lábát töri mindenki, mert ugye ott a lóvét betolják a rendszerbe, kezét, lábát töri mindenki, hogy akkor most az olaszoknak. És akkor jönnek a skótok, hogy akkor ők még akarnak ezt, azt, amit. Jönnek a németek, hogy hát elengednénk ezt a jelenlegi ilyen korlátozást még tenni. Tehát ebbe a sorba be kell állni, és ugye az a gyártókapacitás, ami eddig működött, az nem csak Európát próbálja ellátni, és hiába olvasod a hírekből, hogy a Trump az megmúmoskodja. Bíróságon azért az Orlennek azért Ostendnek igazat adtak, megnyerte a perét, befejezheti a 700 megawattos első ilyen tengeri építkezését az amerikai partoknál. Tehát, hogy az kuka. Ázsiában örület van. Az a verseny zajlik, hogy az európai gyártók, akiknek vannak Amerikában leányvállalatik, és alig bírják elégíteni az ottani igényeket, mit csinálnak a kínaiakkal, akik ebbe is lelépnek mindenki. Tehát nagyobb turbina, nagyobb, magasabb torony, nagyobb
3: kapacitás. Ide kellene hozni ezeket a gyárakat, mint az aksi gyárakon.
2: Nem vagy népszerű szerintem ezzel a kínaiakat az akkumulátor.
0: Én meg egy mellé. Kicsit én is beleszólnék meg ebbe, hogy nekem nem szakterületem ugye az energetika. De hogy akár a szélerőmű, akár a naperőművek kapcsán is azért itt vannak olyan ökológiai problémák, amikre tudom, hogy léteznek válaszok, ennek egy része technológiai, egy része megszabályozás, vagy társadalmi válasz, de hogy itt akár például, tehát hogy én abszolút amellett vagyok, hogy növelni kéne a szélerőmű kapacitást Magyarországon, de hogy itt ugye azért elő szokott jönni ez a madárütközés probléma.
2: Amire jó, de ez egy hoax. Ez egy hoax.
0: Hát ez nem hoax. Egy tudomásom szerint ez nem hoax. Ugye itt sokszor azt szokták mondani, hogy több madár repül ablaknak, meg több.
2: Munkácsi Bélával beszélgetni kell szerintem, aki ezt gondolja.
0: Én hallgattam
2: az összes statisztikát, felmondja neked.
0: Vitatkoztam vele ezen akkor is, mert hogy itt ugye nem ugyanazokat a madarakat üti le a szélerőmű, amit megeszik a macska.
2: Jó, de ez az engedélyezés része. Tehát,
0: pont ezt akarom mondani, egyébként ide akartam kiukadni, hogy ebben nem az következik, hogy ezt eszetlenül tiltani kell, hanem az következik, hogy itt is az lenne a szempont, hogyha van egy erős hatósági ellenőrzés, meg egy olyan természetvédelmi szemlélet, amiben ez szempont, akkor ezt össze lehet hangolni. És mivel nyilvánvaló, teljesen egyetértek azzal, hogy a foszilis energiát radikálisan csökkenteni kéne, aminek egy része az, hogy megújulóval helyettesítjük, egy része meg az energiaigénycsökkentés. Ugye erről is sokat beszél amúgy a Munkácsi Béla, az igénycsökkentésről, meg arról, hogy a fogyasztó oldali szabályozás.

0: az, hogy igen, lehet egy csomó helyre tenni szélerőművet,
1: Abszolút.
0: ilyen és ilyen feltételekkel.
1: Figyelj, a
0: És nem azt
1: napelemekben
0: mondom,
1: egyébként,
0: hogy...
1: én azt mondom, a napelemekben a, persze, tehát a, mi a gyakorlat, ami Magyarországon látható, és valójában mi a lehetőség, ami ebből kihozható lenne, azzal a mondjuk úgy leegyszerűsítő odafigyeléssel, vagy tényleg fegyelemmel, hogy másra is figyeljünk, ne csak az áramtermelésre. Ezt agrovoltaikának hívják. Németország, Svájc, Ausztria, tessék megnézni, hogy a mezőgazdasági üzemekben pontosan azt a funkciót látják el, amit most jelenleg Magyarországon semmi sem tud megcsinálni. Májustól októberig, amikor délbe éget a nap, akkor pont mondjuk a Borsó felett van Németországban a napelem, és a pont az ilyen égető napot egyszerűen elveszi a növény felől. A növény az 20%-kal többet termel, napelem pedig csúcson teker. Tehát, hogy ezt is lehet csinálni okosan és szakszerűen, ennek megvan a maga metodikája, ezeket is meg kell tanulni Magyarországon, hogy kell csinálni. Ha megnézel egy német közepes méretű várost, akkor nem az van, hogy ők feltesznek mindent mondjuk a napra, vagy a gázra, vagy a nem tudom mire, hanem kombinálják. Tehát pont az a lényeg, hogy mindenből egy kicsit, olyan, mint egy ilyen nagy svéd asztal, hogy ahhoz, hogy jól lakjál, nem elég megenni 5 minyamot, hanem hogy mindenből egy kicsit érzékel összeválogatni, és akkor tényleg jól lehet lakni, és mindent ki is próbál. Tehát ez egy kicsit ilyen. Tehát a, nem tudom én, a Hoffer vagy Aldinak a parkolója az napelemmel van befedve. Az épületeknek, mondjuk a parkolóháznak a homlokzata az nem ilyen nergicsel van megcsinálva, hanem hogy nem 25%-os hatékonyságú, csak 10%-os hatékonyságú, de színre fújt napelemmel. Ezek mind beleférnek a történetbe. Sokkal inkább működnek ezek, mint hogy azt mondjuk, hogy hát a nem tudom én, klímázunk egy kicsit, tehát hogy az épületek mellett az aszfaltot is fehérre kéne festeni, mert akkor az kevesebb hőt termelne. Tehát hogy ez sokkal inkább életszerű az, hogy ezeket a technológiai dolgokat okosan és ésszel, jól szabályozottan és a saját magunk jól felfogott érdekében sokkal jobban használjuk. Abszolút egyetértek.
0: És még csak annyi, hogy ez így nem adjon a levegőből, hogy itt a madaraknál én konkrétan arra gondoltam, hogy itt a probléma egy része az abból van, hogy azok a madarak, amik nekiütköznek tényleg valósan szélerőműveknek, azok gyakran pont olyan kevés utóddal rendelkező, ritka, nagy testű ragadozó madarak, amiket tényleg nem fog megfogni a macska, és nem fognak neki repülni senkinek az ablakának otthon, mert a parlagisos az nem fog neki repülni, de hogy itt nyilván ugye az is van, hogy minél kevésbé van egy technológia széles körben elterjedve, annál inkább egyedi és egyszeri esetek ezek, és minél, tehát itt ugye ezért nagyon fontos ezen elgondolkodni nyilván, és ezt nem akarom ebbe az irányba nagyon mélyen elvinni, csak ezt még így fel szeretném ide tenni, hogy azért nagyon fontos ez egy technológia széleskörű bevezetése előtt, mármint hogy nyilván máshol már széleskörűbb, azt értem, de hogy ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk, hogy vannak azok a kockázatok, amire az a válasz szerintem az a jó.
2: Na, most egy picit elveszítettünk.
1: Jó, erre az lett volna a válasz, hogy ezt szabályozásnak hívják, tehát amikor az engedélyt kiadják. Igen,
3: hallgatunk.
0: Itt vagyok.
1: Igen, amikor az engedélyezést megtörténik, akkor ez jelenleg is szerintem úgy van, hogy itt vannak olyan pontok, ahol a természetvédelmet, meg mindenféle ilyen ott élő növény és állatpopulációt felügyelő és értő szakembereket be kell vonni. Ha ez nem elég szigorú ez a szabályozás, akkor szigorítani kell, szerintem ez ilyen egyszerű. Uh-huh. Tehát, de hogy hozzá kell nyúlni, persze, tehát hogy egyrét is se halljon meg, oké, ezt én értem. Csak hogy maga a technológia attól még valid, oda kell tenni, ahol ez a probléma nem áll fenn.
2: Pont idefelé, ugye egy kicsit későn érkeztem, de pont hallgattam Levi, ugye nem, azt a felvetésedet, hogy teljes mértékben azért nem tudsz optimista lenni a változásokkal kapcsolatban, mert hogy rendszer szintű változásokra lenne szükséged. És ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy kinek kéne kezdeményeznie, vagy kinek a felelőssége, kire hárul ez a feladat, hogy ezt véghez vigye. A másikat meg majd felteszem, hogyha válaszoltatok.
1: Hát ha Levinek kell megváltozni, akkor Levinek a felelőssége.
0: Nekem biztosan részben, tehát én vállalom, hogy nekem is van ebben felelősségem, véletlenül sem akarom az enyémet másnak adni, de másnak is van. És akkor nyilván van ez a különböző szinteken más a felelősség, tehát ez egy ilyen nagyon alaptétel szerintem.
2: Nem, arra gondolok, bocsánára, úgyhogy ugye, hogy nem fenntartható az a gazdasági modell és az a rendszer, amiben
0: ja,
2: vagyunk.
0: Igen,
2: tehát ennek a gyökeres megváltoztatása nélkül ugyanaz az ökológiai katasztrófa felé megyünk, és te azt hiányoltad, hogy ennek a módosítására nem látsz lépéseket. De hogy ez ki

0: az, akinek ez a feladata lenne, hogy ezeket megtegye, vagy legalább ezt...
1: All in. Ez a nővérem óvodában, óvodát vezet, az ő felelőssége is, meg az anyukám, aki 75 éves, neki is.
0: Akkor,
1: tehát, hogy, hogy a termeléstől a fogyasztásig hogyan lehet módosítani, ezt, az a baj, hogy ezt az ilyen update-et, vagy alaplapcserét, vagy processzorcserét, ezt így mindenkinek el kell végeznie, és nem lehet azt mondani, hogy ezt majd akkor rátoljuk a pedagógiára, meg a gazdaságra, meg a kormányra, meg az önkormányzatra, hanem hogy, tehát, hogy tényleg ezt a felelősséget mindenkinek át kell éreznie. És akkor a mindenkibe az a minisztérium benne van, meg te is benne vagy. De ezt nagyon messze vagyunk.
0: Hát annyira, hogy
2: Bocs. Igen, bocsánat.
0: Nem csak pont az átvezető kérdésem erre vonatkozott volna, hogy hogy értékelitek az elmúlt 16 évnek a civil kezdeményezéseit, vagy reakcióit arra a környezetvédelmi, természetvédelmi politikára, ami szembe jött, ami egészen társadalom ellenes volt, hogy mennyire tudta a társadalom megszervezni magát, és ezzel párhuzamosan egyébként, ami nem független persze, de a klímaválságra kapcsolatosan is.
1: Mondom, hogy akkor a Verától kérte valaki az ökotársnál elnézést. Tehát, hogy én még emlékszem már, amikor az ökotást kifektették azért, hogy akkor ők norvég kémek kérte tőle valaki elnézést. Innen kezdődik a történet. Tehát, hogy hiába mondjuk azt, hogy akkor legyenek ügyesebbek a környezetvédők, meg a civilek, meg nem, hanem hogy a rendszerben ezt lehetővé kell tenni. Tehát látsz, most, ha valami az április 12-én valami meglátszódott ebből, az az, hogy szerintem benne van a lehetőség abban, hogy a jelenlegi kurzus hagyja a civileket azt csinálni, ami a dolguk, és nem fekszik keresztbe az úton. Tehát, hogy a civilek legyenek, a civil szervezetek megerősödjenek, a kis ilyen szabadságkiskörei, és akkor menjünk vissza Bibó Istvánig, szabadságkiskörei meg tudnak erősödni. Ebbe az is benne van, hogy ezeket a kis köröket támogatni
3: ezt
1: kell.
3: Ezt akartam mondani, hogy szerintem abszolút, ez egy nagyon fontos dolog. Abszolút. Tehát az, hogy különben a Peti felvetésére szerintem az van, hogy az egészet különben a civil társadalomra tolták. Tehát az, hogy kivonultak egy csomó helyről, a mi dolgunk volt összeszedni a szemetet, mi dolgunk volt az, hogy beálljunk a gépek elé, dolgunk volt az, hogy nem tudom, egy csomó minden olyan dolog, ami különben állami szabályozási, vagy bármilyen más feladat lett volna, azokat úgy, ahogy van a civil szervezetekre, akiket közben folytogattak, és megaláztak, és ránk a civilekre tolták. Szerintem, Istennek igaza van, ugye, hogy ez mindenkire vonatkozik, de szerintem azért ez a processzorcsere, ez egy így a civil, bennünk nagyjából
0: megvan.
3: Már megvan.
0: Így van.
3: Most csak van a hatás. Arra szükség, hogy ugyanez a csere ez megtörténjen ezekben a szervezetekben
1: így van.
3: Is.
1: Tehát én azt gondolom, hogy például ezen az egész Miskolancián, amiről beszélünk, nagyon sokat tudna segíteni, hogyha az önkormányzatok sokkal több felelősséget és lehetőséget kapnának. Tehát, hogy ki fogja tudni, és akkor Putnokot előtt, ki fogja tudni azt, hogy Putnokon melyik családnak kell besegíteni, ha az önkormányzat nem tudja. Tehát azt innen Budapestről egyetlen egy ügyintéző sem fogja tudni eldönteni, mert az egy rubrikába írt szám. Miközben nem tudjuk, és ott helyben pedig kell, hogy ennek mindenféle felelősségével együtt is, tehát hogy azért kell mindenben másképp működni, vagy kellene másképp működni, mint eddig, ami arról szólt, hogy minden pénzt a Karmelitában meg a haveroknak, és egyébként, tehát hogy figyelj, most tegnapi alkotmánybírósági döntés, hogy az önkormányzatoknak vissza kell adni a lóvét, amit lenyúlt az állam.
3: Ja, szolidaritás.
1: Hello. Tavaly ősszel felszólított engem ugye lokál patriótaként otthon adózom, nem Budapesten.
0: Azt hittem patriótaként.
1: Nem, lokál, azért mondom lokál, nagy ellel, kis P-vel.
0: Oda is szoktál lenni.
1: És felszólított az önkormányzat, hogy fizessen be az idei évi adót, tavaly ősszel, hogy az idei évi várható, és azért, mert hogy az kormány erre utasította a jogszabály szerint, és azt a pénzt azt elhozták ide, hogy az állam dőzsöljön belőle, miközben az önkormányzat meg, tehát se tavaly nem volt pénze, se idén nincs pénze. Mert már azt is elvitték. Tehát ezt teljesen újra kell gondolni, ez sokkal kisebb államot jelentene, sokkal optimálisabban működő államot, sokkal inkább azt jelenteni, hogy a Verát tessék szívesen akkor trónra ültetni az ökotársba, és hagyni, hogy a norvég pénzeket a civileknek kiossza, hogy a Tilos Rádiónak lehessen pályáznia sokkal több pénzt, mert olyan funkciókat lát el, amit egyébként az állam meg nem csinál meg. Érted? De hogy ebben minden egybe ezt egyszer nem lehet megcsinálni, ezt szépen fel kell építeni. Egyébként is hosszú távfutásban hiszek, hogy, hogy a nagy, drasztikus ilyen nagy változásokban, ilyen rendszer szintű változásokban sose jó így beleugrani.
3: Én pont, szépen lépés a lépésre kell menni. Kaptam egy ilyen agyvérzés körülbelül, amikor a Patriótában beszélgetett a Pest megyei, Pest vármegye főispán, nem tudom.
1: Ez egy történelmi műsor volt.
3: Zseniális volt. 40 percig beszélgetek arról különben, hogy a elnézést, Pesi srácok volt, nem Patrióta, bocs, a forrás hiba miatt, és arról, hogy mennyire nagyszerű a szűző önkormányzatoktól, mindent elvettek, és hogy akkor nem a Putnok ki fog dönteni Putnokról, hanem valahol másik, egy másik járosban, másik megyében.
1: Ugye, első éjszaka joga szintű dolog, tehát, hogy nem? Tehát, hogy tényleg idefelé tartunk. Tehát ebbe a sztoriba, figyelj, hagyd döntse már az önkormányzat, hogy a 2001-ben voltam Kanadában, ott úgy van kitalálva az áfa, már akkor is úgy volt, és kurva jól működött, hogy 25%-os volt az áfa, az annyi, mint nálunk volt korábban, még nem ilyen sok lett, de hogy 15%-ot vitt el az állam, és 10%-ot megkapott a tartomány. Ez azt jelenti, hogy a minden egyes termék árából befolyó adónak a 40%-a, vagy 36%-a, az helyben maradt, és helyben tudták eldönteni, hogy annak, aki egyébként ezt a terméket megvásárolta, hogyan tudnák az életét jobbá tenni. Hello! Nem kell újra kitalálni semmit, csak ezt kéne csinálni. Ehhez kell egy olyan államműködés, hogy ezt az adó megosztást elbírja, és kell egy olyan felelősségű önkormányzat, vagy tartomány, vagy regionális szervezet, vagy rendszer, ami ezzel tud élni. És akkor a dolog helyre van billentve. Nem lesz holnap nirvána, de 20 év múlva vissza lehet építeni azt, amikor azt mondjuk, hogy oké, akkor ez már normálisan működik. Na de hogyha nem tesszük meg az első lépést, akkor nem történik semmi. És ez az energetikára is igaz, meg a Levinek a sztoriája, az oktatása is igaz, meg minden másra is igaz.
2: Még szeretnék egy kicsit reagálni.
1: Szakmázzunk, persze.
2: A felelő részre, mert közben elkanyarodtunk, csak szerintem ez fontos, hogy én itt azért amellett, amit mondtam, hogy nem csak az szám, tehát nem csak az egyéni felelősség fontos, mert mindenki másnak is van, hogy azért szerintem az nagyon nyilvánvaló, hogy mondjuk egy kormányzatnak, és egyébként ilyen szempontból szerintem viszonylag jó helyzetből is, azt is gondoljuk, hogy jó helyzetből indul az új kormányzat, hogy annyi mindent kell újraépíteni, hogy itt az ideje átgondolni, ezt
1: így van. Kéne, hogy korábban kell egy új alaplapot venni, új processzorral, így van.
2: Az egészségügytől kezdve, tehát hogy nem csak az a probléma, hogy nem működött ideálisan valamilyen szempontból, vagy nem tudom, leépítették, hanem az, hogy bizonyos logikai működések is szerintem hibásak voltak, és itt akár az egészségügynél az, hogy nyilván az egészségügyi rendszernek van egy csomó része, de hogy például a megelőzés, meg az, amit úgy hívunk, hogy életmódorvoslás, tehát az, hogy mennyire betegítő az a környezet, amiben élünk, a társadalmi is, meg a fizikai vagy biológiai környezetünk is, ez mind olyan szempont, amit együtt kéne figyelembe venni, és hogyha van egy olyan táj, amiben kisebb a légszennyezés, meg kevesebb mérgező anyag van, meg egészségesebben táplálkoznak emberek, akkor automatikusan kisebb lesz az a teher, ami az egészségügyre hárul, és hogyha van egy kifejezetten beteg, meg betegedő társadalom, akkor egyre nagyobb forrásokat kell arra összpontosítani, hogy ezt valahogy mégiscsak lélegeztetőgépen tartsuk, ezt a társadalmat. És a másik, ami, tehát, és hogy hol van a kormánynak a lehetőségem, a felelősség ebben, az szerintem ott van, hogy például akár a reklámszabályozásoknak a kérdése, akár az, hogy milyen gazdasági modellt választanak, hogy milyen beruházásokat támogatnak, hogy az állami pénzek azok hová mennek, hogy a vidékfejlesztés alatt mit értenek. Tehát, hogy van egy csomó olyan pont, ahol így is úgy is fognak elkölteni nagy pénzösszegeket, mert kell, már vannak olyan rendszerek, amiket valahogy fenn kell tartani, de hogy ezek a rendszerek milyen logika alapján működnek, meg milyen társadalmi vízióval működnek, szerintem az döntő, és itt ugye én a gazdasági növekedés meghaladásáról beszéltem, de nem gondolom, hogy most a holnapi első feladat az ez lenne a mostani kormányzatnak, hogy konkrétan ebben álljon elő valami kész javaslattal, de vannak ennek olyan elemei, például az Antal Miklósék az ELTE-n kutatják a munkaidőcsökkentésnek a lehetőségeit, meg a társadalmi környezeti összefüggéseit. Ez például egy olyan téma, amivel abszolút lehetne foglalkozni, és ebből nem lesz az, megint csak nem az lesz, hogy holnap meghaladjuk a gazdasági növekedést, de ez egy elem abban, amikor a gazdaságnak a működése az nem egy profitközpontú, nem egy gazdasági növekedést hajszoló működés, hanem egy társadalmi jólétet, meg ökológiai fenntarthatóságot célul kitűző működés, és ebben szerintem rengeteg beavatkozási lehetőség lenne. Tényleg nyilván az oktatás is az egyik. Itt ugye az oktatásnál azért felszokott merülni, hogy ez egy probléma, hogy az oktatás az így társadalmi szinten sem arra való, hogy meghaladjuk a korábbi elképzeléseinket, hanem arra, hogy átörökítsük azokat. Tehát nagyon a híve vagyok annak, hogy az oktatásban nagyobb szerepe legyen az ökológiai szemléletnek, de hogy ez az oktatásnak a Tehát, hogy ez nem úgy fog működni, és nem akkor fog jól működni, hogyha berakunk egy fenntarthatóság tárgyat, és az összes többi tárgyon ugyanúgy megtanuljuk, hogy milyen szuper volt a folyószabályozás Magyarországon. Meg lehet tanulni, hogy az akkori döntések alapján...
1: Én most is fel tudom mondani, hogy Közép-Európában hol van bauxit. Tehát tök igazad van, Lente, csak ugye, hát bocsánat, én elmúltam 50 éves, tehát hogy van némi ilyen szkepszis bennem, amit az elmúlt 16 év azért jól tréningel, tehát hogy azt, amit mondasz, azt az én agyamnak úgy kéne lefordítani, hogy én 25 éve vagyok kövér, imádom a anyukámnak a vasárnapi rántott csirkecombját, nem vagyok hajlandó lemondani a tokai bor fogyasztásáról, és akkor te meg jössz azzal, hogy akkor holnaptól akkor nem kéne ennem húst, és akkor egészségesen kéne, elhiszem, csak ezt én, és akkor ilyen szempontból én vagyok ilyen homo kadarikus, tehát hogy az átlag magyar embernek ezt fel kell fognia, hogy az a társadalmi felelőssége is megvan, hogy ő ne essen ki a munkából betegség miatt annyit, amennyit van, ne akarjon táppénze menni állandóan, hogy akkor megúszza a melóba járást, ezt mind meg kéne neki erősíteni őt, ezt erre kondicionálni kell, és ugye ez meg az a probléma, hogy ezt nem lehet máshonnan elkezdeni, mint az oktatásnál, az óvodánál, az iskolánál, és akkor hát sajnos az én generációm erre már így kevésbé lesz kapható, mert hogy ilyen legfeljebb a nyugdíjas otthonban lesz majd oktatásom szerintem, hogy merre van a WC, meg ilyenek. Jó, tehát ugye nehéz az, amit mondasz, ideák világa, kétségtelenül el kell ebben az irányba indulni.
2: Mert szerintem sok olyan dolog jött most itt elő, amit én nem mondtam ki, és mégis az első gondolatod ez volt, például ez a húsfogyasztás. Tehát például én a húsban kifejezetten más képviselek, mint ami a zöld főáramú álláspont. Egyszerűen Magyarországon a legeltetéses állattartás egy szuper dolog lenne, ezt kéne csinálni.
1: Anyukám rántott húsát, tehát azt nem tudja überelni senki, semmilyenféle műhúst. Én ettem műhúst Németországban, nem volt rossz, vagy nem volt jó, meg néha szoktam mekibe is enni, attól meg az anyukám rántott húsa sokkal finomabb, csak hogy ebbe a történetben én csak azt akartam mondani, hogy persze lehet mindenféle nagyon szép dolgot ábrára, diagramon ábrázolva feltenni, csak hogy ehhez képest mondjuk egy átlag magyar, mint én, nagyon messziről indul el, és ezt még a saját életébe átülteti, az egy nagyon hosszú út, és ezen a hosszú úton, hogyha nem segítik meg, hogyha nem kap támogatást ahhoz, hogy ezen az úton tovább kell menni, akkor meg fog állni. És persze, ez a nagy nehézség. Így van, ez a nagy nehézség szerint. De, és akkor most tényleg visszatér az energetikához, ami az legalább valamennyire értek. Tehát, hogy zajlik például egy olyan szakmai vita, hogy akkor hová kell tenni a energiatárló rendszereket az alállomásra-e, vagy a főállomásra, vagy a napelemparkok közelébe, vagy kicsinálja ezt, hogy a Mavir csinálja a nagy akkumulátortelepeket, és azzal szabályozza le, vagy pedig én otthon tehessek akkumulátort a 3-4 darab, vagy 10 darab napelemem alá, ez a kérdés nem jól van feltéve. Ez a kérdés nem jól van feltéve. Azt kell eldönteni az államnak, hogy melyiket támogatja jobban. Jobban. Mindent ebbe az ügybe, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a fogyasztás ilyen módon a felelősséggel járjon. Tehát, hogy ha én megtermelem a saját szükségletemet, akkor annyit fogyasszak el. Ebbe az irányba kell elmozdulni, hogy ez azzal jár-e, hogy egyébként a hálózatbiztonságot növelnie kell a Mavírnak, vagy azzal jár-e, hogy az állam majd fizet nekem, hogy nem terhelem a hálózatot azért, mert én a saját magam által megtermelt áramot éjszaka is az akkumulátoromba előhívom, és ezért az utcában a távvezetéket vagy a villanyvezetéket nem terhelem, ez már részletkérdés. De az, hogy Magyarországon mindent eldöntünk úgy, hogy mint egy egybites ilyen hülye gyerek, hogy igen vagy nem, egy vagy nulla, ezt fel kell függeszteni, vagy el kell felejteni. A megoldás az mindig arról szól, hogy sokkal-sokkal több komponenst kell egymás mellé harmonizálni, meg rendezni, hogy a megfelelő úton haladjunk, mint hogy egyébként egy ilyen igen-nemmel lehessen dönteni.
4: Bocsánat, csak egy pár percünk maradt az adásból. Egy gyors körkérdést szeretnék mindenkihez fél percben. Hogyha mondjuk 4 év múlva visszahallgatjuk az adást, akkor szerintetek mi az?
1: Két nővel.
4: Okay. Akkor ezt 4 év múlva megkérdezzük. De mondjuk így maradjunk mondjuk a természetvédelem, környezetvédelem. Bár lehet, van átfedés, de...
3: Mi a kérdés? Bocs, én
4: elvesztem közben hogy mi az, amit reméltek, vagy mi az, amiben bíztak, hogy 4 év múlva, vagy legalábbis ebben a 4 év alatt meg fog valósulni, vagy legalábbis egy tendenciaként elindul környezetvédelem, természetvédelem területén.
5: Én tudom, nem lesz Paks 2, és nem lesz orosz. Sem.
1: Időugrás.
5: Nem, de jó, de nem épül tovább. A betonon túl nem megyünk tovább, és nem lesz orosz foszilis függőség.
0: Jó, én válaszolok a saját kérdésemre. Én az állatjogoknak a szigorúbb betartatása, és akár szigorúbb szabályozás is, és mindenféleképpen még, ami szerintem nem tudom, hogy beszéltünk erről, de a vízgazdálkodásunknak a radikális átalakítása.
6: Ezt én is mertem volna tippelni a vízgazdálkodást, de még azt is, hogy a civil szféra a maximális támogatást megkapja, tehát hogy elképesztően elkezdik támogatni a civil szférát, hogy igazából megcsinálja kicsit a kormány fizetett dolgai helyett önkéntesen az oktatás részét, a nevelését, az iskoláknak a mindenféle ilyen akciók elindítását, vagy nyomását, hogy a társadalom alulról a gyerekek által intenzíven az idősebb korosztály is nyomva legyen, hogy amúgy változni kell, és nem csak a gyerekeknek, meg a fiataloknak, hanem az időseknek is, idősebb korosztálynak is érdemes jobban változni. Tehát hogy én a civil szférának a aktivizálását látom, remélem.
3: Levi?
2: Én is mindenképp a vizet mondtam volna az egyik témának, és nem is csak úgy, hogy maga a vízgazdálkodás, hanem az egész vízkérdés, tehát a vízigényektől kezdve társadalmi szinten, hogy ezzel kezdjünk valamit, és hogy ez tényleg egy ilyen stratégiai fontosságú dolog legyen. A másik meg, hogy én ahogy most is itt beszéltem, ilyen rendszer szintű, meg ilyen gazdaság, meg társadalom, meg természetharmónia, meg ilyen témákról, hogy én nagyon szeretnék ezekkel foglalkozni sokat, és sokkal kevesebbet foglalkozni azzal, hogy a teljesen alapvetően mindenki által értett rossz döntésekkel kelljen valamit kezdeni. Tehát én azt szeretném, hogy ezek a nem működnek a hatóságok, védett erdőben olyan fakitermelés van, ami tönkreteszi a védett erdőnek az állapotát, tehát hogy ezekkel ne kelljen küzdeni, hanem ez legyen az alapállami normál működés, hogy ezekre így vigyázunk, és akkor lehessen arról beszélni, hogy oké, amit itt is felvetettetek, hogy akkor ezt hogyan csináljuk meg rendszer szinten, mik legyenek azok a változások, kinek mi a felelőssége, tehát hogy az ilyen számomra lényegi kérdésekkel lehessen foglalkozni, és ne egy olyan szélmalomharc legyen, ami arról szól, hogy tényleg az ilyen teljesen elborult ötletekkel kell valamit kezdeni, mint mondjuk a nagy tavaknak a beépítése meg hasonló.
0: Nagyon szépen köszönöm. Amíg ja, Gábor, bocs, még nem is mondta. Igen,
1: ja, én sem mondtam nem. Még semmit. Hát hello.
3: Mondjad. De itt vannak a pontok, úgyhogy menjünk el.
1: Igen, annyira rákészültem, mert ugye én vagyok az egyetlen újságíró az asztalnál, ezért én egy teljesen egoista, a földhözorogat dolgot fogok mondani. Én 4 év múlva azt szeretném a to-do listomon kihúzni, hogy egy ilyen több mint 4 megás szélturbinának a blégyének a tetejéről leugorhassak egy bungee jumping-ra, vagy valamivel.
0: Jó, ott leszünk.
5: Gábor.
3: Sziasztok.
5: Gábor
0: csak elköszön. Jó, hát

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az egy évvel ezelőtt az ibériai félszigeti elektromos hálózat összeomlása mögött összetett rendszerhibák láncolata állt, írta a Greenfo. Ennek oka az a változás volt, amelyet az elektrifikáció, a digitalizáció és a megújuló energiák gyors térnyerése együtt hoz. A 470 oldalas nemzetközi vizsgálati jelentés szerint a láncolat feszültségingadozásokkal és oszcillációs jelenségekkel indult. Számos erőmű inverterei automatikusan leálltak, majd leváltak a hálózatról. A kialakuló túlfeszültség újabb sorozatos lekapcsolásokat idézett elő, a spanyol rendszer zavara átterjedt Portugáliára, az ibériai félsziget villamos energiarendszere levált az európai hálózatról, végül megszűnt az áramellátás. Tehát nem önmagukban a nap és szélerőművek okozták a problémát, hanem az, hogy a gyorsan átalakuló termelési szerkezethez a hálózati infrastruktúra, a szabályozás és az üzemeltetés nem alkalmazkodott időben.
2: A Csíkosfejű nádipa szállta állományának 95%-a eltűnt a múlt évszázadban, így alig 50 költő állománya ismert világszerte. Utolsó bizonyított hazai költése 2011-ben volt Nagy Iván határában, a Kunkápolnási Mocsárnál. Olvasható a Portobágy Természetvédelmi Egyesület közleményében. 2020 áprilisában Tihanyban, majd Csornán észlelték az énekesmadár egyedeit utoljára. A természetvédők egy nemzetközi program keretében több ezer hektár vizes élőhely állapotát javítják, kímélő legeltetéssel, kaszálással és vízgazdálkodási beavatkozásokkal, hogy a szikes réteg 2030-ra ismét megfelelő költőhelyet nyújtsanak a fajnak. Idén, április 20-án Nagy Ivánnál sikerült befogni a Csíkosfejű nádiposzáta egy példányát. Írta a Kubi.
1: A neandervölgyiek és a modern emberek közötti kognitív különbségek kisebbek voltak, mint amekkorák a különböző populációk között manapság léteznek, az IFL Science ismertetője szerint írta meg a Kubit. A vizsgált 13 agyterület közül 9 esetében a tanulmány szerzői nagyobb mértékű különbséget találtak a mai amerikai és a kínai kohorszok között, mint a neandervölgyi és az őskori modern emberek között. Ez arra utal, hogy az esetleges kognitív különbségek evolúciós szempontból egyáltalán nem jelentősek, írják a kutatók. A tudomány jelenlegi állása szerint a két emberfaj hosszú évezredeken át együtt élt, ami nem elegendő ahhoz, hogy az egyik faj jelentősebb evolúciós előny nélkül a kihalás szélére szorítsa a másikat. Vagyis a neandervölgyiek eltűnésének oka nem a kognitív képességekben keresendő.
0: Ezek voltak a hírek.

0: tilos rádió.
1: Sziasztok.
0: Szevasztok. FM
1: 90.3. Itt vagyunk, de bízunk benne, hogy mivel hallgattok, ezért tudjátok, hogy ez a frekvencia.
0: Bizony, bizony. Ez itt a Páholy, a punk műsor. És a Hans Gruber und the Die Hards szólt a háttérbe, előtte pedig a Scatoons csodálatos feldolgozó művész ember.
2: Polkába
0: hallottuk.
1: Message to Julit.
0: Igen. Na kérem szépen, a mai műsorunkban a fő vendég nem más, mint a Szombathelyi Punk Maraton két oszlopos szervezője, Zsolti bácsi, és
2: nem az a Zsolti bácsi.
3: Igen,
2: megtudtuk, ki az a Zsolti bácsi.
0: Megtudhatjátok, ki az a Zsolti bácsi.
2: Itt most eleplező riport lesz.
0: Zsolti bácsi és Hufi bácsi.
4: Sziasztok!
0: Na, velük fogunk beszélni majd később, úgyhogy...
1: Neked most is igazából beszélgethetünk velük, csak majd a maratonról.
0: Igen, a Punk Maratonról.
5: Én később szeretnék. Jó?
1: Akkor szia, Rossz Gondi. Majd egy 20 perc múlva várunk vissza.
0: Piciglivel megizzadva.
5: Meg Juli. Meg
0: Szasz. Fogkefe, vagy mi vagy?
5: Szevasztok.
1: Loretta.
0: Na, és akkor el kell mondani, hogy ez a mai műsor nem más, mint a Tilos Rádió tematikus napjának a része, azaz, mi is a tematika?
5: Na?
0: Rendszerváltó, tematikus napok a Tiloson. Te is azt gondolod, hogy április 12-én minden megváltozott? Vagy hogy lassan minden megfog? Vagy csak egy másik ruhát vettünk fel? Végigjárjuk az élet sok területét, amit az elmúlt 16 évben megnyomó, akarunk mondani, megváltoztatott a NER. Arról beszélgetünk a két napon keresztül, hogy mi történt.
1: Erről is, meg a pankmaratonról.
0: Művészet, oktatás, tudomány, környezetve, kultúra, drog, és meg annyi kérdés. Napról néztünk ideje, hogy perspektívikusan nézzünk ezekre. Na, hát én akkor kapásból elmondom. Na. A véleményem, hogy szerintem semmilyen rendszerváltás nincs itt, kérem szépen.
1: Én is gondolom, hogy rendszerváltozni, hiszen az a rendszer nincs. Az igazából ugyanaz, csak igen. Mások irányítják, és máshogy a más irányba megyünk, bízom benne.
5: De mi lenne a rendszerváltás akkor?
0: Hát,
5: most már kezd érdekelni.
0: Hát figyelj, kapitalizmusban éltünk eddig is, igen. 1990 óta, azóta is az van. Előtt a kommunizmus
1: szerintem
0: volt.
1: Attól függ, hogy ez megint csak szótisztázás és nézőpont kérdés, hogyha a nemzeti együttműködés rendszerét tekintjük, akkor valószínűleg a nemzeti együttműködés rendszere az én bízom benne, hogy ez így meg fog változni, mert azért, ami így az elmúlt majdnem egy hónapban történik, az erre enged következtetni.
0: A nemzeti együttműködés rendszer az egy elnevezése
1: ezért
0: volt
1: mondom,
0: ennek.
1: Hogy ez igen, tehát hogyha tehát mondjuk, ha ezt a rendszert nézem, akkor tényleg rendszerváltás, de hogyha...
0: Az Orbán korszaknak vége van, azt aláírom.
1: Igen, de struktúrában nem történt nagyon változás,
5: ez
1: hiszen...
5: Ez nem kapitalizmus, ott ez vadkapitalizmus, minimum is, meg illiberális.
0: És szerintem az is fog maradni, vadkapitalizmus.
2: De figyeljetek, hogyha már erről beszélünk, akkor szerintetek a punkba lesz változás ennek következményeképp?
0: Hát
5: reméljük.
1: Mi például kihúztuk a setlistről az Orbán Viktoros dalainkat, mert hogy így nem nagyon...
2: Már nem aktuális az
0: Orbán. Mikor fogtok Magyar Péteres dalokat is?
1: Meglátjuk, én figyelj, nekem az, ami elképesztően király volt, én a Kaziban néztem végig ezt a dolgot, és nagyon nehezen hittem el, hogy ez történik, és... a De Akció közösséges srácokkal, és másnap nekem annyira ilyen felemelő érzés volt, hogy a közhangulat tök érezhetően más. És hogyha ha ez a fékek és egyensúlyok történet, amiről nagyon sokat beszélt a Péter a választási beszédében, ha annak a 20 perces beszédnek csak a fele szerintem megtörténik, és valóban így alakul, akkor ezzel azt gondolom, hogy inkább nyertünk, mint nem. És hogyha az megtörténik, hogy 473 millió éven keresztül nem lehet valaki miniszterelnök, hanem a 4 vagy a 8 éves periódusok tényleg bejönnek, akkor ez egy jó előrelépés. De ezt még ezen a ponton szerintem senki nem tudja, még azok se, akik egyébként ezt művelik, mert ez egy teljesen új tanulás mindenkinek. Az fontos, szerintem, hogy a kontroll meglegyen. És például én a Ruf Bálintnak nagyon örülök, hogy ő ott van, ahol.
5: Hát és meg nincs háborús uszítás az egyik napra,
1: igen,
5: másikra,
1: tehát, hogy,
5: elmúlt.
1: De hogy én ezt nem gondolom, hogy szerintem ez nem egy rendszerváltozás, viszont élethelyzetváltozás talán lehet.
2: Azért talán jobb lesz a helyzet, mint volt. Viszont itt van a Hufi, és akkor mondta nekünk, hogy volt nálatok ott a végállomásban ilyen buli, vagy hogy hívjuk ezt, ilyen...
4: Eredményvárónak.
2: Eredményvárónap.
4: Vártuk, hogy mi fog történni.
2: Mi történt ott, hogyha már akkor, te akkor éresbe láttad, ott voltál, gondolom.
4: Hát ott voltam, igen. Igazából teljesen pozitív volt az este. Igazából úgy hirdettük meg az eredményvárót nyilván, hogy jöhet bárki, több kivetítő, minden oldalt megmutatunk, de most azt nem mondom, hogy nem tudom, mondhatom-e, hogy a legnagyobb örömünkre.
1: Persze.
2: De mondhatod.
4: Csak az egyik oldal érkezett meg, és Szombathely egy kis vidéki város, nyilván nem biztos, hogy minden szempontból
1: mérvadó. Nem olyan kicsi az a Szombathely.
4: És főleg, hogyha Vasmegyét nézzük, ott ugye nem is annyira egyértelmű a helyzet még mindig.
2: Igen, tehát amúgy az a durva, hogy Vasmegye lett a erős narancssárgább vonal.
4: De van ment egy kis sziget középen Szombathely, igen, aminek nagyon örülünk. De szóval ez nálunk nagyon jól sikerült, tehát rengeteg ember, asztalon táncolás, pesgőzés, minden, amit el tudunk
2: képzelni. Mennyire mentek el amúgy, vagy mentek el, azért voltak ott pára?
4: Hát számháborúkat nem szeretek.
2: Nem kell
4: nem szeretem mondani, mert hogy nem voltunk már olyan állapotban, hogy pontosan tippeljünk, de sokan voltunk, tehát mennyire ismeritek nyilván a végállót, mind a két terem nagyjából tele volt.
1: Az nagyon sok ember.
4: Egyiken nyomtuk a partizánt.
2: Jobb, mint a pangmaraton.
4: Egyiken a partizánt, másikon a
2: szertér.
4: Tehát egy pangmaraton feeling volt, így van.
1: És ti azóta érzitek azt, hogy más picit a levegő Szombathelyen, vagy minden ugyanolyan? Ezt most nem muszáj azt mondani, igen, csak te kíváncsi vagyok.
4: Én érzem, hogy kicsit az emberek olyan, lehet, hogy hülyén hangzik, de hogy kicsit, mint ahogy felszabadultabban
1: állnának a dolgokhoz. És kedvesebbek, vagy de...
2: Kicsit.
4: Tehát
2: kivéve én.
1: Viszont. Jó, de te nem fogsz már változni. A te rendszered nem változik. Na, meg az
4: élet. Ugye az, tehát azért nehéz, mert mi, akik szerintem is itt vagyunk, meg a mi társaságunk, az a közeg, amiben élünk, az eddig is nyilván ilyen volt. Most nyilván örülünk, hogy ez történt, de igazából radikális változás nyilván nincs. Továbbra is az a jelsz, ami az eredményváron is volt, hogy várjuk, hogy mi lesz.
0: Na, hadd tegyem itt föl azt a provokatív kérdést hozzátok, a végállomás is eddig kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól támogatást.
4: Így van.
0: Tehát ti is valamilyen szinten részesei.
1: De nem 150 milliót, amiről most így szóra
2: meg. Illetve lehet,
1: hogy kaptátok meg azt a 150 milliót.
2: 500 milliárdokat kaptatok, lehet, hogy kiderül most.
4: Ezt igazából többen
1: kérdezik. És a Lanzsnál volt a Balázsinál a kommunikáció.
4: Örülök, hogy feltetted ezt a kérdést egyébként, mert akkor talán, hogyha két percben, akkor ezt így elmondom. Nálunk ez hogy működött, csak hogy nehogy azt gondolja bárki is, hogy mi havajon nyaraltunk az enkeltől kapott pénzből.
5: Tehát
4: a végállomás évek óta az NK-nak a hangfoglaló program kollégiumától nyert a klub támogatási rendszerben támogatást. Ez a támogatás ez úgy néz ki, hogy minden évben nyerünk egy bizonyos összeget, aminek gyakorlatilag a 100%-át visszaforgattuk a fellépő zenekarok gázsiára. Tehát kvázi a végállomás ebből egy fillért nem kapott, de úgy kapott, hogy el tudtuk azt érni, hogy olyan zenekarok eljöjjenek hozzánk, akik mondjuk pedig igénylik azt, hogy fix gázsira jöjjenek, nem mondjuk kapura, meg 80-20-ban, vagy bármi, azoknak meg tudtuk
1: mindenki azt tenni. Mindenki igényelni egyébként, csak hát van aki, na mindegy.
4: Hát igen. És ezt meg tudtuk tenni, hogy akkor voltak olyan zenekar, sőt egyébként volt sok olyan kisebb zenekar is, akit viszont meg tudtunk ezzel erősíteni, hogy ha már eljön hozzánk egy nagyon underground zenekar, akit tudjuk, hogy 30 embert érdekel, és a 80%-ból a úti költségük se jön neki, viszont azt mondtuk, hogy akkor kaptak ebből az NK-os pénzből, és akkor legalább a költségeit visszajönnek a létszámtól függetlenül.
0: De ez tök jó.
1: Szerintem ezzel nincs gond, meg az egész NK-val nincs, majd olyan szempontból nincs gond, hogy én azt gondolom, hogy amit ki tudsz ebből szedni, és jó helyre tudott menni, azzal nincsen probléma. Meg hogyha arról, és mielőtt még bárki azt gondolná, hogy fideszes vagyok, nem, nagyon-nagyon nem, de hogy szerintem, hogyha bárhogyan is történik, és itt most nem csak a mostani kormányváltásról beszélünk, hanem bármilyen változásról, szerintem azért az fontos, hogy csak azért ne utáljunk valamit, mert azt csinálta, hanem hiszem az lenne, és remélem, hogy most ez fog történni, hogy átvizsgálni, hogy mi volt, ami jól működött, mert szerintem már azért ilyen ballib körökben, hogyha elültettek egy fát, az is undorító volt, mert a fegyesz ültette a fát, szóval szerintem ezen a gondolkodáson kéne alapvetően változtatnunk, nem pedig azon, hogy narancsárga, vagy kék, vagy rózsaszín, és hogyha jó helyre megy az NK, akkor szerintem nem kell, érted, hufiéknek így szemlesült, hogy jaj, az NK-tól, igen, ja, és már magyarázkodni, hanem igenis, basszus, ez még beleférnem.
0: Basztus, hát az egy mély hang.
1: Náda.
2: Mély hang.
4: Egyébként úgy gondolkodtunk, bocsánat, hogyha nem mi kapjuk, meg odaadják másnak, és ki tudja, mire költik el, legalább ezt, amit mi megkaptunk, meg azt jó helyre.
1: Igen, meg...
5: De várjátok, az NK-os kifizetésekkel nincsen baj. Azzal van baj, hogy pénzmosónak használták. Tehát, hogy alapvetően ez arra van.
1: Hát az arányokban.
2: Nem, várjátok.
1: Az arányokban van baj, azzal van baj, hogy mondjuk...
2: Én azt akartam pont kérdezni tőletek, hogy nem tudom, ti pályáztatok-e ilyen pénzekre valaha. Én is. Én többször is a zenekarokkal, többször is pályáztam, sose nyertem. De mindig befizettem azt az
1: összeget. Mi régen nyertünk egy
0: szasszal, még 2017-ben az egyik, a Balkán turnéra kaptunk.
2: Igen?
0: Vagy valamelyik turnéra 100 000 forintot, valami minimál. De azóta nem nyertünk, meg aztán már nem is pályázok. Mert
2: én is úgy voltam vele egy idő után, hogy én nem pályázok, hiszen én csak befizetem az összeget, aztán valaki elrakja, aztán odaadja azoknak, akik...
5: Mondjuk én egyszer kerültem olyan helyzetbe egy pár évvel ezelőtt, amikor volt egy olyan lehetőség, hogy ilyen 70-30-ba hívhattak elő zenekart, nagy zenekarok, akinek amúgy megy, és a 70-et kapta volna a kis zenekar, természetesen nem mondom meg, hogy melyik
0: én tudom.
5: Zenekar van szó.
0: De nem mondom.
5: Leültünk az első beszélgetésnél, így indult. Na, srácok, van ez a 60 vagy 70-30-as felállás, azt megfordítjuk, nektek 30, nekünk 70, jó lesz így? Aláírjátok? Na,
1: és pályáztatok ugyanúgy.
0: Aztán nem is mentetek tovább.
4: 19-en
5: így működik, ezt tudjuk erősíteni, mert a végén még azt se akarta odaadni, tudod, kire van szó.
1: Szerintem figyelnünk kell, ennyi. És a punkban a változás kérdésedre, amit felvetettél.
0: Hát én már láttam. Ja, bocs.
1: Nem semmi van.
5: De milyen változás?
2: Nem mondjad, mi te látsz valamit.
1: Én látok egyébként, mert van olyan zenekar, aki például lemondott koncerteket, mert hogy már nem annyira aktuális, de szerintem a változás az, én úgy tudom, hogy a Birzebú például mondott le pont emiatt bulikat, mert hogy igazából a céljukat már elérték, de nem követem most itt teljes mértékben nyomon a munkásságukat. Igen, szerintem elég korrekt. Ő nem a bankrapt
0: volt.
1: Nem.
0: Ez volt a céljuk?
1: Hát vilyen, a BZB-nek az egész munkásága még... arra szóljuk, hogy egy kormánykritikus...
0: Jó, de még nem tudják, hogy mi lesz a következő.
1: Igen, és ezért, de hogy nem azt mondta, hogy megszűntek, hanem hogy mondtak le bulikat, ja, ezzel értem. A felső, és újra gondolják magukat. És szerintem az, hogy figyelünk, és megnézzük, hogy mi történik, és ezekre a dolgokra ugyanúgy reflektálunk, az feladatunk, vagy ez ugyanúgy mennie kell tovább, érted?
0: Én már láttam olyan punkot, az mondjuk nekem nem nagyon tetszett, egy Magyar Péter tetoválás, de meg olyat is láttam, hogy panklétemre kormánypárti lettem, meg ilyenek.
1: Nem baj, majd felnő, meg kicsit még kétszer-háromszor arcra esik a betonba.
4: Egyébként szerint ezzel kapcsolatban annyi, hogy én is ezer éve a punkban élek, és mindig volt egy ilyen mondás, szerintem ezt nyilván ti is tudjátok, hogy a punk attól punk, hogy mindig az aktuálisan fennálló rendszer kritikáját fogalmazza meg. Tök mindegy ez, hogy most milyen kormány van, milyen rendszer van, ami éppen most van, azzal szemben vagyunk kritikusak.
1: Ja. Ennyi, ezt figyelni kell.
0: Ha anarchizmus lenne, akkor...
4: Ez mindegy, hogy most
2: figyelj, én se hiszek bennük, de talán valami reménysugarat látunk.
1: Mert figyelni, szerintem ennyi, és akkor itt nem a talán a politikai részét
0: teljesítettük. Jó, egy fél év múlva majd visszatérünk, majd akkor már látni fogjuk.
1: De igen, ennyi, tehát most még ők se tudják, tanulnak, mi meg figyelünk, és szerintem kb. Ez a dolgunk.
2: De most inkább legyen egy kis programajánló.
0: Jó, meg a hírek.
1: Meg az elmúlt két hét.
0: Jó, meghallgassunk egy átkötő, van új Real McKenzie-t.
1: Egyet, mert aztán ne...
0: Egy kicsit, hogy agyunk átálljon a hagyományos műsorra. Hallgassuk meg a Black Agnes című Rui Real McKenzie
2: Black
0: szám.
2: Black Agnes.
0: Aha, ez bizony.
1: Agnes vagy Agnes?
0: Hát lehet, hogy Agnes.

0: Tilos Rádió FM 90.3, ez itt a Páholy. Az adástelefon 061-215-3773, ha netán valaki szeretne hozzászólni. Na, akkor viszont most következzenek az elmúlt két hét történései, és a hírek összekötve. Kérem szépen.
1: Szerintem ez egy nagyon kalandos hétvége volt most, ugye kezdve a punkmajálissal.
0: Akkor azt bekötöm, hogyha úgyhogy a macskanadrág is, meg az Ocean Front is dobost keres.
1: Igen.
0: Viszont volt egy dobos, aki eltűnt, de aztán meg lett. Méghozzá.
1: Az egyik olasz zenekar, aki fellépett a majálison, vagy az olasz zenekar, aki fellépett a majálison, az ő dobos, hogy nézte, én sem volt újsal nálam vágod a vonaton, tehát az Interpol körözte, mindenki kereste, és egy vonaton szundikált.
2: Hogy került Németország felé vonatra, és hogyha be volt kapcsolva
1: a telefonja. Nem én raktam föl a vonatra. Esküszöm, nem én voltam.
2: De ezt így azt hittem, hogy többet tudsz erről, mert ez, amit Makai is írt, nem. Ez tök zavaros, hogy ez hát figyelj, hogy van, hogy szerint... volt is telefon nála, de két napig el volt tűnve.
1: Lehet, hogy meg volt menve egy kicsit a fiú, nem tudom, nem akarok semmilyen rosszat feltételezni senkiről, de szerintem ilyen előfordul, én azt gondolom, hogy ez így, az ilyen mobiltelefonos, ez annyira kemény, hogy mennyire így, szerintem ilyen van, hogy valaki elmászkál.
0: Voltatok külföldi turnén már? Zenekar, és emlékszem, akkor Berlinbe eltűnt a Surf Trackers basszusgitárosa.
3: Van egy is,
0: és másnap
2: a buszmegállóban. Hozzáteszem, ahhoz nem kellett elni, csak Tiszaújvárosig, hogy...
1: Én nagyon hazamenős vagyok.
0: A Sebi,
2: igen, egyszer a autó alatt találtam meg.
3: Igen, tehát van egy ilyen.
1: Szerintem ilyen van, csak ugye, nyilván én is keresztetném a bazsikát, ha eltűnne az Interpollal, de hogy igen, és hogy ez mennyire fel tud ez így, és hála az égnek egyébként, hogy meg van, és nincsen baja, és nem tudom, de hogy azért ez nagyon durva, hogy csóróval így milyen felhajtás volt, de az a szerencsé, hogy megvan, és jól van.
0: És nyomják tovább a turnét, de most olyan beugró dobossal, mert hogy most otthon marad egy kicsit.
1: Inkább jobb, ha kettő van, mert az egyik eltűnik ott, hogy
3: utaznak, és akkor mégsem utaztak vissza.
0: Nem, én legutóbbi infóm az, hogy...
1: Hát ez lett volna az első állomása az Európa turnéknak, ugye? Úgy van, hogy elegem Magyarországból, köszönöm szépen, megyek haza.
3: Valaki telefonál.
0: Na, megpróbálom adásba kapcsolni. Meg kell nyomnom valamit, szerintetek? Halló. Tilos Rádió. Most. Tilos Rádió, adásba vagy.
4: Szia, szervusz, kedves Dani, én vagyok a Norbi Cinkotáról, Budapestről.
0: Halló, Norbi. Te Norbi.
4: Nem szeretném megakasztani azt a fantasztikus műsort, meg a beszélgetést.
1: Mégis megtette.
4: Meg üdvözlök téged, a puszi neked is, meg a kedves hölgynek, aki ott van mellett.
0: Júlia.
4: Készítitek ezt a fantasztikus műsort. Nagyon jó volt az előző zene, amikor elkezdtetek bejönni.
0: A legelső? Az a polkás?
4: A legelején.
1: Az a Tiger, amire bevonultunk a stúdióba.
0: Azt a Sassa rakta be.
3: Sajnos én voltam, ne haragudj.
4: Aztán őt is puszilom táborról messziről. Nagyon jó volt az a zeneszám.
0: Na.
4: Nagyon tetszett.
0: Ska Tunes.
3: Neked küldtem szeretettel.
4: Nekem küldted?
3: Aha.
4: Jaj, nagyon kedves, hogy köszi, drága, szép, jatagános testvérem. Hát ez fantasztikus volt.
1: Köszönjük szépen, hogy meghallgattad, és hogy tudtunk valamit adni, és hogy hallgatod az adást.
4: Jó, hallgatlak titeket tovább, és köszi szépen, hogy beszélhettem.
3: Köszönöm, Norbi.
1: Puszi!
0: Na, Norbi. Szóval, hol tartottunk?
1: Ugye megbeszéltük az olasz kérdést.
0: Az olasz kérdést. Dobost keres a macskanadrág, meg az Ocean Front is. Macskanadrág annyit kért, hogy lehetőleg ne alkoholista dobos legyen, vagy ha az, akkor úgy is maradjon pontos.
1: Igen, és a 125. dobosukat keresik a felhívásban, azt hiszem, hogy ez is szerepelt, vagy valami ilyesmi.
0: Ja.
1: Na, úgyhogy...
0: Ledarálom, még van egy-két hír nálam.
2: Hogyan tudnak ezek a fülem mellett menni, mert...
0: És itt ül a stúdióban egyébként három dobos most megint. Pont elég lenne.
1: De nem magunkat promózunk.
0: Jó, nem magunkat, mások. Csak egy ezt felnéztem. Na, hogy van egy új fanzin. Valami zizeg itt a háttérbe.
3: Igen, valami
0: nem tudom, hogy titeket is halljátok, de...
3: Remélem az ételben nem szól kifele.
2: Ez telefon.
0: Szóval az Itt hagyott mondatok című fanzinnak megjelent a harmadik száma. Kérem szépen. Beszerezhető a lemezboltba, ahova mindenki jár, és a madár az eladó.
1: Nem mondhatjuk ki.
0: Nem tudom, az ki lehet.
1: Szerintem igen, címet nem
0: mondhatjuk. A Vépben meg a Gihádába beszerezhető. Van benne Red Alert, Vice Squad, Cséb interjú, meg Adverts, meg a Bajzát Sanyinak az elvonós emlékei. Ezt kérték, hogy mondjuk be.
1: Az egy üres oldal.
0: Cséb. Lehet. Van egy Csébint. Te meg be szeretnéd a Csébet hívni, majd ezt tudom.
2: De nemet mondott.
0: Nem á?
1: Hát majd a...
0: Fidó is nemet mondott. Majd... Még azért beszélünk velük.
2: Jó, hát ha.
1: Na milyen hírünk van még?
0: Hát nekem ennyi nagyjából. Elég gyorsak a hírek.
1: Ez igen, nekem élményeim vannak.
0: Na, mondd, halljuk.
1: Hát a legkeményebb, és innen is nagyon pusztítom a Donátot a fegyelmezőből, mert ugye Pécsen játszottunk, a Szent News mutatta be az új lemezét, ami ezt nem baromi jó lett.
0: Énekeltél is egy számot.
1: Igen, egy refrént felénekeltem nekik, de nem ezért lett jó a lemez, azt már csak a habatartán, de nagyon ügyesek a fiúk. Jönnek is be két hét múlva, és meghallgatjuk majd a lemezt, amennyire megtudjuk. De hogy ugye úgy volt, hogy jön a fegyi, és mikor mentünk le Pécsre, akkor egyszer csak kaptuk az üzenetet a kócostól, hogy a Donát szemébe egy belepattant egy kárpitos kapocs. És azt nem észletlenül. Úgyhogy én csak innen is
3: szóval
1: üzenném.
3: Szóval kárpitosként dolgozik.
1: Hát dolgozik kárpitos kapocsokkal. nem tudom, hogy mit csinált. Így,
3: hát gondolom, vagy ilyen, nekem például hát, így én, ritkán találkozik hát a kárpitos kapocsokkal.
1: De hogyha építkezésekkel már hozzá, akkor azért ez úgy előfordul. De mindegy, úgyhogy Donát kijött a személyzetről, lejött is, hogy elképesztően jó bulit csináltak, csak hogy ez volt egy kicsit ilyen. Hát ilyen necces.
0: Na, vagy... Akkor rejtettek, a Barcs Miki meg átlőtte a kezét gázpisztollyal
1: az
0: utolsó Flash koncert előtt, de lenyomta.
1: Donát is nagyon-nagyon-nagyon jó bulit csináltak, és szabad kikötőzett.
0: Tunyi 40-en ott volt valaki?
1: Ott volt, igen. Ott meg a Jancsi DJ-zett, ott egy nagyon jó tesi órát raktunk.
0: Rigger Jancsi?
1: Aha, János DJ-zett. Tunyika a szuper cuki volt, kapott a fenekéről mintázott tortát. Úgyhogy azt
0: és
1: is...
0: tényleg nem tudott róla, hogy lesz?
1: Én azt gondolom, hogy azért sejtette, szóval, hogy az úgy kiderült, de szerencsére nagyon
3: korán... Én például bemondtam a rádióba, ugye?
0: Nagyon. Jó, valaki.
1: Hát, akkor
3: de, azért... de nem mondtam, hogy kié a szülinap, csak hogy lesz egy.
1: Szerintem sejtette, de nagyon cuki volt, és nagyon meg volt hatódva, és elképesztően sokan voltak, úgyhogy megünnepeltük, hogy a Tunyika betöltötte.
0: Cumi süvegbe kapta a kevertet, nekem azt
1: minden
0: tetszett.
1: Minden volt. Nagyon boldog volt, és ezért jött azért ledobott egy-két textilt is, szerencsére hozta a formáját.
0: Még tartja magát?
1: Persze. Úgyhogy az is nagyon szupi volt.
0: Ja, még van egy hírem, most jut eszembe. Csak nincs előttem, de a fejemben itt van, hogy Jello Biafra jobban van, mert ugye ő sajnos ízét stroke-ot kapott.
1: Kicsoda?
0: Március, a Dead Kennedys korábbi énekes.
2: Aha. Hát a Dead Kennedys énekes.
0: A Dead Kennedys, hát jó volt. Oké, a Dead Kennedys énekese.
2: Igen.
0: Március elején stroke-ot kapott, kórházba került, de most fogja kiengedni, most már tud beszélni, meg már így a bal oldala lebénult, de most már jobban van. Úgyhogy ezúttal
1: is
0: kívánjuk.
1: Akkor nekik a cheat meg az energit.
0: Ja. Mert ő aztán tényleg megmondta a Frankót.
1: Ebben sokat bele.
0: Igen. Volt egy ilyen videoblog, az a Jello mondja meg a tutit, hogy valami ilyesmi. Na jó. Igen, ennyi hír jutott eszembe. Ajánljunk koncerteket.
1: A te leginkább.
0: Jó, várjál, akkor meg kell nyitnom itt a
2: addig. Nem mostanában lesz a Sex Pistols, vagy az még később?
0: A Pillesz. Kérlek szépen.
2: Mi az a Pillesz?
1: Public
0: Pillesz.
2: Pilateszt akartam.
1: Én oda megyek. Nem csak.
0: Van jegyed, mert teltházas.
1: Nem, a Pilateszre megyek, de az elhagyom itt az adást. Én a Pilateszre szavazok, tudja, nem soká indulok is.
0: Na, megpróbálom akkor időrendben rakni. Kérem szépen, azt mondja, hogy riffek, bakancsok és fúvósok a Dürer kertben ma este 8-kor. A Anyám kínja fog fellépni az El Buerdo Fuello zenekarral, ilyen pankos szkás este. Aztán Nemecsek lesz a holnap este a Teremben.
1: Veszprémben?
0: Aha, Nemecsek, Tetem és Building Ruins. Szerintem
1: holnap
0: ez a
1: Veszprém. Holnap péntek van egyébként?
0: Holnap már péntek van. Akkor holnap este itt a Manyiba a Bólogató Kutya meg... Ó, Barang és Lajosok nem lesz végül, basszus. Azt megnéztem volna.
1: Szombat milyen jó lesz.
0: Várjál, holnap este Beton Győr akusztikus est az ecetfa alatt, mondjuk lesz fitfet.
1: Akkor az már a kinti színpad, ugye?
0: Igen, igen.
1: Hú, az de király lehet.
0: Igen, akkor meg még az a bipoláris.
1: Bipoláris, a Somáék. A
0: Somáék, igen, meg a Makó Dávidnak az egyszemélyes.
1: Azt nem ittem, azt nem, majd jó lesz, amikor Soma elkezd torok énekelni, azt nagyon szeretem.
0: Tényleg?
1: Amikor már, hát igen.
0: Ez a mongol féle?
1: Az nagyon, azt imádom, amikor azt arra rákezd, az egy ilyen bizonyos, amikor az estébe így belecsúszott, akkor szokta ezt csinálni, és ez nagyon szórakoztató, remélem majd ezt is nyomja.
0: Oké, na holnap után, szombaton, Kugler, Lubricators, Selector Desmond Schlecker.
3: Az nagyon jó buli lesz.
0: Az jó lesz, ott leszel?
3: Megyek miattad.
0: Ja, és aznap délelőtt, most van ez a Budapest 100 programsorozat.
1: Igen.
0: És a Zuglóban az amerikai, talán bemondhatok címet, mert, vagy nem?
1: Szerintem nem.
0: Nem, jó. Zuglóban az amerikai úton. A Mackó rendelőnél.
3: Na.
0: Mackó rendelőnél lesz Fitfet koncert, meg a Pinapsból az egyik lány fog teremén játszani, meg ilyen vegyes, kulturális, családbarát program. Ezeket most mind fejből mondom, de mondjuk a szombaton lesz még győzelemnapi punkparádé a Riffben, ahol KMK is lesz, meg Kenyér, aztán mit látok még itt? Turn of Phrase és Komplett a Riffben május 13-án, ez már ugye jövő hét jövő egy szerda akkor, igen, és utána kezdődik a Punk Maraton, a 15-dik, a végállomásban 3 nap, ezt majd
1: várjuk, amíg ez külön. Még a Punk Maraton előtt, még a Punk Maraton előtt a Seres küldött egy bulit, az RG's fegyelmező lesz a 8-asban, 8-án.
5: Holnap.
1: Igen.
5: Megyek.
0: Az király.
1: Gondolom, akkor a Seres is megy, hogyha...
0: Jó, akkor amit látok még itt, május 15 péntek, mert a Punk Maratont külön kivesézzük mindjárt, MDC és Barakka közös koncert a Riffben május 15-én, ugyancsak május 15-én pénteken Mentál Matiné az S8-ban, Fráters, most ki az új dobos?
2: Nem tudom.
0: CTG, Voodoo Ellen, Gutting Reg.
2: CTG-be tudom.
1: Ja, semmi, nem szóltam. Azt hittem, hogy két hét múlva már 14.

0: This is not the last tour címen érkezik Johnny Rotten.
1: This is not the love song.
0: De ez pont a legrosszabb számuk egyébként. De nem baj, mert élőben rohadt jók, szerintem.
1: Igen. De a az összes közül a legjobb az a Punk Maraton, ami jövő hét csütörtök.
0: Ja, várjál,
1: még egy van. Nem, a Shrek mondt, nem lehet le. Nem, ez még, is nem, egy pillanatra
0: nem. Jó, épp egy Dog Zolitz bulit akarok még bemondani, bocs.
1: Jó, az a... De látod, ez a mentőt, és én magam a sosem nyomom mit ellentét.
0: Így van, Ádik a gyűjtő bulája, akkor beszél róla, a békis fiúk.
1: De az 22?
0: Az még úgy pont az belefér.
1: Az nem, a 21 adásunk van, majd ezt elmondjuk.
0: Ja jó, ja tényleg, oké.
2: Okay. Johnny-ban előzetes.
0: Over, over. Tindirindirind.
1: Nem, maraton. Hát ennél ott is lesz dolgozó, nincs egyébként.
2: De miért egy pangmaraton, rakjunk egy zenét, és aztán beszélgessünk.
3: Legyen zene.
2: Hogy miért is ez a pangmaraton.
0: Akkor én most küldök egy olyat, ami utána a pangmaratonosok lesznek. Mindegy, jöjjön valami jó.

0: Ennyi volt ez a kedves romani, vagy hát mondjuk ki cigány hófehérke,
1: az én vagyok.
0: Az én vagyok a cigány hófehérke. De milyen vagy, ez hupikék törpikék, ez az.
1: Ugye ez vicces, amúgy.
2: Na, de Júli még fölteszi nektek a kérdést, és utána el kell menni edzésre.
0: De várjál még nem, mert a Seres úgy érzi, hogy a műsorszerkesztésben szeretném a beleszólni, és hát természetesen meg is teheti.
2: Na.
0: A bárholban lesz Böjler, valami, amit nem tudok kiolvasni.
2: A Stengbe lesz. Nem a Stengbe lesz?
0: De bárhol is Steng, csak odáig nem jutottam el.
2: Annyit tudok, hogy a bárhol pultosok lesznek a Steng nevű szabadtéri helyen, ami nemrég nyitott újra meg.
0: Na, hát ezt hagytad ki, ugye?
2: Ezt kihagytam, igen.
0: Ennyi.
2: Mert már azért hagytam ki, mert nincs már a Carfiolnak a koncertlista.
0: Azért hagytad ki, mert bolykottálod a Stenget.
2: Azt nem.
0: Nem, a Stengben lesz Böller, Split Leaf, Anger... Angel T, valami? És Icenap. Angel T, ugye? Jó. Jó, nagyon szépen köszönöm, kedves Gábor, szerintem helyre raktuk itt, ami hol merre.
2: Nyugodtan, küldjetek
0: még. De küldj még bármit, amit szeretném. Jó, tehát akkor pangmaraton. Hanyadik?
3: 15.
2: Az szép.
3: 15 kerekem.
0: Akkor 15. Sütortát? Vagy hogy
2: de legyen? Nem 15 éves.

0: Sanem most már, nem,
1: igen, ez hát a most már sokadik, mint sokkal többedik. Hogy 25 éve volt az első pangmaraton, de ez lesz a 15.
0: Az szép.
2: Akkor volt egy két kihagyás, úgy
1: volt
2: érzem.
1: Volt egy két kihagyás, viszont volt olyan év is, amikor 2 is volt. Még 2001-ben.
2: Ja, hogy 2 volt egyszerre?
1: Ja, volt egy, az első évünkben olyan lelkesek voltunk, hogy 2 csináltunk.
3: Még az NK is többet csúsztatott. Nem, nyilván csak viccelek.
1: Nem, az volt az az igazság, hogy az első olyan jól sikerült, hogy, és akkor még fiatalok voltunk és lelkesek, hogy most már tök vicces kimondani, hogy 4
3: most
1: hónap
3: múlva... Most is fiatalok vagytunk, igen, csak már kevésbé lesz.
1: Tehát, hogy megcsináltuk az első pankmaraton 2001. januárjában, ami baromi jól sikerült, szétdöntötték a házat, annyian voltak. Lelkesek lettünk, mint fiatalok. 4 hónap múlva csináltunk egy másodikat, ahol sikerült elbuknunk azt a bevételt, amit az első megkerestünk.
3: Ez kicsit ilyen szerencsejáték, nem? Tudni kell azt a pontot, hogy hol kell kiszállni, az pontos.
1: Igen, és mi akkor még nem tudtuk.
3: De most már megtanultátok, és ugyanúgy
0: azóta se szállnak,
3: igen. Hála az égnek. Én annyira várom, tényleg.
0: De hány helyszín is volt? Először az Oladiba volt?
1: Igen, az első 2 volt az Oladiba. Aztán 2003-ban elköltöztünk a végállomásba.
0: És azóta?
1: Nem, utána a negyedik, a 2004-es az egy másik helyen volt, hanem a kismerős szombathelyen, a Szövő utcában.
0: Szövő
1: utca 100. A vasútállomás mögött, igen, a buliház, nem tudom,
2: én emlékszem rá.
1: Azt emlékszem, biztos.
3: Jó, de ezt megtudtuk a múltkor is, hogy Szombathely tulajdonképpen a Sasza alapította, és neki köszönhetjük, hogy létezik a város.
2: Kb.
1: Többek között. Ezzel nem tudok vitatkozni. Úgyhogy, és akkor utána tért vissza 2015. Igen, igen, a Zsolti 6-6-os közreműködésével. Azon nagyon köszönünk és örülünk neki, hogy akkor ezt így felkarolta, és azóta minden évben.
3: És mi változott az elmúlt 15/15. Alkalom alatt, azon túl, hogy öregebbek lettek, bölcsebbek lettek.
0: Most már ott lehet aludni például.
1: Igen, igen, tehát egyébként az változott sajnos, ami nyilván kicsit negatív, de aztán több negatívat nem is szeretnénk mondani.
3: Nem, nagyon helyes, mert...
1: Hogy nyilván az első 2 évben, első 3 évben azért olyan létszámok voltak, amiket, hogyha most meghallod a tűzoltóság, akkor azonnal zárná be akár a végállomást, akár az Oladit. Most sajnos, mert ezeknek a számoknak nem vagyunk a közelében, viszont ugyanolyan jó bulik vannak, és a mai viszonyok között egyébként nem panaszkodhatunk, tehát nagyon jó létszámokat produkálunk, és hát ezért is gondoltuk azt, hogy idén egy huszárvágással 3 naposra tervezzük már az eddig 2 nap helyett a fesztivált, és ezt megtámogatandó. Idén először kialakítunk egy ingyenesen igénybe vehető sátortábort is.
3: De várjátok, most nem ott a kertben lesz, nem. Hanem ott szemben a parkolóban?
1: Így van, pontosan. Tehát úgy gondoltuk, hogy úgy érezzük, hogy van rá érdeklődés, tavaly is volt már.
3: De olyan aranyosak voltak, mert ott voltak reggel, és ott nagyon, annyira jó hangulata volt. Annyira jó volt.
0: Igazi fesztivál hangulat
3: igen,
0: volt.
3: Igen, annyira jó volt.
1: Tehát mi egy ilyen, ilyen vegyes klubfesztivál lettünk, hogy beltéren van a klubban a fesztivál, viszont kint szemben a zöldben a természetben lehet sátorozni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos újdonság, azt szeretnék tényleg, aki messziről jön, nyugodtan érkezett, egy nagyon kulturált, normális terület van közvetlenül a végállomással szemben.
3: És nagyon közel van egyébként egy nagyon nagy áruház is, meg egy kis dohibolt, ahol a bármit beszerezhetsz, szeretnél megint.
1: Épp erre akartam kiukadni, hogy azt szeretnék, hogy nem ott vásároljanak.
3: Ja, nem, most el is kell
0: van menned. Van alternatívánk.
1: Épp az lett volna a következő mondatom.
0: A helybefogyasztással is a fesztivált
3: támogatjátok. És egy fangfejjel gondolkodom, úgyhogy de most el is megyek.
0: A cigarettát ott kell beszerezni, azt aláírom.
1: Igen, tehát a cigarettát engem néz.
0: Szia Juli!
4: Szia Juli!
0: Jó edzés!
3: A viszontlátásra mindenkinek!
4: Tisztjuk!
0: Kész! Vége!
1: Szóval akkor még az egy mondat, bocsánat, hogy akkor így a természetesen van nagy áruház és dohánybolt, viszont mi pedig készültünk azoknak, akik bevállalják a sátorozást, hogy minden nap reggel, nagyon finom reggelivel várjuk őket, rántott a bundás kenyér, egyebek, ingyen kávé, ingyen ásványvíz, zsíros kenyér, stb. Tehát minden sátorozót reggel várunk bent a végállóba, és ezt mind megkapják tőlünk, tehát nem kell elmenni egyetlen nagy áruházban.
4: Mondjuk ez menő.
1: Ezért
4: ez menő.
1: A másik pedig az, hogy a reggeli órákban, kora délutánig olyan árakon fogjuk árusítani az alkoholos és alkoholmentes italokat a végállóba, amik olcsóbbak lesznek, mint a mellettünk lévő dohányboltban.
0: Megéri sátrozni.
4: Végig nyitva lesz a hely non-stop.
1: Non-stop, tehát csütörtökön délután 5 órától vasárnap reggel 8-ig non-stop.
4: És akkor lehet a WC-t használni.
1: WC-t, zuhanyzási lehetőség is lesz.
5: Az hol van zuhanyzás és lehetőség?
1: Bent a végállóban van egy helység, ahol van
5: zuhanyzókában.
2: Sose láttam.
0: Nem sátroztál még.
1: Aki szeretne jönni, az legközelebb megmutatom.
5: Jó. És hogy érzitek, hogy fiatalodik, vagy tehát van utánpótlás a közönségben? Ezt hogy látjátok? Mert általában az a baj, hát így idézőjelben baj a pánkkal, meg ezzel az egész közeggel. Én ezt így múltkor megfilozófáltam magamba egy-két koncert után, hogy nagyon ritkán látni azt, hogy fiatalodik a közönség. Tehát hogy gyakorlatilag így visszük magunkkal a saját korosztályunkat, és ez a, hát idézőjelben ez lehet a halála ennek a dolognak, hogyha nem tud megfiatalodni, de ez mindenre igaz, nem csak a punkra, meg erre a underground szcénára, de hogyha ha nincs utánpótlás, akkor így elhal, kihal. Látjátok ti ezt, hogy vannak fiatalok, jönnek?
0: Őszintén szóval sokat gondolkoztam ezen én is, és most úgy érzem, hogy van. Uh-huh. Most úgy érzem, hogy évről évre egyre több fiatal jön ki a pánkmaratonra is, és maga a klub életet is szívesebben látogatják, mint mondjuk 3-4 éve. Úgyhogy igen, van, jönnek a fiatalok.
5: Most van egyébként valami visszatérő 30-as, ezért ilyen 30 éves periódus, ami mindig van mindenbe amúgy, és most kicsit úgy látom, hogy kezdenek a telefonjaikból kiszeretni a fiatalok, aztán inkább visszamennek az életbe, megtalálták hát maguknak a zenéket is, a régieket is akár, játsszák is ráadásul, jó minőségben is játsszák.
0: Hát láthattuk a választási eredményen is, hogy a fiatalok most nagyon aktívak és beleszólnak a dolgokba, aminek nagyon örülök, és tényleg vannak fiatal pánkok, és reméljük, hogy velünk is maradnak, és még hoznak több.
4: Zenekarok is vannak?
1: Egyébként, bocsánat, még csak annyi, hogy nem a pánk maradt, hanem az egész végállomás. Ugye, hogy mindenki szeret manapság panaszkodni, hogy milyen a klub élet, nehéz.
2: Akkor te is elkezdem.
1: Tény, hogy nehéz a klub élet, és
4: jó, panaszkodj.
1: Én viszont nem panaszkodni szeretnék, mert én azt látom, és lehet, hogy ez tök furcsa lesz sokaknak, hogy 2026-tól, tehát így az év elejétől nálunk sokkal jobbak a nézőszámok, mint mondjuk tavaly voltak. Minden, nyilván minden budja maga szintjéhez képest.
2: És szerinted miért?
1: Tehát egy 50 fős underground metal buli, amint tavaly voltak, mint tudom én, 30-an, azon most vannak 50-en. Tehát ilyen szintekben.
4: Na már unják az internetet is.
1: És ez tényleg
5: érzhető,
1: hogy van valami növekedés a... Miért ez jó kérdés, mi örülünk neki, mert egyébként a belépők nyilván nem lettek olcsóbbak, mert sajnos nem tudjuk, hogy egyéb másokok miatt olcsóbb adni. Nyilván az italárak se annyira olcsó. De talán megtalálják azt a közeget, ahol el tudnak lenni egymással, és tényleg nem csak a telefonnal, mert ugye nem válunk a végállóba, és azért el lehet tölteni úgy az időt, hogy mondjuk nem csak a koncertet nézett, hanem bandázol, cimbizel, csocsózol, beszélgetsz, tehát megvannak azok a terek, ahol el tudják tölteni az időt. Tehát nem csak az, hogy bemennek a koncertre, mert meghallgatják és hello, hanem talán úgy érzük, hogy ez egy ilyen tartalmas idő, divatos szóval élve.
4: Egy pár hete voltunk Szatmár Németibe zenekarommal egy fesztiválon, és rengeteg fiatal volt. És az volt a vicces, hogy ilyen, mintha vissza időutazásba éreztem magam, tényleg, mintha a 90-es évekbe visszamentem volna.
5: Van egy ilyen visszatérő periódus most, ami újra megtalálta.
4: 10 éves black metal rajongók kifestve, meg Farmer Jackie, minden ugyanaz a felvarokkal.
5: A puma cipő, már láttam a...
4: És zenekar is volt 2-3 fiatal. Nem tudom, hogy Magyarországon viszont ezt hiányolom, hogy kevés az új. Bár azért abból is vannak. Punkbazi vannak.
1: Legalábbis nálunk. De mondjuk Szombathelyen például, hogy a környéken rengeteg az ilyen rock és metal zenekarból a fiatal, az újak. Punkban sajnos kevés, de ami szerintem még a punknál is rosszabb helyzetben van egyébként, hogy már ezeket a stílusokat nézzük, az a hardcore.
4: Meg a ska.
2: Aztán a békességgel.
1: De hogy a hardcore-os közönség az végképp megérik sajnos, azt nem mondom. Nincs utánpótlás.
4: Pedig abban még egy pár éve még
1: nem. Mi azt látjuk, hogy nincs sajnos.
4: Csak ilyen dehumanizáltul. Akik már nem ma kezdték.
1: Már örülnénk, ha lenne
5: teszik, amit tehetünk.
4: Na, nézzük át a programot, ha lehet. Azt elmondhatjuk. Még mindig a program ajánlóban vagyunk, kedves fejből. Csütörtök. Csak úgy két színpad lesz, ugye?
1: Két színpad lesz, ugye, fent a szokásos, illetve lent a kert helyiségben lesz egy ilyen délutáni.
0: Akkor ott már három.
1: Tehát így mondhatjuk, hogy három. Így van. Tehát így legyünk nagy képűek, három színpad. Három nap, három színpad. Ez egy jó szlogen, 40 zenekar.
4: És hány órakor kezdődik?
1: Szombaton elkezdjük délután.
4: Nem, csütörtök.
1: Nem, bocsánat, csütörtökön elkezdjük délután 5-kor, igen, és ott gyakorlatilag megy hajnalig a buli, péntek szombaton már kora délutántól.
0: Szerintem 2 körül.
1: Ránhangoló DJ-k lesznek a kerthelyiségben, illetve akusztikus produkciók, amikkel hangolunk, és akkor ilyen délután 5-6 óra nagy magasságában kezdődnek a fent a...
0: 4 óra 50-kor kezdődnek a zenekarok fent.
4: A buli. Elmondjátok, kik lesznek? Vagy legyen meg.
1: Én mondom az első napot nagyjából, jó?
4: Tudjátok fejből.
1: Ugye csütörtökön történt egy változás a programban. Ugye az első nap egyik fő fellépője ugye a hétköznapi csalódások zenekar lett volna, akiknek viszont néhány nappal ezelőtt sajnos egészségügyi okok miatt le kellett mondani ezt a koncertet, illetve minden egyéb
4: többet is lemondtak mostanában.
1: Bulikat május, azt hiszem az összes májusi bulikat lemondták. Úgyhogy innen is jobbulást kívánunk a Ferinek, és reméljük nem
4: Feri? Sokára.
1: Aha, igen.
4: Múltka Barnának volt valami.
1: Igen, neki is volt, de most úgy tudom, hogy konkrétan a Ferivel van. Úgyhogy bízunk benne, hogy nem sokára találkozunk velük újra, és visszatérnek. Viszont helyettük szerintem egy hasonló kaliberű és méltó zenekar a Proszektúra ugrott be. Úgyhogy csütörtökön velük kezdünk, úgymond a nagyobb közül. Többi Zsolti azt szerintem jobban
0: tudod. Hát őszintén nekem nincs papírom most. Én nem tudom puskázni.
1: Meg tudom nézni. Például.
0: De igen, a Francesco is a haverok. Azen.
1: Igen, a Tetra is akkor lesz,
0: ha jól tudom. A Tetra, akkor a KBT.
1: KBT is akkor lesz. Tehát ez egy ilyen ráhangoló nap lesz.
0: Brigantik,
1: így van.
4: Várpalota.
1: Így van. És akkor ez a csütörtök, ez még ilyen finom ráhangolónak.
0: Ugye Seresék is ugye Rokkóval jönni fognak.
1: És az is csütörtök.
0: Így van, az is csütörtök.
4: Szaxofonnal? Reméljük.
0: Reméljük. De. Meg még ugye akkor a teljeség miatt, itt az Iga. Iga lesz az utolsó.
4: Nagyon jó, Pumukliék.
0: Így van. És akkor igazából megvan a csütörtökünk.
1: Összeszedtük, jó.
2: Na, ügyesek vagytok.
0: Mert azért még hozzátenném, hogy lesz DJ-ink,
4: wow.
0: Mind a 3 nap. A DJ valaki, a Gombatok és az Igazságtalanság Szelekter mind a 3 nap fognak a koncertek előtt, illetve alatt is részben zenélni Bakelitről. Úgyhogy az udvaron úgy estig biztos, hogy lesz délutántól zene mind a 3 nap.
1: Kívánság műsorral és egyébekkel, tehát szerintem nyitottak ők arra, hogy fokozzák ott a hangulatot.
2: Bármit lehet kérni tőlük.
1: Bármit lehet tőlük kérni. Biztos, hogy teljesíti, de
0: ami megvan lemezen, ugye.
4: Nem zenegépek azért. Betegyek egy számot, a Tilla akusztikat?
2: Igen, én azt gondoltam a tavalyi évről.
4: Egy kis ízelítő hangulatügyileg.
2: Hogy milyen volt az udvaron egy Tilla akusztik tavaly, úgyhogy hallgassuk meg. Amúgy is politikai töltetű dal.

0: Na, Tilos Rádió FM 90.3, ez mind itt a Páholy, és a Tilla után meghallgatok a Dineseri, vagy Dineseri, hogy kell kiejteni, ők viszont már pénteken érkeznek Ausztriából, de nem osztrákok, hanem vegyes felvágott, mert ahogy az éneket is hallottuk, ez nem német volt. Bár németül van feliratozva a YouTube-on, azt megnéztem.
1: Úgy tudom, hogy horvát származásúak, amúgy van.
0: Valami szláv, igen. De nagyon jók egyébként, élőben én láttam őket már. Szóval pénteken ők is lesznek, a DJ valaki mellett, meg a Dirty Down érkezik Pécsről. Fantasztikus, tehát nem csak punk lesz, hanem...
2: Igen, tehát, hogy jó, tehát ez...
1: Igen. Tehát ugye mindig próbáljuk a punk szellemiséget belehozni az egészbe, tehát nem baj, hogyha nem punk zenét játszik konkrétan, vagy csinál, de ez a punk szellemiség megvan, és szerintem a mai hip-hop szénába fantasztikus szerintem talán az egyetlen, aki ezt nyíltan felvállalja és beleáll ebben a dologba.
3: Is egy posztot.
1: Most ugye elég nagy viharok vannak körülötte, igen, tehát így elég szépen beleállt
0: a... Mindig megy a beef
1: a magyar hip-hop közegbe teljesen, és ő az, aki, amire egyébként nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt ő kiírta, hogy ő messzívesében játszik, vagy lép fel egy punk buliba, mint a bármelyik hip-hop buliba.
2: Sokan panaszkodnak ám kifelé a hip-hopból. Ja. Hogy tartatatlan, ami ott van. Nem tudom pontosan, mik a tények, de egy
1: igen,
2: több rapperrel is beszéltem, akik mondták, hogy...
0: Majd a Majáékat megkérdezzük a Bandita Rádióba.
4: Olvastam egy kommentet is, ez tök jó volt, hogy a fantasztikus az már tiszteletbeli punk.
1: Hát amúgy, hát a hozzáállása, meg a szövegei...
4: Teljesen,
2: teljesen. Sokszor beszéltük amúgy ebben a műsorban, és a punk az nem feltétlen az, ami zeneileg az, hanem a kritikusság, meg a...
4: Így van, így van.
1: Így van.
2: Az eszme.
1: És ennek jegyében nyilván nem csak a hip-hop felé nyitunk ugye pénteken, hanem lesz
5: mondjuk itt is egy... ő az egyetlen hip-hop előadó, ha jól gondolom, a fesztiválon.
1: Igen, igen, igen. Hát, mert igazából nagyon-nagyon nem találunk más olyan hip-hop előadót, aki így hiteles lenne, és azt ide...
0: Van még a
1: Boba Fett volt annó, vagy
5: Boba Fett, már meg sem mondom én.
0: Meg a... Majd eszembe fog jutni, van egy pécsi, aki a Csermenek lakóteleppel fellépett a...
2: Ja, halott pénzre
0: gondolsz. Nem, ne szegényked, szedd össze magad.
2: Nem,
0: mindjárt eszembe jut. De még térjünk inkább a programotokra vissza. A Fantasztikuson kívül a Gush, vagy Gush.
1: Igen, ők is
0: Ausztriából.
1: És a stílusi sokszínűség jegyében, tehát hogy nem csak punk, hanem hip-hop, hanem lesz, ha minden igaz, egy fantasztikus Kugler koncertünk is pénteken.
5: Wow! Az itt ilyen K-pop lesz.
0: És ez az idei második Kugler még csak.
5: Igen, volt egy fél éves szünet, vagy még több is.
0: Állandóan próbálom szervezni a Rossz Pocot, és sose érsz rá, de azt hittem, hogy...
5: Megszületett egy
0: új kukli.
5: Egy fiú. Jézus.
0: Azért, azt hittem az erekor.
5: Volt egy kis szünet.
0: Na jó, akkor ezt elfogadjuk.
1: És akkor még, bocsánat, hogy még vegyesebb legyen a stílus, mert pénteken a Egerből érkezik a Tisztán a cél felé, tehát ez a pénteki nap, ez tényleg egy ilyen...
0: Már Pestről, igen. Pesten próbálnak be Eger adjukat.
4: Legalább közelebb onnan.
0: Igen.
1: Tehát ez egy igazi stílus kavalkád lett, vagy divatos szóval, nem tudom, hogy szokták ezt mondani, tehát mindenki megtalálja a magának valót itt ezen a napon.
0: De még lesz Jack is.
1: Lesz Jack is, így van, akit nagyon várunk, legalábbis én nagyon szerintem régen hallottam, úgyhogy...
0: Jó, az új dobos.
1: Tehát a KB
0: ott, ott jó, a Csabika, aki a... Annyi a semmi komolyban is nyomta meg sok helyen. Nem ismer, Békás megy.
2: Nem ismerek dobosokat.
0: Nem? Akkor lesz még a Laci Acoustic Band külön, meg nevünk senki is.
1: Mind a kettő külön verzió.
0: Mert az egyik a... Ma saját magának
1: így van.
4: Na most ugye azért van így,
0: na, miért van
4: mert így? Mi szerettük volna, ha péntek szombaton, még a beindult koncertek előtt lennének akusztikus koncertek. És ezért úgy döntöttünk, hogy akkor egy Laci Acoustic legyen már külön a Tillával együtt.
5: Ő le lesz kint a kertben?
4: Így van, lent a kertben, aztán hogy később fent a... Nagy vagy kis színpadon?
1: Nem is tudom. Senkivel szerintem a kicsin
4: vagy. Lehet, hogy nagyon nem emlékszem.
0: Na, de itt lesz a Kush.
1: Így van, a Kush nyilván, mint punk legenda. Meg jönnek a helyiek egyébként a nagyon jó szombathelyi formációk, mint a Kőkorszaki.
0: Az igen.
1: Jön a Turbulencer Dosival.
0: Az az új Dark of Boys.
1: Hát...
0: Kicsit turbo negróban.
1: Kicsit más, igen.
4: Másabb azért.
1: Másabb a dolog.
4: A Dosi csak angolul énekel. Szomorú, hogy nincs magyar számotok, Dosi, legyen.
0: És a Wilburn, aki szintén akusztikus.
1: Nyilván, aki megkerülhetetlen nálunk, nagyon szeretjük, mindig jön. És akkor kit hagytunk még ki a péntekből? A
0: Igazságtalanság Selector.
1: Ja, hát a kedvenc DJ-ink, ők minden nap.
5: De szerintem azt már nyomják.
4: Így van.
0: Na, ja, meg a True Reason Szlovákiából.
1: Ja, tényleg.
4: Így van.
1: Annyian vannak, hogy tényleg elfelejtsük néha.
4: Hát ez most már tényleg olyan, hogy így fejből nem tudnám elmondani az elejétől a végéig, ha így hirtelen este felébresztenének álmomból.
2: És mi alapján válogattok? Hogy kihoz közönséget, ki a kedvencetek, vagy kit szeretnének látni szombathelyen?
1: Ez minden van, amit mondtál. Tehát egyrészt nyilván szeretjük hallgatni azokat, akiket mi is szeretünk. Másrészt nyilván szempont kell, hogy legyen az is, hogy kihoz közönséget, akár tetszik, akár nem, ez muszáj.
4: Persze ennek elég komoly szűrőn kell átmenni a részünkről.
1: Rengeteg zenekar nem jelentkezik. Mindegy.
2: Gondolom vannak visszafizetések, meg minden, ahogy kell.
1: Mi is tudom, kivel elmeséljük.
2: 15 000 forint benzínpénzből még.
1: 10-es szűnvéig, persze. De egyébként rengeteg jelentkező van, tehát szerintem még kétszer ennyi napot meg tudnánk tölteni.
2: Hát sajnos le kellett mondanunk, már megint az történt, hogy valahogy nem akarunk oda eljutni.
4: De hát akkor majd ott lesz a jövőre.
2: Ugye? Jó, remélem.
4: Aztán akkor hívunk más hip-hop eladókat is.
1: Ja, úgyhogy hála Isten, túl kínálat van, és nehéz szelektálni egyébként néha.
4: Na, nagyon nehéz, hogy egyébként. Ugye most abból a szempontból volt könnyebb, hogy ezt már nagyjából szeptemberben kb. Kitaláltuk, hogy kiket szeretnénk, és miközben eljutottunk ide az idei év elejére, arra már ott szinte megvolt a teljes lista, és oda már hiába jelentkeztek, sajnos már nem tudtunk nagyon feltölteni több zenekart. Aztán végül egy-két kivétellel éltünk, mert hát mondom, legyen még egy banda, akkor még egy bék talán valahogy bele tudunk nyomorítani, még férjen bele egy, de azért nagyon sok jelentkező van, és egyszerűen sajnáljuk, de nem tudunk mindenkit fogadni. Uh-huh. Majd esetleg akkor jövőre, akik most kimaradtak, illetve majd jövőre szeretnénk ugye nyilván több olyan előadót hívni, akik most nem tudtak ugye beleférni, és vagy esetleg nem tudtak eljönni.
2: Köszi.
5: Aztán lehet, hogy jövőre már egy hetes lesz a fesztivál, és akkor...
0: Ja. De ti tavaly játszottatok volna, hát csak lerobbantott
2: az autót, aztán visszafordultunk.
5: Legyen úgy, hogy egy hetes lesz a fesztivál, nem?
1: Azt akarom mondani, hogy minden fieségben benne vagyunk, úgyhogy szerintem nem kell kétszer mondani.
5: Gondolom.
1: Mi megcsináljuk.
5: Nagyon helyes.
0: Na, eszembe jutott egyébként Pöröly Rap Metal Pécsről.
4: Pörölj,
0: azt okay. Érdemes, azt ajánlom figyelmet, mert lehet, hogy lejátszunk.
1: Na, őket nem ismertem.
0: Az ne szegénykedj, szedd össze magad című számok például, nagyon szép. De akkor most szerintem hallgassunk meg egyet a pénteki felhozatalból, méghozzá a True Reason-től, a Dovodi című számot, és akkor utána meg elmondjuk a szombatot, a főnapot. Yeah. Ha lejátsza.

0: Elérkeztünk az utolsó dalhoz. A... Nem foglalkozunk komoly témákkal, de ez nem igaz. Mert mi lehetne komolyabb téma, mint a szegénység? És mi lehetne egyszerűbb és kézenfekvőbb megoldása a szegénység, mint a szegénység, amely végre hagyják a hatalmat a szegénykedést. Szarszak, erőszak, szemétkegyek, de utálom a szegényeket. A te zsebed üres, az enyém dagad, ne szegényked, csak össze magad.
1: Ne szétszoltam!
0: Nem várt ki a végét.
2: És ha nem szigyeltem, hogy jól dolgozok ki a munkát, a valamire végtekre lehet, hogy a munka megszigyel, a munka eredményt se kell szigyelni az ember. Kaparjon, gyűjtsön, építkezzen kockáról kockára. Aki erre nem képes, akinek nincs semmilyen, az annyit is ér. Aki nem mindez semmilyen az életben, az annyit is ér. Ezt tudom mondani, az akarja az életet. Ez az én véleményem.

0: Ne szegényk egy szedd össze magad. Na jó. Tobi Punk lekeverte. Társadalom Punk tudós lekeverte ezt a jó zenét. De majd lesz rendes lemez tőlük, akkor meghallgatjuk. Ő volt Pörölj. Ha már Punk hip-hop. Na, szóval szombat. Jön a MDC, Millions of Dead Cops például. Az egy egész jó kis.
1: Hát, hogy került a Latorba?
2: Hát, mondjam, vagy mondod, Zsolt, hogy...
3: Mondhatod.
2: Ők nyilván, hogy előtt, ha jól tudom, előtte nap játszanak itt Budapesten.
0: Igen, igen.
2: És a Barakkával turnéznak.
1: Aha.
2: Így Európa szerte. És így sikerült megbeszélni, hogy iktassanak be egy punk maraton időpontot is. Aminek én baromira örülök, mert én nagyon szeretem őket. Amúgy is, úgyhogy ez egy ilyen...
1: Én nem ismertem eddig, hozzáteszem.
2: Nekem ez egy ilyen tök-tök, ilyen meglepetett, amikor mondták, hogy jönnek, én el se hittem, hogy hú, persze, azért miért jönnének ők erre. Én szerettem őket, nagyon régen hallgattam őket, úgyhogy hát megmondják a frankot, ők egyébként 1979 óta létező zenekar, tehát nem ma kezdték a szakmát. Úgyhogy van mögöttük egy kis... múlt, és én nem tudom, voltak-e már Magyarországon, amúgy
0: voltak, mert szerintem voltak.
2: Kimaradt sajnos akkor, mert én...
0: Voltak, de már régebben, meg a Barakka is régen, tehát úgyhogy az is ritkaság, hogy Barakka is lesz.
2: Így van, tehát őket sem sűrű látjuk.
1: Magyarországon biztos.
0: Magyarországon, már amúgy meg egy csomót turnéznek folyamatosan.
3: Igen, így van. Van, aki azért jön haza Spanyolországból, hogy az MDC-t megnézze a Punk Marathonon.
1: Tényleg?
3: Igen.
1: Ilyen infó.
3: Igen, tudok, ilyen infó.
1: Az kemény amúgy. Nem?
3: De. Örülünk is neki.
0: Millions of Dead Cops. És akkor lesz még Demolisher, Boiler.
2: És igen, tehát a teljes élvonal, mondhatjuk így. Nem megsértve a többi napot, mert az is baromi jó lesz, de ez a szombat szerintem ez egy...
0: Demolisher az a Tuskó Punk profi gitárral.
4: Ez mutkó hallgatottam,
0: ezt szóval
4: nagyon jó feldobják.
0: Igen, fölléptek a Majálison is, pont lekéstem.
3: Meg a Talkón is, és ott is voltam.
0: Talkó előtt játszottak.
3: Igen.
0: Arról is, azon sajnos nem. Jó volt a Talkó?
3: Jó volt.
0: Azt mondják, jó volt. Jó.
3: Az egy 10/10-es buli volt, ha nem 11-es. nagyon ütött. Azért itt ritkaság, hogy egy ilyen kaliberű zenekar itt megfordul, és...
0: Ez hol voltam ugye?
1: Gödörbe,
0: az még jó is. Szól.
3: Majd, hogy arra célzok, hogy ez egy klubkoncert volt, és nem egy nagy fesztivál.
0: Az az igazi.
3: És néztem a Mighty Soundot, a Headliner, szóval, hogy ahhoz képest egy klubkoncert, és nagyon örültem neki, hogy eljöttek egy ilyen kis klubkoncertre.
4: Mennyi
3: volt a kb? Teltház volt. Komolyan? 270.
4: Ott lent annyian elférnek?
3: Annyi jegyet adtak el, igen, ez full teltház volt. Oh, tudom, mert én kaptam el az utolsó jegyet.
0: Tényleg?
1: A Punk Marathonra is.
2: Ja, amúgy igen.
1: Nem?
2: Hát, hogy megpróbáljuk majd jövőre.
1: Jövőre próbáljuk. Vagy próbáljátok.
2: Ja, próbáljuk.
0: Na, de lesznek még itt azért jó nevek, például Boiler, vagy Böjler. Erőszakszervezet.
1: Ó.
2: Így van. Lynx.
0: Lynx is aznap lesz.
2: Fegyelmező
0: is, ők se vállalnak most már túl sok koncertet. De akkor... Nem tudom, valaki hívta őket, azt mondom, tilos maratonra? Valaki hívta őket, és bocsi, most már nem érünk rá.
3: Hát most azért aktívak voltak, ebben a májusban, meg április végén azért nagyon aktívak, úgyhogy lehet, hogy azért nem.
0: Lehet,
3: most hirtelen kurva sok koncert lehet a mapucsak.
0: Igen. Hát most már lehet mondani szerintem. Már reméljük. Nem lesz itt büntetés. De ezért inkább tartjuk be. Akkor F. Bettings ki fog Fark dobolni. Igen. Ja, azt is mondhatjuk, kis igen. F. Bettingsbe ki fog dobolni.
4: Kis golyó?
3: Igen.
0: Ő best állandóra, vagy?
4: Hát állandó beugró.
0: Állandó beugró, az jó.
2: És akkor itt is azért lesz egy kis stílus kavalkádunk. Bejön az SCH, akiket eddig méltatlanul még nem említettünk meg ma, hogy nyilván a Punk Marathon az SCHC közösséggel szoros együttműködésben
3: csinálja meg
2: ezt a fesztivált, most már nem először.
4: Csak nem a liberáljú.
2: Hát véletlenül pont.
0: Na, az tök jó.
2: Ők is, ők lesznek szombaton, nyilván Social Free Face, tehát a két ász, ők elmaradhatnak egy ilyen buliból szerintem, és leszedik a fejünket ott szerintem, hogy szombat este, ahogy szokták. Úgyhogy egyébként ez tök jó, hogy ez a két dolog, a Punk Marathon és az SCHC így tud együttműködni és közösen.
1: Tök jó, amúgy összefonódott
2: rendesen. Nem egyébként csak az összefonódásokat.
0: Ez régen egyébként volt valami, bocs, csak hogy a mondjuk 20 évvel ezelőtt a hardcore meg a punk, akkor nem volt még ennyire egybe.
2: Nem volt annyira.
1: Szerintem sem volt.
2: Tehát nagyon külön voltak ezek a bulik nagyon régen. Igen.
1: Ezek nagyon külön voltak, tehát hogy ők nem...
2: Nem volt sok közösködés.
1: Fajsúlyoskodni velünk.
0: Hát eleve bőnadrág, meg Nike cipő, pánk, meg bakancs, meg szakadt fal.
2: Hát meg ugye a bólogatós bulik, meg a pogozós bulik nem fértek annyira.
1: Aztán össze, most valahogy összefonulatára.
2: Hát, szerintem az is benne van egyébként, hogy tényleg a közönség létszáma is, mert úgy lecsökkent mind a két szénának érdeke, hogy erősítse egymást. Szerintem, és ezért is van az, hogy inkább úgy menjenek azok bulik, hogy mind a két stílus megjelenik, és szerintem ez mindenkinek jó.
4: Amikor a Johnnyban mekkora pogó volt a liberál úton?
3: Brutál volt. Brutál volt. Meg az egész buli egy topó.
4: Az volt,
3: de... Én először voltam a Juliba, és mondom, azt a rohadt élet. Hát ide vissza kell jönni, játszani is.
4: Én nagyon ritkán látok. Nagyon elvetem,
3: az biztos.
4: Ez mind fiúk, lányok, mindenki csaptak, vágtak. Ez kemény.
0: És voltak helyi törzs közönség is, tehát akik nem a koncertre jöttek.
4: Azok most... eloldalogtak szerintem.
0: Igen.
3: Páran még ott voltak, de a liberál környéken ott ugye eltünedeztek. De még az elején bepróbálkoztak ott egy kis italozással, de azért ott bedurvult a buli tényleg.
4: A liberálik beadták. Kis színpadon játszanak? Gondolom.
2: Hát ők igen.
0: Az aztán,
2: sokszor kikötik, hogy csak a kis színpad.
4: Hát trúk, tudod.
2: Így van, tehát a...
0: Na, akkor lesz még Lubricators, igen, tehát, jó kis szkás program is.
2: Meg legyen szombaton is.
0: Meg Snobs.
2: Hát a Snobs, akik ugye a tős vendégek és elmaradhatatlan, így van.
0: Meg a Tilla Akusztik,
2: meg a aki... Tilla meg igen. A Lady is, ugye akusztikozni. Most éppen a Terrier Tex névem.
0: Igen, akkor... meg a Viralit. Az, mi az a Viralit? Ezt nem is.
3: Na, ők egy metált játszanak.
0: Wow.
3: Első koncertjük lesz a Punk Maratonon, és a Tetrának a nem is tudom már hányadik basszusgitárosa a Nonsense Andrisnak az új zenekara, aki egyébként technikus is lesz a Punk Maraton mind a három napján, uh-huh. És akkor mondta, hogy lenne kedvük jönni, mondom, gyertek.
0: Figyeljetek!
2: Metál ritkán van úgyis.
3: Így van. Na ez még egy olyan pont, ami színesítette a műsorunkat.
0: Attitűd a lényeg. Egy picit beszéljünk rólatok, hogy amúgy mostanában mit csináltok a Punk Maraton szervezésen kívül. Zsoltinos, te hány zenekarba dobolsz most?
3: Most jelenleg csak egyben. De már gondolkozok egy következőn. Már megvan a fejemben a kép, hogy mit szeretnék.
4: Ezért keveredtem ezt a múltkor, ezért kérdeztem, hogy most akkor hol dobolsz.
0: És melyik az egy? Az a Tetra?
3: Tetra, így van. Az most megy, pörög, és az a fő csapás vonal.
0: És miben gondolkozol?
3: Miben gondolkozol?
0: Aha.
3: Hát bevettek egy zenekarba még tavaly az Igazságtalanságba.
0: Wow.
3: És az énekessel már beszéltem, hogy én veled nagyon szeretnék egy másik bandát csinálni, hogy valamit hozzunk össze. Ez talán egy hetes sztori. Úgyhogy remélem összejön valami, és akkor magunk köré gyűjtjük a haverokat, aztán...
0: Stílusilag?
3: Még nincs meghatározva semmi.
0: De még bármi lehet.
3: Bármi, hogyne. De szeretnék egy kicsit többet zenélni.
0: Na, tök jó. Hufi, te viszed a végállomást a hátadon?
2: Hát mondhatjuk. Már lehet, hogy ez kicsit nagyképű, de próbálom vinni, igen. Tehát most már az egészet, hogy nyakomba vettem minden szinten.
0: Te szervez az egész?
2: Igen, hát nyilván nem egyedül, tehát van mellettem, hála Isten, egy nagyon, nagyon komoly és elhivatott csapat, akikkel ezt együtt csináljuk, úgyhogy akiknek baromi hálás vagyok. Tehát ugye a végállomást az teljesen egy olyan projekt, hogy mindenki mellékállásban. Nekem is van egy főállásom, a többieknek is, a szervezőtársaknak, technikusoknak, tehát nálunk mindenki tényleg azért csinálja, mert szereti, és szeret ott lenni, és szeretünk együtt dolgozni, úgyhogy én tök büszke vagyok rá, hogy van egy ilyen közösség még, bár ez kicsit elcsépelt meg minden, de ez tök jó, mert egyedül nem tudnám csinálni nyilván, tehát ez kell az a 8-10 ember legalább, aki ebben folyamatosan benne van, és ha bármi van, akkor besegít és kisegít, úgyhogy én azt mondom, hogy mai viszonyokhoz képest a végállomás egy ilyen tök jól működő projekt,
4: Évközben mik mennek nálatok? Ezen felül vagy
2: ki? Hát gyakorlatilag minden, tehát most éves szinten olyan több mint 100 koncertünk van. Uh-huh. Minden péntek szombatunk fullon van. Pont most jelentkezett be, ez egy osztori volt egy, nem tudom, talán török vagy bolgár zenekar, hogy jönnének játszani, és hogy szeretnének kérni novemberi pénteket vagy szombatot, és mondom, hogy most már december végig fullon vagyunk, és akkor így nem győzött szegény csodálkozni, hogy hát mi az, hogy mert tele vagyunk novemberben is. Igen, tehát igazából tényleg december végig fullon vagyunk, jövő január-február, amikor vannak következő időpontjaink, és igazából mindent bevállalunk olyat, ami főleg nyilván legyen élőzene, rock, metal, punk, hardcore, bármi jöhet, azért van nyilván egy határ, amit betartunk, de most már hála Isten tudják, hogy azok a zenekarok, akiket nem szívesen látunk, hogy ők velem is jelentkeznek, mert voltak ezzel gondjaink az jó pár évig, de most már azért tudják, hogy nálunk hol van.
0: Ez milyen politikai?
2: Igen, tehát voltak olyan bepróbálkozások, hogy nem akarok népszerűsíteni egyetlen ilyen zenekart, sosem nem mondom a neveket, de voltak olyan próbálkozások, hogy szerettek volna beférkőzni valahogy, de hál' Isten el tudtuk utasítani határozottan, és azóta békén hagynak bennünket.
0: Jó, és amúgy a koncerteken kívül más programok vannak a végállóban?
2: Igen, ez egy tök jó kérdés, és tök örülök, hogy feltetted.
0: Na.
2: Mert egyébként ez egy ilyen plusz szívügyem nekem a végállomással kapcsolatban, hogy meg azt gondoljuk, hogy manapság egy klub az már nem tud abból megélni, hogy péntek szombaton csinál egy koncertet, és azon kívül nem csinál semmit.
1: Az egész, ugye?
2: Mert ott azért egy nem kicsi hely, tehát nyilván azt fel kell tartani,
0: bérési,
2: stb.
1: Beázik még?
2: Nem.
1: Csak így, bocs,
2: nem kell,
0: igen, nincs már eső Magyarországon.
2: Nem kellettünk erre se, igen, és most
1: hála Isten,
2: hála Isten, nem. Viszont nyitottunk, tehát csinálunk rengeteg
4: táncházat
2: még nem csináltunk, viszont van rengeteg gyerekprogramunk.
0: Na, tök jó.
1: Akkor lehet ilyen táncház is.
2: És lehet egyébként. Tehát tavaly otthonom volt Halloween, Mikulás, Farsang, most nem sokára gyereknapi programunk lesz, és mert ugye felnőtt egy olyan generáció, akik az a korosztály, akik járnak a végállom, akiknek már vannak gyerekei. Ugye? És ők elhozzák szívesen, és tök nagy létszámon mennek ezek a gyerkőc programok. Kora délutáni órákban csináljuk a zenét nekik, ment a koncertterembe. Tehát így próbáljuk oda szoktatni őket, hogy következő generáció, úgyhogy
4: ezt csinálom.
2: Gyerekek, igen.
4: Itt Pesten a Dürerben szokott lenni ilyen varázskert.
0: Az a vicces, hogy egyébként a több punk szervezőt is ismerek, aki ma már Báb Színházba szervezkedik. Viszont lejárt sajnos az időnk, srácok. Lejár, mert itt szigorúság van. 6-kor jönnek a banditák, de nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Ha valami még van bennetek, akkor most még mondjuk gyorsan mondjátok el, amit fontos.
4: Jó, ha nincs, akkor...
2: Jöjjön mindenki punk Balatonra, aki él és mozog és punk, és szereti ezeket a zenéket. Szeretettel várjuk szombathelyen május 14 és 16 között a végállomásban.
3: Gyertek sátorra, mert akkor van ingyen reggeli, ingyen kávé, illetve szerintem az egy nagy közösségi élmény lesz, egy nagy sátrazás 3 napon keresztül, és köszönöm szépen a meghívást.
0: Na, köszönjük, itt volt.
2: Szépen, hogy jöhet.
0: 2 hét múlva a Sad News és a Pécsi körkép. Szevasztok!
4: Szervusztok!
3: Hello.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A neandervölgyiek és a modern emberek közötti kognitív különbségek kisebbek voltak, mint amekkorák a különböző populációk között manapság léteznek, az IFL Science ismertetője szerint írta meg a Qubit. A vizsgált 13 agyterület közül 9 esetében a tanulmány szerzői nagyobb mértékű különbséget találtak a mai amerikai és a kínai kohorszok között, mint a neandervölgyi és az őskori modern emberek között. Ez arra utal, hogy az esetleges kognitív különbségek evolúciós szempontból egyáltalán nem jelentősek, írják a kutatók. A tudomány jelenlegi állása szerint a két emberfaj hosszú évezredeken át együtt élt, ami nem elegendő ahhoz, hogy az egyik faj jelentősebb evolúciós előny nélkül a kihalás szélére szorítsa a másikat. Vagyis a neandervölgyiek eltűnésének oka nem a kognitív képességekben keresendő.
2: A szumátrai orángután a világ legveszélyeztetettebb állatai közé tartozik, ma már kizárólag az indonéziai sziget északi részén él. Az emberi tevékenység megváltoztatja, pusztítja élőhelyeit. Az egyik, körülbelül 350 egyedes populációját a helyi lakosok számára nélkülözhetetlen, forgalmas autóút szakította ketté. A beltenyészet kockázatának növekedése miatt ez az átjárhatatlan határvonal akár a teljes népesség eltűnésével fenyeget. A természetvédők 2024-ben kötélhidat húztak az út fölé, ám 2 évet kellett várni, hogy az orángutánok valóban elkezdjék használni, írja a 24.hu. Idén végre egy mozgásérzékelős vadkamera rögzítette, amint egy példány átjut a hídon fajtársaihoz, egy olyan erdőrészbe, melytől sokáig el volt zárva.
1: 22 buddhista szerzetest vettek őrizetbe Sri Lankán, miután a vámosok összesen 110 kg kannabiszt találtak a podgyászukban elrejtve. A hatóságok szerint ez minden idők legnagyobb drogfogása a kolumbói nemzetközi repülőtéren, írja a Guardianre hivatkozva a Refresher. A kábítószert bőröndök dupla falai mögé rejtették. A lefoglalt drog úgynevezett kash volt, amely a kannabisz erősebb hatású változatai közé tartozik. A hatóságok becslése szerint a szárítmány értéke elérheti az 1,1 milliárd sri lankai rúpiát, ami kicsivel több, mint 1 milliárd forint. A helyi sajtó szerint az utazást egy szponzor finanszírozta, a lefoglalt telefonokban pedig olyan fotókat találtak, amelyeken a szerzetesek civil ruhában szórakoznak tájföldi nyaralások során. A szerzeteseket bíróság elé állították, az ügyben további nyomozás indult.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Figyelem, figyelem, figyelem, figyelem, figyelem! Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro!
4: A nyugalom megzavarására alkalmas hanghatások fordulhatnak elő, ezért a 18 éven aluliak kapcsolják ki a készüléket.
5: Na akkor hej, hej, ho!
4: Bandita Rádió!
6: Figyelj oda!
7: Megjavítom, tovább megyek.

0: kiló.
1: 2-15-37-73.
2: Halló, halló, halló, ez itt a Bandita Rádió. Sziasztok, figyelj, köszöntünk olyan minden kedves hallgatót Tilos Rádió tematikus napján, ami az elmúlt 16 év hibáinak a kijavításáról szól. Elmehetek itt két napon keresztül, és hogy merre tovább, hogyan. Ezt mi ma a kerékpáros szegmensből próbáljuk kicsit megbeszélni. Egy kicsit egy futáros témával is beledobunk, illetve a sport részével is foglalkozunk valamennyit. Most jön egy-két jó nóta, aztán jövünk be a vendégünkkel. Sziasztok, banditák!

0: Oké, akkor visszatértünk, itt vagyunk a Bandita Rádió adásában, a Tiloson. És akkor, hogy ígértük, akkor egy kicsit beszéljünk erről, hogy mi volt itt, és hogyan volt, meg akkor mi lesz a jövőre. Van egy vendégünk, mutatkozz belé.
1: Sziasztok, Gyöngyösi Marci vagyok, Apacs.
0: Apacs néven, illetve itt van Murvai kollégám, és most itt együtt fogjuk Sziasztok. Tolni, majd pedig érkezik fél időben Maja. És akkor ő is becsatlakozik, illetve Csáki segít most nekünk a keverőpultnál. Köszönjük szépen.
1: Köszike.
2: És Voxos a legnagyobb műsorvezetőnk.
0: Oh yeah, thank you. Na, tehát én csak annyit, hogy a kerékpársportban is azért nagyon kihatott ez a dolog, tehát hogy sikerült a nagyon minimáról még jobban lerohasztani a szövetséget és ezt az egész dolgot, és hát pont tegnap néztem egy beszélgetést a Stubán Ferivel, és ő is elmondja, hogy nagyon nehéz volt azok után, hogy miután ezt a TAO rendszert kitalálták, ugye a kerékpársport az nem volt benne az elején a kiemelt sportágak között, ezért utána szerencsétlen hiába ment el szponzorokhoz, hiába őt le beszélni velük, mondták, uram, hát önök nincsenek benne a TAO-ba, hát akkor nem adok pénzt, inkább adok a focira pénzt, mert persze azt a adóból le tudom írni, és akkor ebben nincsen semmi gondom, még jópofa is vagyok, szeret az egész város, és akkor innentől kezdve ez egy rohadt nehéz volt bármit menedzselni, meg bármit is létrehozni így a kerékpársporton belül, csapatok szűntek meg, több is ráadásul a tavalyi évben. Hát és most is áll a szövetség és a Tour d'Anglais szervezői között. Teljesen fölöslegesen rá, most lesz a verseny, tehát igazi jó tempó ez, hogy most a verseny előtt vesznek össze. Ugye múlt hétvégén volt a Balaton Fondó, ami pedig az elnök úrnak a privát kis versenye, amiként egy teljesen jó dolog is, mind a kettő abszolút legyen, és semmi nem is kéne veszekedniük meg erről beszélni, meg ezt most itt szóba hozni. Csak mégis valamiért összevesznek, mégis üzengetnek egymásnak, a Karcsinak nem engedték, hogy feljebb emelje ezt a TDHT magasabb szintre, még nagyobb versenyzők jönnek, még több megjelenés legyen, még nagyobb reklám legyen. Igaziból indok erre nem volt, és akkor innentől kezdve a Szövi pedig semmit nem csinál. Ugyanúgy egy országos bajnokságon, Debrecen 40 fok, egy darab toj-toj WC a pusztába a versenyzőknek, tehát ez így nem oké. Tehát jó, hogy az nagyon jó, hogy van egy TDNH-nk, az abszolút jó, és legyen is, meg minden jó. Még több amatőr versenyt kéne csinálni, és még jobban beleállni a szövetségnek a dolgokban, illetve fölhajtani szponzorokat, vagy legalábbis irányítgatni kicsit a szponzorokat. Tehát az is érdekes, ugye, hogy a Magyar Olajtársaság az a szlovén országúti kerékpáros válogatottat támogatja. A milyeneket nem támogatja. Miért nem támogatja?
1: De mert gondolom nincs olyan financiális folyosítás, amit beleszállna az a cég.
0: Hát nincs egy Pogácsár nálunk. Ja, ja. Tehát ott azért egy Pogácsár fotózó szintén többször jelentik meg azért, meg többször látni ott az a kis logót a karján.
1: Igaz.
0: De ettől függetlenül szerintem én azt gondolom, hogy ha már támogatod a kerékpárt, akkor a magyar, legalább a nemzeti válogatottat is.
1: Azt tegyük hozzá, hogy azért már hallottam az új vezetéstől a hangokat, hogy itt a biciklizést akarják alternatívnak hozni az autósok ellen. Szóval, hogy a tömegközlekedés mondjuk belvárosba szeretnék átfordítani biciklis orientságra országos szinten. Szóval azért arra nem látok kizárókot, hogy itt valamilyen új struktúrák induljanak el, mert az egészséget szeretnék gazdagítani, akkor a versenybringázásnak is kéne, hogy legyen egy helye.
0: Hát abszolút, meg most mai napig azok az állapotok vannak, hogy te most leviszed a gyerekedet, akkor egyből mondják, hogy oké, akkor tessék venni egy biciklit, tessék venni egy cipőt, semmit nem tudnak adni. Tehát maximum együtt tudnak adni, meg ki lehet menni. Tehát egyből a szülőnek, egyből, hát az alsó hangon egy 500 ezer benne van, és akkor az még nem is a legtutti, meg nem is a ízés, persze előbb-utóbb, hát milyenek a gyerekek, még 14-15 lesz, akkor már még jobbat akarok, még jobban ízik. És nincsen az, hogy nézd, hogyha ezt a szintet eléred, akkor kapsz még jobb bicót, ha ízik, akkor ezt kapsz még jobb, mert nincsen.
2: Nem kapsz semmit.
0: Igen, nem kap semmit konkrétan, igen. Mondom annyit, hogy edzőbe figyel rád, és megtanítanak kerékpározni, amiként egy tök jó dolog, de ebbe a szövetség nagyon, nagyon sokat tudna segíteni, hogy az utánpótlásban segít a gyerekeknek eleve. Eleve a gettóból kijövő gyerekeket nem tudjuk megszólítani, hiszen ott a szülőknek semmi pénzük nincsen erre. Pedig hát valljuk be, azok a gyerekek lehet, hogy kicsit szívósabbak, mint itt a mi is most itt vagyunk a második kerületben, de senkit nem megbántva, de azért valószínű, hogy a szegénységből kijött gyerekek jobban fognak küzdeni egy bicóért, egy bármiért, és jobban meg fogják köszönni, hogy velük foglalkoztak.
2: És tök jó lenne, ha támogatná a kormány ezeket.
0: Igen, ez például a jövőben ez nagyon jó lenne, hogyha ez így megváltozna, mert mondom, ebből a tavos őrülettel teljesen kiirtották a szponzorációs lehetőséget, de a szövetségnek eleve be kéne állni. Itt van Magyarországon egy nagy kerékpárgyártó vállal, Gyöngyösen, kimondom, a Giant.
2: Óriás.
1: Késő,
0: de köszönöm a segítséget, igen. Ők, amikor megkerestük, őket mondták, ők nem szeretnék adni. Tehát akkor miért vagytok itt? Vagy, tehát ez legyen az alapfeltétel, hogy akkor nem tudom, évi X bicót adjatok már a gyerekeknek, tehát itt...
1: Hát itt száll közben a kormány, hogy ad-e érte valamit, gondolom, hogy a cégnek, és a cég jó felségből már ott lesz a szövetségnél, ott lesz a versenyen. Hát ez igen. Egy folyamat, de most addig, míg ez a struktúra még gondolatban sincs meg, akkor nem lesz olyan vezető, aki azt mondja, hogy ingyé. Gondolom, ez az elhatározás, amit nekem is van ilyen vállalkozási mentalitásom, gondolom, hogyha tudni valamit nyerni a cég, akkor fogadni, de most jelenleg, ahogy mondtad, évek óta nincsen rá ösztönző jelleg.
2: Hát lehet, hogy ők más nyertek.
1: Ja,
2: csak arról nem tudom.
1: Ja. Igen.
0: Na minden esetre ez jó lenne, hogyha megváltozna, és nagyon gáz, hogy eddig ez így volt, meg mai napig így is van végül is. De azért nagy reményeink nincsenek, tehát azért itt ez mindig is egy nagyon, nagyon lehúzott szövetség volt, és mindegy. Sokszor sokan csak a pecsönyét csütögették ott, ahelyett, hogy konkrétan végezték volna a dolgaikat. Itt van egy ember, Ezekromel Károly, aki a TDH-t fölvitte erre a szintre, ami tényleg most már világhírű. Kőbányán csinált egy pályát, ami teljesen meglepő és abszolút respekt, sőt, most már egy Cycling Academy-t is csináltak, tehát egy kerékpáros csapat is létrehozott a Karcsi. Na most, hogyha ő ezt létre tudta így hozni, saját privátból akár a házát ráteszi az Inderre, akkor de ő is egy őrült, tehát nem lehet elvárni, hogy minden sarkon talán ilyen őrültet, ezért jó lenne, hogyha kicsit hatalmi szóval legalább gyengetnék a telefonbeszélgetéseket.
1: Főleg a közös egészség miatt, mert igazából ez arról szól, hogy hát népszerű legyen a biciklizés, a mozgás. Azért valljuk be, hogy ez egy népbetegség, hogy mindenki autóba ül, tunyul, megválasztja számára könnyebb feltételeket, ami valljuk be, hogy hát nem könnyebb, csak ez van elültetve az emberek fejébe. Szóval igazából ezt kéne promotálni, hogy mi az új trend. Látjuk, hogy mi történt Párizsba, hogyan átalakult a közlekedésrend, a szemléletmód, hogy hányan hajlandóak inkább biciklire ülni, mint tömegközlekedéssel mennek bár. És most látod, ilyen attól függ, hogy éppen hol laksz, de ilyen 40% fölötti a hajlandóság, hogy inkább biciklire ülsz, mint tömegközlekedésre. És igazából ez egy tök jó jövőképnek tűnik, nem?
0: Hát abszolút, meg hát tényleg az egészségének tök jó. A holland doktor úr elmondta, hogy napi fél óra kerékpározás már meghosszabbítja az életedet. Na most mit látsz itt Magyarországon? A fiatalok a rolleren állnak.
2: Elektromos.
1: Vagy elektromos bicikli.
2: Igen, az a húzagázka.
0: És rolleren, azt nem is értem az a dolgot, hogy ugye ott mindig ugyanazt azt a fizikai álláspontot kell fölvenned a testednek.
1: Meg ugyanazt a maximális sebesség.
0: Mennyi rokkant lesz itt, könyörgöm? Tehát itt ezek 40 éves korukra nem fognak tudni járni.
2: Tehát érted, az izomzat nem fejlődik ki, mert széttörik addigra.
0: Meg az ott, igen, meg hát igen, mondjuk igen. Az arcplasztikások, az biztos jól fognak keresni. De igen, de miért nem lehet azt mondani, hogy nem tudom, kerékpározatok gyerekekbe az iskolába, akkor kaptok valamit, érted, hogyha kerékpárra érkeztek, vagy valami. Igen, miért minden szülő avval oldja meg a dolgot, hogy de
1: autó,
0: hátsó ülés, És itt a Bandita rádióban is elhangzott, amikor betelefonált az idegesen az autós, miért olyan jókat el szoktunk beszélgetni, miközben hazamegyünk.
1: És állunk a dugóba.
0: És ember, de akár a játszótén is tudná vele beszélgetni, és azért csak jobb lenne neked is, meg a gyereknek is.
1: Meg az is érdekes, hogy nem, hogy sokszor egy szülő, egy gyerek, vagy egy szülő, két gyerek, igen, max, az, igen. És akkor igazából...
0: És az már jobbik, mert az általában már, csak egy
1: de az ember. Is, az is azért, mert hogy maximum ketten összebeszélnek, vagy több gyerek van egy családba, de még az is ilyen abszurd, hogy mindenkivel autóval rangálunk.
0: Igen.
1: Az nagyon-nagyon durva.
0: Jó, hát én ennyit tudok hozzátenni ez a sportos témához. Szerintem
2: jövő hét kedden indul a Tour de Hungary, ha már itt tartunk, és
0: emlegetünk. Egy jó programajánló. Jövő hét kedden kezdődik, és egészen vasárnapig tart, Veszprémben van a vége, Gyuláról indul, mindenkinek jó szurkolást és jó nézelődést kívánunk, gyertek ki mindenhova.
1: Minden checkpoint, minden szervezési helyre.
0: Igen,
1: mindenkit várnak.
0: Biztatni, álljatok ki akár a ház elé is, Fleki barátom volt a legjobb, hát az ott Pilis Maróton mentek el, hát ő kipakolt a ház elé mindent, és akkor vendégül látta a fél falut, és azóta ő egy megbecsült ember a faluban, és mindenki mondja, mikor jön megint a kerékpáros menet erre fele, Flekikém. Tehát lehet ilyet is csinálni, és ez teljesen jó. Mindenkinek jó szurkást kívánunk, ha jól tudom, a M4 azt fogja közvetíteni, és ott lehet követni a versenyt.
2: Igen, és lesz CBI kanyar szombaton. Pécsen.
0: Igen.
1: Igen.
0: Azt figyeljétek. Rengeteg jó kis gyorslábú sprinter jön, hiszen a 3 napon keresztül az Alföldön tök sikon fognak menni. Olyan rongyolás lesz, hogy le fog esni az arcunk, főleg nekünk itt magyaroknak, de mindenki. Utána viszont jön Pécs, az erős lesz, Bárányos út 3-szor megmászva. Aztán meg jönnek utána ugye a Balatoni felvidékre, ott is lesz egy kis mászás, és a legvégén Veszprémben meglátjuk, hogy ki nyeri az idei Tour de Hungary-t. Oké, akkor hallgassunk meg szerintem egy nótát, és aztán jövünk vissza egy kicsit komolyabb témával.
3: Patkány ugyanis, amikor csak teheti, föld alatt közlekedik.

egyszer egy szegény ember, aki holta után három fiára egy

0: Kedves hallgatóink, közérdekű felhívásunkat hallják. A Tilos Rádió szabad és független, a hallgatóké és a műsorkészítőké. Jó részt maguk a hallgatók tartják fent, akik az éves költségvetésük felét adják össze. Például a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával. Éppen ezért kérjük szépen, támogasd a rádiónkat. Adószámunk a következő. 18-00-24-54-2-42. Adj nekünk, hogy adhassunk. Legyen a Tilos Rádió mindaddig szabad, civil és független. Támogass! Tilos FM 90.3.
1: Szia, Maja!
2: Köszevasztok! Itt vagyunk adásban. Sziasztok, sziasztok! Hallgatóknak adás telefon 2. 14.
3: 2.15.
2: Na most akkor várj, tehát hogyha elkezdem, akkor mondd te, jó? Már így így.
3: 2.15. 37. 73.
2: Na, bazzai.
3: 1000.
2: Vágjunk egymás szavába minél többször. Bum. Kérdeztem adás előtt, hol jártok, és mondtátok, hogy ez a közlekedés, meg környezetvédelem.
4: A bringa sport és a állami támogatások, meg a nem államiból összehozott.
2: Hát az egy külön műsor.
4: Nagyjából érintgettük meg a TDH-t, megmondtuk, elmondtuk.
2: Igen, jövő héten indul a magyar körverseny. Óriásiba készül mindenki. Én nagyon kíváncsi leszek rá, megmondom őszintén. Remélem majd sikerül is valami etapot megnézni, és nem lesz annyi teendő, de hogy én mondjuk szeretném, vagy legalábbis így, nem is tudom, hogy fogalmazzak, nagyon jó lenne, hogyha az új kormánycsere után, maradjunk a bringa szerelésnél, hogy egy kicsit így a környezetvédelemre odafigyelnénk, de úgy, hogy elnézést a kifejezésért, de akkor is így gondolom, hogy nagyon sok mindenkinek a szél lebegteti a bizonyos arcát. És itt most nehogy azon, hogy mindenki bebrenkózzon, hagyjuk ki a civileket, mindenki ne vegye fel azt az inget, aki bármilyen formában hozzátesz ahhoz, hogy környezetvédelem, de az egészet talán ott kéne kezdeni, hogy ilyen mérőállomásokat létesíteni. Ugyanis az van, hogy mondjuk jó, most esik, de nem lehet a városba közlekedni, szóval ez az agyon finomított üzemanyag, meg a por, meg minden, hogy én ezt eddig egyébként nem éreztem, én nem hordtam ilyen maszkot, meg ilyenek, de konkrétan nem kapsz levegőt, főleg ilyenkor. És hogy valamerre elindulna ez az egész, hogy változzon ez.
5: Említettük Párizst.
2: Igen.
5: És múltkor néztem róla a statisztikát, hogy belvárosban több, mint az emberek fele az úgy dönt, hogy nem ül fel tömegközlekedésre se, hanem biciklit választ elsődleges opciónak, mivel az a leggyorsabb, úgy van kialakítva a struktúra, ez egy több évtizedes változás eredménye volt.
2: Hát egyrészt, másrészt meg valahogy az emberek megértették, felfogták és úgy döntöttek, hogy ez a járható út, ami egyébként élhető is, teljes mértékben, meg te szoktad ezt tudni, ezeket a számadatokat, hogy ha kerékpározol, akkor mennyit teszel hozzá, tudod, ez az ökológiai lábnyom, amikor nem szennyezed a környezetedet, hogy tehát ez a CO kibocsátás.
3: Uh-huh. Rengeteget.
4: Pontosan.
3: Rengeteget, de az előbb már említettem ezt a holland doktor úr által bizonyított tényt, hogy napi fél óra aktív kerékpározás meghosszabbítja az életedet. Tehát egyszerűen olyan hatással lesz a szervezetedre, a vérkeringés által ugye beindul, hogy egyszerűen muszáj lesz még egy kicsit élned.
2: Hát te igazából tulajdonképpen karban tartod a testedet, a szervezetedet, a keringésnek oda. Ez igen, a Kükü volt ezzel a múltkor egész jó, meg is osztotta, hogy százalékos arányban hogyan növekszik az életminőséged, és amúgy meg mindenkinek, aki kerékpárt használ, azt mondja, hogy itt most találtam egy ilyen kis szösszenetet a neten. Autóról kerékpárra váltás hatása. A mindennapi autós utak kiváltása kerékpárral akár 92%-kal is csökkenti az egyfőre jutó széndioxid kibocsátást. Egy 5 kilométeres autós út helyett biciklivel jelentős mennyiségű széndioxid takarítható meg. Na hát csak ilyenek, most éppen így kiragadtam egy ilyet.
3: Jó, itt az adás előtt beszélgettünk a kedves vendégünkkel, hogy ez is érdekesen alakult itt az elmúlt 16 évben. Ugye nagy híre volt, amikor a katát megszüntették, és ezáltal ugye a futárok tüntetések voltak, és megmozdulások, és hát nagyon nehéz lett nekik az életük. Erről egy pár szóban tudnál nekünk mesélni, hogy akkor ezt hogy éltétek meg, és egyáltalán mi volt akkor a megoldás?
5: Hát ugye, amikor beszántották a katát egyről a kettőre egy szép nyári napon, akkor ugye én ételfutár vagyok, hogy ebből a szempontból tudok beszélni, de ugye sokan voltak úgy elvések, hogy sima futárok, vagy más tevékenységű körben, hogy nyilván fotósok, valami kis vállalkozási tevékenység. Ez ugye te megszűnte, igen. De lényeg az, hogy itt elég nagy változás történt abból a szempontból, ételfutárás szempontból, hogy sokan abba hagyták, mivel nagyobb költségekkel járt az alapból kislábon élés, mivel háromszor-négyszeres terek kerültek, adóterek a mondjuk a biciklisekre is, mint ételfutár. És ebben az időben jött közre ez a olcsóbb munkaerő szerzése is.
3: Igen, mert nem a fizetések lettek megemelve.
5: Nagyon minimálisan, de az nem fedezte
3: ezeket. Nem fedezte ezt.
5: Így igen. Van, és...
3: A butább megfejtés.
5: Igen, olcsóbb, képzetlenebb munkaerőt kellett hozni, vagy újakat beszervezni, amikkel igazából tudunk vitatkozni, hogy elindult egy megújulás, akár. Mondjuk láttuk ezeket a Duoc C27, 28, 29 elektromos kerékpárokat, de ez egy nem egy természetes változáshoz áll. Ez nem segíti a közegészségügyet se, nem segíti azt a megújulást, amit a Maja is említett. Szóval igazából kiváltottuk a elektromos kerékpárokra, amik alapvetően olyan felhasználókkal közlekednek, akik nem tudják a szabályokat se, veszélyeztetik a nénit, a bácsit a járdán. Ez sok hatósági problémát okoz. Most ez megint egy másik téma lenne, de lényeg az, hogy
3: a kerékpárok, tehát a maga a
5: kerékpárok nem jöttek előrébb. A kata beszüntetésével csak Budapesten a kerékpáros futárkodás az még jobban megszűnt.
2: Hát illetve igazából, amiről nem beszélnek, hogy ez például a felépített bringás kultúrának, és természetesen a futárok mellett mindenki beletartozik, aki biciklit használ bármilyen módon, tök mint milyen szegmentben közlekedési eszközként. Hogy oda ütöttek ennek a biciklis kultúrának is, olyan, mintha ilyen tudatosan zúznák szét az egészet.
5: Ugye a biciklis kultúra egy olcsó lehetőség, akkor miért van az, hogy egy olcsó lehetőséget széjjel kell adóztatni? Mm-hmm. Szóval, hogy ez egy kicsit kontraproduktív volt az ételszállításban is, meg a csomagszállításban is.
2: Hát ez, mondok egy nagyon érdekes történelmi párhuzamot, hogy amikor elterjedt a kerékpár,
5: igen,
2: mint közlekedési eszköz, és akkor kb. Oda tegyük be magunkat időbe, amikor épül a millenáris velodrom, elkezdődik itt a kerékpáros érde, nem csak Budapesten, de országszerte, meg szinte világszerte hódít a kerékpár, és felfedezik az emberek ennek a pozitív tulajdonságait, és mit csinálnak, mert nem tetszik, miért nem tetszik, mert használjat, amire nagyobb adót fizet el, használjat, amit több költséget ad, stb. Stb. Most nem megyek bele, és akkor megadóztatták a kerékpár használatot. Ha jók az emlékeim, akkor kb. Évi 5 mi volt akkor pénz, azt mondja, hogy 5 pengő, vagy krajt, valamelyik, de hogy ez rengeteg volt. És akkor ez azt eredményezte, hogy a gyártás, a használat az mind az ment a kukába, mert nem mindenki engedhette meg magának azt.
5: Kiváltság.
2: Így van, így pontosan.
5: És itt is ugyanez van, ugye most ugye én ételfutár vagyok, és általában dolgozok a biciklin, akkor kiváltság az, hogy én sokat kell, hogy dolgozzak, hogy ki tudjam fizetni a szükséges feltételeket. A külföldinek is nagyon sokat kell dolgoznia, hogy kiválthassa ezeket a feltételeket, viszont nem egyáltalán nem segít előre azt a kultúrát, hogy de igenis, a belvárosokban több mikromobilitási eszköz kell, sokkal olcsóbban, fenntartható módon. Ez egy undorító lépés emberi központosságba.
2: No, és akkor igazából én azt, nem is, nagyon buta szó, hogy elvárom, nem várom el. Szeretném látni, hogy olyan szinten, akik nem hogy csak döntést hoznak, de hogy ő miattuk változik ez az egész, és igenis oda teszik magukat, mert igazából ezzel mindenki csak kampányol, én azt vettem észre. Tehát addig, ameddig el akarnak érni valamit, addig bedobják, tehát ezeket a szavakat lehet hallani, hogy környezetvédelem, meg hogy tisztább város, tisztább levegő, stb., de maga a cselekedetek,
3: igen,
2: nincs összhangban kijelentett.
3: Hát ezek szép szlogenek, ráadásul nyugatra átvett szlogenek, csak ott meg is teszik a lépéseket.
2: Na, de akkor érdekes kérdés, miért nincs ő nekik érdekükben, hogy akkor ez valóban működjön? Mert most ez az új kressz is például, hát a kagymenés az, hogy így, figyelj, most itt nem tudom, mennyi pénzt köntöttek el itt a körúton is, meg mindenfelé a bringasávokra, meg az oszlop, meg tudom micsoda, és akkor most meg, hogy majd, ha jössz az autóval, akkor egy 3 percre itt megállhatsz, éppen valakit ki akarsz dobni a kocsiból, mert ott száll ki. Nem áll.
5: Hát jó, de hát ugye hallottam ilyen kommunikációt, ugye ezt újra akarják teljesen írni. Az új kormányzat nem fogja ezzel egyebbe bejönni, amit tervezetet kiírtak.
2: Jó, akkor hát most, hogy fölteszem még egyszer a kérdést.
5: Reméljük, hogy lesz
2: 2015-37-73. Miért nem érdekük nekik az, hogy ez a közlekedési szegmens, vagy bármi, ez úgy ki legyen építve, hogy az valóban élhető és használható legyen?
5: Hát, hogy pörjessék a GDP-t, ezt a Puzsér mondta régen.
3: Hogy... És meg azért tudjuk, hogy van egy erős olajlobbi. Tehát azért ezt, azokat azt a bennyát, azt el kell égetni, amit előállítanak, ja, és azért tudjuk jól, hogy ezek hatalmas nagy multi cégek, és ezek nem fognak itt jó fejkedni meg ilyenekre gondolni.
5: Van egy 51%-os állami résztulajdon egy cégben, ami piacvezető ebben a régióban.
3: Igen.
2: Aha, igen.
3: Amit említettünk, hogy melyik kerékpáros válogatottat támogatja.
5: Szóval, hogy nyilván van érdek benne.
2: Nem is tudom, egy vagy két éve ment nagyon a neten azt, hogy néztük az egyik versenyt, direkt nem mondok, hogy melyik verseny, nem mondom meg melyik versenyt, de ott a igen elég erős fiatal kraftos versenyző, aki nagyon-nagyon sok versenyt nyert már, őnek ott megláttuk azt a cég logót, hogy hoppá, és azt tudjuk, hogy szponzor. Akkor a magyarok?
5: Ja, hol maradt?
3: Na, de látod, akkor ebbe sincsen neki az, hogy akkor jó van, oké, persze a szlovénoknak ott megy Pogácsár, adunk nem tudom 10 forintot, akkor magyarnak is azért adjunk 2-t. Azért mégsem, nehogy utána a hülye Bandita Rádióban erről beszéljenek aztán majd. Tehát nem értem, hogy miért nem lehet egyszerűen kiszúrni a szemünket, akár csak 2 forinttal is, érted, nem semmi, és ugyanez a benzin lobby, hát nem fognak itt ezeket.
2: Szeretnék egy kicsit mélyebbre menni ebbe, akkor megint mi az, ami így egy elsőbe így megmutatkozik? Hát egy, nekünk nincs szükségünk se vezetőkre, se politikára, se pártokra, hogy elérjünk valamit, hanem azt kéne fölfogni, hogy mindig is ez működött, alulról kell szerveződni, igenis a civil szervezetek, ők amúgy is működtetik magukat, eddig is egy volt, nem nagyon segítették őket, mi is egy civil szervezet vagyunk, mint Tilos Rádió, ugye, mi csinálunk, Tilos Maraton éves adománygyűjtő rendezvényünk, ez itt a reklámhelye, és mindenféle ilyesmi, úgyhogy boom, és mi csináljuk ugyanúgy tovább, de akkor mi van? Mondjuk nagyon érdekes lenne, illetve kíváncsi lennék, hogy mondjuk lenne valaki, aki mondjuk akár közlekedés ügybe is mondjuk szakember, és tényleg ilyen akármit végzett, és akkor mondjuk lenne rá egy jó megoldás, hogy tényleg sokkal több biciklis legyen a városban, nem kapunk levegőt.
5: Van még más fekvése is ennek.
2: Igen?
5: Tehát veled telefonon beszéltem erről, hogy ugye ennek a összetettsége azért fontos, mert hogy egészségügyi szempontból jó, hogyha valaki biciklizik, meg csökkentjük nyilván a szennyezést is, de amúgy az egészségügyi szempontból lesz hasznos. Tehát egy sokkal jobb az, hogyha kevesebb, nehéz megfogalmazni, az a hatósági eljárás kéne, ami csökkenti az autósoknak a lehetőségét, csökkenti a elektromos önmozgók lehetőségét, és növeli azt, hogy sétálj, használj tömegközlekedés, használj kerékpárt.
2: Most hát a valóság... ez nagyon súlyos szemléletváltással, igen, kéne élni.
5: Most mondok egy példát, hogy ezt szünetben mondtam ki,
2: igen,
5: hogy titeket az elmúlt mondjuk 8 évben igazoltatott a bicikli rendőr. Egyszer, vagy kétszer.
4: Előfordult, de nem sokszor.
5: Ennyiszer. Engem, valakit nem, valakit egyszer, kétszer. Most ezelőtt kb. Engem 10 évvel rendszeresen ellenőriztek a rendőrök.
3: Igen, régen, amikor én is aktív futár voltam, valóban még ment a villogó hiszti is, hogy napközben is izé legyen fönn a vicón. Igen. És
5: így van,
3: a táskádba
5: megállítottak, ellenőriztek.
3: A ligetbe megállított. Van.
5: Na de most...
2: Hát meg ott büntettek meg versenyzőt is, a képen edzésre ment, és a világítás semmi nem volt nála.
3: És akkor ott a teli kerékbe, akkor fúrjad bele, vagy hogy legyen.
5: És akkor itt feljön a kérdés az, hogy mégis a rendőrségnek közügyi érdeke az jelenleg, vagy mostanság, fogalmazunk így, hogy fellépjen a autósok agresszivitás ellen, fellépje az illegális elektromos kerékpárok ellen, hogy közrendet tartson olyan szinten, ami mindenkinek jó és megfelelő. Mert jelenleg az elmúlt, nem tudom, 6-8 évben ez egyáltalán nem volt tényszerű, hogy ez megtörténik.
2: Figyelve a cselekedeteket, hogy milyen cselekedeteket hajtottak ők végre, mit csináltak, azt kell mondjam, ez erősen a nullához konvergál.
5: Hát nem mondjad.
2: De. Nem érdekli őket.
5: Most, úgyhogy leszámolva azt, hogy mennyit dolgozok kétefutárként egy héten, heti 400 kilométer. Ez elmúlt 5,5 évben egyetlen egy ellenőrzést nem kaptam. Ez hogy normális?
3: Hát igen, nem normális.
2: Jó, én azért megmondom, hogy ne ellenőrzést kessetek havonta az égátja meg veletek.
5: Jó, de nem is erre van szó, ugye most mondok egy...
3: Nem is rólad van itt.
2: Tudom, nem. Amúgy meg viszont...
3: Domozós táskában közlekedő.
2: Látom, hogy azért az ellenőrizgetik. A múltkor is mindegy, mentem haza, keszi, bum, aztán volt egy kis green bus, Lézer barátunk megint remekelt, na az remélem megváltozik. Nagyon várom, azt nagyon várom, hogy amikor az agglomeráció is egy kicsit belép, mert messzebb laksz, de tényleg.
4: Hát na mindegy, és akkor... Messzebb mész biciklizni, és akkor vonattal menni.
2: Azt mondom, messzebb mentem biciklizni, és már ott Káp-2-nek a sarkát ott elhagyok, átmegyek a felüljáró alatt, és ott azt ilyen pályautcának nevezik. Na ott álltak, és akkor a bringásokat is.
5: Na, hát ilyen ellenőrzés.
2: Van, szerintem van. Annak én mondjuk nagyon-nagyon örülök, hogy
3: mondjuk hol?
2: Nem
3: tehát,
2: olyan.
3: Most mondta el, hogy Káp-Megyer 2.
4: Az, hát az már keszi volt egyébként.
2: Az Budapesten van. Budapesten van, akkor nem jó, ha vidéke
3: de
2: van.
3: De teljesen jó, csak itt az volt, hogy ugye a kollega azt említette meg, hogy itt a városban nincsen ez, és ezáltal nagyon nehéz
2: megkövetelni azt,
3: hogy betartsák a rendet, és mondjuk az Asztórián ne forduljon így keresztbe.
2: Én inkább ezt másfelől szeretném, bocsánat, megközelíteni. Itt inkább az van, ami tény és bizonyított is, hogy meket látják is, hogy igenis, amiből volt ez a nagy green bus, hogy vannak olyan munkát vállaló futárok, akkor akik nem, hogy a nyelvünket nem beszélik, a közlekedési szabályainkat sem tudják.
4: Meg nem is tartják be.
2: Hát arra már nem is beszélünk.
5: Hát a nem tudással már nem is tudja betartani.
2: Igen, tehát aki figyelj, szóval, hogyha nem ismersz, amit akkor...
4: Hát jó, csak amikor egy nyíl van kirakva, és szembe megyek vele.
2: Igen, de egy tök más kultúrában jött, lehet ez nála mást jelent. Tehát, hogy nem várhatjuk el, érted?
4: Húzd a gázt.
2: Na de itt sincsenek. De itt sincsenek itt az acabok, basszus, érted?
5: Ja. Most itt a kollégáknak megmutattam egy pár ilyen érdekes egészségügyi és közlekedésügyi problémát. Crackpipától elkezdve a robogó munka közben, eldobható borotva a ételszállító csomag szállítótáska belsejében, de van róla videó, a raktárhelyiségben földrakja le a videót, az ételt, a csomagot, aztán berakja a táskába, az nagyon higiénikus.
2: Nem megvédem őket, de mindig onnan kell nézni őket, hogy mivel nulla oktatást kapnak.
5: Nem kapnak semmit.
2: Ők, ha elmegyünk mi hozzájuk az ő országukba, vagy városokban élnek, ott ez normális. Tehát amikor most kint voltam Kambodzsába, nekem tökre nem kellett azon meglepődni, hogy mondjuk itt, hogy kimegyünk a Lépcsőházba rádió székházából, és mondjuk jobbra egy 2 méter nagy kupac szemét ott van. Az ott van?
5: Az ott van. Ja, az ott. Ja.
2: Azt figyelj, abban hegy lesz, vagy dombognak kövül. És igenis, a földre rakják le, ők így élnek, és mondom, tehát itt nincs semmi információja az, hogy nincs meg neki mondva, hogy figyelj, itt így kell viselkedni, ezt így tudod használni,
3: mondjuk ez az ember,
4: a szerződésükben
3: ez konkrétan nem is onnan érkezett, nem?
4: Hogy legalább a kajára figyeljen. bocs.
3: Helyi ráadásul.
5: Van olyan is. Mert, hogy ez igazából a történelem meg onnan kezdődik, hogy régen is voltak olyan futárok, akik igénytelenek. Szóval ma is találkozok olyan magyar futárral, aki szemetes zsákból körültekert, ételszállító táskával, mert szétrohad, meg bomlik mögöttem, hogy a kondenscsík. De addig nem hiszed el, hogy esetleg nem hajléktalan egy biciklin, mikor megáll reggel 9-kor az egyik partnernek a felvevő helyénél. És így, what the hell? És akkor rájössz az, hogy a Nébi, meg a nem tudom milyen egészségügyi minisztériumok, azok ezeket hogy nem látják? Hogy nem kapnak bejelentéseket? Hogy nem lehet az, hogy akik ezek annak a dót biciklik?
2: Ugyanazt csinálják, mint Justícia szobra, hogy ábrázolva van a bíróságokon. Tudod, el van, be van kötve, ja. El van tarva. Így csinálják.
5: Na, és visszatérve erre, hogy vannak ezek a közlekedésügyi malőrök, ebből van egy kb. 800 gigabájtos anyagom otthon, csak a ételfutárokról, ez majd hétvégén ilyen 30-40 perces összevágás lesz.
2: Kíváncsian várom.
5: Hogy ezek a szituációk úgy történnek meg sorozatosan, mert nincsen lejelentve. Szóval megnézzük az a rendőrségi statisztikát, ami az elmúlt, nem tudom, 3 vagy 4 évben csinálták a jelentéseket, ezek így hirtelen elkezdenék ellenőrizni a futárokat, felugrana.
2: Aha.
5: És ez botrányos számokat mutatna. Csak azért nem csinálják, mert ez presztízs kérdése. Hát tök nagy botrány lenne, hogy minden második sarkon látsz egy olyan futárt,
2: kinyírnák a szakmát azonnal.
3: Akinek is. Látközött krekpipája van.
5: Ja.
2: Hát igazából ez annak is a hozadéka, hogy ugye nincs rekreáció, zéró tolerancia van, no prevenció, és nyilván... mindegy, ez csak egy ilyen feltevés, és maradjunk is annyiba, hogy mondjuk olvastam valahol, hogyha a társadalmat szét akarják zúzni, vagy valahol gyengíteni, illetve a kontrollt jobban erősíteni, akkor általában megjelentetnek valamiket a piacon. Ugye, ha visszugrunk a 70-es években, nem mondom ki, hogy lizergicsap dietilamid, tehát például, okay. És akkor itt meg az van, hogy vannak ezek a designer dolgok, amik egyszerűen egy, micsoda, a kémiai fertő, és így vannak elnevezve, de és egyszerűen mi van? Azért, mert meghűlnek, tehát, hogy olyan szinten gatya minden, olyan szinten nem csak egy dolgot kell itt rendbe tenni, hanem úgy kvázi át az ég mindent.
5: Hát párhuzamosan vagy ezernyi dolgot hirtelen, és nagy felelősség, és nagy munka is.
2: Hát jár. Rengeteg munka.
5: Ja, ez felfoghatatlan.
4: Hát nem is feltétlen, értem, hogy állami szinten is kéne ezeket kordában tartani, de a nagy cégeknek is, akik alkalmazzák őket. Tehát, hogy oké, hogy aláír egy szerződést, hogy ő betartja a HACCP-t, az kimegy az ajtón, azt már rugdossa a táskát a földön, meg azon eszik-alszik. Minden csinál?
2: Hát igen, ebből is látszik, hogy a multi az igenis kőkeményen egyenlő a profittal, minél nagyobb profittal, őket borzasztóan nem érdekli a dolgozó, nem törődnek az alkalmazottaikkal, mert futószalag van, holnap van másik, van helyette 10.
5: Ja.
2: És akkor helyben. Főleg az olyan régiók, hogy itt Magyarország is beletartozik, akárki akármit mond, és ez nem csak az elmúlt 16 évnek a hozadéka, hanem én például a saját évem számát tekintve 30 év, ha nem több, ez a mély szegénységben való tudatos tartás. És akkor visszakanyarul, hogy legyen bicikli, akkor még szerintem lehet, hogy még a Mária utcában voltunk, Ekvádor sem egy nagyon gazdag terület, de ott például ott valaki fölismerte, hogy hát az jót tesz az én népcsoportomnak, nemzetemnek, országomnak, társadalomnak, hogyha egy kicsit fejlesztem a biciklis, a kerékpáros infrastruktúrát, gyerekek, olyan sugárút, biciklis sugárútak, meg stráda. Nem egy évben belül, de 5 éven belül kb. Úgy megcsinálták az egészet, hogy valami elképesztő.
5: De ezt úgy kell elképzelni, egy ilyen 1-2 méter széles utak így random mennek.
2: A 4 sávos bringa út, mondjuk, csak mondok egy ilyet.
5: Jó.
2: Csak oda, meg van egy ilyen vissza.
5: Csak a bringa tud felvenni. Aha. Szuper.
2: Igen,
5: szuper.
2: Tehát hogy az szakszerűen és rendesen kialakítva, és elkezdtek az emberek biciklizni, és hát azóta már kb. Lehet, hogy eltelt 15 év, de ennek az lett a hozadéka, hogy egészségesebbek lettek, tisztább a levegő, élhetőbb környezetben élnek. Ezt így akkor ott felismerték, de ez nagyon ritka. Ez borzasztóan ritka, hogy itt igazából itt Budapesten mondjuk az is baj, már 100 millió éve, hogy biztos tudjátok ti is, hogy eleve maga az úthálózat, amikor ezt elkezdték kiépíteni, meg tervezni, akkor ez közel nem úgy lett valóban kivitelezve, ahogy akkor az ott le lett fektetve, mert egy kicsit hasonlítana amúgy Franciaországnak, már is említetted, hasonlítana mondjuk így az úthálózatához. Az autósok ugye mindig a nullást emlegetik, hogy a körgyűrű az nem úgy lett megcsinálva, nincs jól befejezve, és hát itthon na, az a legnagyobb probléma, hogy ez a dikkics ország, össze van minden tákolva, ezt onnan kitoldjuk, azt mit tudom én oda, és igazából szervezetlenség van, fejetlenség van, a józan paraszti eszét, mindenki elveszítette volna, és csak egyszerűen olyan az egész, mint egy ilyen olvasztó tégely, össze van rázva mindenhová, és akkor hát élj túl, ahogy tudsz. Ilyen ez.
5: Felraktam ma Instagram sztorimba.
2: Igen.
5: Érdekes volt. Megkérdeztem három válaszos opció, ilyen képekkel illusztrálva, hogy fontos-e számodra ez a igényes futár jelenléte. Tök mindegy, hogy ételfutár vagy iratfutár.
2: Aha.
5: 96%-ba töltötték ki azt, hogy igen. Másik két opció nem, és illetve nem számít. Szóval, de ez valami százalány kitöltőből. A százalány kitöltőből 96%-nak fontos az, hogy igényes legyen valami. Az azért egy erős, hogy mondjam, előrejelzés, hogy valóban a embereknek, meg vásárlóknak, meg választóknak igazából az igényesség lenne az első,
2: hát
5: hogy valaki rendesen dolgozzon, valaki rendesen rendet tartson, és tisztuljon az a terület, ami igazából szó szerint bűzlik.
2: De jól mondod.
3: Hát igen, meg nem mindegy, hogy kitől kapod az ételt.
5: Szerintem az már mindegy, hogyha tisztességes, meg
3: ja, úgy igen, hogy a megjelenése, tehát most
5: igen, megjelenése, így van.
4: Nem, az mondjuk annyit tud mondani, hogy hello.
5: Igen, de amúgy meglepődsz, mert amúgy a többségük, akik már itt vannak egy éve, vagy másfél éve, azok annyit tudnak mondani, hogy jó napot kívánok, meg hogy tudják a számokat, meg...
4: Hát azért elég sokat rendelek mostanában, és tehát bejön a kerékpár szervizbe, és áll.
5: Hát úgy nyilván, nem tudsz
4: beszélni. A kezébe. Ketten dolgozunk ott, senki más nincs az üzletben, és áll a lépcsőn, így, hogy...
5: De hát most nyilván nem várjuk el az, aki minden egyes hónapban új 500 ember jön.
4: Jogos.
2: Hát meg bizalmatlanok.
3: Nem, tehát erre volt, hogy a kerékpáros klub csinálta ezt a kis...
2: Hát igen, de ez is nevetséges, hogy a kerékpáros klub csináltatja meg.
4: Hát ha valakinek már kellett.
5: Hát igen, jó, de ez igen, civil, igen. Ez az alulról szervezett.
2: Így van,
5: civil.
2: Ezt mondtam. Csak
3: pont a 16 évben ez jött le, hogy mindent a civileknek kellett csinálni, tehát lassan már a bokot is neked kellett levágni, mert különben már nem tudtál átmenni a biciklit.
5: Ez annak a típusa, mint ez a csáko, aki a hóviarba kiment a tolólapáttal az autójával.
3: Igen.
5: Civil, aztán mindenből
2: megbüntették.
3: Hát, várjál, itt is az volt még annak idén, itt az MHP-nál volt az, hogy kürtékkel mentünk, és akkor sövényvágó, meg minden, és kürtinek reggel rászóltak, hogy nem, meg ne próbáld, mi már itt vagyunk, és amint levágtuk egy levelet, ott büntetés lesz.
5: Igen.
3: Oké, akkor jó, akkor mindenki tökkor nem kell kimenni, akkor ti megcsináljátok? Nem.
4: Ja,
3: nem
4: csinálták.
5: Jaj, de jó.
3: Nem,
5: igen.
3: Most erre nincs kapacitás, meg semmi. Tehát ez a probléma, hogy közben még nem is engedték a civileknek, hogy ezt megtegyék, ahelyett, hogy végülis akár ezt nekik is kellett volna csinálni, vagy az ő munkáikat végeztük volna.
2: Nem, hát őket ez nem tudom milyen okból nem érdekli, vagy éppen mi van megint elfedve, mivel. Mi ők ezt nem csinálják meg.
3: Nem.
2: Hát az se érdekelt őket. Na ebből is látszik, hogy ameddig szemléletváltás nem lesz, és mindennek a tetején az autós lesz. 2.15.37-et várom nyugodtan. Addig itt nem fog akkora változás történni, csak a civilek érnek el bármiféle változást, hogy pont ezt szeretném mondani, hogy ugye most... úgymond volt tél, meg hideg volt, meg havazott. És akkor mi van? Az egész hó oda van tolva a bringaútra, meg mindenhova, és nem is tudsz közlekedni.
5: Kik voltak az elsők?
4: Ja, nem, csak dört pálya.
2: Kik voltak az elsők?
5: Kimentek és megcsináltak a bringa utakat. Jól emlékszem, a hajtás-pajtáson, ami
2: így
5: civil,
2: van, pontosan, civil szerveződés lett önkéntes alapon.
5: És én meg fel voltam háborodva, hogy heteken keresztül biciklis ételfutárként, ugye a nagy tatyóval, nincs akkora balanszom, nem tudok dolgozni a biciklin. Most komolyan ez miatt áll meg a belvárosi közlekedés, mert nem képesek, mondjuk itt tudom, hogy volt politikai hátszél is, hogy nincs pénz a fenntartani a tisztítás, de amúgy nem érdekel.
4: De az útra rá tudták tolni.
5: Igen, az útra meg rá tudták a bicikli utat tolni. Aztán nem tudom hány videóm, szerintem 3-4 videóm is lejött, ahol velem anyáznak, hogy miért megyek a letolt autóúton. Hát ember, látsz máshol felületet, ahol igen, tudnék közlekedni? Legyél igen, már rám figyelemmel. És igen, amúgy az a legdurvább, hogy nincs.
3: Nincs, abszolút nincs. Igen, de erre meg volt a hivatal részéről a
5: ne menj ki.
3: A magyarázat. Egy az, hogy ne menj ki. Kettő, mi is letolva a kerékpárúton. Hát mert az oszlopokat oda tettük, oda tették ezeket a gyönyörű szép zöld oszlopokat.
5: Hát ez bullshit, mert sehol se volt. Ahol nem volt oszlop, ott se volt.
3: Teljesen is figyelj, ők szívták meg, mert utána elmondja, hogy oda ugye már egy kisebb nyomtávú hókotró kell, ami nincs. Tehát azt meg kellett volna venni. Már régen ugye a nagy íz, ezek
2: sose volt, sose volt, nem is lesz.
3: Már a saját. A saját, de figyelj, eleve beteg, hát itt ugye, itt most is például vagyunk a Margit körút. Ez a fővároshoz tartozik. Bemész már kis utcába, az már az önkormányzathoz tartozik. Tehát, és nem beszélnek egymással.
5: Old meg, old
3: de
5: meg.
3: A szerencsétlen hülye hó, az meg ott esik van. Mindenhol van.
5: Meg aztán ráfagy.
3: Nem mondták meg, hogy ez fővárosi, meg önkormányzati. Kitették az utcákra, hogy fővárosi kezelési út. Hát normális? Nem normális.
2: Hát, nem
3: de mindegy, most elmertek, majd akkor beszéljünk a biztató jövőről. Elmertek, most megkapta a gyerekkora ott a villamoson utazó srác is a lehetőséget, most lehet bizonyítani, nagyon szurkolok neki egyébként, meg tényleg volt, amikor megpróbált jót csinálni, amikor ott volt a BKK-nak, ott tényleg történtek jó dolgok, és Kariger is úgy látszik, hogy most akkor így végre beszélgetnek egymással, és hát reméljük, hogy lesznek változások.
5: Hát meg a kormány is, hogy mondjam, ez a szemléletet akarra vinni. Reméljünk, hogy lesz tisztességes változás.
3: Hát igen, de mi történt már most egyből? Ugye a beiktatásra a nagy bulit szervezett, már rászervezett az egyik a másikra.
5: Az, szerintem az csak nem egy...
2: Az kommunikációs hiba.
3: Egyértelmű, hogy az, na de hát könyörgöm, eddig nem erről volt szó, hogy csak kapjuk meg a lehetőséget, és mi így össze fogunk fogni, és így összetartani. De mi az, de nincs egy telefon, hát mi is beszéltünk.
5: Szerintem már megbeszélték, szerintem letárgyalták már. Egy nap alatt
3: szervezve. Igen. Most
5: szóval
3: már, igen.
5: Nem hiszem, hogy ez ilyen olyan kalibri dolog, amin fönn lehet akadni. Még ne
3: meg
5: ne kritizáljuk azt, hogy el se kezdődött.
3: Igen, valóban tőleg.
5: Ja.
3: De bízunk a szem. Nem mondok ilyet. Bocsánat, majdnem kijött.
2: A szebb jövőt, ezt akartad mondani? Majd én kimondom.
3: Jó, oké. Ezt itt azért elkoptatták ezt a mondatot.
2: Hát nyugodtan lehet kötni, ezt oda, mert hogy oda kötődik, de amúgy meg, hogyha elolvassuk, hogy ő mit mondott, meg mit írt, akkor lehet, hogy fognánk a fejüket, hogy jaj, ez is így volt, jaj, így történt. Hoppá, ez is így történt. Ajaj, baj lesz.
3: Nem van minden, ilyen. 20 percünk van hátra.
2: Zenéljünk már egyet.
4: Meg azt akartam felhozni amúgy, hogy még bringás reggeli is lesz 12-én kedden, amikor a
2: TDH
4: is kezdődik. Egész nap bringás reggeli, Uzsonna, a város és az ország különböző pontjain.
3: Bringás boltoknál.
4: Igen, 120 vagy valami ilyesmi.
3: Nagyon durva, sok. Igen, de a legkisebb.
4: És még Uzsonna is lesz, tehát még délután is tudtok egy kis potyakaját húzni.
3: Yes. És ezek jó kaják, tehát én
4: ja.
3: Ezek jók szoktak lenni.
4: Ki kell venni egy szabit, az körbe-körbe bringázni. Jó laksz.
2: Hát meg amúgy is nagyon jók szoktak lenni ezek a bringás reggelik. Ráadásul van egy olyan kiterjesztése is, aminek nagyon örülök, és akkor legyen pozitív is, hogy valahogy elkezdtek kooperálgatni az iskolákkal, és akkor pont így évvége felé ez a május, de nem tudom, hogy mikor, iskolákban is van ilyen, hogy akkor találkoznak a diákok egy ilyen parkosabb helyen bringával, akkor kapnak is reggelit, meg mit tudom én, és utána együtt mennek a suliba.
5: Ezt kéne rendszeresen csinálni, minden hétfőn bringázom minden diák.
2: Hát igen, mindenki és boldog, akkor...
5: Nem is kell tessi óra.
2: Ugye a Lipta Jorsit akarom...
3: Előbb-utóbb már saját maguk csinálnák ezt, már nem is kérnek minden hétfőn, nem ezt már kedden, szerdán, csütörtök, pénteken itt csinálnak, mert egyszer rájönnek, hogy

0: Igen, szuper.
1: Tehát egy zseniális ötlet, és akkor az önkormányzatoknak ilyenkor kellene fölállni a rendőrséggel együtt, és azt mondani, hogy kerületenként leszervezzük, hogy az iskolákba mehessen a bicibusz. Sőt, állományból biztosítjuk azt a kis időszakot, míg beérnek, meg hazamennek.
2: De esetleg minden nap ugyanakkor van, tehát
1: és
2: nem egy igen. Gyöngős dolog.
1: És hál' Istennek nem 2 óra alatt érnek be a suliba, hanem beérnek rendesen. Tehát 8-kor már becsengettek.
0: Igen.
2: Igen, meg nem fog elódni az első órán, tehát hogy sokkal, sokkal aktívabbak lesznek, és hát meg mondom, szerintem tök jó flash lehet ez csinálni.
1: Így igaz. Na, egy zenét azért hadd dobjunk be.
0: Music.
1: Cak, cak. Maestro. Cak, cak. Így van.

ez volt a Barázslen és Csomót az elmúlt két órában. Takesi voltam, ilyen jazzeket raktam. Évféltől jön az Optimál, Bob Devetszel, Placid DJ. Én pedig ennyi voltam ma estére, sziasztok!

Nagy szeretettel üdvözöljük a rádió hallgató közösséget. Ez itt a Tilos Rádió műsor, amit tetszenek hallgatni. És éjfél elmúltával véget ér a Barázzán és Csomót keres, ezúttal is Takesivel, aki szokás szerint csupa, szuper jó, régi jazzlemezzel készült. És itt van az én egyik személyes kedvencem is, itt az órom előtt az Autolunch című Eric Dolphy lemez. Ha szerettitek a jó zenét, az Autolunch című lemezt 1964-ből mindenképpen hallgassátok végig az elejétől a végéig. Nekem így az all time favoritjaim között így az első 10-ben benne van. Csodálatos lemez, és amúgy is nagyon sok jó jó lemezt hallhattunk ma este is, amúgy ez itt már az optimál. Szevasztok! Az FM 9,3-on sugárzik ez a műsor élőben, illetve a tilos.hu-n. Az optimál a Tilos Rádió vidámzen és afro-kínai kertész műsora. A művészetek, a tudomány és a szerelem jegyében. És mivel ez egy zenés műsor, nem is akarok nagyon szót csépelni, hanem elindítom a zenefolyamat, ami egészen 3 óráig tart majd, és egy csomó élményem volt ma este is, de most még nem dolgoztam fel, úgyhogy most még nehezen tudok beszélni róla. Annyit elárulok, hogy meglátogattuk az imént az R56 nevű helyet itt a Bemrak parton. A régi optimál hallgatók talán tudják, hogy én a Lumen nevű kávézónak vagyok az egyik koncert szervezője, ami már nem tudom hány éve szervez ilyen underground zenei eseményeket. És hát úgy, ahogy próbálunk így evickélni, így financiálisan, mert ugye azért ez nyilván egy fontos dolog, hogy így hogyan tudja az ember finanszírozni a dolgokat, amiket csinál, és hát ez a hely, ez bazd meg kapott 180 millió forintot, csak így egy ilyen gomnyomással, vagy egy aláírással az NK-tól. És most lementünk, nagyon kedves volt mindenki, egy úr így házi pálinkával itatott minket, úgyhogy elég ittas állapotban is sikerült érkeznem, mert adott egy csomó pálinkát, de hogy nem tűnik nagyon úgy, hogy így ennek bármiféle kulturális tevékenysége van ennek a helynek, de hogy mindesetre nagyon izgalmas volt oda lemenni. Hát mit is mondhatnék, nem is mondok semmit, tényleg még a történések hatása alatt vagyok. Ez volt most, ez van most, változnak a dolgok. És szól a Tilos Rádió rendületlenül, szerencsére, akármilyen viharok dúlnak a világban, és politikailag a Tilos Rádió szerencsére még mindig működik, és szól, és szólni fog. Úgyhogy szól a Tilos Rádió, és benne az optimál egészen hajnali 3 óráig. Szevasztok!

Do it, Torque! It's

آتش غم ساختیم، بارها با آتش غم ساختیم، بار دیگر آتش غم سوختیم.

Syria, and I take a double record with cheese.